0: Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Cseszták Miklós letartóztatását elrendelt a bíróság, Hankó Balázsnál egyelőre van ügyészségi indítvány, és nyilván ma várható döntés a nyomozási bírótól. Mi alapján dönt a bíró, és mi az, amiről még nem dönt? Itt van a stúdióban Bátki Pál büntetőjogász kolléga. Jó reggelt kívánok! Szóval a kérdés adott.
2: A legfontosabb, hogy miről nem dönt, az a bűnösség kérdése természetesen. A kényszerintézkedésről, tehát a letartóztatásról, vagy a letartóztatásnál esetleg enyhébb személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedésről dönt. Hát ez a lényege ennek, hogy a bírói döntés kell már az eljárás elején ehhez. Tehát röviden összefoglalva, mivel az ügyész indítvány letartóztatás volt, tehát erről dönt alapvetően.
1: Szeptember 30-án volt a éppenképpen látható egykori miniszternek az előzeteséről való döntés. Persze ilyenkor letartóztatásról szóló döntést említünk, és el is rendelték. Milyen szempontokat mérlegelt a nyomozási bíró?
2: A legfontosabb szempont ilyenkor a szökés elrejtőzés veszélye.
1: Kell egy megalapozott gyanú.
2: Megalapozott gyanú, az mindenképpen kell, ebből kiindultam természetesen,
1: igen,
2: ez mindenképpen kell, és többletfeltételek kellenek, a különös feltételek. A legfontosabb, hogy ha esetleg már megpróbálta magát korábban kivonni a büntető eljárás alól, ez ritka, ennél sokkal gyakoribb a szökés elrejtőzés, vagy más módon kivonja magát az eljárás alól. A következő ilyen pedig a bizonyításnak a megnehezítése, bizonyítékok eltüntetésének a veszélye, illetve tanúkkal való összebeszélés, és ilyen módon, tehát a bizonyítás integritásának a veszélye, és van még egy a bűnismétlés veszélye, ami viszont ilyenkor már nem igazán jön szóba, mert ezek, hát vagy elég régen történtek ezek a cselekmények, vagy Hankó ex-miniszter úr esetében hát nincsen már hivatalban, és ilyen módon kizárt a bűnismétlés. Tehát az ő esetükben az elérhetetlenné válás és a bizonyítékoknak a valamilyen módon történő veszélyeztetése.
1: Itt arra lehet következtetni, hogy valamilyen módon a befolyással lehet, vagy lehetett volna, Cseszták Miklós, az ő büntető eljárásában felhasználható tanúk, ugye, vallomására. Hogy kell elképzelni? Hát az ügyészségnek nagyon sok adata van már ezzel kapcsolatban. Nem is ő az első szereplője, akit letartóztattak ennek az eljárásra.
2: Így van, így van. Hát ilyenkor azért fontos, hogy más gyanúsítottakkal ne tudjon kapcsolatba lépni. Vannak olyan gyanúsítottak nyilván, akik már le vannak tartóztatva, és vannak potenciális gyanúsítottak, akik még nincsenek letartóztatva. Mondom ezt nyomozási terv ismerete nélkül, illetve biztos, hogy vannak még más tanúk, hiszen hogyha valakit letartóztatnak, vagy valaki ellen megindul az eljárás alapos gyanúval, akkor joga van bizonyítékokat előterjeszteni, bizonyítási indítványokat tenni, megnevezni azokat a tanúkat, akiket a saját védelme érdekében kér meghallgatni, és ezekkel a tanúkkal való összebeszélés az mindenképpen adott.
1: Tehát... Képzelj el az ügyvéd úr, hogy egy eljárásban a nyomozási bíró azt mondta, hogy nagy a veszély annak, hogy a védencem összebeszél az eljárás többi vádlottjával, terheltjével, bocsánat, inkább így mondom, majd összetették a BV intézetben azzal az emberrel, aki az egyetlen szereplője ennek az ügynek.
2: Igen.
1: Úgyhogy nagyon érdekes, hogy van egy ilyen félelem, ami alapján bezárják ugyanoda, ahova a másik terheltet bezárni. Ezt hogy lehet értelmezni?
2: Hát ez egy hiba a végrehajtás során, tehát itt ugye nem a bíró rontotta el, hanem ez a BV intézet helyezi el az illetőt. Vannak szabályok, hogy eleve más intézetbe, ha nem megoldható, akkor külön objektumba, külön szintre kerüljenek, hát ez egy egyértelmű baki. Azt viszont megjegyzem, hogy azért mindig belefutok, és szeretném mondani, hogy a gyanúsítottaknak az összebeszélése, az, hogyha a bélyet elolvassuk, az nem tilos. Tehát az a védekezésnek egy legális módja. A gyanúsított a tanukat nem befolyásolhatja. Egyértelműen ezt mondja a törvényszöveg. Sajnos nagyon gyakori, hogy azt mondják, hogy a gyanúsítottak
1: összebeszélnének. Ebben az esetben az eljárás többi terheltjével való összebeszélés is benne volt a döntésben.
2: A döntésben benne volt. Igen. Én ezt mindig vitatni szoktam, csak mondom,
1: hogy egy leágazás volt igazából, vitte az időt. Azt mondja a védő, Sesták Miklós védője, hogy igazolhatóan lehallgatták őket, vagy megfigyelték őket.
2: Igen.
1: Ez a jogi értelmezéshez, vagy értékeléshez elegendő információ-e?
2: Hogy őket lehallgatták?
1: Igen.
2: Mindenképpen, abszolút, mert hogyha tehát először is el kell dönteni, hogy ez jogellenes volt-e vagy sem.
1: Hiszen nagyon védelmi stratégiát kell gyártani, ugye?
2: Abszolút, igen. És a védekezés szempontjából hát egyrészt úgy lehet releváns, hogy úgy abóvó azt mondják, hogy tisztességtelen eljárás volt velük szemben. Ez akár még egy strasbourgi panaszra, vagy egy alkotmánybírósági panaszra is lehet majd a végén alap. Másrészt pedig a konkrét bizonyítékoknak, a felhasználásuknak a kizárására. Tehát ugye általános tilalom van, hogy amit a nem szabályszerűen szedett össze bizonyítékot a nyomozóhatóság, azt a bíróság előtt nem lehet felhasználni. Tehát van konkrét jelentősége, meg hát ezeken túlmenő jelentősége is van, azért ezek komoly dolgok voltak, ezeket így halva, viszont kevés információnk van a pontos minősítéshez. Itt ugye két dolgot emelnék ki, az egyik az, hogy mentelmi joga volt a Sesták Miklósnak, még abban az időben, amikor ez történt a védő állítása szerint, másrészt pedig a védő személye, tehát ő nem lehet célpontja a leplezett eszköz alkalmazásának. Nagyon sok mindent nem tudunk, hogy mikor történt ez a megfigyelés, ki volt a célpont, mert hogyha nem ő volt a célpont, viszont az ő mozgása is szóba került, akkor ez nem akkora baj, mint hogyha kifejezetten ő volt a szempont. De a probléma sajnos adott, és napi szinten találkozunk vele. Emlékezetes, amikor a strasbourgi bíróság is foglalkozott vele, amikor például a Hüthl Tivadart jogvédő ügyvédet lehallgatták akkor, amikor a Horváth András ex-Navosnak volt a védője. A parlament nem foglalkozott vele, a strasbourgi bíróság egyértelműen megállapította, hogy ez történt, tehát mindkét oldalon lehetnek ilyen problémák sajnos.
1: Ha megnézzük a két ex-miniszternek a gyanúsítását, ugye az egyik esetben egy vesztegetéses cselekményről van szó, személyes gyarapodással, a másik esetben egy hivatali visszaélésszerű bűncselekményről van szó, aminek része ugye valamilyen szabályszegés és a vagyoni hátránnyal való összefüggés.
2: A hűtlen kezelés pontosan a Hankó miniszter úrral szemben.
1: Így van.
2: A másik pedig vesztegetés.
1: Vesztegetés, de hogy az a helyzet, hogy ott ugye a vesztegetésnél valami fajta ellenteljesítési magatartás is ott van.
2: Így van.
1: Itt viszont a Hankó Balázs esetében nem feltétlen saját zsebre dolgozásról van szó, vagy ezt szinte lehet, hogy ki is zárható, amit lehet hallani erről. Mit néznek ilyenkor, tehát hogy védekezhet-e eredményesen a miniszter, és ahhoz képest, hogy ők rendelkezésre állnak, miért kell a legsúlyosabb szankciót alkalmazni a kényszerintézkedések esetében?
2: Hát az első kérdésre ugye az a válasz, amire már nem pontosan emlékszem, tehát akkor a végére maradok, hogy miért kell ezzel kapcsolatban letartóztatni. Hát itt nagyon sok embernek adott pénzt az NKA, akinek egy része egyrészt visszautalta már, valamilyen, tehát ezeket mind ki kell hallgatni tanúként, tehát hogyha egyeztetik a vallomást, hogy
1: 3,5-4 milliárd visszafolyt.
2: Így van.
1: Igen.
2: Tehát ezek az emberek, ezek mind tanúk. Mire kapták, mi volt a pályázat, a pályázat előtt egyeztettek-e valakivel, hogy mit hova kell beadni, mi kell, hogy szerepeljen benne, főleg, és utána az, ugye a feltételezés az az, hogy ezt ők visszaadták kampányfinanszírozásra.
1: Igen. Nagyon de az kizárt, hogy ilyen kulturális pályázatoknál ne lehessen olyat találni, aminél kulturális teljesítmény áll a másik oldalon, nem?
2: Természetesen.
1: És az csökkenti, mert 1700 valahány ügyről van szó, vagy kiutalásról, és a 17 milliárdból lehet, hogy egy rész az teljesen ellentételezett kultúrás teljesít.
2: Hát így van, de azért annak a lehetőséget ne zárjuk ki, hogy itt vegyesen van, tehát egy részét ráfordították erre a kulturális eseményre, egy része pedig visszament adott esetben. Tehát attól, hogy van kulturális esemény, az nem azt jelenti, hogy akkor itt semmit nem kell vizsgálni.
1: Értem. Az első kérdésemre válaszoltam, a második, hogy mit néznek ilyenkor ugye a kiutalt támogatásnál. Az első kérdés az az, hogy miért kellett letartóztatni mindkét embert, tehát hogy van-e olyan speciális ok, amelyet a nyomozási bíró látott, és nem elég mondjuk a bűnügyi felügyelet karperetszel?
2: Igen, hát a bűnügyi felügyelet karperetszel az legalábbis a tegnapi ügyészségi közleményben ott van, hogy kiterjedt kapcsolatrendszere van, ezt nézi a nyomozási bíró. Általában meg szokta kérdezni, hogy van-e önnek útlevele, mekkora vagyona van, szokott-e külföldre járni, van-e külföldi ingatlana, tehát ezek mind olyanok, amik a szökésnek a lehetőségét megkönnyítik. Általában ez szokott lenni. Korábbi magatartás egyébként önként mente be a rendőrségre, vagy nagyon nehezen kellett bevinni. Ezek a szökés elrejtőzésnél mind számítanak.
1: Uh-huh. Na most eszembe jut valami, és lehet, hogy ez hülyesség, de hogy ugye az Orbán kormány úgy működött, hogy különböző környező országokbeli politikusoknak politikai menedékjogot adott, miközben ott hazájukban elítélték őket, és jogerősen. Uh-huh. Tehát az a kérdés, hogy ennek a viszonossági lehetőségét mérlegelheti-e ilyenkor például nyomozási bíró?
2: Maximálisan mérlegelheti. Hát ezek egészen pontosan úgy történtek, hogy volt az Orbán kormánynak egy intenzív külpolitikája, amit akár a nemzetközi bűnügyi együttműködést, kiadatást, azt ennek a szolgálatába állította sok esetben. Volt ugye itt a macedón miniszterelnök, akinek jogerős elítélése volt, akkor volt két lengyel politikus, akik EU-s országokban voltak és menedékjogot kaptak arra hivatkozással, hogy ott politikai üldöztetés folyik ellenük. Mindkét ex-politikus politikai üldöztetésre hivatkozik már most, illetve volt a Bolsonaro elnök, aki miután a brazilok bevonták az útlevelét, két éjszakát ott töltött a magyar nagykövetségen.
1: Igen.
2: És ezen kívül valóban az Orbán kormány rendkívül nagy összegeket és figyelmet áldozott arra, hogy ezeket a CPAC rendezvényeket több mint 1 milliárd forintért megrendezik Magyarországon, és Magyarország egyik központja lesz ennek a patrióta együttműködésnek. Tehát az Orbán kormány tett szívességeket más országoknak ugyanilyen téren, tehát ebből nem ördögtől való ez a feltételezés, hogy ilyet akár ő is igénybe vehet. Ezért természetesen azt mondom, hogy ennek van jelentőség, és ez most talán visszaüt. Akár egy nyomozási bíró fejében is megfordulhat ez, hogy ezeknek a politikusoknak, akik politikai üldöztetésre hivatkoznak védekezésül, akár egy ilyet igénybe vesznek külföldi országban adott menedékjogot, ami megakadályozza őket a kiadatásban, a hazahozatalban.
1: Bátki Pál ügyvéd, büntető ügyvédnek köszönöm szépen, hogy itt volt.
2: Köszönöm a meghívást.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték. Beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Elrendelte a bíróság Hankó Balázs letartóztatását. A döntést azzal indokolták, hogy a politikus esetében fennáll a szökés, elrejtőzés, valamint az eljárás jogellenes befolyásolásának a veszélye. Hankó Balázs a tárgyalóteremből távozóban újságíróknak azt mondta, az ügyészség nem engedte, hogy nyilatkozzon, ennyit a szólásszabadságról. Vendégünk Tótem Gábor, Hankó Balázs ügyvédje.
2: Ügyvédőről köszönöm, hogy itt van. Ezt az utolsó mondatot, amit Szakár Erzsi kolléganőm idézett Hankó Balázst, ezt rögtön annyival ki is lehet egészíteni. Az ügyészség azt állította, hogy nem akadályozta meg senki Hankó Balázst abban, hogy nyilatkozatot tegyen, csak nem kérvényezte, úgy meg nem lehet.
3: Ez tényszerűen nem igaz, és fájdalom, hogy ezt kell mondjam, mert amikor véget ért a mai letartóztatási ülés, akkor Hankó Balázs azt az igényét, hogy szeretne ő is a sajtó rendelkezésére állni, és néhány gondolatot megosztani a közvéleménnyel, akkor ügyésznő ott bent a tárgyalóteremben utasította el ezt az igényt, tehát az igény Hankó Balázs részéről megfogalmazásra került az ügyészség részéről, aki ebben az esetben az ügy ura, elutasításra került.
2: Én ezeket a dolgokat ilyenkor nem szoktam érteni általában, hogy ez mire való. Ön érti?
3: Az ügyészségi elutasítás, vagy a Hankó igénye?
2: Mind a kettő. Nem, az ő igényét azt teljesen értem. Az ügyészségi elutasítás majd a magyarázat, hogy de hát nem is kérte.
3: Ezt nem tudom. Tehát ezt szóvivő asszony nyilatkozataként én is olvastam, de hogy ezt ő miért mondta, vagy miért így mondta, erre nyilvánvalóan ő tud válaszolni.
2: Megbilincselve vitték el, vezetőszáron vezették be, láttunk egy nagy paksaméta papírt a kezében, nem nyilatkozhatott előtte, és ezek után így utána sem Hankó Balázs. Mi történt ott? Hogy zajlott ez az esemény ma?
3: A részletek előtt én hadd fogalmazzak meg egy gondolatot a letartóztatás általános gyakorlatával kapcsolatban, mert azt gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos tételmondat. Az elmúlt 25 évben számtalan kritikát vagy ellenérzést hallottunk azzal kapcsolatban, hogy egy ilyen letartóztatás hogy zajlik, és egyetlen olyan közösség van, ha szabad így fogalmazzak, az ügyvédek, a védők közössége, akik 25 éve rendre mondják, hogy a kényszerintézkedések gyakorlatával probléma van. Ez a mai nap is azt mutatta, hogy ez az ügyvédi fellépés a tekintetben, hogy valami nem jó a letartóztatások körül, az egy tényszerű alapot nyert, ugyanis az előbb hivatkozott szóvivő asszony reggel láttam, hogy megerősítette, miszerint nem kaptam iratot a tegnap 18 óra 11 perckor részemre kézbesített letartóztatási indítványhoz. Magyarul nekem úgy kellett ma a Hankó Balázs védelmében felszólalni, hogy a 13 oldalas ügyészségi állásponton kívül semmit nem láthattam abból, hogy mire alapítja az ügyészség ezt az indítványát. Ami azért borzasztóan nehéz, és nehézé teszi a védő szerepét, hiszen hogy érveljek az ellen, hogy ez a megalapozott gyanú adott esetben nem áll fenn, vagy azok a különös okok, amelyet az ügyészség ebben a 13 oldalban felsorolt, azok egyike sem megalapozott. Papírok nélkül nyilvánvalóan ez nem tud működni, és a fegyver egyenlőség jegyében hadd utaljak arra, hogy az ügyészség május eleje, amikor elrendelték ennek az ügynek a nyomozását, május eleje óta minden irattal rendelkezik, minden bizonyítási eszközt ismer, a védő pedig azt követően kerülhet abba a helyzetbe, hogy felkészüljön, amikor az ügyfelét meggyanúsítják.
2: Ez ma egy hiba volt, vagy ez a gyakorlat mostanában?
3: Azt kell mondjam, hogy az általam tapasztalt esetek minimális százalékában van olyan, hogy ekkora hibát elkövessen a vádhatóság. És nem tudom nyilvánvalóan, és nem is állítom, hogy itt ez egy tendenciózus, szándékos. Az, hogy szándékos, az nyilvánvaló, hiszen a megalapozó iratokat, lévén, hogy tudom, hogy volt egy 198 megabájt terjedelmű iratcsomó, ami ennek az alapját képezte, mert hogy például a ma érintett másik terhelt védője ezt megkapta már kedden hajnalban, ezt én nehezményeztem is, nekem ezt nem küldték meg.
2: Mert hogy Hankó Balázs munkatársát is letartóztatásba helyezték a mai napon, ugyanazzal az anyaggal érvelve, mint ami Hankó Balázs kapcsán előkerült?
3: Ezt sajnos nem tudom, mert ez bár bíróságon zajló eljárási cselekmény, de ez pusztán garanciális okok miatt van így, de ez valójában a nyomozásnak a része, tehát ez nem nyilvános eljárási cselekmény. A terhelten, a védőjén, az ügyészeken és a bírón kívül ott nincs más jelen, sem a sajtótisztelt képviselői, sem a tárgyaláson meglévő nyilvánosság nem lehet ott. Nem tudom.
2: Na magáról az ügyről, erről az NKO ügyről, amivel kapcsolatban nagyon sok véleményt lehet hallani, olyan polgárok véleményét is, akik nem jogászok, de megvan a véleményük, hogy azt mondani szoktuk, meg jogászokét is, eléggé széttartó módon a tekintetben, hogy itt igazából mivel van dolgunk. És hát persze megjelenik a politika, amelyik egyrészt AVH-s üldözést lát a dolog mögött, másrészt pedig az igazságtétel pillanatát. Ön hogy látja ezt az egész történetet védőként?
3: Én védőként nyilvánvalóan ezt egy megoldandó és fontos jogesetnek látom, és a politikát a saját hivatásom gyakorlása szempontjából szeretném teljesen kirekeszteni ebből, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon terjengős, hosszú bizonyítást felemésztő, de alapvetően egy büntető jogi jogeset, egy vagyonkezelési szabálynak a megszegését állítja az ügyészség, és erre mondta azt Hankó Balázs kedden hajnalban, a vallomásában, részletes vallomásában, amiben indokoltuk azt, hogy az NKA törvény és az NKÖM rendelet, ami a végrehajtásáról szól, értelmezése a terhelt és a védője által. Ugye itt egy fontos zárójeles megjegyzés, hogy a védő ténybeli álláspontja az a terhelt nyilatkozatához kell, hogy igazodjon. De az én jogi álláspontomat is tartalmazó nyilatkozat az, hogy nem történt vagyonkezelői szabály. Ennél részletesebben az előbb említett ok miatt... vagyonkezelői szabály megszegése, igen, így van, köszönöm igen. Szépen. Tehát ennél részletesebben most azért nem tudok ebben megnyilvánulni, amit az előbb mondtam, hogy az iratokat ma délelőtt a bírósági ülésen kaptam készhez, és azóta nem volt még módom elmerülni benne. Nagyon szívesen majd, hogyha lehet, visszajövök, amikor ez megtörtént.
2: Várjuk.
3: Egy biztos, hogy a terhelt nyilatkozata az, hogy ő az NKA törvényben írtakat és az NKÖM rendeletben írtakat betartotta, a vagyonkezelői szabályt nem sértette meg, az ő előadása szerint itt volt 2025 májusában egy erről szóló kormánydöntés, és nyilvánvalóan, hogyha ő egy kormánydöntést az adott szakterületért felelős miniszterként nem hajtana végre, akkor az meggyőződésem szerint ugyanolyan vagyonkezelői szabályt sértene, mint amit adott esetben most az ügyészség állít.
2: milliárd 700 millió forint támogatást ítéltek oda az NK-ból az elmúlt 5 évben. Ennek 13,8 milliárdos része az, amit egyedi miniszteri döntésekkel osztottak ki, és ezek meg a kiemelt kulturális programokra odaadott tételek azok, amik most a vitatárját képezik, ha ez vita, jogvita, tekintsük úgy. Itt rengeteg dokumentummal találkoztunk az elmúlt időszakban. Molnár Áron nagyon sokat kihozott és megmutatott a nyilvánosságnak, és aztán a sajtó maga is. Azért abban vannak olyanok, amiknek se füle, se farka sok esetben, de mégis 100 milliókat értek. Olyan fecnik, amikre szerintem egy másik fecnivel sem válaszolna, de itt mégis el lehetett utalni sok-sok pénzt. El tudja képzelni, hogy ezek jog által támogatott, megtámasztott, a szabályoknak megfelelő, a kormány döntéssel azonos eljárások voltak?
3: Ha erre a kérdésére, szerkesztő úrnak, én most azt válaszolnám, hogy nem tudom elképzelni, akkor nem csak, hogy az ügyvédi eskümet és a hivatásrend szabályait sérteném meg alapvetően, hanem a terhelt nyilatkozatával mennék ellentétbe, amit meg nem tehetek meg. Tehát én egy dolgot tudok erre mondani, amit az előbb is, hogy létezik egy vagyonkezelői szabály, amit az ügyészség álláspontja szerint Hankó miniszter úr megsértett, a miniszter úr pedig azt mondja, hogy nem. És nyilvánvalóan egy hosszú jogvita lesz annak a vége, amikor a bíróság azt a vitát, ami az ügyészség és a védelem és terhelt között per pillanat fennáll, eldönti.
2: Rengeteg tanút kell ebben majd meghallgatni, ugye? Ez egy hosszú ügy lesz.
3: Ez egy hosszú ügy lesz, nyilvánvalóan ez ügyben azt mondom, az ügyészség az ügy ura, hogy a támogatottak közül ebben az ügyben hányat akarnak meghallgatni, azt azonban nem szabad elfelejteni, és erről majd nyilvánvalóan beszélni kell, hogy a gyanúsításban közölt vagyoni hátrány kárérték 17 milliárd forint, és nyilvánvalóan egy sor olyan kulturális esemény volt ennek a támogatásnak az örvén belül, amelyek nem vitásan megvalósultak. Lehetne sorolni a Magyar-Szerb Kulturális Év, a Cifra Fesztivál, számtalan olyan.
2: Volt olyan, aminek a célja láthatóan az volt már a kérvényben is, így fogalmazták meg, hogy a Fidesz politikai kampányát támogassák meg azzal a rendezvényel. Az is jogszabálynak megfelelő?
3: Én ilyet nem láttam.
2: A Mága Zoltán pályázata az konkrétan ezt tartalmazza.
3: Meg fogom nézni az iratokat, azt tudom mondani, ez 2500 oldalnyi irat.
2: Lesz amit mit olvasnia.
3: Megkaptunk, lesz.
2: Várom vissza, hogyha többet tudunk.
3: Jövök. Köszönöm szépen.
2: Tótem Gábor volt a vendégünk, Hankó Balázs ügyvédje, és még sokak ügyvédje, sok ügy van most, amiben benne van. Jakig mondhatnám, és akkor ezekről most nem is beszéltünk, úgyhogy valóban várom ide vissza. Most meg jön az Aktuál, itt van már következő műsorvezetőnk, most már látlak is, hogy itt vagy. Szervusz, Tamás.
4: Szervusz, Egon, köszöntöm a kedves nézőket. Az ügyvéd úr által elmondottak azért némileg új megvilágításba helyezik. Az első témánkat természetesen kiemelten foglalkozunk mi is Hankó Balázs letartóztatásával. Ezen kívül pedig a 444 hozott le egy cikket, az ő információik, vagy az újságírók információi alapján Orbán Viktor öccse érintett lehet valamilyen módon az aranykonvoj ügyben, egy másik járatot is szerettek volna lekapcsolni állítólag Ausztriában. Oroszország válaszul a magyar lépésre, kitiltott több diplomatát Oroszországból, tehát éleződik a nemzetközi helyzet, illetve polgármesterek mentek neki Karácsony Gergelynek, erről majd egy exkluzív felvételt is mutatunk, amelyet egyébként már a social media oldalainkon lehetett követni. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenképpen izgalmas lesz. Rangos Katalin, Gégény István és Komlódi Gábor lesznek a vendégek, úgyhogy várom önöket.
2: Boros Tamással töltetik a következő órát, tegyék ezt, jobb tévézést kívánok és szép estét. Holnap Szőlősi Györgyi lesz önökkel itt az Egyenes Beszédben. Minden jót! Köszönöm.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: És itt van velünk egy olyan külpolitikai elemző, aki gyakorlatilag kormányzati tényező is volt egy időszakban, hiszen 2000 olyan külpolitikai elemző, aki gyakorlatilag

0: partner azt a szívességet, amit mi adtunk akkor, amikor jogerős elítélteket, politikusokat befogadtunk itt menedékjog címén.
1: Hát ami... Jó reggelt kívánok! Tehát ami Brazíliát illeti, ott minden a hétvégén fog eldőlni, választások lesznek, Bolsonaro fia indul a választásokon, ha ő nyer, akkor nyilván erre is lehet számítani, hiszen az ő édesapja kapott ilyen szívességet a magyar kormánytól. Hát a többieknél ez nehezebb, mert ugye Lengyelországban más összetételű kormányban, nem nagyon hiszem, hogy adna bárkinek is menedékjogot. Ugye alapvetően Oroszország az, ahol menekülni szoktak az ilyen politikusok, mert Oroszország befogadja őket, hát ott van Bashar al-Assad, ugye ott, és ott van Janukovics, tehát egy csomó bukott politikus oda ment, őt ott nem adják ki. Magyar is van közöttük, ugye volt a Kovács Béla, aki csak KG Bélának neveztek a pártársai, ő oda menekült a jogerős ítélete elől, tehát magyar példa is van rá. Sokan felvetik Kínát, bár Kínával kötöttünk egy éppen a sors iróniája, hogy Szijjártó Péter egy kiadatási egyezmény 2025 végén. Igen, ám, de ez a kiadatási egyezmény nagyon sok kivétel tartalmaz, tehát...
0: Lehet, hogy a kivételek miatt kötöttük.
1: Na most igen, hát azért gyakorlatilag ez nem automatikus, tehát elképzelhető, hogy vannak olyan országok, amelyek nyújtottak. Ugye Szerbia kézenfekvő lenne, ha nyer Vučić, de ezt nem tudjuk. Október 25-én választások lesznek, úgy néz ki, hogy az ellenzéknek nagyon jók a pozíciója most Szerbiában, legalábbis kétesélyes. Ha Vučić nem nyer, akkor Szerbia nem lesz egy menedék.
0: A nézők kedvéért mondom, hogy én ezt nem a vicc kedvéért vetettem föl, és arról sincs szó egyébként, hogy az egykori miniszterei az Orbán kormánynak ne állnának bele a büntető eljárásokba, a védekezés szintjén, tehát ezt látjuk egyelőre, hogy nincsen szó arról, hogy bárki szeretne az országot elhagyva, mondjuk meghúzódni máshol. Térjünk rá arra a témára, amiben ugye itt beszélgetünk ma, hogy újabb tervvel erősítené meg a külső határok védelmét az Európai Bizottság, közben több 100 millió eurót szán a világ válságövezeteinek támogatására. Hogyan függ össze ez a két döntés, és mit jelent ez Magyarország szempontjából?
1: Hát a két ügy nagyon összefügg, mert bármennyire is megerősítjük a határainkat, azért igazából akkor csökkenne le a menekültek száma, ha ezekben a válságövezetekben valamiféle konszolidáció menne végbe, és élhetővé válnának. Ugye látjuk már Szíriában, hogy ugyan igazi konszolidáció még nincs, de már is nagyon sokan visszatértek oda, főleg Törökországból, nem Európából. Tehát ahogy ezekben a válságövezetekben megoldódnak a legsúlyosabb problémák, polgárháború, éhínség, stb., akkor azért nem indulnak el olyan sokan. De hát szükség van arra is, hogy megerősítsük az itteni határvédelmet. Ugye erről szól ez az indítvány, vagy ez a javaslat, amit a bizottság terjesztett elő. Ma és holnap fognak erről tárgyalni a Bel- és Igazságügyminisztérium miniszterek tanácsában, tehát a döntés az most fog megszületni, ha megszületik. Ennek az az érdekessége, hogy idén nyáron lépett hatályba a menekültügyi pakt, az új paktum, a menekültügyi és bevándorlási paktum, és már szigorítani kell. Tehát már ott tartunk, hogy az sem elég szigorú, pedig az sokkal szigorúbb, mint a korábbi szabályozás.
0: Ez nagyon furcsa, mert ugye azt hallottuk 16 évig, hogy például ezzel a paktummal ránk kényszerítenének, ugye, sokakat, akikkel nem akarunk együtt élni.
1: Hát ez hazugság volt, legyünk őszinték. Hát semmi kényszerítés nincs benne. Ebben ugyan van egy olyan mechanizmus, hogy amennyiben válsághelyzet jön el létre, akkor van egy relokáció, tehát az ügyek áthelyezése, ami pár ezer embert érintene Magyarország esetében, de nem kényszerítik az országot arra, hogy ezeket befogadják, arra kényszerítik, hogy az ügyüket bírálja el. Akár mindegyiket el lehet utasítani. Egyébként pont ez az 5 pontos akcióterv, amit most javasolnak az igazságügyi minisztereknek, ez nagyon megerősíti a visszaküldés lehetőségét, tehát fölgyorsítja és könnyebbé teszi a visszaküldés. Az is a cél, azt mondják, hogy akit elutasítanak, azt mind kivétel nélkül vissza is kell tudni küldeni. Idáig ugye a legnagyobb problémát az okozta, hogy az elutasítottakon belül nagyjából 20%-os volt, akiket ténylegesen vissza tudtak küldeni, és 80% az felszívódott. Él tovább Európában mindenfajta papírok és engedélyek nélkül, és hát pontosan az elmúlt időszak merényletei arra utaltak, hogy szinte kivétel nélkül olyan emberek követték el, akiknek már nem lett volna joguk itt tartani.
0: Ezt érzékelik az uniós országok veszélyként? Tehát ez az 5 pontos javaslat mennyiben

0: reagál erre.
1: Ez abszolút erre reagál. Arra, hogy a helyzet azért ilyen szempontból romlott, bár idén eddig az első fél évben 15%-kal kevesebben jöttek, mint korábban, de már van egy telítettség Európában. Tehát már az is sok.
0: Értem.
1: Tehát ő ezt érzik, és ugye a Ceuta az fölgyorsította ezt. Ceutában talán emlékeztek.
0: Észak-Afrika,
1: ugye? Kedves nézők, egy spanyol enklávé, vagy exklávé, ahonnan nézzük, Spanyolországból, vagy Észak-Afrikából. Ott ugye egy éjszak alatt 70-80 ezer ember tódult be valósággal, akit nem tudtak föltartóztatni. Nagy részük visszament, de még mindig pár ezer ott van. Uh-huh. És ő gondot okoz, és a helyiek azok panaszkodnak, hogy ezek az emberek, hát ugye ott a parkokban élnek, mert nem tudnak hol lenni, sokszor rablásból, fosztogatásból tartják föl magukat, tehát gondot okoznak. Úgyhogy ezeket a problémákat meg kell oldani.
0: Na most ugye az Unió nem csak az 5 pontos javaslatát fogalmazta meg, hanem 710 millió eurós csomagot szavazott meg. Ugye a szubszaharai térségbe majdnem a fele, vagy több mint a fele jut.
1: Igen.
0: Ugye ez is ezt célozza, hogy ezt a válsággócot például valahogy támogatásokkal oldják, ugye?
1: Igen, hát ez az egyik legsúlyosabb válsággóc, ez a szubszaharai vagy Száhel térség. Ugye ez éhínséggel sújtott, terrorizmussal sújtott, nagyon erős az Al-Qaidához kapcsolódó Al-Shahab tevékenysége ebben a térségben. Tehát innen jönnek a menekültek jelentős százalékban. Ugye most az új szabályozás lehetővé teszi azt, amit idáig tiltottak, hogy az Európai Unióból is kiszervezzék a vizsgálati eljárást, tehát ne az Európai Unió területén folytassák le. Olaszország már ezzel kísérletezett Albániába, azt korábban egy olasz bíróság törvényen kívül helyezte, de most az európai jogszabály ezt lehetővé teszi, és már vannak is megállapodást tervezetek Líbiával, Burundival, Ruandával, nem túl kedvező helyek, hogy fogadják vissza, illetve ott létesítsenek számukra egy olyan befogadó központot, ahol elbírálják a kiért.
0: Ez fura, nem? Hogy az uniós szempontokat egy másik tagállam képviseli, vagy most nem tudom, hogy érdemes-e az uniós szempontokról beszélni egy olyan helyzetben, amikor telítettség van.
1: Igen.
0: De minden esetre hát az irány az jól mutatja, nem? Hogy...
1: Ez pontosan azt mutatja, hogy már nem akarja igazából az unió. Ugyanakkor egy paradox helyzet van, legyünk őszinték, mert Európának részben demográfiai okokból, részben pedig munkaerőpiaci okokból valamilyen szintű bevándorlásra szüksége van. Csak persze nem feltétlenül azokra, akik ide akarnak jönni. Tehát képzett emberekre nagyon is szükség lenne, vagy olyanokra, akik a társadalomban nagyon aktívan részt tudnak rögtön vállalni, a munkával, stb. Tehát nem egy terhet jelentenek, hanem egy előnyt, vagy egy hozzájárulást. Úgyhogy ezt is akarja az Európai Unió, tehát ezekben a kiszervezett központokban azt szerint vizsgálja meg, hogy kit enged be, hogy az mennyire hasznos. Egyébként ez nem ördögtől való, ezt a bevándorló országok régóta csinálják. Ausztrália, Kanada, ugye nem mindenkit fogad be, hanem nagyon is megnézi, hogy kit, és akit, de szükség van nekik is emberekre, és Európának is szüksége van rá.
0: Most sok néző nyilván azt kérdezi, hogy ez az új javaslat, vagy az európai tervek, azok valódi változást hozhatnak-e, vagy csak, hogy mondjam, kezelgeti a problémát?
1: Hát ha a kedves nézők arra gondolnak, hogy ezek már holnapra megoldják a problémát, akkor nem. Nem lehet ezeket már holnapra megoldani, de hogy kezeli és mérsékli és jó irányba megy, az biztos. Tehát ebben ugye sok minden van, a Frontex megerősítése, az együttműködések kiszélesítése, a határellenőrzések megerősítése.
0: Embercsempészet
1: fellépés. Hát igen, ez ugye nálunk is egy érzékeny kérdés, ahol hát több ezer embercsempészt engedtek szabadon, emiatt egyébként eljárás is indult akkor Magyarország ellen. Tehát ezekben az ügyekben mindenképpen előrelépés lett, és mondom, itt a visszaküldés a legfontosabb, illetve a fogvatartás lehetőség. Ugye minket még azért büntetett a napi 1 millió euróra 2020-ban az Európai Bíróság, mert Magyarországon úgymond fogva tartották, tehát zárt intézményekben tartották fogva menekülteket, ez most teljesen lehetővé teszi az új szabályozás.
0: De egyébként ezt még mindig fizetjük, nem?
1: Igen, tehát most az a furcsa helyzet van, hogyha most teljesítenénk az Európai Bíróság 2020-as ítéletét, akkor szembe kerülnénk az új szabályozással, tehát egy új eljárás indulhatna Magyarországon.
0: Ez talán lehet egy olyan elem, amely miatt talán mérséklik ezt az összeget, vagy el is engedik, nem?
1: Hát az, hogy elengedik, azt nem hiszem, de az, hogy, hogy előbb-utóbb, és reméljük, hogy minél hamarabb leállítják, tehát nem kell tovább, az nagyon valószínű. Tehát szerintem folyik is egy ilyen egyeztetés, többen egy dolog van, amit Magyarországnak teljesítenie kéne, ez nem egy vészes dolog, az, hogy elvileg beadható legyen itthon is. Ugyanezt nem teszi lehetővé a jelenlegi szabályozás, csak a belgrádi és a kijevi nagykövetséggel lehet beadni bevándorlási kérdést.
0: Csak egy rövid mondat, hogy a határvédelem elismerését kértük, és hogy milyen konkrét költséggel járul hozzá nekünk az Unió a határvédelemhez.
1: Hát eddig is hozzájárult, nem túl jelentős összegekkel, ezt valószínűleg emelni fogják. Hát ennek az a lényege, hogy azért nekünk ott folyamatosan fenn kell tartani a határellenőrzést. Mi nem csak Magyarországnak, hanem erre külön megszavaztak összeget, minden külső határon lévő országnak megszavaztak támogatást.
0: Szent Ivány Istvánnak köszönöm szépen az értelemzést.
1: Köszönöm szépen én is a lehetőséget.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Közel 13 ezer milliárd forint, ennyire teszi a Forbes a friss gazdaglista első 100 szereplőinek összes vagyonát, vagy összesített vagyonát. Ekkora számot egyébként nem könnyű elképzelni, és az sem mindegy, hogy pontosan mit adtak össze, milyen tételeket. Maurer Kristóffal, a Forbes újságírójával megnézzük a listát és a számolás hátterét. Ő az egyébként, aki a Forbes újságírója, és a 30 per 30-as listát is szerkeszti, amely ugye a 30 év alatti teljesítményt leadó közéleti szereplők között rangsorol. A friss 100 magyar topvagyon bemutató összeállítás szerkesztője egyébként Tornyos Katával együtt, és ezért a rangsor elkészítésének kulisszatitkairól be tud számolni. Nézőknek jó reggelt!
2: Köszönöm szépen a meghívást, jó reggelt!
1: Nos, milyen szempontok szerint, mert ugye ez attól függ, hogy mit nézzünk vagyonként, a cég vagyon nem biztos, hogy magánvagyon. Mi a módszertan?
2: Módszertanunk elég komplex, de megpróbálom leegyszerűsíteni. Igazából a különböző milliárdosok céghálóit, érdekeltségeit vizsgáljuk. Elsősorban azok, amikben többségi tulajdonuk van, de nem csak itt nem csak cégértékelésről beszélünk, hanem emellé osztalékok, cégeladások, tehát azok a tételek, amelyek együtt akkumulálják ezt az adott vagyont. De minden milliárdos esetében nagyon máshogy áll össze az adott összeg.
1: Mondjuk egy példát nézzünk, egy vállalat teljes üzleti értéke mondjuk 100 milliárd, nettó adóssága 30, egyszerűsített megközelítésben ez 70 milliárd, az a vagyontömeg, amelyet a tulajdonosok, ha kettő van, akkor 35-35 milliárd értékben ugye magánvagyonnál is tehetnének, de hát nem ez a helyzet, ugye?
2: Igen. Talán a legkönnyebb úgy definiálni a listai módszertanát, hogy az a szám, tehát mondjuk, hogy azt mondjuk, hogy Mészáros Lőrincnek 1700 milliárd feletti vagyona van, az azt is jelenteni, hogyha minden érdekeltségét eladná, nagyjából ekkora lenne az a vagyon, ami az ő kezébe összpontosul. De olyan szempontból differenciálnám a listánkon található szereplőket, hogy módszertanul két értékelést használunk, az egyik az EBITDA alapú értékelés, a másik pedig az eszköz alapú értékelés. Az EBITDA alapú értékelést azoknál a cégeknél használjuk, akik a piacon működnek, de például az említett NER közeli szereplők esetében arra jutottunk, hogy az eszköz alapú értékelés jobban mérvadó, hiszen ezek a vállalatok jobban kitettek például az állami megrendeléseknek. Ezért itt inkább azt veszük figyelembe, hogy mondjuk milyen ingatlanok, milyen pénzügyi eszközök vannak az adott cégben, és abból vonjuk le a kötelezettségeket. Ez egy jóval diszkontáltabb érték, mint hogyha EBITDA alapon számolnánk, mert ott azt nézzük meg, hogy az elmúlt 3 évben mekkora volt az EBITDA, és ehhez még egy iparági szorzót is hozzáveszünk, amit cégértékesi szakemberekkel egyeztetünk. Itt tehát az eszközér alapú értékelés jóval diszkontáltabb összeget fog kiadni, ami egyébként azért is fontos, mert talán az idejével azt gondolnánk először a lista hallatán, hogy kormányváltás volt, a NER vége eljött, és emiatt lehet, hogy hatalmas változások vannak a listán, de ugye mi az előző üzleti év beszámolóival dolgozunk.
1: Részben,
2: hiszen igen. Mondjuk olyan tényezők, mint hogy a tőzsdei cégek árfolyama hogyan reagált április óta, ez már mondjuk érzékelteti hatását a kimutatott vagyonokban is, de azért alapvetően idén azt mondjuk, hogy ez egy nagyon izgalmas pillanatkép egy átalakuló Magyarországról, és az átalakulón van a hangsúly, és nem átalakult on még.
1: Igen, mert ugye mondjuk egy nem tőzsdei cégnél akár egy hasonló cégnek a piaci részesedését nézik meg, tehát hogy valamilyen módon referenciákat ugye keresnek. Ugye említette ezt, hogy Mészáros Lőrinc és családja 1785,7 milliárd forintos becsült vagyonnal rendelkezik. A második szereplő a list Csányi Sándor 649,7, és mondjuk itt van Felcsuti Zsolt 587,6-del, szóval, hogy akkora a vezetése Mészáros Lőrincnek, hogy nem tudom, hogy szemléltethető-e az a vagyonmennyiség, mondjuk egy bármilyen külföldi példával, amennyivel Mészáros Lőrinc rendelkezik.
2: Az biztos, hogy Mészáros Lőrinc a dollármilliárdosainkat, azok azok a szereplők, akiknek nagyjából 300 milliárd forint fölött van a vagyona, őket az amerikai Forbes-szal is auditáljuk, és felkerülnek az amerikai Forbes gazdag listára is. Mészáros Lőnc jelenleg a top 1000-ben tartózkodik az összes Forbes listán kijelöltött milliárdos közül, tehát a top 1000-ben benne van. Ami még egy ilyen érdekes...
1: Azt lehet tudni, hogy milyen részében a listán?
2: Igen, a 800 és 900. hely között mozog, tegnap 823. volt, de ugye napi frissítések vannak, szóval ez egy ilyen...
1: De ez azért referencia.
2: Ez egy referencia, igen. Ugye? Ami még talán érdekesebb lehet a teljes listával kapcsolatban, hogy 13 billió az összvagyon. Hogyha ezt a pénzt csak így vizualizálni...
1: Ez itt Magyarország.
2: Igen. Ez itt a magyar milliárdosok összvagyona. Ez nagyjából azt jelenteni, hogy tehát, hogyha szétosztanánk a magyar lakosság között, ez fejenként 1,4 millió forint lenne, és ebből a 13 millió forintból nagyjából a, ugye a hetede, 6 és 7 között, ez csak Mészáros Lőrinc.
1: De mondjuk, hogyha azt nézzük, hogy egy nem panellakás 50 négyzetméter, bár azok is nagyon drágák, igen, de mondjuk azt mondjuk, hogy 100 millió forint egy átlagos lakás, igen, ár, akkor ebből 130 ezer lakást lehetne létrehozni, ugye, építeni, igen, megvásárolni, bocsánat, inkább ezt mondom.
2: Megvásárolni.
1: Igen.
2: De például a tavasszal kommunikált uniós pénzek hazahozatalának ez a 783-szorosa.
1: Az uniós pénzek.
2: Tehát ez a 16,4 milliárd, 4 millió eurónak a 783.
1: Hát attól függ, hogy milyen árfolyamon, igen, számolunk, ugye, és mennyi lesz végül az összeg.
2: Persze, persze, igen, de igen, perspektívában.
1: 783-szoros uniós,
2: igen,
1: vagyon. Érde. Nézzük azt, hogy ugye itt milyen változásokat hozhat az a terv, hogy vagyonadó alá vetik a gazdagokat. Kapitány Istvántól van egy nyilatkozatunk, aki azt mondja, hogy örömmel fogja befizetni. Mondjuk egyébként fura lett volna, hogy Don Quixote-ként kivonja a dárdáját és nekiront a malomnak, de hát már ő ugye kormánytag, de hogy ez a jellemző, hogy és mit hozhat, milyen változást hozhat ez a terv, ráadásul nem 1% lesz állítólag, hanem 2%.
2: Nagyon
1: kulcs.
2: Nagyon megoszlanak a vélemények, hogy a gyűjtést készítettük, van olyan milliárdosunk, aki azt mondta, hogy örömmel befizeti, még mások nem tartják annyira jó ötletnek. Ugye szerintem még nagyon érdekes, hogy a korábban belengedett vagyonadó mellett volt egy másik értesülés az 500 milliárd forint vagyon feletti még nagyobb vagyonadóról, amiről le is jött a sajtóban, hogy 4 szereplőt érint a gazdag listánkról.
1: Igen.
2: Ez most már az idei évvel 5, mert Szijj László is átlépte ezt az 500 milliárd forintos határt.
1: Egyébként azok, akikkel együtt dolgoznak, maguk a listán szereplők, mennyire szívesen állnak rendelkezésre?
2: Ez nagyon változó szintén. Vannak, akik nem akarnak hallani sem, van, akik erről hallani sem, vannak, akik elfogadják, esetleg visszajelzést is adnak a becslésünkre. Ugye mi ezeket kiküldjük a GDPR szempontok miatt, és van, aki mondjuk ad egy perspektívát, hogy így kellene értékelnünk, de nekünk van egy egységes módszertanunk, ahhoz ragaszkodunk, így nyilván az elmúlt években lehetett különböző ügyekről hallani, így a gazdaglista kapcsán, de alapvetően azt gondolom, hogy az idei évben a többség együttműködő volt.
1: Amikor ilyen adatokkal dolgozik, akkor le tud jönni erről a trackről úgy, hogy mondjuk lemegy a boltba, és azt gondolja, hogy 1000 forintnak is van értéke?
2: Ez nagyon érdekes kérdés, egyébként pont, hogy a boltot említette, a magazinban, amit egyébként el is hoztam, hogy a nézők is láthassák, hogy így néz ki az októberi Forbes magazin, benne a
1: szép
2: százas listával, igen, egy arany címlapot.
1: Letisztult.
2: Igen, egy arany címlapot készítettünk. Pont készítettünk egy gyűjtést arról, hogy a milliárdosokkal hol találkozhatunk így a hétköznapokban, tehát amellett, hogy a boltban tőlük veszünk felvágottat, tejet, melyik hotelükben megyünk el nyaralni, melyik borászatukból veszünk bort, tehát hogy most ez pont ezt a húrt pengette meg bennem, de igen, ezek elképesztő összegek, amikor ekkora milliárdokról, 1000 milliárdokról beszélünk, de emellett ugyanúgy fontos, hogy ezeket a mindennapi összeget, perspektívákat megtartsuk.
1: Nagyon ügyesen kerültek ki azt a kérdést, hogy a személyes viszonya a pénzhez átalakul-e ez ügyben, hogy ilyen listákkal foglalkozik, amikor vásárol.
2: Nekem nem alakul át, de nem is akkora vagyonom, mint a listán szereplőknek.
1: Mondjuk ez meglep. Maurer Kristófot hallották, aki a Forbes gazdag listájának egyik szerkesztője. Köszönöm szépen a beszélgetést, és hát várjuk legközelebb is, amikor már talán jobban érződik a változás a vagyonokban.
2: Köszönöm a kívást.

0: Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.
1: Függöny.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális

gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

szegény írók. Zenés pszichó, segélygringók, segélyhívók. Az egész sztorit kemény dió, de még bírod. A buktatók, a slusz poén, a dupla csavar. A klubzakók, a sufni lét, az utca sara. A grundharcok, a sorompók, a szív előtt. A Budapest, a 2015. A puszt, a kéz, a plusz kajád, meg amit fizetsz. A busz, a cég, a busz, az ágy, az anim gifek. A konyha rész, a lyukszobád, a fal is hideg. A puszta tény, a Maldív helyett Margit sziget. A szindelők, a szélirány, a trébarátok. A cinkelők, a cimbarák, a késdobálók. A szép remény, a félszobák, a célronáldók. A szenvedők, de szívben már a célon állók. A diplomásból élelmiszer boltos. Nem az iskolád, az életvitel volt rossz.

stresszözön a megszökők a tesztkörök, a céltalanul szentesített eszközök, a szeszködös tett, amihez leszközöd, a fesztiválon eltapsikolt exhibőt, a hétköznapi megtört felszivárdok, a réteg, aki ettől elszivárgott, a kipörgetett éjszakák, a szemcsepp, a lelki ismeret, az el nem tűnő Snapchat. Módszerek, Montserrat és Monte Carlo, a srác, hogy szerest, annyi mindent mond magáról, a kóc

ami belül mindent átértékel. Több mint képzeled, az élet, amíg megőrzöd a szíved, a legértékesebb végszered. Nincs gond, hogyha úgy érzed, hogy ellened, a föld nincs gond, amíg az ég veled. Több mint képzeled, az élet, amíg megőrzöd a szíved, a legértékesebb végszered. Nincs gond, hogyha úgy érzed, hogy ellened, a föld nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, mert az ég veled. Nincs gond, nincs gond, mert az ég. Nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, mert az ég veled. Nincs gond, nincs gond, mert az ég. Nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, mert az ég veled. Nincs gond, nincs gond, mert az ég. Ég veled. Maldív helyett Margit sziget. Az egész sztorit kemény dió, de még bírod, de még bírod. Budapest a 2015.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Visszautazunk az időben 2026. május 25-éig. Május 25-én ünneplik minden évben Afrika napját, amely az afrikai nemzetek egységére, szolidaritásra és kulturális sokszínűségre hívja fel a figyelmet. A jeles nap dátuma az Afrikai Egységszervezet 1963. május 25-i Addis Abebában történt megállapodásához kötődik. Az ünnep alkalmazása Afrika gazdag történelmének, hagyományainak és kulturális örökségének bemutatására, miközben a kontinens fejlődési lehetőségeire is ráirányítja a figyelmet. Ebből az alkalomból világszerte kulturális programokat, kiállításokat, koncerteket és konferenciákat rendeznek. És szintén 2026. május 25-én a Spirit FM húzós című műsorában Róna Jegon vendége Presser Gábor volt.
2: Presser Gábor, zeneszerző, előadó művész, az Omega muzsikusa, majd az LGT alapítója, a Víg Színház zenei vezetője. Több mint 500 albumhoz írt több mint 700 dalt, kompozíciójával szólisták sorát tette sikeressé. Az Omega és az LGT albumain kívül saját szóló lemezein is hallható. A Víg Színházban zenés darabjai jellemzik pályafutását. 30-nál több kitüntetése között ott van a Kossuth, a Lisztdíj és a köztársasági érdemrend tiszti keresztje is. Prima Primissima, Budapest és több kerületének díszpolgára.
3: Presser Gábor, örülök, hogy itt vagy.
4: Én is, és nagyon szépen köszönöm a meghívást.
3: Szóval,

0: ha azt mondod, hogy 700 dalból válogatsz néhányat, az mindig nehéz. Azt mondod, hogy 700 dalból válogatsz néhányat. Ezért nem bírsz magaddal? Mert belevágsz egy olyan sorozatba, hogy rögtön én is a közepébe kezdjek, ami egy kicsit olyan, hogy nem bírsz magaddal. Tehát hány est? 8?
1: Hát ez 8.
0: Hányféle program?
1: 3.
0: Hát ez meló.
1: Hát persze, de az egészben a zenélés miatt, hogy mondjam, minden jóra vált. Tehát az, hogy én elfáradok egy próba végén, 6 órákat szoktunk próbálni általában.
0: Ez kemény.
1: És én el szoktam fáradni, de mindannyian elfáradunk, és ez egy jó elfáradás. Nem nagyon volt az MVM előtt sem, nem voltak vitatkozások, szóval tök jó volt próbálni, és amikor zenélsz, akkor nem nagyon érzed, hogy hogyan rohan el az idő, és csak szóval ez a fáradtság másnap eltűnik, amikor újra zenélni fogsz. Hát persze van olyan, hogy olyan sokat próbálsz, hogy megfájdul a kezed egy kicsit, vagy az a gyönyörű hangod elmegy egy kicsit, de ettől még a készülődés, a próbálás, a zenélés öröme, az mindent visz. És nekem meg az jutott eszembe már nagyon régen, hogy amit az LGT-vel akartunk, hogy csinálunk ilyen 5-6 órás koncertet, és hát ugye a koncertrendezők mondták, hogy igen, de nem velünk.
0: Igen.
1: És mert hogy akartunk ilyen maratont csinálni. Most csak úgy mondom, hogy például a Kelemen Barnabás, a hegedűművész csinál olyan maratont, hogy egy nap 3 hegedűverseny, és még nem is tudom még mik mellette, délelőtt 11-kor koncert az...
0: 3-kor
1: talán
0: is,
1: az akadémia minden. Igen, mondjuk 5-kor is, meg 8-kor is.
0: Így van.
1: Szóval ez... Én ebben nem látok valami hősi tettet. Jó, hát nyilván az embernek össze kell szednie magát fizikailag is, és jó lenne fejben is, hogy mondjam, eljutni arra a szintre, hogy tudsz muzsikálni, és hogy önfeledten játszhatsz, de azt annyiszor láttam, hogy zenével ki lehet pihenni azt, amit addig csináltál, legyen az mondjuk egy másik fajta zene. Tehát valahogy van ebben valami őrületes ilyen varázsló dolog, hogy leülsz a próbán, és hallod, hogy a te embereid, érted, a te kollégáid, a te barátaid, ezek a te hangjaid, ezek elkezdenek jönni, és akkor elszúrjuk, meg
0: valamikor csak hallgatod? Bele tudsz úgy merülni, hogy csak hallgatod őket? Tehát, hogy úgy elengeded, hogy ez milyen jó.
1: Ja, sokszor próbán, persze, én csak úgy, tudod, mindig mondom neki, én vagyok a zongora kísérő, tessék mindent megcsinálni rendesen, és akkor én nagyon figyelek. Én általában az a fajta zenész vagyok, aki az egészet hallgatja. Tehát, ezt most hogy kell elmagyarázni? Tehát, hogy nem egy részet, mondjuk próbálunk 10, és én nem az énekest figyelem egyedül, hanem én figyelem közben az utolsó basszus hangot is, meg azt, hogy mit csinál bal kézzel a lábcinen a Gergő. Szóval...
0: Mondjuk Zsenikkel dolgozol együtt, hát például a Gergő. Tehát, hogy erre szokták mondani, hogy úgy könnyű. De közben meg ez neked jár. Tehát, hogy ez
1: nem,
0: egy ilyen... Nehogy nem. Ez oda-vissza csatolás.
1: De nem könnyű.
0: Miért te kapaszkodsz?
1: Nem, hanem azért nem könnyű, mert ők annyira kialakultak, és annyira kiforrottak, és annyira jók, hogy az nem úgy van, hogy mint amikor valaki megjön, és szétosztja a kottákat, hogy ezt kell játszani, hanem elkezdesz együttműködni vele, tudod? És neked 6 not kell ő rá, Mert szóval ez az egész egy ilyen sok szálon húzogatós társasjáték.
0: Szokott olyan ott lenni, hogy ez mégiscsak az én dalom? Tehát azért játsszuk már azt, amit én gondolok.
1: Nem volt ilyen, mert nem. Mindenki, aki jön velem játszani, ismer nagyon jól. Tehát senki nem megy messzire, élből. Élből nem történik olyan, hogy valaki elkezd olyasmit játszani, mert szeretjük, meg tiszteljük egymást.
0: De ha már ez így felmerült bennem az előbb, kicsit másképp és picit viccelve, ezt én most komolyan is megkérdezem, sose kérdeztem tőled. Volt olyan bármikor a pályafutásod alatt, hogy úgy érezted valaki mellett, zenésztársad mellett, hogy kapaszkodni kell? Hogy akkora óriás volt, hogy nem volt erre felkészülve, hogy wow. Volt ilyened?
1: Igen, eleinte, amikor nagyon sokat játszottunk kettesben a Barta Tomival, tehát nagyon sokat gyakoroltunk nálunk, tehát ez az LGT kezdés volt, meg azelőtt egy rövid periódus, amikor persze hát halálos titokban, mert hát akkor tudod, a banda hűségnél semmi nem volt.
0: Áruló vagy.
1: És azt, nagyon, azt nem tudtad valakinek elmagyarázni, hogy ott van egy másik csávó, akivel én szeretnék zenélni. Hát pláne, hogy nem alakult bennünk ki semmi olyasmi, hogy mi külön akarunk bandát csinálni, tudod? És ezek csak olyan kis közül keresgélő, tapogatózások egymás irányában. Amikor először elkezdtem hallgatni, hogy mi mindent tud, de mondjuk, amikor négykezeseztem a Szakcsival, és az sokszor volt, és ugye azok csak improvizációk voltak. Hát annál nagyobb csodát nem tudom, hogy lehet. Hát úgyse tudom szavakkal elmondani. Tehát, hogy úgy játszottunk, hogy egyszerűen nem is, csak éreztük egymást, nem is kellett figyelni. No, és ő egy óriás volt, és kirepített a zongorától. Úgyhogy igen. Ami játszottam a Don Elias-szel, aki akárhogyan számoltuk, ahogy ő él, olyan nem volt, hogy valaki nem sorolta a világ első három legjobb ütőhangszerese közé. Volt olyan, hogy elengedtem a zongorát, csak így néztem. Hát maga a csoda az az ember, tudod? A műsor végéig mondhatnám, hogy kik voltak azok az őrületes zsenik, akikkel játszott, tudod? Tehát én így ott ültem, és nem nagyon hittem el, hogy ez most éppen történik, és hallom a saját dalom, játsza a Don Elias. Szóval volt, hogyne.
0: De hát ezek jók, ezeket el lehet vinni.
1: Mondjuk egy Amadindával először próbálni. Hát azért hopika.
0: Micsoda zeneakadémiai koncertjeitek voltak?
1: Hát igen, 19 szilveszter éjszaka, és akkor a 20. már a Covid áldozata lett.
0: Ezek hiányoznak egyébként? Ezek a régi nagy találkozások? Mert azért most ugye eléggé berendezett az életed. A zenésztársak, az énekesek, tehát hogy úgy egybe vagytok.
1: Igen. Hát ugye az ember korral kevésbé mozgékony, talán így aztán kevesebb is a kaland, de igen, hiányzik.
0: És most húzol váratlant? Ugye lesz három ested, három különböző ested, azt is gondolhatnám, hogy három különböző mezőny sorakozik fel melletted. Így lesz?
1: Igen. Hát nagyjából. Hát az első három koncert az
0: Hódolat
1: a női hangnak.
0: A Falusi Mariant gondolom, hogy ott lesz.
1: Még gondolkodom egy kicsit.
0: És tudom, hogy kik nem lesznek ott, vagy sejtem, hogy kik nem lesznek ott az életed női énekesei közül, Kovács Kati, Zalatnai, Katona Klári, megidézve talán igen, de a színpadon?
1: A színpadon nem hiszem.
0: Hát ugye?
1: Nem. Most már annyira belémivódott egy munkamódszer, amit csak nagyon kevesekkel tudok megcsinálni. Tehát ez megint csak az előbb így fölemlegettem. Én nem sajnálom, hogy öreg vagyok, meg az, amikor zongorázom, akkor egyelőre, hála Istennek, nem érzem azt, hogy ő Istenem, milyen öreg vagyok, vagy hogy kicsúsztam a saját kereteim közül, de az öregséghez tartozik az, hogy egyre makacsabb vagy, egyre inkább
0: úgy legyen,
1: ahogy én akarom, pedig nem érzem magamon, hogy ilyen vagyok, de néha úgy azért érdemes kimondani ezt, tudod? Csak amit, ahogy az előbb is mondtam, ezek az emberek, ezek elfogadnak engem. Tehát akikkel én muzsikálok, nem csak én fogadom el őket, hanem őnekük is el kell fogadniuk engem olyannak, amilyen vagyok, és ők meg elfogadnak, ami hát nem egy rossz érzés.
0: Ne legyünk álszemérmesek, nem úgy van, hogy megtiszteltetés? A presszeresten zenén a
1: színpadon? Én az ilyenekre nem nagyon... Én ezt nem szerettem hallani vagy hallgatni, mert közben meg én azt gondolom, hogy azért, mert sokakkal együtt én is megtehetem, hogy úgymond azokkal játszom, akikkel én szeretnék. Ezért rögtön nem gondolom azt, hogy ők most megvannak tisztelve. Tehát, hogy ez egy kicsit ugye az én válogatásom, meg az ő választásuk, hogy ők bevállalják ezt. És megmondom őszintén, hogy visszajön hozzám azért, hogy az egy tortúra velem dolgozni.
0: Nem, mert ugye néha a követelmények miatt, vagy pont azért, amit mondasz, hogy hát most már azért az a metódus, ahogy te elképzeled, és úgy dolgozunk, ahogy én akarom.
1: Igen, de ők nem csak, ugye egy nagy művészre nem mondjuk, hogy profi, mert az sértő. Ők nem csak nagyon-nagyon jó művészek, hanem fejben nagyon-nagyon profik. Tehát azt kell mondanom, hogy ők úgy indulnak el otthonról, hogy ők tudják, hogy milyen lesz ez a mai próba. Tehát, hogy mi egyrészt, hogy mi mindig tudjuk, hogy mit fogunk próbálni a következő nap, úgy, mint egy színházban, hogy ki van írva, tudod, hogy melyik jelenet 10 órakor, 11-kor valami mást próbálnak, és mi ugyanígy ki vannak írva a dalok, hogy mit fogunk próbálni. És ők mindent tudnak, és tudják azt is, hogy én milyen vagyok.
0: Te attól vagy ilyen, mert a színház megnevelt? Azért a Vígszínházban eltöltöttél fél évszázadot.
1: Igen, most biztos, hogy ilyen értelemben nagyon, nagyon sokat szedtem föl a színházban, és vittem magammal tovább. Hogyne, ezt mondjuk ezen így sokat nem gondolkoztam, de nagyon, nagyon úgy van, ahogy mondod. Igen, mert hát ez egy közös élet a zenélés, vagy zenekariság, meg a színházi munka.
0: Hát jó eset.
1: Nyilván bevittem egy pár dolgot a színházba.
0: Hát magát a műfajt bevitted a színházba. Hát kezdjük azzal.
1: Hát azt nem tudtuk.
0: Na jó, de illet.
1: Nem sokat tudtunk arról, hogy mi csinálunk ott, beleértve a Marton Lacit is. Tehát szóval, hogy valamit ott elkezdtünk kísérletezni. Igen.
0: A Pinocchio az utolsó színpadi sikered, ami most is ugye hát 3 éves, tehát egy friss darab a Vígszínház műsorán, az bármiben hasonlít logikailag benned mondjuk a képzelt riporthoz, vagy bármelyik korai darabodhoz, vagy már teljesen máshonnan fogod meg az egészet?
1: Hát azt gondolom, hogy nem hasonlít, azért is nem, mert a kézhez kapott anyag, tehát ugye mi példánynak mondjuk, de azt nem lehet olyan jól érteni, mint egy forgató, a filmesek mondják, hogy forgatókönyv. Tehát a kézbe kapott példány, az ugye egy másik világ, hát ugye hihetetlenül másik világ ez a két darab, de valójában az összes.
0: De a te világod más-e? Tehát én értem, hogy magad adaptálod a példányhoz, a témához, a gyerekdarab, felnőtt darab, stb. Azt értem. De másképp születik-e ma benned egy darab zenei anyag, a zenei világa, hangzásvilága, mint ahogy született akkor?
1: Hát a hangzásvilág az, az a kezdés, hogy ugye nyilvánvaló, hogy egy Pinocchioban nem egy LGT-féle rock csapat áll és játszik, a Pinocchioban a zenekarjárokban egyébként ül egy zenekar, és akkor ott ők nagyon szépen játszák az ő dolgaikat, és ezért rögtön technikailag, még mielőtt minden dolog úgy föltör benned, és akkor művészet, de technikailag rögtön egészen másképp állsz hozzá, hiszen az egyik egy valójában az életből merített nagyon durva történet, sok filozófikus mellékszállal jó néhány a sehova se vezet, a másik viszont az egy mese. Az egy mese, a Pinocchio az egy mese, önmagában a figura is csak a mesében létezhet, hiszen egy fából faragott figura.
0: Viszont sok filozófiai szál van benne.
1: Szintén.
0: És jó néhány mellékszál, ami sehova se vezet.
1: Pontosan, abszolút. Hát pontosan.
0: De hát ez maga
1: a
0: színház.
1: Mondjuk igen, azt akartam mondani, hogy ez benne a nagy játék. Úgyhogy hogy lesz ebből egyáltalán valami, de nekem ilyenkor kell, hogy legyen egy nagyon erős együttműködésed a rendezővel. Egyrészt bele kell helyezned magad abba a világba. Nekünk a képzett riportban nem volt nehéz belehelyezni magunkat, mert az LGT-vel előtte, most nem tudom pontosan megmondani fél év, vagy szóval nagyon rövid idővel előtte ott voltunk az angliai Lincoln Fesztiválon, ami akkor Európa talán legnagyobb fesztiválja volt. És egyszer csak tényleg ott voltunk a közepén, és test közelből, néha bokáig sárban, beázott művész sátrak között, tehát szóval végigéltük az egészet világsztárokkal folyamatosan a színpadon, és mi ezt a tapasztalatot belevittük a darabba, amit nagyon nehéz volt egyébként elmagyarázni az alkotóknak is, meg a színészeknek is. Mert soha nem voltak ilyennek a közelében. Hát ugye mi beszélünk 1972 őszéről.
0: Igen. Olyan világot hoztatok ide, amit nem ismertünk, csak gondoltuk.
1: Senki nem ismerte, mint hogy a színművészek kijöttek az akkor főiskolának hívtuk, és nem, hogy nem voltak kiképezve úgymond rockzenéből, hanem ők még otthonról sem hozták, tehát ugye a mai, mondjuk visszamenőleg néhány évtizedre már az a generáció, akik mondjuk 80-ban kerültek be, és most nem pontos számokat akarok mondani, azoknak a fele már gitározott, marha jól énekelt, már volt egy kis bandája a gimnáziumban, lett bandája a színművészetén, mert összeálltak innen-onnan, amonnan, egy operatőr, egy rendező, két színész, nem tudom, és ők ezt már hozták, ők ezt hallgatták. Azok a színészek, akikkel mi elkezdtünk dolgozni a képzelt riportban, valójában nem nagyon hallgattak beat zenén. Egész másra voltak nevelve, és nagyon-nagyon ki volt írtva a színművészetéről a beat zene. 73 márciusában volt a bemutató, a képzett riport bemutatója. És ugye Várkonyi tanár úr volt a Víg Színház igazgatója, és ő volt a színművészeti rektora is. És a tanár úr olyan két szezonnal később azt mondta, hogy azt gondolom, hogy bejöhetne egy kicsit a főiskolára, legalább csináljon ott valami kis kurzust, hogy ezek a gyerekek ezt a műfajt is tanulgassák. Hát azt se tudtam, melyik lábamra álljak, tudod, azért ilyet mond neked a Várkonyi Zoltán, hogy a színművészetére menjél be egy kicsikét kurzust tartani, akkor eléggé megilletődés.
0: Ez neked is megilletődés, persze, de közben meg a műfajt megértetted Várkonyi Zoltánnal. Hát, tehát, hogy egy másik generáció megértette, hogy ez a műfaj, ez él, és ez abban a generációban, a tiédben, meg az övékben, a srácokéban, akik színészként kijöttek a főiskoláról, ez nagyon is jelen idejű.
1: Hát meg mondjuk a Várkonyi tanár úr, az nem csak volt egy fantasztikus színész és rendező, hanem ő, mint színházvezető, mondjuk úgy, hogy megelőzte a korát, tehát ő látta, hogy erre a műfajra szükség lesz, hogy a színháza tele legyen, hogy jöjjenek új fiatalok, akik még sose jártak a Vígszínházban, hogy kezdjenek el nézni, és ők be fognak jönni, mert a beatzene az be fogja őket húzni egy kicsit. Látsz, és ma azt ilyen... gondolta, hogy ez kellene, hogy a színészek is jól tudjanak ilyetének.
0: De látsz ma ilyen művész innovációt, mint ami akkor berobbant a 70-es években? A műfajjal, egy más hangütéssel látsz ma ilyet?
1: Persze. És hogyha most újra erőre kaphatnak az alter kicsi színházak, akkor még erősebben fogják látni ezt az emberek.
0: Te jársz kis színházakban?
1: Én nagyon szeretek kicsi színházakat nézni. Csomó, de nem azt mondom, hogy én egy ilyen elkötelezett alterjő vagyok, hanem rengeteg dologra vagyok nagyon, nagyon kíváncsi, és szoktam.
2: Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a múlt idézőt.
3: A nő furcsa egy teremtés.
4: A hitelkártya, csak a hitelkártya.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral. Szombat esténként 8 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a Multidézőt, és még mindig maradunk 2026. május 25-én. Ezen a napon őrizetbe vette Hilarion orosz metropolitát a cserendőrség. A Telegram poszt szerint Hilariont azután vették őrizetbe, hogy Karlovi Váriban elhagyta Szent Péter és Pál apostol pravoszláv templomát. Kocsi a csomagtartójában fehér anyagot tartalmazó 4 apró edényt találtak. Hilarion metropolita a kábítószer birtoklást tagadta. És szintén 2026. május 25-én a Spirit FM Agy Esély című műsorában Tóth Peti Lili vendége, Pázmándi Németh Szilvia, a Pázmándi Tanya Esztergom megálmodója volt.
2: Következő vendégem Pázmándi Németh Szilvia, a Pázmándi Tanya Esztergom egyik megálmodója és tulajdonosa. Családjával a természetközel életformát próbálja megőrizni és továbbadni a mai rohanó világnak. Nekem volt szerencsém ellátogatni hozzájuk, mi több vendégeskedni is náluk, és azt kell, hogy mondjam, hogy egészen rendkívüli az ő munkásságuk. Szilvia egyébként a közösségi oldalán rendszeresen oszt meg kertészkedéssel, állattenyésztéssel és vidéki életmóddal kapcsolatos gondolatokat, ezzel is inspirál másokat erre a rendkívüli érdekes életre. Nagyon szépen köszönöm, hogy ellátogattál hozzánk.
3: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy jöhettem.
2: Hát nagyon régen találkoztunk, de tényleg muszáj szót ejtenünk a munkásságotokról. Hogyan kezdődött az ötlet? Neked ez már gyerekkori hitvallásod volt?
3: Én azon szerencsések közé tartozom, aki nem az elunt fővárosi vagy nagyvárosi élet után dönthettem úgy, hogy akkor Tanya, hanem én Tanyán nőttem föl. Tehát én alföldi gyökerekkel rendelkezem, én ott gyerekeskedtem, én 24-25 éves koromig én ott is éltem, és tehát igazából nekem az urbánus lét volt abszolút tájidegem. És hát egy néhány évet ugyan tartózkodtunk falun, de azt én is, meg a férjem is úgy éreztük, hogy ez nem az, amit mi szeretnénk. Aztán jött lehetőség arra, hogy a Tanyát, ami részben családi dolog volt, hogy akkor azt visszavegyük, és volt pár egyéb olyan tényező még, ami miatt azt mondtam, hogy akkor irány Tanyára inkább, az mindenkinek jobb lesz.
2: Hogyan fest egy napotok? Családanya is vagy, gazdálkodsz is, állatokat is tenyésztetek? Rengeteg sok mindent csinálsz.
3: Sok feladat van, de én azt gondolom, hogy a tartalmas életben hiszek, tehát a semmittevésben és a majd lesz valamiben, ebben annyira nem. Tehát nyilván reggeli rutina a kisgyerekkel, óvoda. Aztán, mivel még nem tartunk azon a szinten, hogy a gazdaság fönntartja saját magát, ezért kívülről kell pénzt belevinni, tehát munkám is van, ami egyébként szintén az állattenyésztéshez kapcsolódik. Tehát, hogy dolgozni megyek, aztán a férjemmel felosztjuk, hogy ki az, aki éppen az állatos aznap, hogy ki az, aki körbe szaladja az állatokat, délután pedig akkor állatok megint, kert, gyerek, stb. És aztán egyszer csak hamar vége van a napnak, tehát hogy igazából mindennek van amúgy helye ebben a történetben.
2: Van benne akkor rendszer.
3: Van, minden, ezt rendszer nélkül nem lehet.
2: Mit gondolsz, hogy miért annyira fontos és aktuális a mai világban arról beszélgetni, hogy hiába kicsi egy gazdálkodás, de minőségien és életszerűen működik, nem föltől elrugaszkodottan?
3: Egyrészt azt gondolom, hogy nagyon fontos kiemelni azt is, a covidos idő nagyon jól rávilágította arra, hogy a rövidellátási láncoknak oltári nagy szerepe van, tehát nem lehet megengedni azt egyetlen nemzetgazdaságban sem, hogy teljesen ki legyünk szolgáltatva a multiknak, meg a kívülről bejövő dolgoknak, és a mikroközösségek szempontjából is nagyon fontos dolog az, hogy ezeken a rövid ellátási láncokon keresztül tudjanak egymáshoz kapcsolódni, illetve ez az egyik fele, a másik fele pedig az, hogy ma nem nagyon van olyan család, nem csak Magyarországon, Európában is nagyon sok helyen, ahol valamilyen ételérzékenység ne lenne. Most ez tök mindegy, hogy glutén, vagy tej, vagy bármi egyéb, tojás, nem tudom, tehát hogy bármilyen. És ezek azért nagyon sok esetben gyökeret vernek az üzemszintű állattenyésztésben.
2: Szerinted mikor tudtunk ennyire elrugaszkodni a talajtól, hogy ennyire nincsen realitásunk a régi kor állattartásához, tenyésztéséhez?
3: Magát kimondottan a pontot szerintem nagyon nehéz lenne megfogni. Én talán ott keresném egy kicsit, hogy ugye azért mi hasonló korosztály vagyunk időben, hogy a mi szüleink és az ő szüleiknél látszódott egy törés, amikor is a kétkezi munkának kezdett halványulni az értéke, és amikor mindenhol azt mondták, ó, gyerekem, tanuljál, mert ne csináld azt, amit én, mert ne gebedjél a fóliába, nem kell a vasvilla végén állni, és akkor fú, majd te vezető ember leszel, meg nagy ember lesz, tanuljál. És hogy ekkor kezdett így halványulni ennek a kétkezi munkának a lényege, és aztán meg hát nyilván a kényelem az nagy úr, és az nagyon hamar el tudja vinni az embereket, és én itt látom egyébként az elsődleges, meg hát sokkal kényelmesebb a tálcás csirkét levenni, és a stíren nyírt gyepes kis udvarral élni a kis életet, mint az, hogy akkor az állatokról kelljen gondoskodni, hozzájuk is kelljen igazítani a napi rendet, tehát hogy azért a kényelem az nagyon, nagyon fölváltotta ezeket a dolgokat.
2: Mit tapasztalsz, hogy mennyire vannak törekvések visszatérni inkább a természetes megoldásokhoz, akár az én generációmat is, vagy ha a közös generációnkat nézzük? Ha valaki állattartáson gondolkodik, mennyire néz utána a dolgoknak, útközben derül ki, hogy vannak előre nem látható zökkenők?
3: Azt gondolom, hogy ez megint egy kicsit ilyen szétválasztós. Tehát van, aki nagyon tudatosan megy abba az irányba, hogy ezt csinálja, sokat tanul, sokat kérdez, elmegy olyan helyekre, ahol tud tanulni. A másik pedig, hát kicsit egy negatívabb végletként látom, hogy kicsit a lepkekergetős, nagymamámnak volt tisztjukja típusú hozzáállás, és mivel állatorvos körökben sokat forgok, így a kijárós praxisban lévő állatorvosok fogni szokták a fejüket időnként, hogy ezért olyan emberek tartanak állatot, akinek nem biztos, hogy kellene. Tehát, hogy és itt a szemlélet is nyilván nagyon megváltozott, hogy régen, ha maguk nem tudták megoldani a problémát, akkor az állatorvosnak volt annyi becsülete és tisztelete, hogy evidens dolog volt az, hogy neki szólunk, de ma már nyilván a Google jó barát, és akkor majd ott megkeressük, meg beírkáljuk el a közösségi csoportokba, hogy egyébként ez történt az állattal, mi legyen, és ilyenkor mi, akik régóta foglalkozunk, ezzel mindig fogjuk fejünket, hogy állatorvos, az esetleg nem jutott eszedbe? Tehát, tehát van egy nagyon felkészületlen réteg is, aki csak szeretetből, meg elfogultságból, meg egyéb indítatásokból tart állatot, amit nem biztos, hogy annyira kellene.
2: Mint szakértő azért nagyon sok olyan helyre is eljutsz, ahova mondjuk egy laikusnak nincsen belátása. Például az ipari állattenyésztésben azért vannak olyan szürke zónák, amikről senki nem beszél, pedig nagyon sok szót kéne ezügyben emelnünk. Mik a legnagyobb problémák, amiket tapasztalsz?
3: Erre megint nem tudok egyöntetű választ adni, mert tehát ezt megint kétfelé szeretném szedni. Vannak olyan helyek, ahol nagyon sokat tettek az utóbbi években azért, pénzt és energiát nem kímélve, hogy tudjanak úgy fejleszteni, hogy minél jobb körülményeket tudjanak biztosítani. Viszont megvan a másik szegmens is, ahol, hogy most a rossz gazdálkodás, tehát a pénzzel való gazdálkodás, gondolok elsősorban, hogy ez miatt-e, vagy nem megfelelő hozzáértés miatt, ezt igazából nehéz megmondani, de nagyon sok olyan telepet látunk még a mai napig, ahova nem fejlesztettek normálisan. Tehát kifele vették belőle, amit ki lehetett, de már belefele nem tettek energiát, pénzt, stb. Nem lettek a megfelelő fejlesztések megcsinálva, és nyilván mindenki tudja, hogy ha most ezeket újra kéne engedélyeztetni a nulláról, ezek már soha nem kapnahatnának egyébként semmit, de mivel fönnállóak, ezért ugye ezzel a résszel nincsen probléma, és itt látom azt, amikor nem fejlesztenek vissza, nem tesznek bele elegendő energiát, az tud nagyon nagy problémákat generálni.
2: Az állatok jóléte egyértelműen visszavezethető ránk is, tehát a mi minőségi étkezésünkre, minden egyébre az életünkre is kihat. Mit gondolsz, hogy hogyan lehet ez ügyben lépéseket tenni? Mit kell nekünk állattartóként első körben tudomásul vennünk?
3: Én azt gondolom, hogy a háztáji állattartásra nyugodtan ki lehet mondani, hogy ez nem egy jövedelmező dolog. És ezt el is kell fogadni.
2: Hogy érted, hogy nem jövedelmező?
3: Tehát az, hogy például nekünk is a baromfi állomány, az tavasztól őszig nagyságrendileg tojnak, és utána van egy őszi-téli leállási időszak, amikor pihennek a madarak, amikor hideg van, nincs annyi fény, stb. És persze bele lehet mahinálni mindenbe, tehát ebbe is belemahinálhatnék fénnyel, meg fűtéssel, meg minden egyébbel, de nyilván nem teszem, mert elfogadom azt, hogy a madárnak is szüksége van pihenésre. És abban az időben, amikor pihen, akkor nem tojik. Tehát erre felmondom, hogy azért ezt bele kell kalkulálni, hogy ez nem feltétlen jövedelmező történet, mert itt a háztáji állattartásnak az egyik legnagyobb eltérő momentuma az iparihoz képest az időtényező. Mert a háztáji körülmények között megadod az időt az állatnak arra, hogy kényelmesen az ő maga tempójába tudjon fejlődni, és nem az van, hogy életnapra ki van számolva a matek, hogy ha ennyi és ennyi életnapra, ennyi és ennyi fajlaggal nincsen készen, akkor már akkor buktak a mutatók, és ez nyilván presszionálja az egész dolgot egy nem mindig pozitív irányba, és azért mondom, hogy ha a háztáiban meg ezt elfogadod, hogy nem nézed a matek részét, tehát hogy nem, vagy hogy mondjam, nem feltétlen, nem az az elsődleges, hogy a számszerűségi részét nézed, és az, hogy ennek jövedelmezőnek kell lenni, akkor jó, akkor minden jó lesz, de hogyha ha ebbe kapaszkodik az ember, akkor fog fejtörést szenvedni.
1: Még mindig maradunk május 25-én. Ezen a napon tartják az eltűnt gyermekek világnapját, amely az eltűnt, bántalmazott vagy bűncselekmény áldozatává vált gyerekekre irányítja a figyelmet. A világnap dátuma a 6 éves amerikai Ethan Putz emlékéhez kötődik, aki 1979. május 25-én tűnt el New Yorkban. A kezdeményezést 1983-ban Ronald Reagan amerikai elnök indította útjára, azóta pedig nemzetközi emléknappá vált. A nap célja, hogy erősítse a gyerekek védelmét, hangsúlyozza a megelőzés fontosságát, és felhívja a figyelmet az eltűnt gyermekek felkutatásában nyújtott közös segítségre. És szintén 2026. május 25-én az Adj esélyt című műsorunkban Tóth Peti Lili vendége Bánhegyi Dániel tréner és Balogh Ádám állatvédelmi referens volt, és arról beszélgettek, hogy mennyire fontos a kutyás rehabilitáció.
2: A kutyatartás nem csak öröm és szeretet, hanem komoly felelősség is, pláne egy sűrűn lakott városi övezetben. Ugatás, konfliktusok, félelem, ezek könnyen vezethetnek akár feljelentésig. Na de kaphatnak-e büntetés helyett segítséget a kutyatartók? Egy nagyon különleges kezdeményezésről fogunk most beszélgetni, amely pontosan erre a problémára kínál megoldást. Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Bánhegyi Dániel trénerünket és Balogh Ádám állatvédelmi referenst, hatósági ügyintézőt. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
4: Köszönjük, sziasztok!
5: Köszönjük, sziasztok!
2: Én korábban még egyetlen ilyen kezdeményezésről sem hallottam. Nagyon érdekes, nagyon támogatom, tetszik is az ötlet. Honnan inspirálódtatok?
4: Én, amikor ugye elvállaltam ezt az állatvédelmi referensi feladatot, beszéltem a polgármester asszonnyal, aki az állatvédelemért is felel, és azt a kérdést tette fel nekem, hogy ha valamint tudnék változtatni, akkor mi lenne az, mi az, ami újítás vinnék az állatvédelembe. És nekem egy gondolat jutott eszembe, hogy amikor én hatósági ügyeket intézek, akkor milyen jó lenne, hogyha nem egyből bírságolnom kéne, vagy csúnya szankciókat hoznom, hanem tényleg egy igazi segítséget adni az állattartóknak, akikről érzem, hogy nem feltétlenül olyan jó állattartók, de amúgy szeretik az állatokat. És ezt beszéltük a polgármester asszonnyal, hogy egy ilyen kezdeményezés nagyon szuper lenne.
2: Ez szigorúan csak a 8. kerületben jön létre?
4: Igen, igen, mivel ugye mi Józsefvárosban dolgozunk, ezért még csak a fővárosban szerintem egyedülállóan nálunk van ilyen program.
2: Az egy dolog, hogy nálatok jön létre, de nálatok is a legtöbb probléma egy Budapesten unblock, vagy miért volt erre szükség? Ennyire sok volt a kis állatelkobzás?
4: Nem, igazából évente szerencsére csak pár darab ez az elkobzás, viszont mi úgy gondoltuk, hogy azért az állatvédelem az nem egy ilyen középszerű dolog, amit csak úgy kell csinálni, hogy hát úgy épp legyen meg, legyen jó, meg minden, hanem tényleg egy olyan maximális szintre akarjuk hozni, hogy azt lehessen mondani Józsefvárosra, hogy ez Budapest első állatbarát kerülete.
2: Mik a leggyakoribb hibák? Mit tapasztaltok?
4: Hát a leggyakoribb hibák általában, amikor a gazdik nem feltétlen figyelnek úgy oda a kutyáikra, és akkor ők hangosan ugatnak, esetleg kiengedik őket a közös területekre, ott tartózkodnak. Szerencsére ilyen nagyon nagy elhanyagolásokat nem szoktunk azért észrevenni.
2: Hogyan zajlik maga a folyamat? Érkezik egy bejelentés, hogy ugat a kutya, vagy probléma van a lakóközösségben?
4: Igen, minden esetben kapunk egy bejelentést, és mi nagyon gyorsan, akár egy-két napon belül kimegyünk a helyszínre, és felmérjük a helyszínt, megnézzük az állatot, a tartási körülményeket, és elindul egy ügy.
2: Milyen javaslatok jöhetnek létre? Hol kapcsolódik be, Dani?
4: Amikor megnézzük a helyszínt, és találunk kisebb hiányosságokat, beszélünk az állattartókkal, nagyon fontos, hogy ilyenkor a szomszédokkal is beszélünk, és amikor összeáll egy olyan kép, hogy hát itt vannak azért hiányosságok, de ezek kijavíthatóak, és akkor nem feltétlen egy bírsággal akarjuk ezt megoldani, akkor jön képbe a Dani, hogy hozunk erről egy döntést, hogy persze figyelmeztetjük, jónak kell lenni, de Dani kimegy és segít jónak lenni.
2: Ki meg Dani segít jónak lenni. Mit tapasztalsz? Mennyire szoktak készségesen hozzáállni a segítséghez?
5: Alapvetően én azt látom, hogy meg vannak lepődve az emberek, mert hogy sajnos ahhoz vannak hozzászokva, hogy ilyenkor a szankciók és a rossz szándékkal megy oda akár az önkormányzat, akár bárki, és van elsőre egy bizalmatlansági faktor felém, hogy én most valóban jót akarok-e, és ahogy Ádám is mondta, itt alapvetően olyan gazdikról van szó, akik szeretik az állataikat, és féltik, hogy esetleg most valamilyen következménye lesz, és itt az összes többi tréninger ellentétben nekem nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a bizalmat kialakítsam, még nagyobb bizalmat tudjak kialakítani a gazdákkal, hogy megértsék, hogy egyébként most ez pont arról szól, hogy mi szeretnénk, csak hogy nektek jobb legyen, és meg tudjuk azokat a problémákat oldani, amivel a lakóközösséget sem irritáljuk, illetve maga a kiskutyának is jobb lesz, mert azért az esetek 99,9%-ában valóban van probléma, amivel kell foglalkozni itt.
2: A problémát ezt inkább gondolom feltételezem, hogy a kutyatartókra, a személyekre érted, nem csak a kutyákra.
5: Abszolút így van, igen. Én azt tapasztalom, hogy a hozzám került eseteknél nagyon szeretik az állatokat, viszont az a tudatosság hiányzik, ami kell ahhoz, hogy egy kiegyensúlyozott és egy olyan a 8. kerületben egy nagyon terített társasházas környezetben is jól tudjanak együtt élni, és én például ezért örülök ezeknek a típusú műsoroknak, amik itt is vannak, hiszen ha csak már véletlenül belefut egy ilyen YouTube videóba, ahol egy kicsit gondolkozhat rajta, hogy miként tudja megoldani, akkor már hozzátettünk ezeknek a gazdiknak az edukációjához.
2: A tudatosság hiánya az miből fakadhat? Nem készülnek föl a kutyatartására, nem ismerik meg a saját kutyájukat. Mit tapasztalsz?
5: Alapvetően inkább meglepetés számukra, hogy ilyen szélsőségesen is tud egy-egy helyzetben viselkedni a kutya, és itt ismét kiemelném, hogyha mondjuk a 17. kerületes családi házas övezetben lennénk, ezek valószínűleg fel sem tűnnének ezek a problémák, viszont egy 8. kerületben, ami tényleg a város szíve, ott azért nagyon sok olyan helyzet tud előfordulni, amire egy átlagos kutya és egy átlagos gazdi sincsen felkészülve, tehát hogy legfőképp ez okozza a gondot, hogy egy olyan inger környezet van, amire nincsenek felkészülve az állattartók.
2: A rehabilitáció hogyan jön létre? Milyen lépcsőkből áll, ha már lépcsőkből áll esetleg?
5: Igen, itt szerintem talán Ádám még érdemes arról beszélni, hogy te mit tapasztalsz egyébként az első kimenetelnél, tehát hogy, mert hogy szerintem ott van az első lépcső, hogy egyáltalán látod, hogy ott mi történik és hogy történik, mert ugye én abban a részében még nem is igazán látok bele.
4: Igen, az első lépcsőfok az tényleg az, hogy megnézzük, hogy felmérjük az alapokat, miért egyébként először ugye a jogszabályi helyeket nézzük, hogy azoknak megfelelően zajlik-e az állattartás, de azért én már felszoktam vezetni az állattartóknak, hogy hát igen, van ez a hiányosság, ezt tapasztaltuk, a szomszédok is nagyon megerősítették, de aggodalomra semmi jog, dolgozunk egy kutyatrénerrel, amit az önkormányzat fizet, nekik ebből nem kell semmit fizetni. És akkor ő jön, kijön, segít, ez mindenkinek jobb lesz, a gazdinak is, a kutyának is, a lakóközösségnek is. Tehát ilyenkor azért megnézzük, hogy egyáltalán érdemes-e kutyatrénert kirendelni.
2: Nem szoktak szkeptikusak lenni a lakóközösség, mert azért ez egy nagyon ritka kezdeményezés.
4: De azért előfordult olyan, hogy amikor ezt megemlítettem, például egy idősebb hölgynek, akkor ő azt mondta, hogy úristen, ő nem engedi, hogy elvigyék a kutyáját, de szerencsére sikerült azért kellően tájékoztatnom, hogy ez nem arról szól, pont azért jön a kutyatréner, hogy ne kelljen később elvinni a kutyáját. És ezt megértette, utána is sikeresen el is végezte a tréninget.
2: Nagyon érdekelne az, hogy ezek a különböző konfliktusok mennyire eszkalálódhatnak el. Tehát kezdődik mondjuk a kutyánál, van egy hangos ugatás, ez a problémának az alapja. Na de a lakóközösség összeszólalkozása, elutasító magatartása azért merőben hozzá járulhat ehhez. Hol szokott elcsúszni a biztos talaj?
4: Hát szerintem a kutyatartás az tényleg egy ilyen nagyon konfliktusos pont, és én azt vettem észre így a helyszíni szemlék során, hogy nem feltétlen csak ez a probléma, hanem utána, amikor kimegyünk azért és beszélgetünk, akkor azért így felszíre törnek, hogy de egyébként ő mindig még felújít is, meg minden, meg amúgy nem is köszön, meg lelocsolta a virágaimat, és kipusztult, és akkor én most a kutyatartás miatt amúgy rohadjon meg minden, szóval igen, néha bele lehet nyúlni darásfészkekbe, de én mindig letisztázom, hogy mi az állatért vagyunk itt, persze megértjük a szomszédsági nehézségeket, de mi mégiscsak az állatvédelem bástyavívői vagyunk.
2: A kutyákért jártok el, valamint a lakóközösségért. Hol tart most a program? Mennyi ügyben jártatok már el?
4: Ugye ezt tavaly évvégén kötöttük meg a szerződést. Ez nagyon fontos kiemelni, ugye, hogy ez egy ilyen újdonság, szóval még csak ilyen kezdetleges programról beszélünk. Megnézzük, hogy ez most működik-e, van-e rá igény. Hogyha van rá igény, akkor ez beváltja a hozzáfűzött reményeket. Eddig ilyen 5-6 ügyben alkalmaztuk a Danit, és én azért azt látom mind a szomszédsági visszajelzésekben, mind amikor esetleg újra helyszínre kimegyünk, hogy ez bevált, és biztos vagyok benne, hogy a jövőben is lesz még ilyen együttműködésünk, akár jóval kiterjedtebb is, hogy több tréninget tud tartani Dani, mert hogyha több tréninget tud tartani, akkor még jobb kutyatartók lesznek Józsefvárosban.
2: Sikeresnek mondható szerinted, Dani, a program, mint szakember?
5: Igen, én azt gondolom, alapvetően amiben egy kicsit eltér ez az összes többi tréningemtől, hogy ugye van egy feljelentés tárgya, és az a cél, hogy abban tudjak első körben segíteni, és ugye láthatok mellette még sok más problémát, de hogy első körben az a cél, hogy itt az egész lakóközösség megnyugodjon, hiszen senki nem szeretne feszültséget, mert ez feszültséget okoz a kutyatartónak, majd végül az a kutyának is. Tehát, hogy valahol itt priorizálni kell a problémákat, és én azt gondolom, hogy nem jöttem el még olyan helyszínről, ahol nem javult jelentősen a helyzet, és én szerintem itt ennek az együttműködésnek a keretében ez a lényeg. És én mindig ilyenkor egyébként az állattartókat támogatom abba, hogy milyen műsorokat, hogyan nézhetnek. By the way, megemlítettem ezt a műsort is, de tényleg viccen kívül, mert hogy nagyon rövid, viszont közben sok hasznos info elhangzik, tehát tényleg az a lényeg, hogy, hogy úgy szeretném őket utána ott hagyni, hogy rendben, hogy ez egy önkormányzati keretben működő együttműködés volt, viszont ne hagyják abba az edukációt, és ne hagyják abba azt, hogy foglalkoznak a kutyával, még hogyha azt már nem is közösen tehetjük meg.
2: Miután megtörténik effektíve a villámhárítás és a problémának az elhárítása is, azért maradhat-e a lakóközösségben egy tüske? Nekik milyen, hogyan is mondjam, hozzáállást kéne kicsit magukra venni?
4: Hát egyrészt például volt egy olyan ügy, amikor sikeresen elvégezte a hölgy a tréninget, de utána a panaszos írt, hogy hát jó, csökkent az ugatás, de azért még mindig van, őt még mindig zavarja. Ilyenkor én azért azt szoktam javasolni, hogy hát, hogyha már maga a panaszos is érzékel javulást, azért az, hogy egy kutya ne ugasson semmit, az pedig egy irreális elvárás. Szóval itt azért én azt gondolom, hogy a lakóközösségnek is értékelnie kell, hogy kiment a tréner, az állattartó is együttműködik, azon dolgozik, hogy nekik jó legyen, közösen dolgoznak ezen, tehát hogy én abszolút azt várnám el, meg szerintem ez is a megfelelő hozzáállás, hogyha ezt értékelik, és hogyha nem is egy csettintésre megszűnik az összes probléma, látják azért, hogy elindult a javulás útján.
2: Amikor kimész egy helyszínre, mennyire nehéz felmérni a szitut? Mennyire beszél az emberekből az indulat, a türelmetlenség, a harag, az egymással szembeni intolerancia? Tehát, hogy azért hogyan tudod ezt felmérni úgy, hogy mindkét félnek az oldalát reálisan lássad?
4: Hát pont ezért szoktam úgy elég sok emberrel beszélni, mikor egy társasházban például van egy ügy, akkor tényleg kimegyünk, beszélünk az állattartóval, és emellett optimálisan ilyen 3-4 szomszéddal. Ennyiből már azért mindig úgy érzi az ember, így az elmondottakból, hogy na ki az, akivel esetleg a konfliktus robbant ki, ki az, aki teljesen pártatlanul látja a dolgot, és így ezekből azért össze tudom rakni azt a összképet, amiből már elég könnyen tudok következtetni a dolgokra.
2: Hát tényleg szívből gratulálok ehhez a kezdeményezéshez. Bízom benne, hogy mások is inspirációt és ihletet kapnak ebből, hogy ez máshol is létrejöhessen. Köszönöm, hogy a vendégeim voltatok, és sok sikert kívánok a jövőben.
5: Köszönjük.
1: Köszönöm a figyelmüket, a Múltidézőt hallották, találkozunk legközelebb.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Tovább tart a kellemes őszi idő. Jövőre 120 000 forint lesz a nyugdíjminimum. 40 éves a macskafogó. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 000 forintig. 6-12 000 forint közti emelés jár azoknak, akik a nyugdíjminimumhoz közeli ellátásban részesülnek. A nyugdíjminimum 120 ezer, az árvaellátás legalább 60 ezer forint lesz jövőre. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs minisztert több mint 17 milliárd forint hűtlenkezelésével gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap pályázatai kapcsán. A bíróság elrendelte Varga Bajusz Veronika korábbi felsőoktatási államtitkár letartóztatását is ugyanebben az ügyben. Meghallgatta Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselőket a Magyar Nemzeti Bank működését vizsgáló parlamenti bizottság. A két politikust a jegybanktörvény 2016-os módosításáról kérdezték. Ez kimondta volna, hogy az MNB alapítványai által kezelt vagyon úgymond elveszíti közpénz jellegét, így arról nem lehet közérdekű adatokat kérni. Leváltották a NAV adószakmai elnök helyettesét. Tamásné Cinegecsillát az adóhivatal elnökének javaslatára mentették fel, írta a HVG-nek a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A korábbi elnök helyettes 36 éve dolgozott a hatóságnál, rövid ideig vezette is azt. Meghalt a kórházban az a kislány, akit egy iskolatársa szúrt meg kedden az észak-szlovákiai Szaniszlófalva általános iskolájában. A nyolcadikos fiú a tanítás előtt késsel támadta tanárokra és a diákokra. A támadót még a helyszínen elfogták, indítékait a rendőrség vizsgálja. A fiút jelenleg egy mentális problémákkal foglalkozó intézetben megfigyelik. Gyerekekkel imádkozott együtt a békéért 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a vatikáni kertekben fogadta a római plébániákról, iskolákból és szervezetekből érkezett több mint 700 fiatalt és kísérőiket. Az imában a pápa békét kért a világ összes gyermeke számára. Kiváltképp azoknak, akik a háború sújtott a térségekben,

0: például Ukrajnában vagy a Közel-Keleten élnek. Online és közösségi vetítéssel ünneplik a macskafogó bemutatójának 40. évfordulóját. A jubileum alkalmából a film ma este online ingyenesen elérhető lesz a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján. A vetítés előtt közönség találkozót szerveznek az alkotókkal a Pannónia stúdióban. Ma is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkülhet, csapadék nem várható. A levegő napközben 20-26 fokra melegszik.
1: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban. A Bajza utcánál továbbra is csak a szervízúton tudnak közlekedni, illetve mától a Bajza utcát is lezárják a Városligeti fasornál. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat ma, jelzőlámpás irányítással 11 órától várhatóan délután 2 óráig, a 9. kerületben a Dési Huber utcában a Börzsöny utcánál aszfaltozás miatt. Nem működnek a jelzőlámpák ma 3.48-tól 4.1-ig a Móricz Zsigmond körtéren karbantartás miatt. A forgalmat rendőrök irányítják. Lezárják a félútpályát ma reggel 7.30-tól a 13. kerületben az Esztergomi úton az Árpád híd alatt gázvezeték javítása miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. A 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik, mert a csatornát javítanak. Szakaszonként félpályás lezárás nehezíti a haladást a 11. kerületben a Bali Sándor utcában, mert vízvezetéket építenek. Farkas Renát, a BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintetére elhallgatható. Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Somos András.
1: Köszöntöm Önöket, akik ma reggel a közéletre kíváncsiak, bár az az adásíven megfigyelhető, hogy úgy zárjuk a hetet, hogy a közélet súlyos eseményeinek talán az emberi részét visszük tovább, illetve megpróbáljuk a szabadidő értelmes eltöltését, vagy mondjuk pihentető oldalát megfogni. Erre jól szolgál az a téma, hogy aki most arra időzítette szabadságát, még jól is járhat az őszi utazással. A magyar turizmus augusztusi mérlege viszont gyengébb lett a tavainál, és nagyon nem mindegy, hogy milyen szálláshelyet foglal valaki. Mi változott az árakban, a foglalásokban, a vendégek elvárásaiban? Ezt nézzük meg Kiss Robert Richárd turisztikai szakértővel, aki az előző beszélgetésben Önök nem hallották, kiderült, hogy Kós Károly dédunokája.
2: Hát igazából azt mondom, hogy rokonom, egyik ágon rokonom, így van, leszállom az...
1: Igen, nem tudom, hogy ezzel az információval tudnak-e mit kezdeni, én, aki a Kós Károly téren lakom, én tudok, de minden esetre nem ez a fő téma természetesen. A megfogalmazott kérdés tekintetében van-e valami drámai változás a kevésbé erős számokban, vagy egyáltalán ez teljesen szezonalitás hatás? Úgyhogy mi a helyzet?
2: Ha megnézzük a mostani KSH adatokat, akkor azt látjuk, hogy augusztusban eleve éreztük is azt, hogy hát hú, lehet, hogy lehetne jobb is a Balaton, tehát biztos, hogy intőjelek vannak benne, de nem annyira drámai azért minden, mint ahogy elsőre tűnik, mert azt látjuk, hogy hú, hát nagyobb visszaesések jellemzőek, de valóságban a visszaeséseknek az is az oka, hogy nagy volt a bázis, ahonnan indultunk, mégpedig azért, mert az előző évben augusztusban volt a MotoGP, ami most idén júniusban volt, tehát 80 ezer embert jelentett külföldről a Balaton környékének a MotoGP. Jövőre nem lesz, tehát ettől nyilván nem lesznek jobbak a számok abban az időszakban. Viszont tavaly például augusztus 1-3 volt a Forma 1, tehát a budapesti számokat meg megdobta a Forma 1. Eleve a Sziget Fesztiválra is valamivel többen látogattak, és több vendégészakát töltöttek el tavaly, mint idén. Tehát ezek a nagy rendezvények, nagy eseményeknek a számai hiányoznak. Na most ebből a Forma 1-es számok azok benn vannak júliusban, a MotoGP számok benn vannak a júniusban, ezért is mondhattuk azt június-júliusban, hogy hú, hát a tavalyi bázisponthoz képest jók a számok. Hát most augusztus azért lett drámaian alacsony idézőjelesen, mert hogy ezek a viszonyítások azért eleve magasak voltak. Tehát ettől nem kell megijedni, nem kell azt mondani, hogy úristen, most már az emberek nem mennek belföldön nyaralni, meg a külföldi turisták elmaradoznak, tehát nem maradoznak el. Azt gondolom, hogy hogy van tennivaló, tehát intőjelek vannak benne. Ha megnézzük Budapestet, akkor azt látjuk, hogy itt lényegében, hogyha ezt a hatását a Forma 1-nek, Sziget Fesztiválnak így kihagyjuk, akkor igazából a marketing munkát kell úgy megcsinálni, mint korábban, vagy jobban. Tehát azt gondolom, hogy a csapat nekiállt. Tehát ne felejtsük el azt, hogy ugye volt egy kormányváltás, utána gyakorlatilag a nyári időszakra állt fel a megújult szervezet, vagyis hát megújult önmagában, azt gondolom, hogy a vezetés kicserélődött. Tehát ilyen értelemben majd szeptemberben, októberben a tendereknek, ha lesz eredmény, akkor elindulhatnak a hirdetések. Tehát hirdetni kell Budapestet, a kínálat rendben van, alapvetően Budapesten szerintem strukturális problémák nincsenek. A Balaton környékén ott nyilván el kell gondolkodni azon, hogy ebben a helyzetben most, amikor a belföldi kereslet azért valamelyest csökkent, akkor milyen új élményigerettel fogjuk majd visszacsábítani a turistákat? Akarjuk-e visszacsábítani a turistát? Mit akarunk csinálni egyáltalán? Tehát látjuk azt, hogy ha a közösségi médiát fellapozzuk, akkor sokszor maga a szolgáltató is kétségbe esett üzeneteket küld bele a világba, hogy úristen, nem tudom, kevés a víz, alig vannak emberek. Hát nem tudom, én nem láttam Kalabriába azt, hogy mondják, hogy te úristen, nem lehet elférni a tengerparton, meg már megint mit történtek. Tehát egy picit meg kell nézni, hogy mi az, amit kínálunk, mi az, amit szeretnénk adni az embereknek, ezt ki kell találni. Fesztiválokat akarunk, rendezvényeket akarunk, csinálunk még 5 rendezvényt. Trabant fesztivált csinálunk az NDK egykori turistáinak, Wartburg fesztivált csinálunk, rámegyünk erre a retro életérzésre, és azt mondjuk, hogy ha DJ Otinak sikerült hatalmas tömegeket verbuválni, akkor nekem is sikerülhet akár az egykori kelet-német területekről, vagy bárhonnan. Tehát ezt most mondtam ötletet, de nyilván a helyi szolgáltatóknak, a helyi vezetőknek együttműködve a központi turizmus irányításra kell kitalálni olyan ötleteket, amitől ez működni fog. Plusz a másik dolog meg azt látjuk, hogy a különböző kisebb panziók esetében dinamikus árazás, digitális áttalálás, tehát sokat kell fejleszteni. Főleg azért, mert amikor a manapság már még a német vasutak is dinamikus árazással adja a jegyeket, akkor nehéz értelmezni azt, hogy ennyi üres hely van, hiszen hogyha üres helyed van, akkor valójában az algoritmus, akkor először adja 60 ezer forintért, aztán 50-ért, ha még holnapra még mindig van üres helyed, akkor 2 forintért. Csak legyen vendég, csak mozogjon az egész. Tehát igazából ennek az a lényege, hogy ha odahozod a vendéget, akkor az már fog költeni valamit valamire. Tehát azt gondolom, hogy sokat kell ezen dolgozni, de a szolgáltatók közül nagyon sok olyan van, aki szerintem rátermett családi vállalkozások tömege, van a kínálatban is bőven olyan elem, 5 csillagos szálloda is, ahol ott vagyunk, ott vannak a kisebb panziók is, tehát van bőven potenciál. Meg hát azt se felejtsük el, hogy ha 5 csillagos szállodák épültek, ez nagyon szép dolog, és egyébként nagyon jó, de nem biztos, hogy ha ott egy remek wellness van, akkor az ember, az ki akar menni a partra. Rengeteg apartman épül a Balatonparton, ezt is látjuk. Hát hogyha valaki megvesz Budapestre egy apartmant, akkor az már nem lesz szálló vendég. Tehát ezek a hatások is begyűrűztek, ezekkel is együtt kell élni, attól még szép a világ, Magyarország gyönyörű, és a Balaton nélkül nincs nyár.
1: Ide beszúrok egy kérdést, jó, hogyha ez lehetséges, mert hogy a számok azok azért a figyelmeztető jelek közé tartoznak, szálláshelyek vendégszáma 7,3%-kal, vendégészaka száma 5,8%-kal csökkent éves összevetésben, a külföldi vendégszám 13%-os visszaesése is elég figyelmeztető, de hogyha az első 8 hónap összesített vendégszámát nézzük, akkor csak 0,9% az elmaradás, ezek szerint ugye ezek a tavalyi nagy rendezvények, ezek tulajdonképpen eltolták az összlétszámot, és hogyha egy gazdasági kapaszkodót adunk, akkor ugye, hogyha egy 40 ezer forintos szoba 400 forintos eurónál számítódik, akkor 100 euróba kerül, 370-es árfolyamnál pedig 108, tehát nyilván a külföldiek számára ez nem volt egy jó hír, ez a ugye erősödés.
2: Nem szabad túldimenzionálni azt a hatást, ami alapján most azt mondjuk, hogy a külföldieknek drága lenne Budapest, tehát akkor bezárhatna Bordeaux vagy Franciaország.
3: Ahová a legtöbb turista megy a világban, mert ott minden sokkal drágább.
2: Tehát bőven megvan az a potenciális kereslet, amelyik szeretné megnézni Budapestet, Magyarországot, amelyik élményre vágyik. Manapság a média zajban már rengeteg munka az, hogy eljutass az üzenetedet, hogy kedvet csinálja arra, hogy ide látogassanak. Most látjuk azt, hogy valóban a forint árfolyam
3: az erősödése az tényleg hatott arra a piacra, ami Budapestnek egy erős piaca. Az Egyesült Királyságból érkező fiatalok tömegei, mert egyébként Németország is nagy küldőpiac, ha egész Magyarországot nézzük, akkor német turistából van a legtöbb. Tehát az biztos, hogy kevesebben jöttek a Király utcába jól érezni magukat relatíve, mi ahhoz képest, hogy ott tavaly augusztusban hányan érkeztek, de Budapestnek nem is biztos, hogy erre a piacra kellene feltétlenül lőnie. Tehát érdemesebb esetleg a kultúra iránt érdeklődők, a fürdőzni vágyókra, a családosokra is, mint célpont terem tekinteni, és azt gondolom, hogy ebből bőségesen lehet pótolni az esetleges itteni elmaradásokat, tehát attól még Budapest nem lett drága város, és a drága városokban is túlturizmusra
1: világos. Üzenek. Fordítsuk meg az utolsó egy percre. Mi az az élmény, amiért ön szívesen utazik ősszel?
3: Én bármilyen élményért szívesen utazom, mert az, hogy mennyire érzed jól magad egy adott helyen, az belül dől el. Ha egy pillanatra még talán csak annyit az előzőhöz, hogy a belföldi turizmusnál volt nagy hatásra az euró, mert hogy sokan azt mondták, hogy akkor külföldre megyek, fapados járatoknak a forgalmát, ha megnézzük augusztusban, az, hogy hányan mentek külföldre, sokan mentek külföldre Magyarországról tavalyhoz képest többen, tehát ilyen hatása az nagyobb talán, mint ami a külföldiekre gyakorolt hatás.
1: Egy most induló párnak vagy gyerekes családnak milyen programot lehet októberre ajánlani? Mi ez a vonzerő?
3: Itt az szünet, azt gondolom, hogy tele vagyunk jobbnál jobb programokkal, lesznek halászléfesztiválok, fügefesztiválok, gasztrofesztiválok, most a Balaton is már ősztel is él. Tehát megpróbáltuk 4 évszakossá tenni a Balatont, sok mindent lehetett ezért tenni, és azt gondolom, hogy vannak is eredmények, ilyenek például ezek a remek kis események. Én például imádom a fügét.
1: Fügefesztivál, csodálatos.
3: Jár, minden biztos, hogy elmegyek majd egy olyan helyre, ahol kipróbálhatjuk a fügés ételeket, mert már a füge az olyan, hogy minden nap megkérdezi Fülöp feleségemet is, hogy mikor csinálja végre meg a fügereklárt, de most az adás után szerintem megcsinálja majd. Úgyhogy azt gondolom, hogy sok ilyen fesztivál rendezvény esemény van. Sárospatakon például történész konferenciát rendeznek, oda elmehetnek mindazok, akiket ez érdekel. Tehát konferenciák, gasztrofesztiválok, rendezvények, események, sörfesztiválok, hát most október elején egymást érik a sörfesztiválok, és nem csak Münchenben, nem kell odáig elmenni.
1: Kis Róbert Richárdnak köszönöm szépen, várom legközelebb is.
3: Köszönöm én is.

0: Késő esti landolás az utasnak azt jelenti, hogy hazaérkezett, hogy a repülőtér környékén élőknek mit jelenthet, hogy megint felébredt, azt nem tudjuk, hogy mennyire zavarja meg a család bioritmusát, az minden esetre biztos, hogy a kormány munkacsoportot állít fel az éjszakai forgalom ügyében, hol lehet változtatni úgy, hogy az eredményt a lakók is megérezzék. Erről fogunk beszélgetni Varga G. Gábor repülési szakújságíróval.
1: Jó reggelt kívánok!
0: Aki talán arra is reagálhat, hogy hamarosan lesz népszabadság.
1: Hát ez egy örömteli hír, október 8-án, a bezárásunk 10. évfordulóján, úgyhogy bátorítom a kedves nézőket, hogy olvassák az új Népszabadság tartalmát. Én nekem semmi közöm hozzá, tehát én...
0: Te az új kollektíva tagjává válsz, vagy...
1: Nem, én az egyköri szerkesztőségnek a támogató tagjaként
0: világos.
1: Reménykedem abban, hogy ez egy sikeres vállalkozás lesz.
0: Nyilván, és erről nyilván külön érdemes lesz majd beszélni, talán az újraindulásról, van is erre vonatkozó ígéretünk, de nem lövöm le a poént, ebben az adásban nem fogunk többet erről beszélni. Minden esetre ugye az éjszakai repülés korlátozása milyen látható eredményt hozhat, ha egyáltalán, hogy ez a munkacsoport feláll?
1: Ugye alapvetően az éjszakai repülés korlátozása az ma szerintem egyébként egy viszonylag jó rendszerben működik, vagy legalábbis egy sokkal jobb rendszerben működik, mint mondjuk a 2019 előtti rendszer, amikor egy ilyen nagy káosz volt ezen a téren. Ennek a ma működő rendszernek az a lényege, hogy nagyon erősen be van korlátozva a 11 és reggel 5 óra között érkező gépeknek a száma.
0: Van egy ilyen több tucatos szám, ami az este 10 és éjfél közötti sávban lehet, és a reggel 6 órai sávban.
1: Ugye azért beszélünk erről a sávról egyébként, mert ez a mély alvási fázis. Tehát amikor tényleg nagyon oda kell figyelni, hogy a repülőtér milyen zajterhelést jelent a lakosságnak. De ugye egy repülőtér esetében hiába tervezzük így meg a menetrendet, meg a forgalmat, késhetnek technikai okból, késhetnek bármilyen másokból a repülőgépek, lehet vészhelyzet egy olyan repülőgép esetében, amelyik nem is akart Budapesten leszállni. Na, summa summarum, ki van találva egy olyan rendszer, hogy meg lehet sérteni indokolt esetben ezt a mélyalvási tilalmi időszakot, viszont akkor arra a légitársaságnak, aki üzemelteti a járatot, nagyon komolyan zsebbe kell nyúlni. Ebből egy szabad szemmel elég jól látható összeg összegyűlik minden évben, és ezeket a büntetéseket arra fordítják, hogy a legérintettebb területeken zajvédelmi fejlesztéseket hajtsanak végre, vagy ne agyisten óvodáknak a hangszigetelését megcsinálják, tehát különböző közcélú beruházásokra fordítják ezt a pénzt. Szerintem ennek az elve alapvetően jó. Ugye Budapesten azért egy nagyon neuralgikus kérdés ez, mert Budapesten a repülőtér leszállási folyosója az egy viszonylag nagy terület, tehát nagyon sok mindenkit érint, és a budapesti repülőtér forgalmi fejlődése mondjuk az elmúlt 10-15 évben az nagyon-nagyon masszív volt. Tehát most végignéztem a leszálló gépeknek az adatait, 2016-hoz képest több mint 40% volt a leszállóképes számában a növekedés. Tehát összességében a légiforgalom növekedése az ezen az útvonalon lakóknak hát egy nagyon-nagyon masszív változás.
0: Világos. Segítsen azt megérteni, hogy mi ez a hatos korlát, ami az éjfél és a reggel hatos sáv között van. Tehát én olvastam, mondom, egy nagyobb számot, ami az este 10 órától reggel 6-ig, és van benne egy 6 órás időszak, amikor 6 gépről beszél, de hogyha azt nézzük, hogy mennyi száll le ténylegesen, akkor az átlag 9.
1: Ugye valójában a polgári légi közlekedésben, tehát az utasszállító menetrend szerinti járatoknak a tervezésénél egy olyan repülőtéren, ahol javarészt rövid és középtávú járatok üzemelnek, nem olyan nehéz megcsinálni azt, hogy tényleg este 11 vagy éjfél után ne nagyon érkezzenek meg járatok Budapestre, hiszen sem a légitársaságnak nem jó, sem az utasnak nem jó, sem pedig a lakosságnak nem jó. Igen ám, de azért a repülés az nem egy Schaffhausen pontosság manapság, tehát ebből adódóan bele-bele csúsznak járatok mégis ebbe a sávba, és akkor ezért van az, hogy egyébként a menetrend az úgy van tervezve, hogy mindössze 6 jön bele, és azok is ilyen 10-15 perccel, az talán egy picivel több a legkésőbbi, de hát valójában lehet, hogy egy este 10-kor tervezett érkezésű londoni járat érkezik meg 0 óra 40-kor, szóval ez azért a mai légi közlekedésben simán benne van, és akkor nyilván ez növeli a számot.
0: Ez azt jelenti, hogy így jól lehet tervezni, hogy erre az időszakra ne essen, hogyha valaki egy légitárság több tartalékot hagy az utazás tervezésbe, akkor ez bekövetkezik, hogy nem csúszik bele ebbe a sávba? Tehát ez így tervezhető?
1: Hát igen, és inkább úgy mondanám, hogy ez így tervezhető, és a terv akkor válik valósággá, hogyha egyébként a légifuvarozó vállalatoknak a prioritási listáján a pontosság az mondjuk nagyon-nagyon mondjuk az első két helyen szerepelne. Ez ma azért iparágilag nem így van.
0: És kinek kell ténylegesen változtatni? Melyik szereplőnek, a légitársaságnak, a forgalomirányításnak, a repülőtérnek, vagy kinek?
1: Egy ilyen szakmai munkacsoport, ami egyébként egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés, hozzáteszem, rendkívül sok faktort kell megvizsgálniuk, de egy ilyen szakmai munkacsoport, hogyha igazán alapos munkát szeretne végezni, akkor összehasonlít nemzetközi gyakorlatokat is, amiket lehet alkalmazni, mert azért a budapesti repülőtérnek az elhelyezkedése azért azt lehetővé teszi, hogy a város és a keleti urbanizáció vagy agglomeráció felől közelítsék meg a repülőgépek a repülőteret. Nyilvánvalóan nem a lakosság komfortja az első számú szempont akkor, amikor a leszállás irányát meghatározzák a szakemberek, hanem az időjárás és a repülőgépek biztonsága, de hosszú távon megvizsgálandó az a gyakorlat is, hogy milyen olyan lehetőségek vannak, amikor adott esetben lehet használni a másik irányt is ezekben a késői órákban a leszállásra. Hozzáteszem, azért ott is okozunk zajterhelést, csak éppen nem a budapesti, hanem lehet, hogy az ecseri és a vecsési lakosságnak.
0: Lehet azt mondani, hogy több helyen alkalmazzák, ha már a nyugati példát mondjuk, azt a megoldást, hogy kint a városon kívül száll le a gép, és vonatok vagy gyorsvasutak hozzák be a utasokkal?
1: Hát ez egy nagyon-nagyon hosszú távú elképzelés lehet tekintettel arra, hogy a budapesti repülőtér egyébként Magyarország egyik legértékesebb vagyoneleme. Ugye 2 évvel ezelőtt fizettek a magyar adófizetők 2,4 milliárd eurót érte. Azt azért nem lehet csak úgy odébb tenni.
0: Világos. De azért ez megoldás máshol, ugye, ha nem is Budapesten.
1: Az új repülőtér fejlesztéseknél ez egy komoly szempont.
0: Gábor, nagyon köszönöm, hogy itt voltál, bár közben elkezdtek magázni, ami teljesen irracionális, de mondom, örülök, hogy itt vagy, és minden jót.
1: Köszönöm szépen. Kell.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bor Marketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Tovább tart a kellemes őszi idő. Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. 40 éves a macskafogó. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig. 6-12 ezer forint közti emelés jár azoknak, akik a nyugdíjminimumhoz közeli ellátásban részesülnek. A nyugdíjminimum 120 ezer, az árvaellátás legalább 60 ezer forint lesz jövőre. Határolódjon el a katolikus egyház Osztie Zoltán plébános mondataitól. Erre szólította fel a felekezetet Magyar Péter a közösségi oldalán. A miniszterelnök bejegyzésében megosztotta a pap szeptember végi feldebrői beszédének részletét is, amiben egyebek mellett nemzetárulónak, és idézem, erkölcsileg mélységesen romlott társaságnak nevezte a Tisza pártot, amely elpusztítja az országot. A miniszterelnök szerint megengedhetetlen, hogy Osztie prédikáció keretében foglal állást pártpolitikai kérdésben, és a plébános szavai messze állnak a kereszténységtől. A kereszténydemokrata néppárt reakciójában úgy vélekedett, egy jogállamban a miniszterelnök nem támadhatja az egyház szabadságát és autonómiáját, vagy papjait azok véleménye miatt. Letartóztattak egy brit-iráni kettős állampolgárt az angliai Fairford légibázisnál történt incidens miatt. A 25 éves férfi terrorcselekmények előkészítésével gyanúsítják. Hétvégén három furgon tartóztattak fel az amerikai légierő által is használt bázis közelében, és 5-20-as éveiben járó brit férfit vettek őrizetbe. A járművek átvizsgálásakor robbanó szerkezetet nem találtak, benzint viszont igen. A napokban az amerikai elnök, majd a brit miniszterelnök is utalt arra, hogy Iránnak szerepe lehetett az incidensben. Meghalt a kórházban az a kislány, akit egy iskolatársa szúrt meg kedden az észak-szlovákiai Szaniszlófalva általános iskolájában. A nyolcadikos fiú a tanítás előtt késsel támadt a tanárokra és a diákokra. A támadót még a helyszínen elfogták, indítékait a rendőrség vizsgálja. A fiút jelenleg egy mentális problémákkal foglalkozó intézetben megfigyelik. Online és közösségi vetítéssel ünneplik a macskafogó bemutatójának 40. évfordulóját. A jubileum alkalmából a film ma este online ingyenesen elérhető lesz a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján. A vetítés előtt közönségtalálkozót szerveznek az alkotókkal a Pannónia stúdióban. Ma is marad a napos száraz idő, csapadék nem várható. A levegő napközben 20-26 fokra melegszik. Hasonló idő várható a következő napokban is, szombaton és vasárnap is akár 27 fokot is mérhetünk.
0: A Spirit

0: FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban akadozik a haladás a Váci úton a város határtól az Árpád útig, a Haraszti úton a Grassalkovics út előtt, valamint a 10-es főúton befelé Solymártól. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat jelzőlámpás irányítással ma 11 órától délután 2 óráig a 9. kerületben a Dési Huber utcában a Börzsöny utcánál aszfaltozás miatt. Nem működnek a jelzőlámpák ma 3.48-tól, várhatóan délután 4.1-ig a Móri Zsigmond körtéren karbantartás miatt. A forgalmat a rendőrök irányítják. A hétvégére lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A Podmanicki utcát egyirányosították az Eötvös utcától a Terész körútig csatorna javítása miatt. A 72-es trolibusz terelve közlekedik Zugló vasútállomás felé, nem érinti a nyugati pályaudvar Podmanicki utca megállót. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Somos András.
1: A budapesti vezetés és a kormány megállapodása nyilván pénzügyi segítséget jelent költségvetési szempontból, viszont új viták nyitott a kerületek és a város vezetése között. A parkolási bevételeket fővárosi szinten kezelnék, a tiltakozó polgármesterek pedig a saját mozgásterük miatt aggódnak. Mit veszít vagy nyer ebben a vitában például egy erzsébetvárosi lakó? Köszöntöm a stúdióban a 7. kerületi polgármester Niedermüller Pétert.
2: Jó reggel kívánok!
1: És hát nyilván adódik a kérdés, hogy Terézváros, Józsefváros, Ferencváros, 13. kerület, Zugló, olyan kerületek, amelyeket hát régóta megbecsülésnek örvendő politikusok vezetik, és legfőképpen hát jó, nyilván azért, mert a szolgáltatások szűkülhetnek, de hogy nem is egyeztettek erről a megállapodásról, és ez régi reflexeket idéz.
2: Válasszuk ketté a dolgot, úgy, ahogy szerkesztő úr is mondta. Egyrészt van nyilván a pénzügyi része a dolognak. Ez Erzsébetváros esetében 2,5 milliárd forint, ami most eltűnik.
1: A többi összmennyiség szempontjából, ugye 9 milliárdos tételt ismerünk, meg, hát meg
2: az 15. Összes többi, igen, összerakva. Igen. Ugye nyilván ebből a 2,5 milliárdból az, ami tisztán nyereségként megmarad, az ennél jóval kevesebb, de mindegy, ez az összeg hiányozni fog. És akkor utána meg kell gondolni természetesen, hogy ezt a hiányos összeget lehet-e valahonnan pótolni, mi az, amit akkor meg kell szüntetni, nem tudunk tovább csinálni. Tehát van egy ilyen anyagi gazdasági része. De én ennél súlyosabbnak tartom a politikai és bizalmi kérdést. Szóval a főpolgármester és a kormány heteken keresztül tárgyalt úgy a parkolási rendszer átalakításáról is, többek között, hogy a főpolgármesternek eszébe nem jutott legalább informálisan tájékoztatni a kerületi polgármestereket. És ez a mi bőrünkre megy, ezt én teljességgel elfogadhatatlannak tartjuk. Így nem lehet együtt dolgozni a főváros és a kerületek között, hogyha csütörtökön bejelentésre kerül az FKT-n ez a bizonyos átalakítás, és mondjuk én szerdre este 8:30-kor értesülök róla, ez így elfogadhatatlan.
1: Ugye mondjuk a főpolgármester is egy kényszerűségben vagy szükségszerű helyzetben van, mert ugye sokáig lenyelették vele a békát mindenféle pluszadóval, és megnyírbálták a költségvetést a szolidaritási adóval, és nyilván most, hogy én nem tudom, hogy alakult ez, de régóta sürgette, hogy üljön le vele a kormányzat, gondolom, hogy ez nagyon gyors volt neki is.
2: Hát én ezt értem, de nem tudok elképzelni olyan gyorsaságot, ami megakadályozza a főpolgármestert abban, hogy fölvegye a telefont, és akkor legalább telefonon tájékoztasson bennünket arról, hogy figyeljetek, ebbe az irányba megy a dolog, beszéljünk róla, és így tovább. Tehát ezt egyszerűen nem látom, hogy ezt hogy lehet kimagyarázni, és nem is törekednék arra, ez egy súlyos bizalmi válság.
1: Kunce Gábor nagy mondása jut eszembe, aki azt mondta, hogy a BK-kkal nem lehet egyeztetni a mocsár lecsapolásáról, de nem tudom, hogy ez ügyben például megáll-e.
2: Hát ez egy nagyon szellemes, Kuncéra jellemző szellemes.
1: Nem erre az ügyre mondta.
2: Jó. De ez akkor sem így működik. Tehát eddig az volt a kerületek és a főváros közötti együttműködésnek az alapja, hogy az egy bizalmi viszony, hogy egymással egyeztetünk, hogy közösen próbálunk meg megoldásokat keresni. És azt is mondhatom nagyon nyugodtan, hogy ha jól emlékszem, akkor tegnap az egyenes beszédben a főpolgármester valami olyasmit mondott, hogy Budapest parkolási rendszere abszurd, vagy valami ilyesmi kifejezés.
1: Igen.
2: Na most szeretném mondani, hogy ha a főpolgármester 7 év után észreveszi, hogy a parkolási rendszer, meg előtte Zugló polgármestereként észreveszi, hogy a parkolási rendszer elfogadhatatlan az ő számára, vagy abszurd, akkor nem az az első lépés, hogy leülünk a kerületi polgármesterekkel, hogy akkor próbáljuk meg végig gondolni, hogy lehetne ezt jobbá tenni. abban részt tudunk venni, de abban nem, hogy ilyen ultimátumszerűen közlésre kerül, hogy akkor ezt a pénzt most elvisszük, mert szükségünk van rá. Ez elfogadhatatlan, mondom még egyszer.
1: Hogyha teljes Budapestet nézzük, akkor ugye az összes kerülettől 15 milliárd forint megy el, amit említett, hogy Erzsébetvárosnál ez 2-2,5 milliárd forint. Ez mit jelent majd az ott élők számára, mire nem jut pénz?
2: Ugye azt nagyon fontos látni, hogy az a pénz, amit most elvesznek tőlünk, azt nem a önkormányzattól veszik el, ezt az ott élő emberektől veszik el, pontosan azáltal, amit szerkesztő mondott, hogy nyilván én már jövő héten hétfőn le fogok ülni a gazdasági igazgatóval, és elkezdjük végignézni, hogy akkor most milyen új helyzet állt elő. Egészen biztos, hogy lesz egy sor olyan dolog, fejlesztés, egyebek, amit ezek után a 27-es költségvetésben nem fogunk tudni érvényesíteni. De most ugye elsőre azt mondani, hogy na majd ez nem lesz, meg az nem lesz, meg amaz nem lesz, az nem az én műfajom. Én azt gondolom, hogy üljünk le, nézzük meg, és utána egészen biztos, hogy valamit meg kell húzni, valamit kurtítani kell.
1: Milyen érdekérvényesítési képességgel rendelkeznek a kerületi polgármesterek, hiszen azért a főpolgármesternek a politikai támogatottsága a közgyűlésben is erőteljesen függ az önök szavazatától. Nyilván az, amikor megalakult a karácsonyféle frakció, ha tetszik, akkor nem lehet a DK-t vagy az ön szemét ebből kivonni. Minden esetre ez egy jó kérdés, hogy mit tudnak elérni akár így közösen heten vagy többen.
2: Ugye van ez a Budapesti Önkormányzati Szövetség, a BÖSZ, aminek az elnöke a főpolgármester. Mi azt gondoltuk, hogy a BÖSZ az tipikusan az a keret, ahol lehet érdekeket egyeztetni, érvényesíteni. Ezek után kiderült, hogy ez nem így van. Tehát ezt most újra kell gondolni, nem véletlenül jelentettük be azt, hogy akkor egyelőre felfüggesztjük a BÖSZ-beli tagságunkat, és nagyon komolyan méregelni fogjuk, hogy ki is lépünk onnan, mert szemmel láthatólag a BÖSZ ebben a formájában működésképtelen. Én nagyon erősen amellett vagyok, hogy most a nekünk, hetünknek, vagy többi kerületi polgármesternek is össze kell ülni, és meg kell gondolnunk, hogy szükség van-e egy másik szervezetre, egy új szervezetre, milyen érdekérvényesítési lehetőségeik vannak, mert ez szemmel láthatólag, ami most van, nem működik.
1: Az miért van egyébként, hogy a tiltakozók között csak pesti oldali polgármesterek vannak?
2: Hát ugye alapvetően ez úgy indult ki, hogy a belvárosi polgármesterek, ugye ez a 4 kerület,
1: igen.
2: Aztán később Tóth polgármester úr is csatlakozott, most már Zugló is csatlakozott. Igen. Szóval azt mondanám, hogy nagyon remélem, hogy ez egy egyre bővülő kör lesz, amiben természetesen bármely kerület részt vehet, de hát mondom, ez egy ilyen belvárosi kezdeményezésként indult.
1: Igen, csak hogy a nézők tudják, hogy mi van a másik oldalon, ugye a csomag része egy egyszeri 120 milliárd forintos állami támogatás, amelyért cserébe Budapest eláll a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos perektől. Ugye? A közölt terv a BKK-ban fele-fele állami tulajdont és fővárosi tulajdont eredményez, illetve közös finanszírozást feltételez majd a jövőben, és a parkolási bevételekből egy közös útalapot határozott el a fővárosi vezetés. Egyébként a kerületi utak megújítására is, legalábbis ez a most a statement.
2: Hát az nagyszerű, ez eddig is történt, tehát a kerületi utakat eddig is, ahogyan tudtuk, felújítottuk. Nem látom, hogy ebből majd valami olyan zseniálisan új útfelújítási program lenne, mint amire egyesek gondolnak. De muszáj még egy mondatot mondanom, szerkesztő úr, ahhoz, amit az előbb mondott.
1: Let it be.
2: Mert ugye, amikor arról van szó, hogy a főváros meg a szolidaritási adó, szeretném mondani, hogy ez a kerületeket is érinti. Nem hallottam egyetlen olyan mondatot sem, amelyik azt mondta volna, hogy most például október 15-ig Erzsébetvárosnak be kéne fizetnie 1,5 milliárd forintot.
1: Igen.
2: Szeretném mondani, ez is elmegy tőlünk, nem csak a parkolási díjak. Szóval azt kellene észrevenni, hogy lehet, hogy a fővárosnak most akkor konszolidálódik a helyzete, kételjeim vannak, de mindegy, de a kerületeknek a gazdasági pénzügyi helyzete pedig még inkább romlani fog, nem beszélek a helyi iparűzési adóról és egy sor más tényezőről, ami elvonásra került.
1: Hogyha most kilép a polgármesteri szerepből, és azt nézi, hogy fővárosi szinten mit lehet csinálni, akkor ez a BKK közös finanszírozás, amelyben ezek szerint a jövőben úgy teszik be majd a 170 milliárd forintot, hogy a kormányzat is berakja, meg berakja a fővárosi költségvetés is, illetve hogy a főváros 27-es megtakarítása egy 20 milliárdos tételt eredményez, ez érdemben mit jelenthet a fővárosiaknak?
2: Hát azt reméljük, vagy én azt remélem, kilépve a szerepemből, ahogy ön javasolta, hogy a közösségi közlekedés még jobb lesz. És azt
1: ez a hetedikkel, tehát nagyon is érinti.
2: Abszolút, éppen azért mondom. Tehát az minden olyan kezdeményezés, amelyik a közösségi közlekedést erősíti, jobbá teszi, európaibbá teszi, azt nyilvánvalóan támogatjuk. De még egyszer mondom, az alapkérdés, nem lehet úgy a fővárost vezetni, hogy nincs folyamatos egyeztetés a kerületi polgármesterekkel.
1: Egyébként az, ahogy a kerületi utak kinéznek, az mit jelenthet, mit tart az elemzés középpontjának?
2: Hát ugye nyilván azonkor az utakon, például a 7. kerületben, de a 6-ban és a 8-ban is, ahol ez az irdatlan forgalom lebonyolódik, hát azoknak az utaknak az állapota nyilvánvalóan nem jó, de ugye mi például ezért nyertünk egy jelentős EU-s pályázatot, hogy ennek a keretében újítjuk föl az Erzsébet városi utaknak egy részét, plusz hozzáteszem, egyre inkább azt gondolom, de már régóta, de most még inkább, hogy alapvetően csökkenteni kell a belvárosban forgalmat, és kevesebb átmenő forgalmat kell lehetővé tenni, mert enélkül nem fog menni.
1: Péter, azt szeretném megkérdezni, egy szavas választ szeretnék, hogy ez egy végleges döntés, vagy a kerületek, hogy mondjam, a 38-asát odarakja a főpolgármester asztalára?
2: Ugye én egy higgadt öreg ember vagyok, ezért azt mondom, hogy most első felindulásból nem mondjunk semmit. Jövő héten fogok polgármestertársaimmal találkozni a reményeim szerint, és akkor ki fogjuk alakítani a további politikánkat.
1: Köszönöm szépen, figyelni fogjuk az eseményeket, és akkor beszámolunk a fejleményekről.
2: Én köszönöm, hogy itt lehettem.

0: A tegnapi napon egy hónapra elrendelték Hankó Balázs letartóztatását, ez nem a fővároshoz kötődik, hanem Bács-Kiskun megyéhez. A jogi eljárásnak megvannak a maga kérdései, de nyilván a bezártságnak azért vannak emberi következményei. Hogyan alkalmazkodik valaki ehhez a bizonytalansághoz, mit él át a családtól való elszakadás vagy elszakítottság nyomasztó pillanatai közepette? Erről fogunk beszélni Kisgyöngyi klinikai szakpszichológus helyen, brazil balerina az mindig gondot okoz, a klinikai szakpszichológus az meg nehéz szó. Igen, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Szóval mit élhet át az, aki soha nem volt ilyen körülmények között, és hát még azt se tudja, hogy mire számíthat a büntető eljárásban, tehát teljesen új neki a közeg.
1: Igen, hát pont ez a nehézség benne. Tehát aki még ilyen helyen nem járt, tehát egy szóval összefoglalva a krízist, méghozzá iszonyatos krízist, aminek a központi eleme az, hogy elveszítette a kontrollt. Tehát ugye főként, hogyha ezekről a magasrangú személyekről beszélünk, akik eddig pozícióban voltak, és ők mondták meg, hogy ki mit csinál, ők hozták a döntéseket, most megfordul a kocka, és az ő feje fölött hoznak döntéseket, és neki kell azt csinálni, amit mondanak. Tehát az, hogy elveszti ugye a szabadságát, a börtönben úgy hívják, hogy fogva tartott, ugye ez még csak előzetes letartóztatás, de hát ez a legnehezebb. Tehát amikor őrült nagy váltás van a kinti világ és a benti hierarchikus és nagyon zárt világ között.
0: Az nem véletlen szerintem, hogy a jogalkotó ezt az előzetes szót kiemelte a kényszerintézkedés fogalmából, mert hogy sokan úgy élik ezt meg, mint egy előrehozott büntetést, és még az se vigasz számukra, hogy fellebbez a védelem a kényszerintézkedés ellen, mert ez egyáltalán, hát mondjuk azt, hogy az esetek nagy százalékában nem jön be, sajnos.
1: Hát igen, szóval, hogy az egy különleges állapot, mert folyamatosan bizonytalanságban van. Tehát ugye először most azt mondják, hogy 30 napra bezárják őket, mindig így kezdik, és akkor mindig lehet hosszabbítani, és nem tudjuk, hogy meddig. Tehát ez a bizonytalanság, ez egy nagyon-nagyon, hát most úgy mondom, hogy depresszióra hajlamosító tényező, mert hogy elveszíti tényleg, ahogy az előbb mondtam, a kontrollt, és egy nagy tehetetlenséget él át. Tehát, hogy vannak pontok, amiben reménykedik, ha az ügyvédjével kapcsolatot tarthat, de különösen ugye azért vannak előzetes letartóztatásban, hogy bizonyos kapcsolatoktól elszakítsák őket. Úgyhogy a kapcsolatok korlátozva vannak ott a börtönben, nem hívhat fel akárkit, nem beszélhet akárkivel, és ott is úgy zárják be a börtönben őket, csak tapasztalatból mondom, mivel hogy börtönben dolgoztam, hogy bárkivel ne tudjon beszélni az előzetes letartóztatott.
0: Különbség van a között, hogy mondjuk Hankó Balázs rendőrségi fogdában van, és mondjuk nem egy olyan BV intézetben, amely az elítéltek részlegével együtt van, csak egy másik helyen?
1: Ez mindig úgy kezdődik, hogy 3 nap rendőrségi fogda, és utána viszik be, tehát közben a bíróságnak döntési lehetősége van, és akkor utána viszik be a bíróság, vagy pedig nem tudom, az országos parancsnokság által meghatározott helyre.
0: Úgynevezett befogadás keretében.
1: Amikor valaki börtönbe kerül,
0: igen,
1: akár letartóztatott, akár igen, elítéltként megy már, igen, be, egy befogadási eljáráson esik át, aminek része az egészségügyi befogadás, a pszichológiai befogadás, és úgynevezett reintegrációs tiszti befogadás, és ott mindenféle problémát megtudunk róla, hogy nekünk, hogyha börtönben dolgozunk, akkor mire kell figyelni, mert azért alapvetően az a cél, hogy persze ez egy elméleti dolog, hogy ahogy bejött, ugyanúgy menjen ki, tehát ha lehet, akkor ne legyen egészségi, pszichológiai, vagy bármely más területen romlás az életében, de persze ez így nem igaz, mert lesz.
0: Két nagyon érdekes számomra, nagyon érdekes kérdést szeretnék, hogyha elemeznénk. Létezik-e olyan technika, amely tartósan meghatározhatja az elkövető kedélyállapotát? Arra gondolok, hogy Azt mennyi ideig lehet elérni, hogy én kívülről szemléljem a saját helyzetemet, és egy időutazásként, vagy egy ezotériaként fogjam fel a helyzetemet? Tehát, hogy ezt mennyire lehet tartósan biztosítani, hogy ne kattogjak folyamatosan?
1: Hát ezt nem lehet biztosítani. Az, hogy ezt ki hogyan éli át, a saját alkalmazkodó képessége, vagy úgy is mondhatom, hogy a rezilienciájának függvénye. Tehát van, aki ezt jobban viseli, van, aki kevésbé. Hát a börtönben, ugye a zárkában nincs egyedül. Tehát alkalmazkodni kell egy zárkatáshoz. Azért, akit így előzetesbe bevisznek, és életében először van börtönbe, az egy picit megpróbálja elszeparálni magát a környezettől. Lehet bevinni könyveket, tehát lehet olvasni mindazt, amit kapott az eljárás során, tehát ezeket szokták olvasgatni, de aztán, hogy utána, hogy eljusson addig, hogy kívülről lássa magát, hát ez folyamatos, tehát mondjuk értelmesebb ember folyamatosan vált. Kívülről is látja magát, belülről is átéli, de hogy rálátása legyen valóságban, azért az egy hosszú folyamat. Tehát, hogy arra, hogy mit tettem, tényleg,
0: azt már,
1: hogy került.
0: Azt már az első válaszában érintette, hogy nehéz olyan embernek ezt a változást elviselni, aki ahhoz szokott, hogy az ő szavát, azt mások engedelmesen végrehajtsák, vagy hallgassák, és ennek megfelelően cselekedjenek. Az, hogy a rabtársak hogy állnak egy ilyen volt miniszterhez, az jellemző? Tehát az a speciális fogadtatás őt ebben részesíti?
1: Azért általában ilyen ismertebb embereket egy kicsit igyekeznek elkülöníteni, de azért azt senki nem tudja biztosítani, hogy mondjuk a többi fogvatartott be ne kiabáljon neki. Tehát, hogyha mondjuk észreveszi, hogy valahova kísérik, vagy valahova megy, vagy sétál, akkor oda ne szóljanak neki, szóval, hogy ezt nem tudják feltétlenül biztosítani.
0: Akik bent vannak, ők pontosan tudják, hogy egyébként a miniszter úr van itt a másik zárkában?
1: Nem feltétlenül tudják, tehát ők nem, hogyha nem látták, akkor nem tudják. Ha az ablakon kinéznek, és mondjuk pont látják, hogy kísérik,
0: igen.
1: De azért a börtönön belül nagyon gyorsan terjednek az információk, szóval valahogy a rabok mindent tudnak.
0: És milyen kapaszkodók teremthetők a mindennapokban? Egyet említett, hogy az ügyvéd ugye folyamatosan tarthatja vele a kapcsolatot, vagy hát többször egy héten akár be tud menni hozzá, főleg a kezdeti szakaszban ennek van garanciális jelentősége a védelmi stratégia szempontjából, de hogy még miben tudja megtalálni a megtartó erőt?
1: Hát azért az ügyvéd általában a remény. Tehát a reményt képviseli, hogy valami
0: mondja, igen.
1: intéz, és igazából az előzetes letartóztatásnak ez is a kulcsa, hogy reménykedem, mindig reménykedem. Az a kérdés, hogy meddig kell ez a remény kitartson, vagy egyszer csak már azt érzem, hogy nincs tovább.
0: Ilyenkor a napirend mennyire kötött, amikor még nincs végleges befogadás, hanem csak egy letartóztató döntés 30 napra?
1: Kötött, tehát a börtönnek van egy kötött napirendje, tehát reggel 5 órakor fel kell kelni, akár tetszik, akár nem, felkeltik az ott lévőket, a fogvatartottakat. Megvan, hogy mikor van a reggeli, mikor van az ebéd, és akkor kapja az ebédet, ha nem tetszik, ha nem eszi, akkor elhűl, nem tudja megmelegíteni, vagy ha nem.
0: Mit mondanak a rabok, hogy az ebéd ez mennyire változott az évek során, tehát ahogy haladunk, jobb lett-e?
1: Hát nem tudom most melyik börtönben hogyan, hogy főznek,
0: tehát
1: mert egyébként a rabok főznek, igen. Hát a minőségre, hát azért mindenki panaszkodik.
0: Értem.
1: De az nem azt jelenti, hogy feltétlenül nagyon rossz, van, amikor kevés, tehát azért egy nagy darab ember is ugyanazt az adagot kapja, mint egy vékony, de ők maguk ki tudják egészíteni, tehát ott a börtönben van vásárlási lehetőség, tehát hogy aki
0: ez így van.
1: Akarja azt.
0: Saját vásárlási kártyával, igen, akár, hogyha van. Tetszik, amire lehet utalni kívülről pénzt, igen. Ez nyilvánvaló. Hogyha az ön szakterületét nézzük, akkor mennyire van lehetőség figyelni a fogvatartott pszichéjét, és el lehet-e kerülni, hogy ne pszichológus, hanem pszichiáter foglalkozzon vele, tehát hogy átcsusszon egy következő orvosi fázisba?
1: A befogadás során ezt látjuk, hogy ki milyen állapotban van, és egyébként is lehetősége van minden fogvatartottnak kérnie a pszichológusi segítséget. Újabban most már föl vannak szerelve úgynevezett ilyen kis, nem tudom, tehát egy ilyen kis kütyű, vagy micsoda a falra, és azon belül lehet kérni. Uh-huh. Tehát a fogvatartott ki tud menni a folyosóra, és akkor be tudja nyomkodni azokat a gombokat, ami bejön a pszichológushoz, és ott a gépen látja, hogy ki szeretne pszichológiai meghallgatást. És akkor lehetősége van arra, hogy támogatást kérjen. Azon kívül az ottani pszichológusok is figyelik a fogvatartottak állapotát, mert azért ez egy kritikus állapot. Egyébként nagyon gyakran öngyilkossági krízissel is jár, tehát öngyilkossági próbálkozások vannak, sőt, van olyan, hogy valaki bekerül, még a befogadási eljárást sem éri el, és elköveti ilyet. Remélhetőleg itt most ilyen biztos, hogy nem fog történni.
0: Gyöngyi, nagyon köszönöm, hogy ezt elmondta. Nagyon keveset hallunk erről a területről, a pszichológiáról sokkal többet, de nyilván ez egy speciális hely. Igen. Úgyhogy érdemes volt talán végighallgatni ezt a beszélgetést. Várom máskor is, hogyha van ilyen téma. Köszönöm.
1: Én is köszönöm.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Somos András.
1: A NAV költségvetési csalás gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen nyomoz a most vagy soha állami támogatásának felhasználásával kapcsolatban, és vendégem Rákai Filip, akinek nincs köze egyébként a film gyártó cégéhez, de minden esetre mivel egyébként ismerjük egymást, most tegeződni fogunk ebben a beszélgetésben. Még felvezetem egy picit ezt a témát, a Nova Telexnek azt erősítette meg, hogy szeptember 24-én rendelték el a nyomozást, költségvetési csalás gyanúja, és tehát ismeretlen tettes, és Lót Balázs rendezte a filmet, ugye? Szente Vajk és te írtad a forgatókönyvet, és producerként vettél benne részt. Hogy merül fel egyébként a te személyes érintettséged ez ügyben?
2: Jó reggelt kívánok. Jó reggelt a nézőknek, és igen. Köszönöm András a lehetőséget.
1: Mi köszönjük?
2: Annyit hadd mondjak, hogy Kiszabó Márk volt a harmadik forgatókönyvírótársunk, és Vajka, mi kreatív producerei voltunk a filmnek, és valóban Lót Balázs rendezte. Hadd kezdjem azzal, hogy az ember 35 éve, amikor közszereplő, és több mint 24-25 éve a politikai térben, vagy ebben a fajta közéletben is mozog, akkor nyilvánvalóan hozzá kell, hogy szokjon ahhoz a egyébként nem annyira simogató érzéshez, hogy az ország egyik fele gyűlöli, a másik meg szereti. És akik gyűlölik, azok többnyire azért gyűlölik, mert 20-25 éven keresztül mindenféle igaztalan vádakkal illetik. Engem például folyamatosan 10-20 éve vagy direktbe tolvajoznak, vagy arról írnak, vagy azt sejtetik, hogy nekem nyilván a jól működő cégeim valamiféle állami kapcsolatok miatt, vagy állami pénzekből gazdagodnak. Soha erre senki semmiféle bizonyítékot nem tudott letenni az asztalra az elmúlt 16 esztendőben akár, mert hogy nincsenek állami szerződéseim. Tehát ezt csak azt akarom mondani, hogy hozzá, amennyire ehhez hozzá lehet szokni, az ember ehhez hozzáedződik. De azt tényleg leghatározottabban kikérem magamnak, hogy harmadik napja a Tisza közeli sajtó gyakorlatilag azon élvezkedik, hogy a nevemet hogy lehet egy egyébként nagyon súlyos köztörvényes bűncselekménnyel kapcsolatban kattintásvadász címekben leírni. És a tegnapi napom és a mai napom is azzal telik, hogy az ügyvédeimmel együtt felszólításokat küldünk, és perre fogunk menni különböző médiumokkal kapcsolatban, mert kikérem magamnak. Én sem vagyok, és nem követtem el semmiféle köztörvényes bűncselekményt. A producer, a gyártási producer társaimért is tűzbe teszem a kezem, mert tudom, hogy tisztességes, becsületes emberek, és azt is kikérem magamnak, hogy a Most vagy soha című produkciót próbálják bemocskolni. Tehát az eredeti kérdésedre, András, visszatérve, és jogilag, tehát de jure, én nem is lehetek semmiféle alanya egy ilyen eljárásnak, csak úgy csöndben jegyzem meg, hogy sem a NAV-tól, sem semmiféle bűnüldöző szervtől, egyetlen egy kollégám sem, tehát a gyártási producerek sem, mert az, hogy én nem kapok, nem is kaphatok, mert abban a cégben, ahová az állami támogatás ilyenkor filmes cégbe, ez mindig egy újonnan megalapított projekt cégbe érkezik, ott én sem tulajdonos, sem semmiféle döntéshozó, aláíró, vagy választós tisztviselő nem voltam, tehát engem nem is tud ilyen értelemben a NAV beidézni, be tud, mert bárkit be tud, de én nem vagyok, nem lehetek jogi alanya ennek a dolognak, de a kollégáim, a gyártási producerek sem kaptak egy sort sem a NAV-tól a mai napig. Tehát azért gondoljuk végig ezt is, hogy miféle abszurditás, hogy miközben telehányják a sajtót ezzel az egyébként tényleg felháborító hírrel, ehhez képest a hatóságok meg se szólítják azokat, akikről ez az egész állítólag szól.
1: De nyilván, Filip, arról van szó, hogy ez a 4,5 milliárdos támogatás, meg a 200 millió plusz, ez gyakorlatilag sok-sok-sok-sok magyar filmnek az összköltségvetését sem éri el. Tehát amikor nyilván egy személyeden keresztül egy önalkotói csapat kap egy ilyen összeget, amely, amely bőven túl van azon a racionálisan felfogható összegen, amiből egy film elkészül, nem ahhoz képest, hogy mi jelenik meg a vásznon, hanem hogy elméletileg mennyit kap egy film átlagosan, akkor nyilván sokaknak jut eszébe, és nyilván nem látják ők a tételes elszámolást, hogy egyébként mire költhettek ennyi pénzt azok, akik ezt csinálták.
2: Két dolgot hadd mondjak ezzel kapcsolatban. A filmgyártás extrém drága műfaj. Ha valaki kosztümös filmet gyárt, visszautazva az időben akár 100-150 vagy 200 vagy akár 300 esztendőt, az pedig az extremitáson is túl van. Mindjárt mondok egy-két példát. Tehát az, hogy a Most vagy Soha miért került sok milliárd forintba, amiért a Kincsen film is sok milliárd forintba került. Vagy amiért a Semmelweis film is sok milliárd forintba került, és hosszan sorolhatnánk. Ha az egri csillagok akkori költségeit kivetítenénk a mára, az is sok milliárdos tétel lenne, csak ott az volt a szerencséjük, hogy 20 ezer statisztát a Honvédség kirendelt, és csak a gulyás ágyúba kellett nekik főzni. Nem volt gyakorlatilag gázsiuk. Hadd mondjak egy dolgot, amikor végig gondolják a nézők, hogy ez a rengeteg pénz, tehát több milliárd forint, az mire tud elmenni. Egyrészt, ezt sokszor elmondtam már, hogy a film költségvetésének egy jó részét mi egy olyan díszletváros felépítésére fordítottuk, egy 19. századi díszletváros. Ez azért volt indokolt, mert nem lehet lezárni 100 napra Budapest belvárosát, vagy a Budai várat, vagy Sopron belvárosát, lehetetlen. Tehát olyan körülményeket kell produkálni, hogy esőztetőgéppel hatalmas sarat csináljon az ember mondjuk 100 napon keresztül. Ez csak stúdió körülmények között megoldható. És mivel a magyar államnak például középkori díszlete van, vagy reneszánszkori díszlete van, de 19. századi díszlete nincs, ezért a döntéshozók úgy döntöttek, hogy ezt a filmet egyébként, amikor elkészítik, akkor a költségvetésébe bele lehet építeni egy olyan díszletváros fölépítését, amit aztán a magyar állam megörökölt, azóta Disney produkció, meg számtalan amerikai, angol, magyar alkotás készült benne. És még egy dolog, amit senki nem gondol végig, mert amikor az ember beül egy filmre a moziba, akkor nem ezen gondolkodik. Azokon a napokon, amikor mondjuk 5-600 statisztával dolgoztunk, plusz 100-150 fős stábbal, tehát mondjuk 7-800 ember, 8-10 órás megfeszített munkával, ha minden jól elő van készítve, akkor másfél kötője 2 percnyi hasznos filmidőt tud előállítani. Tehát a 2 órás filmből másfél-két percet tudunk fölvenni hasznosan, és azt még vágni kell, meg utómunka van, meg animáció. Tehát ez egy egészen extrém drága műfaj. Ebben a filmben 1400 alkotótársunk dolgozott, több mint 4000 jelmezt készítettünk, vagy béreltünk, tehát ezek egészen nagy költség.
1: Ha megnézzük, hogy a Kincsem 2,2 milliárdból gazdálkodott.
2: Minden együtt 3 volt, tehát okay. Ott is a 30%.
1: De azért a 4,7 az egy minőségi ugrás.
2: És legyünk korrektek, mert nem 4,7-nél állt meg a Most vagy Soha, nem tudom pontos számokat, de valahol 6,5 és 7 milliárd között. Uh-huh. De hogyha megnézed, András, hogy 2016-17 talán a Kincsen film, hogy akkor mennyit lehetett filmestábokat bérelni, kifizetni, és 2022-ben mennyit lehetett, pont az itt forgató amerikai és angol produkciók annyira felnyomták az árakat, hogy ami 3 milliárd volt 16-17-ben, az minimum 6 milliárd volt 2022-ben úgy, hogy a Kincsen film után néhány használt jelmezen túl semmi nem maradt az államra, nálunk meg ott maradt egy 8 hektáros díszletváros több milliárdos költség.
1: Filip, a te döntési köröd ebben a filmben szerződés aláírásra vagy pénzügyi döntésre kiterjedte?
2: Egyáltalán nem. Hát nem is terjedhetett ki, azért is érdemes szétválasztani egy kreatív produceri és egy gyártási produceri státuszt. Ez Magyarországon nem divat, mert általában rendezői filmek születnek, nálunk pedig a kreatív csapat a forgatókönyvíróból, a kreatív producerekből és a rendezőből állt, és ez a kreatív stáb teljesen szét van választva a pénzügyi elszámolást végző producerektől, megmondom miért. Alkotó ember vagy te magad is, András, amellett, hogy kiváló büntetőügyvéd. De pontosan tudod, hogy ha rád bízák itt az ATV-ben, hogy találj ki egy műsort, elindul az alkotói fantázia, és sokkal nagyobb díszlet, sokkal nagyobb stúdió, még szebb ülőgarnitúra, még több bejátszás, még gazdagabb, stb. És a gyártás felettől meg egyszer csak azt fogja mondani, meg a cég tulajdonosai, András, mi értjük, de most a Ben Hurt nem tudod leforgatni, csak a szomszédokat. És akkor már is húzod a költségvetést. És egy ilyen nagy költségvetésnél sem korlátlanok a lehetőségek. Tehát ezért kell ezt, és szét is választottuk teljesen.
1: Nem gondolod, hogy egyébként a politikai szerepvállalásod, a digitális polgári körök rendezvényein való fellépés, meg a Kossuth téri rendezvények moderálása, az egy olyan közszereplés, amely nyilván egy ilyen helyzetben feladja a magas labdát. Ráadásul én azt olvastam, hogy még amikor nem voltál mondjuk MTV műsorvezető, akkor kommunikációs tanácsokat adtál olyan önkormányzatoknak, amelyeket a Fidesz által vezetett, Fidesz által jelölt polgármesterek vezettek.
2: 2008-2010, amiről beszélünk, ez az én bűnöm az, a baloldal, vagy a balliberális, vagy a Tisza, vagy nem tudom már kit, hogy kell hívni szemében. Én 2002-ben odaálltam Orbán Viktor mellé, és az ő politikája mellé. És én nem forgatom a köpönyeget. Én azóta ott állok, az egész ország tudja rólam, hogy hogy gondolkodom. És ezek a szerepvállások, amelyeket én kampányban egyébként pro bono, tehát semmiféle fizetést azért nem kapok, hanem fölajánlom ezért a politikai közösségért a munkánkat, akár a digitális polgári körök nagykövetét.
1: Tehát még az énekesek, zenészek kaptak milliókat, te nem?
2: Én egyetlen egy kampányrendezvényen még a benzinpénzemet sem hagyom kifizetni. Nekem jól működő cégeim vannak, ingatlanfejlesztő cégek, ipari parkokat és egyéb dolgokat fejlesztünk. Előtte évtizedekig nagy multicégek tanácsadóiként dolgoztam, nagy sikeres vállalatvezetők, kommunikációs trénereként gazdaságstratégiai tanácsokat adtunk. Tehát, hogy egy abszolút a piaci világban mozgok, az én kvázi hobbim az, hogy azért a politikai közösséget, amelyikben a mai napig hiszek és teszek, azért oda menjek a színpadra és magasra tartom az ászlót. De könyörgöm, ezt válasszuk már el. Tudom, hogy az a világ van ma, amikor egy 60 kilós egykori kulturális miniszter 11 állig felfegyverzett navos komandós viszel vezetőszáron, mint valami tömeggyilkos. Tehát én értem, hogy nincs, tehát null tolerancia van a Tisza kormány részéről mindenki ellen, aki jobboldali, gondolkodó, értelmiségi, művész, filmes, vagy épp politikus, de azért engedtessék meg nekem, hogy kikérjem még egyszer magamnak azt, hogy súlyos köztörvényes bűncselekménnyel kapcsolatban egyáltalán merészelik egy mondatban a nevemet leírni.
1: A te ügyedet nem ismerem, de a kulturális alappénzeinek kezelését ismerem, és azért 17 milliárd az 17 milliárd, és hogyha Hankó Balázsnak nincs szerepe ebben, akkor tisztázni fogja az ő személyét. Mindenesetre én nagyon értékelem, hogy te itt voltál, és elmondtad, és számítunk rá, hogyha fejlemények vannak, akkor megosztod velünk a nézetet.
2: Köszönöm, András.
1: Köszönöm.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt showkat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával.
0: Ajánlott. Reklám.
1: Pizza mi rajongók, figyelem!

0: Van egy hely Budapesten, amelynek nem kell bemutatkoznia. Elég kimondani a nevét. Belga söröző a Bem Rapparton. 30 éve egy darabka Belgium Budapest szívében. Most ünnepeljük a születésnapot együtt. Szeptember 29-től 4 héten át keddesténként különleges vacsora estel várjuk Önöket előre megváltott jeggyel. Belga sör, autentikus ízek, 30 éve ugyanaz a szenvedély. Vegyen jegyet még ma a www.belgasöröző.com oldalon. Szeptember 29-től keddesténként születésnapi vacsora est. Hiszen tudják, ha kedd, akkor találkozunk a 30 éves Belgában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Tovább tart a kellemes őszi idő, jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. Ma kezdődnek a szüreti napok Tokajhegy alján. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig. 6-12 ezer forint közti emelés jár azoknak, akik a nyugdíjminimumhoz közeli ellátásban részesülnek. A nyugdíjminimum 120 ezer, az árvaellátás legalább 60 ezer forint lesz jövőre. Magyar diplomatákat utasítottak ki Oroszországból. A moszkvai Magyar Nagykövetség, valamint a Szentpétervári és Kazanyi főkonzulátus érintett dolgozóinak 2 héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. Egyelőre nem tudni, hány diplomatáról van szó. Moszkva lépése válasz arra, hogy Magyarország 3 hete kiutasította a budapesti orosz nagykövetség 10 munkatársát. Továbbra is biztosította az oroszországi magyar külképviseletek működése, ezt a külügyminisztérium közölte a magyar diplomaták kiutasításának hírére. A tárca hangsúlyozta, Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség kiélezésében, de fenntartja a korábbi döntését, amelyet nemzetbiztonsági megfontolásból hozott. Letartóztattak egy brit iráni kettős állampolgárt az angliai Fairford légibázisnál történt incidens miatt. A 25 éves férfi terrorcselekmények előkészítésével gyanúsítják. Hétvégén 3 furgon tartóztattak fel az amerikai légierő által is használt bázis közelében, és 5 20-as éveiben járó brit férfit vettek őrizetbe. A járművek átvizsgálásakor robbanó szerkezetet nem találtak, benzint viszont igen. A napokban az amerikai elnök, majd a brit miniszterelnök is utalt arra, hogy Iránnak szerepe lehetett az incidensben. A mentősöknek 26 perc sem kellett, hogy megérkezzenek a legsúlyosabb esetek 90%-ához. Háromnegyedüknél alig több mint 20 perc alatt ért a helyszínre a mentőegység, ez derül ki az Országos Mentőszolgálat szeptemberre vonatkozó kiérkezési adataiból. A szeptemberi érték javulást jelent augusztushoz képest, de azt is mutatja, hogy ezen a területen továbbra is jelentős előrelépésre van szükség, hangsúlyozták. Ma kezdődnek a szüreti napok Tokajhegy alján. A nyitónapon a többi közt Dániel Fi koncertje és a Tokaj fénnyel mesél című fényfestés várja a látogatókat. Egész hétvégén borudvar, kézműves vásár, gasztronómiai és vásári forgatag, valamint a tokai pincészetekhez kapcsolódó programok is látogathatók. Ma is marad a napos száraz idő. A szél nyugaton megélénkülhet, csapadék nem várható. A levegő napközben 20-26 fokra melegszik. Hasonló idő várható a következő napokban is. Szombaton és vasárnap is akár 27 fokot is mérhetünk.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban egy meghibásodott gépjármű nehezíti a közlekedést a Budakeszi úton befelé a Szépjuhászné út után. Csak a félútpálya járható, torlódások elkészülni. Akadozik a haladás a Váci úton befelé a városhatártól az Árpád útig, a Haraszti úton befelé a Grassalkovics út alatt, a 10-es főúton befelé Solymártól, az M1-M7-es autópályák közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton, valamint a Budai alsó

0: Balatonparton a Petőfi hídtól északra. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton, a Hungária körút felé az Ifjúság útja után, mert javítják a csatornát. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek a budai végállomásuk felé, nem érintik a Rudasgyógyfürdő megállót. Farkas Renáta, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Somos András.
1: Tegnap már beszéltünk Osvárt Judittal, dizájn szakértővel, aki a Budapest Contemporary rendezvényt a Bálnában létrehozta, és egy társ producerrel gyakorlatilag megalkotta. Most a stúdióban ennek a kiállításnak egy bemutatóját ajánlom a figyelmükbe. Itt van velünk Spengler Katalin és Vági Flóra. Nem fogom azt mondani, hogy Katalin, mert katizni fogom, mi ismerjük egymást. Az fura, amikor az ember a saját tanárával ül szembe, mert Kati korábban magyar tanárként dolgozott a Radnóti Miklós gimnáziumban. Ezért ez most egy picit oldottabb lesz, és hát ez a kiállítás, ez testközelben nevet kapja, ugye? Kati egyébként műgyűjtő, és hát mint ilyen ezt a kiállítást gyakorlatilag megálmodta és megalkotja. Mi ennek a lényege a testközelbennek?
2: A Budapest Contemporary szervezőitől kaptuk azt a felkérést, vagyis kaptam azt a felkérést, hogy rendezzek egy ékszerkiállítást, egy kortárs ékszerkiállítást a Bálnában a Budapest Contemporary keretében. Ez egy rendhagyó dolog, hiszen ez a nagyon most már híres és neves ismert vásár, képzőművészeti vásár, elsősorban képzőművészettel foglalkozik. Ékszerek eddig még nem jelentek meg, de nagyon adekvátnak éreztem ezt a gesztust, ezt a felkérést, hiszen a kortárs ékszerek művészeti alkotások olyan kis alkotások, amiket az ember a testén viselhet. Ugye egy festmény fönt marad a falon, megnézhetjük, egy szobor ott marad a talapzatán, a kortárs ékszer viszont jön velünk, egy gyűrű jön velünk, átveszi a testünk melegét, egy nagyon intim tárgyá válik. Ilyen ékszereket mutatunk be, tehát tulajdonképpen ez egy kortárs ékszer kiállítás a test közelben, a Budapest Contemporary-n.
1: Vági Flóra MOME oktatója és egyébként kortárs ékszer és tárgyalkotó. Amiket látunk éppen a kis videófilmen, azok a tárgyak is köthetők önhöz?
3: Pont amik a videóban szerepelnek szerintem nem. Igen. Talán most az előző kockán láttunk egy tárgyat, igen, néhány.
1: Igen.
3: Néhány, igen, ami fából és papírból készült. Egyébként csak csatlakoznék Katihoz, hogy ami miatt én erre a pályára kerültem egyébként, az, hogy a kortárs ékszer az a műfaj szerintem, ami kevesek által ismert, de tulajdonképpen a képzőművészet határait is feszegeti, tehát nem annyira az iparművészethez sorolnám, és ez abból adódik, hogy nincsenek anyag, alapanyagbeli, illetve technológiabeli korlátok az alkotók számára, mert szinte bármilyen alapanyagot is, és majdnem minden technológiát alkalmazunk is.
1: Nagyon fura kérdés, de mitől kortárs egy ékszer?
3: Hát, ez nagyon nehéz megválaszolni. Én azt gondolom, hogy azon túl, hogy egy mondjuk egy design ékszer, vagy egy ilyen hétköznapi bizsú ékszer esetében kizárólag dekorációs szerepet töltenek be, vagy valamilyen esetleg személyes kötődés lehet. Itt koncepciókat is tudnak átadni ezek a tárgyak.
1: Ezt a 20 készítőt mi foglalja egybe? Van-e közös gondolat vagy tevékenység?
2: Tulajdonképpen a kiállításon, a test közelben című kiállításon 8 kortárs tervezőnek a kisebb kiállítását látjuk, és az én gyűjteményemből, ami az elmúlt 20 évben keletkezett, látható még egy nagyobb válogatás, a többi alkotó munkái onnan kerülnek oda. Hogy mi fogja őket össze az, hogy a mostani kortárs ékszer szintérnek, hogy úgy mondjam, ők talán a legfontosabb, a legmeghatározóbb szereplői. Tehát itt tulajdonképpen alkotói pozíciókat is látunk, amellett, hogy nagyon szép ékszereket. Mindegyik művésznek van egy nagyon érdekes statementje, ami az ékszerekben fejeződik ki, és azt gondolom, hogy hát tegnap volt már egy VIP esemény a kiállításon, és már óriási sikert aratott az előzetes bemutató is. Szóval remélem, hogy mindenkinek tetszeni fog.
1: Ezeket az ékszereket hordani is kell, vagy egész egyszerűen megőrizni valahol a szekrénybe, vagy látható helyen kirakni?
3: Hát talán ez a legizgalmasabb a kortárs ékszerben, hogy nagyon-nagyon személyes tárgyak, tehát olyan, mintha egy privát gyűjteménye lenne az embernek, de publikussá tudja tenni azáltal, hogy fel tudja venni, és bárhová el tud menni benne.
1: Igen, mert azért azt láttuk például annál a gyűrűnél is, hogy mondjuk a hétköznapi tevékenységekhez nem mindig passzolnak ezek funkcionalitásban, nem? Tehát, hogy egész egyszerűen csak szép, de nem biztos, hogy tudok benne mosogatni.
2: Nem gondolnám, hogy mosogatni kell egy ékszerben. Egyébként a gyémántgyűrűknek sem tesz jót, ha abban mosogat az ember. Én inkább úgy fogalmaznám meg, hogy amikor valaki visel egy ilyen alkotást, akár férfi, akár nő, hiszen férfi ékszerek is vannak, akkor egy kicsit... Ugye nekem sok ilyen tárgyam van műgyűjtőként. Én mindig egy picit királynőnek képzelem magam, amikor felveszek egy ilyen ékszert, és úgy is mozgok benne, meg olyan tevékenységeket is végzek benne, mindenképpen lelassítja az embernek egy kicsit nyilván viszonyulni kell hozzá, és nem lehet észrevétlen. Ez nagyon-nagyon fontos. Tehát a kortárs ékszer viselése az nem lehet észrevétlen, sem a viselő számára, sem a mások számára, akikkel találkozik.
1: Világos, csak egy gyors kérdés, hogy előbb van meg az anyag, vagy előbb a gondolat, amelyhez az anyagot keressük?
3: Ez művészenként változik. Nálam az anyag az abszolút dominál, de van, aki csak koncepcióból tud kiindulni. Tehát ez ugyanúgy, ahogy a képzőművészeknél, ez az ékszerművészeknél is.
1: Jó, tehát akkor vasárnapig a Bálnában, ugye a test közelben, és az, aki egyébként csak most kapcsolódna be az ékszergyűjtésbe, az is megtalálja a számítását, gondolom én, azért is érdemes lesz kimenni.
2: Mindenképpen óriási választék van. A kiállításon vannak olyan ékszerek is, amiket meg lehet vásárolni, fel lehet próbálni, és vannak olyanok is, amelyek gyűjteményi darabok, és csak nézegetni lehet. De mindenkit szeretettel várunk.
1: Kiváló hétvégi program, én is ajánlom önöknek. Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Köszönjük.

0: Három zenei út találkozik a Múzsa kollektívában, Bíró Eszter, Lábas Viki és Szirtes Edina Mókus közös estjén. Dalok és versek szólalnak meg egyébként új formában. A három alkotó közül ketten itt vannak a stúdióban. Köszönöm szépen, hogy kora reggel is. Ma nincs próba, ugye? Azért is jó, hogy
1: beszélgetünk.
0: És szombaton lesz, de nem most szombaton.
1: Ugye egy hét múlva, pont október 10-én.
0: Így van, és ugye, ha jól olvastam, akkor századelei költőktől is lehet válogatni műveket meg
1: kortárs. Akik még élnek, igen, és köztünk járnak. Igen. Vagy aki itt ül a kanapén, olyan is van. Vegyesen válogattunk.
0: Napra pontosan egy évvel ezelőtt volt a búcsú koncert, ugye? Október 2.
1: Október 1 volt.
0: Október 1 volt?
1: Igen.
0: Aha. Én az egyik legutolsó Kispesti utca koncerten voltam. Igen, és azóta?
1: Azóta olyan, mintha meg nem állt volna a világ, ugyanúgy folytatódott minden tovább. Én csináltam egy összművészeti darabot kortárs táncosokkal, úgyhogy velük turnézom, és mellette nagyon sok olyan projektben veszek részt, mint a Múzsák is, ami egy szívügy, és nagyon-nagyon örülök, hogy most lett rá időm, és együtt zenélhetek.
0: Mert ugye Lábas Viki énekesnő a Margaret Island nevű zenekarból ismerhetik sokan, akik még
1: ezt
0: nem
1: ki nem hagyhatjuk, nem igen, látták. Ezt életem végig ott lesz a nevemmel lezárójában. Nagyon szépen köszönöm.
0: De játszik, az éneklés mellett játszik hangszeren is, ugye, gitár, klarinét, ha jól figyeltem, ugye?
1: Köszönöm.
0: Esztert pedig színházi darabokból ismerjük, ugye? Korábbi musicalek.
1: Igen, nálam olyan volt a Margaret Island, a Miss Saigon volt nálam, hogy éveken keresztül. Most például pont nem említetted, úgy örültem, úgyhogy megemlítettem én.
0: Szóval, hogy lehet a saját előadói ént ezt valamilyen közös produkció alá rendelni? Fura és sablonos kérdés.
1: Hát ugye ez úgy alakult, hogy nagyjából 3 évvel ezelőtt egy jótékonysági kampány keretein belül csináltunk egy közös dalt, és akkor kiderült, hogy jaj, de jó, együtt muzsikálni, együtt énekelni, több szólamban, és akkor onnantól kezdve végül is elindult egy olyan keresgélés, hogy akkor hol kéne bemutatni, mit kéne, hogy kéne, és azt gondolom, hogy hát minimum fél éves intenzív meló van abban, hogy ezek a versek most ott megszólalhatnak. Nagyon bonyolult, nagyon nehéz zeneileg is, szövegileg is. Az izgalmas például számomra az, de majd a Viki elmondja számára mi, az, hogy vannak olyan versorok, amelyek 44 májusában most pont, ami hallható itt a háttérben talán, Radnóti Majálissal. 44 májusában íródott, egy nagyon megterhelt korszakban, és mégis Radnóti olyan hittel tudott arról beszélni, hogy ezek a fiúk milyen kedvesek is tudnak lenni. Persze elképzelhető, hogy ölni fognak, ezt nem lehet előre tudni. És hát ugye a történelem megmutatja, hogy közülük valóban öltek is, akár 44 novemberét veszük. De visszatérve a versre, nagyon izgalmas az emberekről gondolkodni együtt Radnótival, József Attilával, vagy akár Varró Danival, Szabó T. Annával.
0: Ugye nálad a Miss Saigon, meg az amerikai vonal is felemlíthető ugye a korábbi karrieredben, mert hogy tanultál kint hasonló előadó művészetet, ugye?
1: Hát zenés, igen, színjátszást tanultam kint, igen.
0: Így van. Na most mi okozza a bonyolultságát ennek az esnek? 3 szólamban kell énekelni, te mandolinon játszol? Vagy hogy
1: nem, az a Fődős Anyi.
0: Az a Fődős Anyi?
1: Igen.
0: Aki egyébként így összehozza a 3 különböző profilt, ugye?
1: Nekünk azt mondom, a Födős Anyi a múzsánk, így hármunknak, hiszen ő írt a dalokat, és ő a zeneszerző, úgyhogy nagyon jó látni a nevét, hogy zeneszerző Födős Sándor írta Radnóti, és nagyon vicces, hogy mindegyik dalnál ugye más, úgyhogy a Sanyi szerintem a zeneszerzőnk és az ütő hangszereknél és a zongorán és mindenhol is ül, az Eszter is zongorázni fog egyébként az egyik dalban. Miki meg gitározik, úgyhogy, és a Mókus persze hegedül és brácsázik is természetesen.
0: Őt énekesként is ismerik, de ugye játszik hegedűn, való igaz. Mi lehet az estnek a vonzereje? Nyilván 3 nagyon ismert előadóról van szó, különböző profilokkal. Ezt hogy sikerül egységessé tenni, vagy valamilyen módon összehozni?
1: Szerintem talán annyi, hogy ez egy vadonatúj műsor, nagyon kevés olyan dal van benne, amelyeket már lehetett hallani. de azokat mindenki fogja ismerni természetesen, tehát lesz olyan is, de hogy van egy olyan 90% a műsornak, ami ránk íródott. Tehát amit a Sanyi tényleg ránk írt, a mi hangunkra, és az, hogy mi mit hozunk ki belőle, számunkra mit jelentenek azok a verssorok, amelyek szerintem ugyanúgy aktuálisak ma, mint a 20-as években, vagy a 40-es években, sajnos, meg néha meg szerencsére. Tehát, hogy mondjam, ezek emberi történetek, és azt gondolom, hogy
2: igaz zene. Tehát én inkább úgy fogalmazom meg, hogy nagyon ritkaság szerintem manapság az, hogy valaki zenészeket hallgat a színpadon, és igazi mondandóval rendelkező énekesek szólalnak meg, és csengnek össze engem, mert most egyébként így nagyon sokszor lútböröztem a próbákon, hiszen olyan pillanatok megszülettek, amikor egy három hang úgy összeér, vagy a zenészekkel közösen tudunk egy olyan milliót alkotni, ami tényleg egy varázslat, úgyhogy igazából ami hiányzik jelenleg nagyon sok szögből a világból, azt szerintem, amit mi megpróbáljuk megteremteni.
1: Igen, meg hogy tényleg kihasználjuk az adottságokat, hogy ez a Magyar Zeneházában van, és tényleg telerakjuk a színpadot izgalmas hangszerekkel, és azokkal a zenészek, akikkel együtt muzsikálunk, szerintem soroljuk is föl őket, tehát a Sanyin kívül a Csókás Zsolt, a Kis Peti, a Subic Gabi, ők olyan művészek, hogyha mi ott sem lennénk, tényleg, hárma, ott sem, el sem mennénk, akkor már az önmagában, ami ott történni fog zeneileg, az olyan kuriózum, és szerintem el fogja repíteni az embereket. Tényleg azt gondolom, hogy ez most oké, hogy belementem itt történelmileg, hogy ezt így is lehet értelmezni, de amúgy egy felhőtlen szórakozás, tehát hogy tényleg, ha csak valaki egy másfél órára ki szeretne kapcsolni, akkor jöjjön el.
0: Na, hát ez egy jó ajánló végszó volt, de nem szeretem a végszavakat, mert a beszélgetésnek már nincs folytatása. Viszont ezek szerint jövő szombaton nagyon sokan részesei lehetnek ennek, és hogyha Budapesten lennék, én is ott lennék, de sajnos nem vagyok. Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Köszönjük szépen.
0: És
2: köszönjük.
0: Hát nagyon sok sikeres előadást kívánok.
2: Köszönjük
1: szépen. Köszönjük.
3: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral. Szombat esténként 8 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Somos András.
1: Egy erdőben talált holttest után olyan nyomozás indul, amely személyes adatokhoz és emberi döntések befolyásolásához vezet. A végzetes algoritmusban visszatér Abigail és csapata. Itt van velünk Gyurcsány Ferenc író, a Végzetes algoritmus című könyv, új krimi könyv szerzője. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Hogyan lett ebből történet, és mitől lesz izgalmas ez annak, aki mondjuk elsősorban jó krimit keres?
2: Hát azért, mert sok szálon, sok fajta mélységben, sok rétegben, sok párbeszéddel, nagyon gördülékenyen, szinte letehetetlenül egyébként fontos dolgokról beszél, nem csak arról, hogy ki ölt meg valakit, nem csak arról, hogy hogyan, hanem elsősorban arról, hogy miért? Mi a sztori a háttérben? Hogyan van az, hogy időnként azt hisszük, hogy mi döntünk, te is, meg én is, de nem mi döntünk, hanem szokásaink, megfelelünk elvárásoknak időnként, algoritmusok döntenek helyettünk, mikor híreket olvasunk és vásárolunk, és hogy ezek hogyan gabajodnak össze?
1: Azt tudjuk, hogy ez a harmadik könyved, ez a Spirit kiadónak ugye a legújabb könyve, de 512 oldal, ugye?
2: Nagyjából igen.
1: Aha. Igen. Amúgy szakácsnak vagy jobb, vagy írónak?
2: Ha, szakácskönyvírónak jó vagyok olyannyira, hogy lehet, hogy írok még
1: egyet. Na, az a negyedik könyv, ami ugye ezeken kívül van.
2: Igen, igen, igen. Te, nagyon az ember szeretni magáról azt hinni, hogy jó író, de a végén ezt a olvasók döntik el, veszik a könyvet, ez elég világos, és mondjuk nem írnak róla rosszat azok, akik kritikát írnak. Nagyon érdekes ez a dolog, miközben persze én megvoltam az elején illetődve, hogy hát a korábbi szakmám mennyire vet árnyékot erre, hogy akik abban a szerepben nem szerettek, elfogadnak-e ebben a szerepben, akkor, hogyha esetleg jó vagyok.
1: Ez azt feltételezi, hogy mondjuk több olvasod van, mint DK szavazó?
2: Nem, sajnos nem, bár így lenne, akkor nagyon gazdagok lennénk, aha, akkor nem tudom, meghívnálak, nem tudom, egy sörre például, de így nem hívlak meg egy sörre. Nem, te nézd, ha Magyarországon...
1: Hát figyelj, most már olyan helyzetben vagyunk, hogy meghívhat.
2: Akármilyen is tehetnénk. Igen. Te, ha eladunk 8-10 ezer könyvet, az elsőből, ami 2 éve jelent meg, a Kereszt halálából, abban nagyjából már ott tartunk, az Magyarországon nagyon-nagyon működik, az az igazság. Az már jó könyv, az már sikerkönyv 5000 fölött. Szóval szépen megy a dolog. Én azt remélem, hogy ezek többek, mint krimik. Ez nagy képűség természetesen. Nézd, Dostoyevskynél is vannak, hogy mondjam, bűncselekmények, Umberto Eco-nál vannak, Moritz Zsigmondnál vannak. Szeretném hinni, hogy olyan rétegzettségűek ezek a sztorik, amiket én írok, amelyek elviszik az olvasót sokkal messzebb, mert nem maga a bűn az érdekes, a bűn csak ott tartja az olvasót, mert izgatja, és eközben szeretném egy picit becsapni, és elvinni egy másik világba is.
1: Te említettél forrásokat, nagy elődöket nyilván. Te szeretted mondjuk a Sherlock Holmes történeteket, vagy Poirot, vagy Miss Marple-t, vagy nem tudom, ez indítottál, vagy egész más?
2: Te nem, én nem tudtam, hogy én fogok valaha ilyet írni. Ezeket egyébként igen, és az elmúlt években is, ami Magyarországon szokásos krimi irodalom, én azt olvasom, és egyszer inkább játékból, mint komolyan, pár éve, késő este már mindenki aludt, én még olvastam, ilyet én is tudnék írni, szóval a sokadikat olvasom, hogy miért nem írok én is egyet, és a legelső könyvnek, a Kereszt halálának, ott pár perc gondolkodás után megírtam az első fejezetét, de akkor még nem gondoltam, hogy könyv is lesz, ez inkább ilyen önteszt volt, hogy tudsz te írni? És akkor megmutattam egyébként által is minden bizony a jól ismert magyar írónak, nem mondom meg a nevét, és azt mondta, hogy te írtad? Mondom, igen, ezt én írtam. Csináld, és persze adott egy pár tanácsot, mert én nem tanultam egyébként írásművészetet, aha, és akkor elkezdődött a dolog.
1: Sokan beszélnek arról az írók közül, hogy ez egy valódi szenvedés, amíg kialakul a könyv, a regény, és hogy ez egy fájdalom. A te esetedben ez hogy néz ki?
2: Nagyon soha nem fájt. Én nem tudom. Én nem akarok nagy teóriát előadni. Viszonylag hosszan gondolkodom most már, az elsőnél nem, ugye az egy véletlen könyv volt bizonyos értelemben. A második, harmadiknál hónapokon keresztül úgy merengek, hogy mi legyen az alapkonfliktus. Mindig valami nagy dilemmáról szólnak ezek, és akkor ez megvan, pokoli könnyen írok magunk között szólva. Én egy ilyen könyvet, mutatom, ez a végzetes algoritmus, csak hogy lássák a nézők, egy ilyen könyvet még az utómunkákkal együtt is én 3 hónap alatt megírok. Én reggel 7-8-kor leülök írni, és megírok egy fejezetet délután 2-ig. Másnap újra kezdem, ebben 60 fejezet van nagyjából, lehet körülbelül sejteni, hogy az alapírás az 2 hónapig tart, utána megszórakozom vele egy keveset.
1: Na most ugye Gyilkos igazságok kereszt halála, ugye említetted már, de a második könyvet nem, hogy először van tehát egy alapkonfliktus, ami izgat, és akkor tulajdonképpen föltacepauzod, fölrakod egy táblára, hogy mi a szövevény.
2: Vannak, hogy, akik így csinálják, igen. Nekem minden a fejemben van, nekem nincsen a vázlatom, semmim nincs. Sok szereplő van, a szereplőknek a nevét, az életkorát, meg hogy ki kicsoda, azt egy Word táblázatban azért vezetem, hogy a végén emlékezzek, hogy hogy hívták azt a rendőrt, azt a szomszédot a 50. fejezetben is.
1: Aki a 20. De ez nem a saját életkorod elleni védekezés, hogy ezeket egy táblázatban.
2: Nyugodtam ott, hogy fiatal és helyes csávó vagyok. Nem.
1: De az jelen az a beszélgetés.
2: Szóval, valaki csinálnak, én nem. Tehát egyelőre fejben tudom tartani a rengeteg szálat, és a végén találkozni szoktak.
1: Mit lehet felhasználni az emberi motivációk megírásához a korábbi életedből? Tehát van olyan, amit így át tudsz transformálni?
2: Ó, igen, persze, csak nem közvetlenül, hogy tele vagyunk dilemmákkal, hogy időnként nem mondjuk ki az igazságot, hogy 15-ször vagy meggondoljuk, hogy hogyan és mit mondjunk el, vagy éppen nem, indulatból nekirohadunk a dolognak, hogy ábrándozunk egy könnyebb, jobb életről, de aztán visszahúz a valóság. Ezek nem bonyolult ügyek, hozzáteszem, jó 10-15 év, amikor lemondtam még a miniszterelnökségről, tehát 2009 után én meglehetősen intenzíven foglalkoztam szociálpszichológiával, azóta is. Ezek visszajönnek ezekben a könyvekben. Ez egy erős motívum mindig, és valahol a hit, Isten hit, nem Isten hit dilemmái, ezek állandóan ott motoszkálnak. A szerkesztőm azt mondta, hogy Ferenc, maga fogadjunk, hogy titokban megtért, annyit foglalkozik az Istennel, nem én a hittel foglalkozom, amit egy csodának gondolok továbbra is.
1: Nagyon vicces, hogy bár a könyvet nem olvastam, most jelent meg, de az alcím szerintem sokat mond, hogy azt hiszed, hogy te irányítasz?
2: Így bizony.
1: Ez valami döntéselméleti, mondjuk, vezeklés vagy?
2: Annak a felismerése és beismerése, hogy miközben azt hiszük, hogy önállóak vagyunk, függetlenek, és mi döntünk, az esetek többségében nem mi döntünk, hanem vagy szokásaink, a környezeti nyomása, vagy valamilyen típusú, tőlünk független algoritmusok, és ezek aztán egy csomó kalamajkát tudnak okozni. Szóval holnap mutatjuk be a könyvet, hogy mondjuk el még a nézőknek, mielőtt itt kipenderítesz engem itt a műsor végén.
1: Együtt penderülünk ki, itt a vége, igen. A hétnek is, meg a műsornak.
2: Holnap 6 órakor a Hung Expo-n leszünk.
1: Este?
2: Nemzetközi Könyvfesztivál a Hung Expo-n. Este is, hogy a színpadon a Spirit kiadó kérdezgetni fog mindenfajta csoda dologról, és utána meg dedikálok, meg nem tudom, eladunk egy csomó könyvet, remélem.
1: Örülök, hogy erről beszéltünk, erről a könyvről. Sajnos nem jut idő arra, hogy megkérdezzem, hogy tudod-e, hogy mi történik az országban, vagy csak ezzel a könyvvel foglalkozol.
2: Csak ezzel foglalkozol.
1: Helyes. Majd legközelebb csinálunk egy olyan beszélgetést is, amikor rátérünk a politikára. Elemzést.
2: Az nagyon soká lesz, most mondom neked, az nagyon soká lesz.
1: Igen, csak azokat a nézőket szerettem volna vigasztalni, akik ezt várták, de nem ezt kapták. Remélem viszont, hogy jól szórakoztak közben, mert nyilván a személyiséged erre azért garancia. Ha ennyi udvarlásit megemlít az ember a vendégével
2: kapcsolatban.
1: Köszönöm szépen. Igen, ez van az Azt beszélik című munka, amikor a Kevin Costner mondja, hogy még, ugye? Ismerem ezt az
2: érzést. Te is jól csinálod, amit csinálsz.
1: Kezd vállalhatatlan lenni ez az interjú, de köszönöm szépen Gyurcsány Ferencnek, hogy írónak, hogy beszélt a művéről. Olvassák el, mert azért ez egy új szerep, már még akkor is, ha a harmadik krimi, talán érdemes az emberi lélekről egy picit más oldalról is látni, hallani, olvasni. Köszönöm szépen egész heti figyelmüket, ez volt a Start. Én búcsúzom önöktől, Róna Jegon jön jövő héten, és valamikor 3 hét múlva Rékával várjuk Önöket szeretettel ebben a műsorban, a Somosabb pályán pedig szombat este élőben jelentkezik vissza.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza mi-ben limitált ideig!
4: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
5: Vizes falak? Máló vakolat? Penész?
6: Az Aqua Protect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kérj ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
7: Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: New Universe, sneaker, archive, streetwear, vintage, művészeti alkotások és sport. Nemzetközi gondolatok, fellépők és kincsek. Moli, Grasa, Szvori és a Bokcsarnokban november 28-29 jegyek a Vántiketen.
0: Az ATV Önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is Önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá ránk, és mi is Önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start.

0: helyzetért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Tovább tart a kellemes őszi idő. Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum, biztosította az oroszországi magyar külképviseletek működése. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig. 6-12 ezer forint közti emelés jár azoknak, akik a nyugdíjminimumhoz közeli ellátásban részesülnek. A nyugdíjminimum 120 ezer, az árvaellátás legalább 60 ezer forint lesz jövőre. Érdemtelenségre hivatkozva megszüntette Havasi Bertalan volt helyettes államtitkár szolgálati jogviszonyát a miniszterelnökség. Az október 1-től érvényes döntést azután közölték a Fidesz jelenlegi kommunikációs igazgatójával, hogy Hankó Balázs volt kulturális miniszter őrizetbevételét úgy kommentálta: Magyarország olyan ország lett, ahol ártatlan országgyűlési képviselőket politikai fogolyként tartanak börtönben. Havasi Bertalan reagálásában úgy fogalmazott: Magyar Péter még egyszer kirúgta, és közölte, hogy ügyvédjével egyeztet a jogi lépésekről. Bocsánatkérést vár Magyar Péter attól a paptól, aki nemzetárulónak nevezte a Tisza pártot. A miniszterelnök közösségi oldalán osztotta meg Osztia Zoltán plébános szeptember végi feldebrői beszédének egy részletét, amelyben egyebek mellett azt mondta: a tiszások egy olyan erkölcsileg romlott társaságra szavaztak, amelyik elpusztítja az országot. Az Esztergom budapesti főegyházmegye sajnálatát fejezte ki az elhangzottak miatt, és figyelmeztette a plébánost, hogy a jövőben tartózkodjon az ilyen és hasonló jellegű megnyilvánulásoktól. A KDNP szerint ugyanakkor egy jogállamban a miniszterelnök nem támadhatja az egyház szabadságát és autonómiáját, vagy papjait azok véleménye miatt. Továbbra is biztosította az oroszországi magyar külképviseletek működése. Ezt a külügyminisztérium közölte a magyar diplomaták kiutasításának hírére. A tárca hangsúlyozta: Magyarország nem érdekelt a diplomáciai feszültség kiélezésében, de fenntartja a korábbi döntését, amelyet nemzetbiztonsági megfontolásokból hozott. Meghalt a kórházban az a kislány, akit egy iskolatársa szúrt meg kedden az észak-szlovákiai Szaniszlófalva általános iskolájában. A nyolcadikos fiú a tanítás előtt késsel támadta tanárokra és a diákokra. A támadót még a helyszínen elfogták, indítékait a rendőrség vizsgálja. A fiút jelenleg egy mentális problémákkal foglalkozó intézetben megfigyelik. Ma is marad a napos száraz idő, csapadék nem várható. A levegő napközben 20-26 fokra melegszik. Hasonló idő várható a következő napokban is, szombaton és vasárnap is akár 27 fokot is mérhetünk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Jó napot kívánok, a kultúrát hallják a mikrofonnál, Rónai Egon, a szerkesztő ma Somodi Solymos Eszter, és hát amivel kezdjük a műsort, az egy szokatlan versantológia. Kortárs, de ez önmagában nem lenne különleges, mert hát ma is írnak költők verseket, ez természetes. Amire vállalkoznak Edinger Katalinék, aki a szerkesztője ennek a kötetnek, az, hogy a mai sztárokat, a rapper, vagy egyszerűen csak popzenei sztárokat ismerhetjük meg a dalszövegeiken keresztül, úgy, ahogy írva vagyon, és nem ahogy elmondva, vagy adott esetben elénekelve. Edinger Katalin a vonalban, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, köszöntöm én is a hallgatókat.
2: Néhány dolgot romboljunk le, ami közhiedelem. Egyrészt, hogy a mai sztárok nagyon csúnyán beszélnek, és minden dalszövegük valami ilyesmit képvisel. Ez igaz részben, de nem teljesen, ugye?

0: Nem teljesen, én azt gondolom, hogy mindegyiknek helye van, akár káromkodásnak, vagy szókimondásnak az ő szövegeikben, és ezt teljességben, meg egészben kell nézni, nem kiragadott példákkal. És akkor már is egészen más kontextusba kerülnek, akár a káromkodások is.
1: Ezért fontos egy ilyen könyv, mert hogyha ezt a kötetet kézbe vesszük, akkor azt láthatjuk majd, hogy ezek a szövegek igenis nagyon komoly tartalmat bírnak, és igenis szólnak valamiről, ne csak a felszínt értsük, hanem azt is, ami mögöttük van. Legalábbis én ezt olvasnám ki ebből a szándékból, ahogy önök ezt összerakták.
0: Abszolút, én arra döbbentem rá, hogy ezek végtelenül komplex szövegek, nagyon nagy mélységekkel, intertextualitásokkal, utalásokkal, amik önmagukban is teljes egészében megállnak zene és előadás nélkül, és ez vitt minket arra, hogy ezt egy kötetbe gyűjtsük, mert azt hiszem, hogy a mai Magyarországnak egy olyan lenyomatát adja, főleg erről a korosztályról, akik őket hallgatják, hogy mi foglalkoztatja őket, mi gondolkodnak, mi a véleményük önmagukról, mi a véleményük a körülöttük lévő rendszerről, hogyan vannak a kapcsolódás. És erre mind-mind nagyon fontos dokumentumok, ezek a... Én verseknek hívom őket.
1: Igen, ez egy nagyon izgalmas kérdés. Önök rendre arról beszélnek, hogy ez dalköltészet. És hajlamosak vagyunk ezt a dolgot a maga felhasználói módján értelmezni, tehát, hogy szól valami zenei alap, és ott valaki beszél, kiabál, vagy adott esetben még dalra is fakad. Közben meg elfelejtjük, hogy ezek a szövegek, ezek egyfajta versként is értelmezhetők.
0: Abszolút, és mindegyiknek olyan tudatos felépített szerkezete van, és olyan mondani valója, vagy akár hívjuk végtelen egyszerűen üzenetnek, amelyek átmennek ennek a korosztálynak. Legalábbis nagyon sok részét megértik, de hogyha ezt egy kicsit szétszálazzuk, és megmutatjuk nekik, hogy ebbe bizony egy csomó minden van, Madách ember tragédiájától kezdve, József Attila idézetig, különböző filmekre való utalásokig, aktuál politikai jelenségekre való utalásokig, akkor ez egy ilyen nagyon színessé kibontja azt a világot, amiben ők élnek.
1: Egy adott korszak slágerszövegei, és nem feltétlenül mondjuk a popzenei, hanem az éppen aktuális trendeknek megfelelő slágerszövegei rendre megmutatják azt, hogy mi jár egy generáció fejében, vagy egy generáció elsőprő részének a fejében, hiszen ez a generációs tömeg emeli fel őket és teszi őket sztárra, a dalt pedig ismerté. Ez mennyire lenyomatta ez a kötet ennek a mainak?
0: Mi nagyon igyekeztünk ebből a szempontból válogatni. Az az egy kritériumunk volt, ami alapján esetleg olyan előadók nem kerültek be, akik szintén hatalmas nagy tömegeket mozgósítanak, ahol nagyon egyértelmű a szövegek üzenete gyakorlatilag, ami nem szorul arra, hogy széljegyzeteket tegyünk mellé, hogy gondolkodjunk, de ez egy nagyon nagy merítés is ebben.
1: Van egy különleges nyelve a mai fiatalságnak, amit az idősebbek gyakran nem értenek, néha csóválják a fejüket, hogy ez micsoda, amit ti itt beszéltek, és ezekben a szövegekben ez rendre erősen előkerül. Egyrészt az amerikai angol szál, tehát a különböző kiszólások és különféle rövidítések, amik teljesen hétköznapiak az ő generációjuknak. Másrészt a magyar nyelvnek egyfajta elcsavarása, valamiféle fejlődése, ugye ezt a nyelvészek nagyon sokszor egyszerűen fejlődésként értik meg, vagy írják le. De mi vajon hogy értjük meg ezeket a szövegeket, úgynevezett boomerek?
0: Ez is fontos kérdés volt számunkra, amikor a kötetet összeállítottuk, és Borsi Bálint írta a széljegyzeteket, hogy gyakorlatilag ezekben a széljegyzetekben kétféle korosztálynak szólunk. Egyrészt szólunk a fiataloknak, és próbálunk nekik olyan vonalakat hozzátenni, amiket esetleg ők nem tudnak, és szólunk a boomereknek is, akár saját magamhoz is, ahol ezeket a szavakat megmagyarázzuk, értelmet adunk neki, és körülírjuk, hogy honnan jön esetleg ez a kifejezés.
1: A szerzők mit szóltak hozzá, hogy verses kötet lesz a dalszövegeikből? Szerintem meglepték őket először.
0: Örültek neki. Nekem az a véleményem, hogy biztosan meglepődtek, de hogy ők azért ezt pontosan tudják, hogy ezek a dalszövegek nem egyszerűen csak dalszövegek, hanem ennél több is, és ez azért már egy korábbi generációnál elkezdődött, akik között vannak olyan előadók, akik maguk is megjelentették a dalszövegeiket verses kötetként. Tehát ennek van egy hagyománya, jön ez valahonnan, még akár ha azt is mondhatom, hogy Cseh Tamásig is visszanyúlhatunk, ahol a szövegek ennél sokkal összetettebbek. Úgyhogy szerintem ők igazából annak örültek, hogy ezt felismerjük, kirakjuk és beszélünk róla.
1: Ezek a szövegek gyakran politikai irányokról, politikai nézetekről és aktuál politikai kiszólásokról is szólnak. Nyilván ez a mai korban egy nagyon jól értelmezhető helyzet. Vajon mi lesz ezekkel a szövegekkel 10-20 év múlva?
0: Én azt gondolom, hogy akkor is nagyon fontosak lesznek, mert ennek a kornak egy nagyon pontos és precíz lenyomatát adják, főleg egy olyan generációról, amelynek a politikai aktivitása sokban hozzájárult ahhoz a közélethez, ahhoz a fellelkesüléshez, ahhoz a politika felé nyitottsághoz, ami jellemzi a mai társadalmunkat. És én azt hiszem, hogy ezt a fajta nyitottságot és érdeklődést meg kell tartani, és mindig legyen egy olyan pont, amihez vissza lehet nyúlni, hogy lám-lám, itt részt vettetek, benne voltatok, hallottátok, véleményetek volt, elmondtátok, és ez maradjon is így.
1: Hogyha az ember elolvas néhány szöveget, akkor egy közhelyet egészen biztosan le tud vele rombolni, hogyha odafigyel azt, hogy mennyire gyakran mondjuk, hogy ezek a szövegek nem szólnak semmiről, meg hogy mennyire gyakran érezzük azt, hogy van egyfajta műveltségi hiány a mai fiatalok életében, miközben ezek a szövegek rendre előhoznak olyan utalásokat, amelyek igenis azt mutatják, hogy nem hiába jártak iskolába, és nem hiába olvastak verseket, könyveket.
0: Abszolút, ennek ott van a lenyomata, és számomra is ez egy nagyon-nagyon fontos dolog volt, hogy ezt meg tudjuk mutatni annak a generációnak is, aki nem biztos, hogy ezeket a részeket is meghallja és látja benne.
1: Hát igen, ráadásul sokszor nem is értjük pontosan, hogy mi ez, azért kell elolvasni a szöveget. Egyébként a megosztókon is lehet, és hát itt ebben a kötetben meg aztán végképp megjelent a Hallunk titeket kortárs vers antológia. Krúbitól Betonhoffig itt rengeteg minden van, forgassák szeretettel. Edigen Katalin szerkesztőnek pedig köszönöm szépen, hogy beszéltünk róla.
0: Én köszönöm.

0: Az ország és a világ bármely pontján szólunk. spiritfm.hu.
1: Nézzünk szét, vajon megérkeztünk, vagy csak itt vagyunk.

inkább a verset közd, és te a rossz híredet. A városban egyedül én vagyok veled, és nézlek, ahogyan a sárban mászol, és látom, neked is csak a fagolyók nőnek a szemeid helyén, és te se veszel észre mást.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Ötödik lépés, ez egy bemutató címe, a Centrál Színház viszi színre a darabot még ezen a héten pénteken. Puskás Dávid a rendező pedig a vonalban, és két szereplője van csak csupán a darabnak, Vecsei Jál Miklós és Marton Róbert, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy ilyen igazi kamaradarab, de majd mesél róla Dávid maga. Szervusz!
2: Szép, jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat is.
1: Kis színpadon kamaradarab, vagy ne így képzeljük?
2: De, abszolút, ez egy kis színpadi kamaradarabnak is tekinthető, aminek szerintem egyébként nagyon jól is áll ez a szűkebb tér. Pláne, hogy a mi kis színpadunk szerencsére itt a Centrálban nagyon-nagyon jó kialakítású, és ezért a leghátsó sorból is nagyon-nagyon jól lehet rálátni. És ebben a szűkebb térben, ebben a koncentrált légkörben formálják meg Vecsei Jál Miklós és Marton Róbert elképesztő, számomra elképesztő tehetséggel Mike és James karakterét, akik a két főszereplője az ötödik lépésnek.
1: Itt generációs viták és különbségek jelennek meg, ahogy azt feltételezem, a két férfiú életkorából, vagy egész másról szól a darab?
2: Itt ez is megjelenik természetesen, de nagyon sok témával operál. David Ireland egy elképesztően tehetséges író, és azt hiszem kimerem jelenteni, hogy a legjobb darabja eddig az ötödik lépés. Még nagyon remélem sok remek darabbal és művel fog minket megajándékozni. De David Irelandnek ez az egyébként legújabb darabja is. Ez nem csak egy generációs dráma, és nem csak egy felnövés történet tulajdonképpen, hanem nagyon-nagyon komolyan beszél az alkoholizmusról, ami egyébként Magyarországon kivált kép, egy nagyon prominens probléma és téma, azt hiszem. De ezen felül nyilvánvalóan más addikciókat, más problémákat is érint. Miközben az egészben bújtatva persze ott van egy tulajdonképpen egy apa-fiú kapcsolat is. A bizalomról is nagyon-nagyon komolyan szól, hogy egy apa mit adhat át, és mit nem képes átadni a tapasztalatából, hogy meddig kredibilis, hogy meddig tud a fiú menni azzal, amit ő mond, és mikor hullik aztán le a lepel, hogy a felnőtt is, hogy az apa is csak egy halandó ember, és ő is tud hibázni.
1: Ahogy így hallgatlak, nézem közben a színlapot, ahonnan egy fájó hiány néz vissza, amennyire egy hiány vissza tud nézni, mert hogy Scherer Péter mosolyogos arca néz vissza arra, aki rákattint a Centrál Színháznál az ötödik lépés színlapjára. Ha jól sejtem, ennek az az oka magyarázata, hogy James szerepét Marton Róbert előtt ő kezdte el próbálni az utolsó heteiben, hónapjaiban.
2: Pontosan, így van. Mi Pepével kezdtük el ezt a darabot bepróbálni, és egyébként ő is volt az, aki tulajdonképpen az én gondolatomat azzal kapcsolatban, hogy ez lehet elég erős, esetleg ez az anyag lehet elég erős arra, hogy valóban küszködő, valóban esetleg alkohol problémákkal küzdködő, vagy bármilyen más problémával küzdködő embereknek segítséget nyújtson. Pepe volt az, aki ezt a hitet valahogy egy új szintre emelte, ő betonozta ezt be, és ő volt az, aki saját maga leszervezte azt, hogy én, Hasi és ő lemehessünk Noszlopra, ahol is egy addikciós intézetben, egy rehabilitációs intézetben föl tudták ők olvasni, ott volt lehetőségünk beszélgetni az ott lévő segítőkkel, úgy értem, szponzorokkal, ahogy ezt a magyar AA-kban hívják, az ottani vezetőkkel. És természetesen Pepe, ahogy próbáltunk vele, talán 5 vagy 6 vagy 7 próbánk volt összesen, de ez alatt az elképesztő rövid idő alatt is azokra, akikkel akkor találkozott, azokra is hatalmas benyomást tett nyilvánvalóan az ő csodálatos humorérzékével, elképesztő életigenlő lényével, az anekdótáival, a sztorikkal, amiket mesélt, és nem is tudom, talán azt lehet mondani, hogy valahogy az ő lénye és szelleme járja át most is szerintem ezt az egész produkciót, és talán hozzápróbálunk felnőni ezzel az egész feladattal.
1: Milyen nehéz lehet erről beszélni, de nehéz lehet folytatni is egy próbaidőszakot, úgyhogy elvesztesz egy főszereplőt, és akkor most beszéljünk a nyers színházi valóságról, és kell találnod egy másik főszereplőt, ahhoz a partnerhez, aki az előzővel kezdett el dolgozni. Tehát ez Hasi ja. számára sem egyszerű, hogy egyszer csak más néz vissza rá, miközben még ott a fájdalom.
2: Pontosan. Pontosan, és ott vannak azok a pillanatok, amik már addigra beülhettek ugye az elkezdett próba folyamatból. És természetesen Pepe nem pótolható semmilyen módon. És Sered Péter szerintem az egész magyar kultúra számára egy hatalmas veszteség és hatalmas űr maradt az ő helyén. De ugyanakkor Martin Robertet, tehát legmélyebben meg kell hajolnom Martin Robert profizmusa, szakmaisága előtt, ugyanis az, ahogy ő átvette ezt a súlyt az ő vállaira, mindannak konkrét és mindannak inkonkrét terhével, amivel egy ilyenfajta szerepátvétel jár, az mérhetetlen tiszteletet ébresztett bennem. Tényleg csak szuperlatívuszokban tudnék beszélni arról, hogy ő nem csak mint színész milyen remek, de mint ember is, mint kolléga, tényleg le a kalappal előtte, csodálatosan könnyűvé tette ezt az egyébként elképesztően nehéz helyzetet.
1: Hát fiatal rendezőként kaptál a nyakadba itt egy terhet, ez kétségtelen. Ehhez képest ez egy bemutató olyan, mint az összes többi, tehát pár nappal előtte nyilván izgalom, utolsó próbák, utolsó fotók, és aztán jön az ötödik lépés pénteken. Ha azt kérdi az ember ilyenkor a rendezőtől, hogy kész van-e, akkor nyilván az a válasz, hogy sosincs kész. Igazából nem is ezt kérdezem, hanem hogy megvan-e minden abban a darabban, amit látni akartál? Te fordítottad, igen. Tehát nyilván már fordítás igen. közben ott volt a fejedben, hogy milyen legyen ez.
2: Igen, én azt hiszem örömmel jelenthetem ezt, egy kicsit így a kulisszák mögül talán, de örömmel jelenthetem, hogy én tegnap este talán a legnagyobb dicséretet adhattam Hasinak és Robinak, amit csak lehet ilyen közel már a premierhez. Én tegnap azt tudtam mondani nekik, hogy fiúk, ti ma lejátszottátok ezt az előadást. Annak minden terhével és minden egyszerűségével, ahogy ezt el lehet mondani nekik. Nyilvánvalóan ilyenkor, ahogy beül rá a néző, akkor az azonnal már ad negatívat, pozitívat, hiszen ad egy energiát, ami remek. Ugyanakkor a nézők jelenléte hirtelen az természetesen mindig ad egyfajta nehézséget, egy drukkot, egyfajta görcsöt akár, de ezzel semmi baj nincs, ez ki fog oldódni, és azt hiszem, hogy ez a darab mindent tartalmaz tényleg, amit én akartam, hogy ki tudjunk domborítani. Legyen az dráma, legyen az rengeteg humor, ami elképesztően parázslik kettejük között, és mindenki tud rajta nevetni, ahogy ezt ma is a fotós próbán bizonyosodott. Lesznek nagyon váratlan és nagyon nagy csavarok, majd a végén, ha jól végeztem én is a munkámat és a csapat többi tagja is, akkor még akár egy kis katarzis is belefér.
1: James és Mike története az anonim alkoholisták gyűléséről, ahogy azonnan elindul és aztán kavarodik mindenfelé, nézzék meg. Ez az ötödik lépés a Centrálban, Puskás Dávid a rendezője és a fordítója. Dávid, köszönöm szépen.
2: Nagyon köszönöm a lehetőséget.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Következő témánk itt a Kultúrában a Múzeumok őszi fesztiválja. Karály Gabriella, Múzeumok őszi fesztiválját szervező Szabadtéri Néprajzi Múzeum munkatársa, rendezvény szervezője a vonalban. Jó napot kívánok, Gabi!
2: Üdvözlöm!
1: Mivel készülnek, hogyan készülnek, mennyi múzeum csatlakozott ehhez az őszi fesztiválhoz? Egyáltalán kötelező-e nekik ebben részt venni?
2: Hát nem kötelező, önerőből is önként csatlakoztak a program
1: szervezők. Nem kötelező, de ajánlott, igaz?
2: Hát ez a 21. múzeumok őszi fesztiválja, tehát van hagyománya és tradíciója a programnak, és nagy kedvel csatlakoztak a múzeumok és tájházak a legkisebb intézményektől a legnagyobbakig, és idén határon túli résztvevő is van néhány esetben. Közel 150 programszervezőnk van, és több mint 500, hát inkább 550 féle program. Ugye ez szeptember 28-ától egészen november 15-ig, tehát így jó pár héten keresztül zajlik ez a fesztivál, és minden évben van egy fókusz témája a fesztiválnak. Idén úgy gondoltuk, hogy itt a mesterséges intelligencia korában, amikor már mindenkit ez utol ért, akkor a múzeumokat is, és jó lenne ezt átgondolni, hogy mi a múzeumoknak az értéke, a szerepe egy ilyen korban, amikor annyiféle információ kering, meg annyira túlterheltek vagyunk így a digitális fronton, hogy mit tudnak adni ilyen körülmények között a múzeumok.
1: És mire jutottak? Mi lenne az?
2: Hát arra jutottunk, hogy a múzeumok ebben is értékállóak. Ugye múzeumok hiteles helyek, ez egy közkeletű felfogás, hogy a múzeumok azért, mivel hiteles tudást, hiteles műtárgyakat őriznek, mindig lehet hozzájuk fordulni forrásként, és ez így felértékelődik ebben a korban, amikor annyiféle téves vagy fél információ kering. Szóval így lehet alapozni a múzeumokra, és erre szeretnénk felhívni a figyelmet, illetve arra, hogy a múzeum az egy kicsit a belassulásnak a helye, ahol lehet fókuszálni dolgokra. Vannak egyébként olyan fit múzeum tematikához kapcsolódó programok, amikor nem csak a testi jólét, tehát mondjuk túrázás, bringatúra, mindez ilyen kultúrával nyakon öntve képezi a programok részét, hanem akár belassulás, meditáció, múzeumi környezetbe, akár műtárgyakhoz kapcsolva. Tehát nagyon sok oldalúak a múzeumok is, meg maga a fesztivál is. Úgyhogy arra jutottunk, hogy van milyen keresnivalója még a mai világban is a múzeumoknak.
1: 150 helyszín, vagy hát program szervező jelentkezett ebben az évben, 500 program, vagy valamivel több is a múzeumok őszi fesztiváljának kínálata. Itt igazából hogyan, hol tudunk válogatni, vagy van egy területi értelemben érdemes ez, vagy irányokat érdemes keresni, és akár Igen. Itt végigjárhatunk egy csomó mindent.
2: Ugye van egy fesztivál honlapunk, oszifesztivál.hu, ezen lehet keresni a program leírások között, akár időpont szerint, akár település szerint, megye szerint, napszak szerint, vagy hogy milyen tematika érdekel minket, mondjuk őszi szünetre keresünk a gyerekünknek valamilyen múzeumi napközit programot, vagy szeretnénk valami gasztronómiai, akár Mártonnaphoz, borokhoz kapcsolódó programot, akár szeretnénk olyan programot, ami pedagógusoknak szól, vagy kimondottan szakembereknek, vagy kimondottan a fiataloknak, ezek különböző programtematikák, amiket így javasoltunk a múzeumoknak, hogy ezek mentén találjanak ki innovatív programokat, és szervezzék is meg őket.
1: Hát ez így egy elég általános lehetőség, tehát nyilván mindenkinek a saját világa és a saját lehetőségei, képességei adják a keretet, hogy mit tud egy-egy ilyen fesztiválra előállítani. Van olyan, amire különösen büszkék a mostani kínálatból, hogy hopp, ez most jött be, hogy ez igazán méltó?
2: Hát ugye a központi tematika, van egy ilyen kiemelt téma, hogy tárgyi bizonyíték, és itt olyan programok vannak, amik tényleg elgondolkoztatók, hogy mit kezd az AI-jal a múzeum, a kreatív ipar, vagy a képzőművészek. meg ugye idén 200 éves a fotográfia, tehát hogy ez is ugye az valóság is az illúzióval való játék, hogy már annak idején is manipulálták azért a képeket, retusálták, de hogy a mai korban ez hatványozottan van jelen, tehát vannak ehhez kapcsolódó programok is, ahol ezzel kapcsolatos ismeretterjesztő előadás, vagy akár kipróbálhatunk mesterfogásokat, benézhetünk olyan kulisszák mögé, amik máskor zárva vannak a múzeumoknak a szakembereinek, ismerhetjük meg a munkáját, hogyan kutatnak, mitől lesz mondjuk eredeti egy kiállítás, milyen egy műtárgy másolat, ami majdnem olyan, mint az igazi, de mégsem az. Tehát nagyon, nagyon sokféle tartalom van.
1: Közben, hogy hallgatom, el is szégyeltem magamat, hogy emelne ki a többiek rovására egy valamit. Így ez nagyon jó volt, hogy ezeket így elsorolta nekünk. Mert hogy akkor igen, föl kell menni a múzeumok őszi fesztiváljának honlapjára és válogatni kedvünkre. Kajári Gabi, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen, és jó fesztivál programot mindenkinek.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti naplós Vábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. És évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.

0: Éjszakai orosz dróncsapásoknak Kijevben. Eloltották a szegedi Medikémia területén keletkezett tüzet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kijevben két hidat le kellett zárni az éjszakai légi támadások után. Egy szakaszon leállították a metrót és a közúti forgalmat is, közölte az ukrán főváros polgármestere. Találat ért egy 25 szintes lakóházat is. Egy ember meghalt, ketten megsebesültek. Az oroszok légi csapást mértek Kijev megye egyik elektromos állomására, valamint Izmail kikötő város egyik ipari létesítményére is. Dízel készletei felszabadítására szólította fel Európát az amerikai pénzügyminiszter. Scott Bessent szerint nem az amerikai gazdáknak, teherautósofőröknek és vállalkozásoknak kellene viselniük a terheket az árak drasztikus emelkedése miatt. A nyilatkozatot követően Donald Trump amerikai elnök is jelezte, felkérheti az európai országokat dízel készleteik egy részének felszabadítására. Néhány napja szivárgott ki, hogy Washington dízel export tilalmat készített elő a belföldi üzemanyagárak letörésére, ám az amerikai elnök később visszakozott a tervtől. Felkerült a Time magazin legbefolyásosabb feltörekvő tehetségeinek listájára Magyar Péter. A magazin évente összeállított rangsora olyan szereplőket listáz, akik hellyel közzel a semmiből bukkantak fel, majd beépültek a közéletbe, politikába, a kulturális életbe, vagy hirtelen ugrottak előre az iparágukban, írja a Telex. A magyar miniszterelnök a vezetők kategóriában szerepel, és azzal került fel a listára, hogy legyőzte Orbán Viktort és megszakította 16 éves kormányzását. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig. 6-12 ezer forint közti emelés jár azoknak, akik a nyugdíjminimumhoz közeli ellátásban részesülnek. A nyugdíjminimum 120 ezer, az árvaellátás legalább 60 ezer forint lesz jövőre. Eloltották a szegedi Medikémia területén keletkezett tüzet. Az autóápolási cikkeket, háztartási termékeket és festékszórókat gyártó cég egyik üzemcsarnokában és annak környékén csaptak fel a lángok. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint éjfél körül sikerült megfékezni a tüzet, most az utómunkálatok folynak. Egy mobil laboratórium folyamatosan végez méréseket, de nem mutatta ki határérték feletti szennyezést a levegőben. A szegedi Zsámbokréti soron történt tűzben egy ember megsérült. Ma is marad a napos száraz idő, a szél nyugaton megélénkülhet, csapadék nem várható. A levegő napközben 20-26 fokra melegszik. Hasonló idő várható a következő napokban is.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Köszöntöm Önöket, a Több-kevesebbet a gazdasági magazint hallják. Szakár Erzsia szerkesztő, Rónai Egon vagyok, és a vagyonadóról fogunk itt az elején beszélni. Mindjárt kezdődik a társadalmi egyeztetése ennek a témának, hogy hogyan kellene szabályozni, kire kellene kiterjeszteni, egyáltalán milyen értékhatár fölött kellene ezt használni. A Blochamps Capital pedig egy közleményben szól hozzá ez a témához, annak ügyvezető igazgatója Karagics István a vonalban. Jó napot kívánok!
3: Üdvözlöm a hallgatókat, és Önt is, Egon.
2: Szóval itt először is van egy erős vita arról, hogy mennyi legyen az az értékhatár. Nagyjából a megszólaló szakértők azt mondják, hogy ez az 1 milliárd, ez nagyon alacsony, mert hogy főleg ha céges értékeket tekintünk, itt nagyon nehéz lesz valódi igazságos adót kivetni, hiszen egy cég értéke naponta változhat akár. Ön hogy látja ezt?
3: Hát igen, ezzel teljes mértékben egyetértek, sőt, ugye tavaly ősz óta, ugye abban a helyzetben vagyunk, hogy mivel ezt a réteget kutatjuk most már több mint 20 éve, ezért nagyon sok megkeresés érkezett hozzánk, hogy a vagyonadó akár nemzetközi tapasztalatairól, akár a magyarországi megvalósíthatóságáról nyilatkozzunk meg, a különböző kutatásainkat, korábbi anyagainkat,

0: hát alapú véve. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy már a legelején egy olyan, úgy próbáltuk ezt az egészet megközelíteni, hogy ez a klasszikus törökött fogtam segítség nem ereszt, hogy egy társadalmi igényt, egy közös teherviselést azt kiválóan tud szolgálni, de nagyon hamar elkezdett összekeveredni a vagyon visszaszerzéssel, a jogellenesen szerzett vagyonnal. Ugye ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy ez két teljesen külön tétel, az egyik nem válthatja ki a másikat. És hát ami az akkor, meg azután az őszi időszakban, és különösen tavasszal elkészített ilyen problématérképünk, vagy kihívás térkép, amit sok oldalon keresztül próbáltunk összegezni, az meg minden irányból ugyanoda jutott, mint az OECD-nek ez irányú jelentése, amely az összes OECD tagországban valaha bevezetett vagyonadót értékelte és minősítette. Az egy nagyon alapos jelentés. De ha egy szóban össze kell foglalni a lényegét, akkor az volt a konklúziója, hogy ne.
1: Sok hőhó lenne sem, miért?
0: Hát, hogyha megnézem a lehetséges bevételi potenciált, a hatékonysági költségeket, megnézzük a fenntarthatóságát, vagy a célzásnak a formáját, módját, hogy hogyan lehet ezt kivitelezni, akkor egyszerre annyi irányból nehezedik teher erre a fajta vagyonadóra. Egész egyszerűen én azt gondolom, hogy e felett a típusú vagyonadó felett már eljárt az idő. Tehát ugyanazt a célt, amit ez a vagyonadó egy kampányban esetleg célzott szolgálni, azt immáron kormányon, ráadásul úgy, hogy ennek minden behajtási terhét, minden adminisztratív terhét figyelembe véve, arról nem is beszélve, hogy ugye ezt is próbáltuk ebben az anyagunkban kihangsúlyozni, hogy a vagyonadónak az egy nagyon nagy gyengéje, hogy a matematikája pofon egyszerű, de ugye ott fogunk egy vagyontömeget és megszorozunk egy adókulcsa, de a valóságban minden olyan lépés, ami ennek a kivitelezését szolgálja, tehát az, hogy meg kell találni a vagyont, cégértéket meg kell alapítani, az ingatlan vagyon része az viszonylag könnyen feltárható, de akkor itt jön egy kérdés, akkor az elsődleges lakó ingatlanokat vesszük-e csak figyelembe a kizárásnál, tehát hogy azok nem képezik a vagyonadó alap részét. Egészen odáig, hogy jogilag azokat meg kell védeni. Szóval lényeg az, hogy a beszedésköltség, a jogviták, és hát amit nem győzünk elégszer hangsúlyozni, hogy az elmaradó beruházások és a vagyonosok, hát úgy fogalmazzak, reakciói, mert hogy azzal legyünk tiszta, hogy az érintett vállalkozói kör egészen egyszerűen nagyon sokfajta formában fog alkalmazkodni ez az új kötelezettséghez.
1: Leginkább eldugja a vagyont?
0: Hát igen, hát mondjuk úgy nagyon diplomatikusan, hogy ezek nem a tehát egészen biztosan az adóteher hosszú távú mérséklését fogja ezt szolgálni. És ugye az az ábra, amiről amiben ezt megpróbáltuk így vizualizálni, hát ugye rádióban nagyon nehéz ezt pontosan esetleg, hogyha a honlapjukra majd kirakják, de ott viszonylag jól látható vagy átlátható az, hogy az 1 milliárd forint fölötti, tehát ezt úgy kell elképzelni, mint egy ilyen exponenciális ábrát, hogy a nemzetközi tapasztalatok alapján megpróbáltuk megnézni azt, hogy melyik vagyonsávban és a érintett populációnak melyik hányadában lesz könnyebb és melyik részénél nehezebb ennek a beszedése, és hol lesz fajlagosan kifejezetten rendkívül költséges az államnak. De nagyjából ez olyan a 1-1,5 milliárd forint közötti vagyonnal bíróknál ott kifejezetten nehéz lesz ennek a beszedése, ott a vagyon meghatározását. Ne felejtsük el, hogy itt ugye néhány százmillió forintnyi értékelési különbség az a adóalanyjá válás, vagy a nem válásról tud dönteni, tehát itt nagyon nehéz.
1: Az igen, és hogy mennyit ér egy KFT, vagy mennyit ér éppen aznap az ingatlan, vagy mondjuk egy valamilyen tőkebefektetés, az nagyon nehéz pontosítani.
0: Igen, de hogy őszinte legyek, a nemzetközi példák azt mutatják, hogy ezekben vannak olyan kompromisszumok, amik, és innen tudom én eredeztetni az összes problémámat ezzel az egész kérdéskörrel, hogy egy partneri viszonyban az adóalanyok és az adóhatóság, azaz az állam között, ezt mind meg lehet állapítani, mind le lehet fektetni. Nemzetközi példák mutatják, hogy lehet olyan adóalapot találni, ahol a vagyonosok is azt fogják mondani, egy ilyen típusú adóra, legyen az ingatlan adó, legyen az örökösödési, ugye egy bizonyos mérethez kötött, egy bizonyos összeg feletti örökösödésnél kijelentett vagy rögzített adó, legyen az egy speciális luxusadó, vagy ugye voltak adóamnestiák, amikor hogyha valaki valamilyen feltétel rendszer mellett bevallotta és befizette azt az adót, akkor azt kvázi legálisra tudtá tenni. Tehát, hogy nagyon sokfajta módja van akár alkalmi, akár állandó szintű adóbeszedésnek, és annak, ami valóban egy jogos igény a nagyobb közterviselés célzása, de ezt akár az adó is zárásával egyébként a még járadékadó, sőt a progresszív SZIA szerintem előbb-utóbb mindenképp, tudom, hogy ez egy ilyen szent tehén, ez nem nagyon szeretnénk hozzányúlni, de én azt gondolom, hogy az sem kizárt, és hát ami még minden ilyen típusú adónál még kézenfekvőbb, az a tőkejövedelmeknek az adója. Tehát azt ne felejtjük el, hogy az elmúlt 16-8 év az a tőkével rendelkező magyar állampolgároknak az egy adóparadicsom volt. Nemzetközileg is párját ritkítja az, hogy milyen kifejezetten kedvező körülmények között lehetett akár a hosszú távú megtakarítási számok, akár az egyéb tőkejövedelmet érintő adókedvezményekkel élni. Én azt gondolom, hogy ennek az újragondolása a sokkal jobban tudná szolgálni azt a fajta társadalmi igazságos és kiegyenlítettebb közterviselést, mint a vagyonadó.
1: Hát igazából, ha jól értem, arról beszél, hogy meg kellene egyezni a társadalommal abban, hogy hogyan legyen, és ezt úgy kellene megtenni, hogy erre a társadalom is rábólincson, és ne csak az adóhatóság.
0: Hát én tovább megyek, hogy nem társadalmat mondanám, mert ugye amikor ezekről beszélgettünk, ezekről a kérdésekről, akkor a társadalomnak a véleményét vesszük figyelembe, de a valóságban az érintettek köre az kevesebb, mint a társadalomnak az egy centilise, tehát az 1%-a. Tehát 40 ezer háztartás van 1%-ban, és hogyha megnézzük azt, ugye ön is az utóbbi napokban több ilyen interjút készített, akár a Joint Venture Szövetsége, akár más ezügyben megszólókkal, egy annyira szűk kör az, ugye kevesebb, mint 10 ezer olyan magánszemély van, akinek 1 milliárd forintnyi a magyarországi cég vagyona. Ne felejtsük el, hogy ezeknek a cégeknek a túlnyomó része az nem az utóbbi 5 évben vagy 10 évben lett ilyen exponenciálisan gazdagodva vagyonos, hanem 30 év kitartó munkája van mögötte. Tehát én azt gondolom, hogy és ugye ez a bizonyos ábránk, amit az előbb említettem, és azt gondolom, hogy valóban jól szemlélteti, hogy pont az a 20 ezer, 15 ezer vállalkozó, aki bele fog esni ebbe a vagyonadóba, de ők azok, akik sok év vállalkozói munkájával, ők nem fognak tudni elfutni a vagyonadó alól. Ők könnyen láthatóak, jól azonosíthatóak. Én attól tartok, hogy ők fogják elvinni ennek a vagyonadó teljes behajtható terhének a nagy részét, és nem az a szűk réteg, az a mondjuk 1-2 ezer háztartás, aki ennek a bizonyos exponenciális vagyonadó görbének, vagy behajthatósági görbének
1: Én arra gondoltam a társadalmi megegyezésben, hogy nem csak velük kell megegyezni, akik érintettek, érdekeltek, és akiknek el kell fogadniuk ezt, és együtt kell működniük a saját érdekükben is, mert abból lesz valamiféle egyensúly, hanem a társadalom egészével, amelyik meg elvárná, mert hogy ezt hallotta például a választási kampányban, és már nem először hallotta ezt a választási kampányban, hogy fizessenek a gazdagok. Ez ugye erről szól voltak éppen ez a vagyonadó, és volt valahogyan meg kell állapodni a társadalommal, hogy ez jó lesz úgy. Még igen, akkor is, hogyha nem mindenki fizet, ugye? Sajnos nem mindenki fizet.
0: Ez a világon mindenütt abszolút ugyanígy van. Tehát a társadalomban olyan mértékű a társadalmi olló nyílása, olyan elképesztően rohamosan vagyonosodik a felső 1%, sőt, most már a nemzetközi szakirodalom a felső 0,1%-ot vizsgálja sokkal inkább, mint az 1%-ot a különböző társadalmakban, egészen elképesztő, de a társadalomnak mondjuk a 80%-a, 70%-a az igazából csak a társadalmi igazságosságtétel, vagy igazságtétel szempontjából érintett ebben a kérdésben. Ugye őszintén csak az, hogy értékelhető megtakarítással, amit egy bármilyen ilyen típusú adó, vagy ilyen típusú, és most nem a vagyonadóról beszélek, hanem bármilyen olyan típusú adó, ami a tőkejövedelmeket célozza, vagy azt, hogy az, aki többet keres, akinek több pénze van, akinek van megtakarítása, az nagyobb részt vállaljon a közteherviselésből.
1: Világos. Hát most elkezdődik erről a társadalmi vita, ennek mentünk most elébe a Blue Champs Capital kutatásával és annak ismertetésével, meg az ügyvezető igazgatóval, Karagics Istvánnal. Köszönöm.
0: Köszönöm szépen.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Van egy olyan szervezet, aminek ilyen jó hosszú neve a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége, és ennek Bíró Koppány Ajton a főtitkára. Jó napot kívánok, itt van a vonalban velünk.
2: Jó napot kívánok, én is köszöntök mindenkit.
1: Megkongatták a vészharangot, hát ugye régen voltak mindenféle hatalmas dudák a kamionok tetején, néha még most is látunk hasonlókat, de azért alapvetően ez főleg amerikai divat volt, mi viszont az európai tehergépkocsi vezető helyzetről beszélünk. Ezek kapcsán pedig alapvetően a szállítmányozás, az árufuvarozás helyzetéről. Hogy lett az, hogy gépkocsi vezető sincs? Mert ez régen, főleg Magyarországon és a Vasfüggönyön innen kifejezetten menő szakmának számított. Ma már nem az?
2: Egy kicsit érdemes a kérdésbe távolabbról indítani, és azzal kezdeni, hogy ugye volt nálunk vannak a Vasfüggönyön innet egy ilyen sorkatonai szolgálat, és annak keretében évente 10-15 ezer fiatal képződött ki tehergépkocsi meg buszvezetőnek. Ez meg volt egy jó utánpótlás, de ez mindenkinél így volt. Ugye nagy vitézű megszüntettük a sorkatonai szolgálatot, és ezzel a kérdéssel nem foglalkoztunk. És innentől kezdve megszűnt az utánpótlása, ez a nagy számba, ennek a szakmának. Na ugye nem lett iskolába alakítva, nem lett szakmásítva, ezért csak így héba-hóba esetenként kerültek új szereplők be a dologra, és hát ugye ez a 2004-es időszak óta, tehát 22 év, hát elég sok kolléga idősebbekből már kiöregedőben van, nyugdíj előtti állapotban van, a cégeknek általában a munkáról létszáma ilyen tekintetben ilyen 55 pluszos kategória, és ugye mivel megnőtt az utánpótlásnak a hiánya, vagyis lecsökkent, bocsánat, inkább az a helyes válasz, és nincs utánpótlás, ezért ugye most már hiány van, és az IRU, ez a Közúti Fuvarozók Európai Egyesület csinált egy felmérést, azt tudtuk, hogy hiány van, azt is tudtuk, hogy nagyjából 500 ezer hiányzik, de most kijött egy frissebb, hogy a következő három évben 660 ezer gépkocsi vezető megy Európai Uniós szinten nyugdíjba. Ergo, a két számot összeadjuk, akkor 1,1 millió plusz hiányról beszélünk. Ez már óriási nagy szám.
1: Mennyien lépnek be? Mert hogy ugye őket elveszítjük, mint aktív gépkocsi vezetőket, de nyilván azért vannak, akik jelentkeznek.
2: Na, ha a magyar piacot nézzük, nagyjából olyan 10-13 ezer gépkocsi vezető hiányzik a magyar piacról, ezzel szemben évente olyan 2-3 ezer jön újabb. Hát, és hát ez nem pótolja a kieső hiányokat. Tehát ez nem tudja meg. És ugye sokan hisznek a harmadik országos, tehát nem a szomszéd EU-s országok gépkocsivezetőjén most sem nagyon már van. Ugye az ukrán-orosz-belorusz gépkocsivezetők kiestek itt a szomszéd háború kapcsán. Ugye ez okozta hirtelen a zuhanást első körben, aztán utána pedig a nyugdíjazás. És hát ugye hisznek sokan ebben a harmadik országos távol-keleti, közel-keleti gépkocsivezetőkbe, de az az igazság, hogy az se oldja meg ezt a kérdés, mert hiszen az a nagy baj, hogy jönnek, próbálkoznak, nyelvi különbség, kultúra különbség, más, teljesen más gépek vannak itt, mint ott náluk. Hát nagyon kevés az, aki marad, főleg itt Magyarországon, mert hogyha még marad is, akkor egy idő után tovább megy Nyugat-Európa fele. Úgyhogy én azt mondom, hogy ezek a harmadik országos gépkocsi vezetők, ezek jók, tompítják a hatást, de igazából a problémát nem oldják meg.
1: Viszont arra is kitérnek a közlésükben, hogy hát van itt egy másik probléma, ugye mindenki a vasutat akarja most szerte Európában fejleszteni, de arra nem gondolnak, hogy oda is a kamionok viszik el az árut a vasútállomásra. Tehát, hogy ez így nagyon jó, csak akkor is kell a kamionos.
2: Igen, csak ugye van egy különbség, akikről most mi beszélünk hiányt, ez a távolsági fuvarozásba érintett gépkocsi vezetőkről mesélünk. Azok, akik ugye itt elmennek Európába, egy hét, két hét, három hét, nomád életmód, van akinek tetszik, van akinek nem, a fiataloknak egyre inkább nem tetszik, inkább ez is a baj. Tehát ugye a beáramlásnak az akadálya az, hogy a fiatalok se nagyon vonzó már ez a szakma, és inkább a távolságiban van elvárás, vagy elvándorlás nagymértékű, és miről beszélünk, hogy ugye itt a vasút közút összefogása, meg együttműködése enyhített ezen a problémán, az, hogy azok a gépkocsi vezetők, akik felhordják a vonatra a pótkocsikat, azok zömibe este otthon alusznak. Az amivel napi otthoni munkát végeznek, hétvégén általában nem dolgoznak, tehát egy jóval komfortosabb, barátív munkakörnyezet ez, hogyha itthon vonatra hordunk fel. Erre inkább lehet találni gépkocsi vezetőt, meg nem beszélve arról, hogy azt se szabad elfelejteni, hogy most már, hogyha a vasútnak van jó szolgáltatása, ez gyakorlati példa, már vannak már rá példák, akkor ez a fajta megoldás, hogy felteszem a pótkocsit a vonatra, még olcsóbb is lehet, és legalább olyan pontos, mint a közúti fuvarozás. Tehát eltűntek azok a borzasztó nagy versenykülönbségek, amik a vasút között még korábban volt, és ugye riogatták mindig a népeket azzal, hogy lassú a vasút, meg drága a vasút. Hát kérem szépen, most már kiegyenlítődtek ezek a kérdések, és akkor van egy másik, amit azért el szoktak hallgatni, de most már elévesznek, hogy azok a fuvarozók, akik ilyen módon együttműködnek a vasúttal, jóval kevesebb vontatót kell alkalmazzanak, hiszen ugye nem kell annyi távolsági fuvart vigyenek, és ha jóval kevesebb vontató, akkor jóval kevesebb sofőr is kell. És ezek nagyon erős millió forintok.
1: Ez lehet a megoldás? Számolva. Jobban összehangolni a közúti és a vasúti közlekedést?
2: Ez a jövő. Nincs más út, csak a jövő. Intermodál fuvarozás.
1: Hogy állunk ez ügyben, európai összevetésben?
2: Hát Magyarország európai szinten nagyon jól áll, mert évente most az elmúlt 2-3 évet veszem alapul, hát 10% körüli bővülést tudtunk hozni ebbe az intermodál forrozásba. Ennek részben az oka az egyik az, hogy rengeteg gyár jött ide, rengeteg alapanyag jön ki, valamennyi késztermék is megy ki, de ez a félpótkocsis fuvarozás is elkezdett elindulni nálunk is. Európában is egyre inkább ebben az irányba terjednek a dolgok. Európában már hamarabb elindultak ezek a folyamatok, tehát az nyugat-európai, német, francia, olasz sofőrt nem nagyon látunk már nemzetközi fuvarba. Ők már nem akarnak elmenni ilyen nomád életmódba, ők otthon akarnak, hogy elviszi a terminálról ki, az ügyfélig visszakész, de utána meg haza csokorol, megvan ott a probléma. Ebbe az irányba tart. Úgyhogy...
1: De ha ez ennyire egyszerű lenne, akkor minden jó lenne. Vitézi Dávid jó múltkorában azt mondta, hogy a megnövekedő teherfuvarozással gyakorlatilag nem tart lépést a magyarországi vasúti rendszer, úgyhogy ebben komoly problémákat lát, és nagyon sürgős fejlesztési kapacitás növekedési igényeket lát megjelenni. Gondolom ezt ön is osztja.
2: Maximálisan Vitézi úr végre egy olyan miniszterünk, aki... ezzel komolyan érdemben foglalkozik, és hisz benne, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk neki, hogy ő lett a miniszter. Azt kell tudni erről, amit ő mondott erről, hogy az elmúlt 30 évben valami okos tojások azt gondolták, hogy a vasút, a vas az nem megy tönkre. Tehát nem kell karbantartani, mert a vas az bírja. Na most tehát ugye rendre alul volt finanszírozva a MÁV, karbantartást nem végezték el, és hát azért van az, hogy mostanában ugye a hírek elég gyakran szólnak arról, hogy itt van felső vezeték szakadás, ott van ilyen műszaki probléma, ott égett le egy mozdony. Tehát ezek, ha ezeket rendesen működtetik, rendesen üzemeltetik, rendesen karbantartják, akkor ezek a hírek nincsenek. A vasúti pályánk nagyon lerombant. Vannak olyan pályaszakaszaink, ahol 60-70 éve nem volt felújítás, de ugye még közlekednek rajta. Na most ezek azok a részek, amelyeket rendbe kell tenni, nyilván egyszerűen nem megy, mert a világ összes kincse nem lenne elég, pénze nem lenne elég ezeket hirtelen gyorsan rendbe tenni, de ezt egy okos, jól ütemezett tervvel, én úgy látom a Baross Gábor program ezt próbálja kezelni ezt a dolgot, hát mi nagyon szurkolunk és nagyon támogatjuk őket, mert tényleg egy pár év múlva, nem is a messze, egy 2-3 éven belül, teljesen más világ lesz itt a vasúton. Pont Bíró, amit beszéltünk a beszélgetés elején.
1: Köszönöm szépen. Értjük a feladatot, meg kell felelni neki. Hát nem egyszerű, mert rengeteg pénzbe kerül ez is. És hát kapacitás, az a legnagyobb gond sok esetben. De hát megoldódik valahogy majd. Bíró Koppány Ajtont hallották, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetségének főtitkárát. Jó napot kívánok önnek!
2: Jó napot kívánok, köszönöm szépen is!
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munkavilágában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban lassú a haladás az Üllői úton mindkét irányban a Nagykörútnál, valamint a Kerepesi úton és a Fogarasi úton a közös csomópont előtt. Erős a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, a Szél Kálmán tér környékén, illetve a Rákóczi úton mindkét irányban. Tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban, a Bajza utcánál továbbra is csak a szervizúton tudnak közlekedni, illetve mától a Bajza utcát is lezárták a Városligeti fasornál. Nem működnek a jelzőlámpák várhatóan 12:45-ig a Móri Zsigmond körtéren karbantartás miatt. A forgalmat rendőrök irányítják. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton, a Hungária körút felé az Ifjúság útja után, mert javítják a csatornát. A Podmanicki utcát egyirányosították az Ötvös utcától a Terész körútig csatorna javítása miatt. A 72-es trolibusz terelve közlekedik Zugló vasútállomás felé, nem érinti a nyugati pályaudvar Podmanicki utca megállót. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Folytatjuk a gazdasági magazint bérkérdésekkel, egész pontosan a 2027-es minimálbér és garantált bérminimum kérdésével, és hát őszintén szóval vannak előjelek, a vészmadarak megjelentek hetekkel ezelőtt a tekintetben, hogy hát mit bír el a magyar gazdaság, és mit bírnak el a gazdaság szereplői egyáltalán, miközben a munkavállalóknál nyilván ott az igény. Perusz Lászlóhoz fordulok, a VOSZ főtitkárához, hogy ha elkezdődnek a tárgyalások, már pedig elkezdődtek, ki milyen álláspontot képvisel az ott ülők közül? Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok! Igen, elkezdődtek, meg volt már a nyitánya, úgymond a bértárgyalásoknak, és ami pozitív, azt mindenképpen el szeretném mondani, hogy a kormányzat komolyan veszi, úgy látom, ezt a kérdést, és komolyan veszi ezt a fórumot is, hiszen két miniszter is megjelent ezen a nyitányon, a pénzügyminiszter és a szociális és családügyi miniszter, akihez egyébként a társadalmi párbeszéd tartozik. A pénzügyminiszter tartott egy prezentációt, amiben nagyon jó bemutatta az irányokat, a kormányzati elképzeléseket e tekintetben, és nyilvánvalóan nem kezdtünk el még alkudozni a százalékokról, de úgy látom, hogy jobb adatbázissal és egy ilyen nyíltabb megegyezésre törekvéssel fogunk ráfordulni erre a bértárgyalásra az idejében.
1: A Magyar Nemzeti Banknak van egy inflációs jelentése, és annak a friss kiadása úgy fogalmaz, hogy a jelenlegi 7% körüli béremelkedési ütemet sem támasztja alá a magyar gazdaság teljesítménye. Ez megint a hatékonyság kérdése elsősorban, de hát azért voltak itt export problémák is, és mindenféle egyéb, amivel naponta találkoznak a mi hallgatóink, nem fogom részletezni. De hogyha azt mondják, hogy a 7% körüli béremelkedés sem reális, akkor honnan indulunk egy ilyen bértárgyalásnál?
4: Mindig abból indulunk ki, ugye alapvetően a 3 éves bérmegállapodásból fogunk kiindulni. Ezt 2024 végén kötöttük, 25, 26 és 27-es évekre vonatkozóan állapodtunk meg. Ez a megállapodás ugye ez egy nagyon ambiciózus volt, már akkor is elmondtuk, az akkori kormányzat ugye azt mondta, hogy 2025-ben 3,4%-kal fog nőni a gazdaság, az idei évben, vagyis 26-ban 4,1%-kal, jövőre meg 4,3-mal. Hát ugye ezt lehet látni, és ugye ehhez kötötte a bérfelzárkóztatást, vagy a bérfejlesztéseket, legalábbis a minimálbér tekintetében, a legkisebb keresetűek tekintetében. Ugye hát ezt lehet látni, hogy azért ez messze nem teljesül, tehát nem hogy egy kicsi elmaradás van, hanem a töredéke teljesül ezeknek a gazdasági növekedési számoknak. Hát ehhez képest azért a bérfejlesztés a tavalyi évben, meg az idei évben is elég magas volt, tehát ez egy nagyon kifeszített bérpálya, de egy alacsonyabb szintű bérpálya, erre kell számítani a jövőben is, hiszen az idei évre olyan 1,5 és 2% közötti, inkább a 1,5-hez közelebbi gazdasági növekedés lesz, de már legalább nem nullával kezdődik. A jövő évre pedig, hogyha tényleg itt lesznek az EU-s források, akkor azért egy 2 és 3% közötti gazdasági növekedés lesz. Ez persze sokkal alacsonyabb pálya, mint az 3 évvel ezelőtt kitalált, de azért némi bizakodásra ad okot.
1: Nyilván ez a 14%, amit 2027-re ez a 3 éves bér megállapodás tartalmazott, ez nem betartható. De közben meg a munkavállalók nyilván abban bíznak, hogy legalább jobban járnak, ha nem is annyira jól. Itt volt egy olyan ígérete a Tisza kormánynak, és szerintem ez ebből a szempontból egy elég fontos tényező lehet, még a választási kampányban beszéltek róla, hogy jövedelemadó csökkentést fognak a legkisebb jövedelműeknél valamilyen szorzóval, valamilyen módon bevezetni. Erről szó esette akkor, amikor most leültek tárgyalni?
4: Igen, szó esett róla, és én úgy látom, hogy ezt is komolyan vette a Tisza kormány, és bármilyen nehéz is a helyzet, és bármennyire is lukas a költségvetés, hogyha profánul akarok fogalmazni, ezt akkor is ezt tartani akarják magukat. Tehát nyilván ez nagyon nagy segítség lesz az kiskeresetőeknek, a legkisebb keresetőeknek is, és nagyon fog érződni a minimálbérben, és egyébként a garantált bérminimumban is. Tehát a kötelező minimális bértételeknél bizony ez jelentős segítség lesz nettó oldalon. Na de hát ugye ez nem is a munkavállalót nem is az érdekli, hogy bruttóban mennyit keresne elvileg.
1: Hát mennyit visz haza? Hát persze.
4: Mennyit csörön a zsebébe. És én úgy látom, hogyha tényleg a kormányzat ezt be fogja tudni tartani, akkor azért jelentősen fog nőni a legkisebb keresetőek munkabére. A feljebb keresőknek nyilvánvalóan kevésbé, de ettől függetlenül én egy jelentős, nagyon jelentős reálbérnövekedést várok jövőre a minimális bértételeknél, és egyébként szemmel jól látható reálbérnövekedést az átlagos béreknél, vagy a mediánbérnél is.
1: Itt lehet menekülési útvonal az, hogy az euró bevezetésének igénye a kormányt arra kényszerítheti, hogy alacsonyan tartsa az inflációt. Ha pedig alacsony az infláció, akkor alacsonyabb számokkal is lehet jelentős reálbérnövekedésről beszélni.
4: Ez így van, és ez egy ilyen oda-vissza hatás is. Tehát nyilvánvalóan az alacsony infláció nem is követel meg annyi áldozatot, tehát hogy is mondjam, az áldozatot úgy értem, hogy annyira kifeszített bérpályát nem követel meg. Az persze egy másik kérdés, hogy ez az infláció mitől ilyen alacsony. Ugye ez ettől attól alacsony, hogy azért nagyon magas a bizalom a kormányzatban, ezért a kockázati felárak leestek, ezért az euró forint árfolyam, tehát a forint megerősödött, és ez az erős forint azért az import olcsóságán keresztül, vagy olcsóbbá tételén keresztül azért leszorítja a belföldi árakat is. Ez az egyik, ez egy örvendetes. A másik viszont, hát ugye az exportőröknek annyira nem örvendetes, de minden esetre ez az egyik. A másik meg, hogy azért a kereslet sem dübörög annyira. Tehát azért én jobban örülnék, hogyha egy emelkedő gazdaságban, végre emelkedő beruházási pályán nem másfél, hanem mondjuk 3% körül lenne az infláció, és egyébként egy egészséges növekedés lenne, mert az alapozna meg egy valóban fenntartható bérnövekedési pályát is.
1: Köszönöm szépen, hát innentől kezdve a folytatásról kell már csak beszámolnunk, az mikor következik?
4: Hát ugye a bérmegállapodásban az van, hogy az első háromnegyed év adatai alapján lehet konkrét számokat mondani. Ugye az első háromnegyed év az szeptember végén ér véget, tehát október közepén vagy annak a második felébe lehetnek az első számok, tehát akkor már konkrét százalékokról tudok majd beszámolni, remélem.
1: Fogjuk keresni. Köszönöm szépen. Perlusz Lászlót hallották, a VOSZ főtitkárát.
4: Köszönöm szépen.

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A gazdasági magazint balatoni ügyekkel folytatjuk. Ugye van egy nagy tó, van hozzá jó néhány megye, most már megye a mai naptól ismételten, és nem vármegye, és van hozzá néhány gazdasági térség, és hát ez a szétszabdaltság, ez nyilván gondot okoz a hétköznapokban, meg gondot okoz a távlati fejlesztésekben is. Nagyon régóta próbálnak a helyiek valamit tenni ennek ellenében, és most is így van. Ez Pali Róbert van a vonalban, aki Vonyarcvashegy polgármestere és a Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetségének elnöke. Jó napot kívánok!
2: Tiszteltem, szerkesztő úr!
1: A Balatoni Szövetség, amit önök létrehoztak, az többek között pont azt a célt szolgálná, hogy ezt a széttagoltságot, ezt egy kicsikét oldja, kicsikét jobban összekösse a Balatonpartokat egymással, ugye?
2: Igen, nagyon helyesen mondja. A Balatoni Szövetség polgármester asszonyok és polgármester uraknak a szövetsége. Több mint 122 éves szövetségről beszélünk, és az egyik legjelentősebb és legrégóbb érdekvédelmi és érdekharmonizációs szereplője a Balatonnak. Itt az a fontos ebben, hogy a szövetségünk ugye lefoglalja azt a 43 közvetlen Balatonpartit, de van még 49, aki nem balatonparti település, tehát így 92 önkormányzat van benn, ami azért fontos, mert számunkra ugyanazt a értéket képviseli egy balatonparti település, és mint egy nem balatonparti.
1: Térségként nem is lehet különvenni őket. Hát az a pár kilométer adott esetben az nem jelent egy másik világot.
2: Így van. És azt láttam, én is balatoni gyerek vagyok, ide születtem Balatonra, ami nem érdem, hanem adományként a neveltetésemből függően, hogy sajnos azt kellett észrevennem, hogy nagyon sokan tisztelt a kivételnek a saját kis tortaszeletjüket szeretnék csak, hogy a Balatonból kivenni, vissza már nem, de abból igen. És a Balaton úgy állt össze, mint egy mozaik, mint egy nagyon-nagyon sok puzzle darab, és mindennek van összefüggése, és ezeket az összefüggéseket szükséges érteni, és mi ezért egy egységes régiót szerettünk volna már nagyon-nagyon régóta, és mi szeretnénk együttműködni, és támogatásunkat biztosítani a tudásunkkal, a döntéshozókat, és a döntés formálókat is. Ez nagyon fontos. Minden olyan szereplőt, aki ebben szeretne részt venni. Viszont azt is el kell mondanunk, hogy túl vagyunk, most már az utolsó percben vagyunk, szerintem is, a Balaton és a vízügyeink kérdésében, de most konkrétan a Balatonra. A világon és Európában is jegyzett szakmai csapat dolgozik, tehát vízügyi szakemberek a erdőgazdálkodásnál kiváló szakembereink vannak Magyarországon, kutatóink, limnológiai intézet, egyetemeknél, megvan az a tudásunk, az erőforrásunk. Egy valami nagyon-nagyon hiányzik az elmúlt időszakból, a cselekvés. Mert a nem döntés is döntés, maradandó hosszú távú következményekkel meg kell hoznunk bátor döntéseket, és ilyen ez az önálló régiónak a megteremtése, a segítség, mert több mint 1200 egyesület, alapítvány vagy szövetség vesz részt a Balatonnak a munkájából, de ebből aktív az olyan 200-300. Itt most már nem arról szól, hogy megértsük a Balatont, hogy mi a gond, mi a probléma, tudjuk. A világon az egyik legkutatottabb tó a Balaton. Kiváló szakembereink vannak, politikai döntés kell hozzá, és pénz. Itt politikai akaratra volt eddig is szükség, vagy szándékra, ha szépen szeretném mondani, aminek meg kell lennie a bátor döntésnek.
1: Hát itt ezügyben a bátor döntésekben úgy látom, hogy ez a mostani időszak is eléggé nehéz helyzetben van, és hiányokkal küzd. Arra gondolok, én Velencei Tavi gyerek vagyok, nem úgy, mint ahogy ön balatoni. És hát elszoruló szívvel nézem, ma reggel a Balaton a Velencei tó közepes vízszintje, kapaszkodjanak meg, 6 centiméter volt. Igen. Ez igen. Ugye nem azt jelenti, hogy 6 centi mindenhol, ez azt jelenti, hogy van, ahol semmi, van, ahol meg 50 centi. De hát nyilvánvalóan ennek így vége. És hát a Balaton is óriási gondokkal küzd.
2: Ez így van, helyesen látja, ezeket a jóslatokat már 10-15-20 éve a kiváló kutatóink leírták. Tehát ezek megvannak, ugyanúgy a Balatonra is. Tehát ezek megvannak. Ezek a kutatási eredmények, össze lehetett már hasonlítani az elmúlt 40-50 év kutatásait, kiváló szakemberekkel itt bátor döntéseket kell meghozni.
1: Mennyit változtatna a helyzeten, hogyha lenne egy Balaton régió, amiért egyébként nagyon régóta küzdenek? Nyilván uniós forrásokhoz másképp lehetne hozzájutni, nyilván kellene hozzá egy Balaton törvény, ami sok lehetőséget adna, de pénzt önmagában erre például nem.
2: A Balatoni Szövetség, ha magunkról beszélünk, soha nem kaptunk kormányzati támogatást. A Balatoni Fejlesztési Tanács. Abban látjuk mi is a partnerséget, mi is abban szeretnénk, hogy a Balatoni Fejlesztési Tanács talán alkalmas lenne erre, hogy legyen, én úgy mondom, gazdája, tulajdonosa a Balatonnak, mert amúgy van a magyar állam, és azon is belül meg vagy, melyik minisztériumhoz tartozik. De eddig is a 122 éves történetünkben, és én 24-től vagyok elnök, onnantól tüntettem, onnantól, mint önkormányzat, mi megtiltottunk különböző olyan helyeket, hogy késztessük a kormányzatot arra, hogy új zagytereket nyisson meg, vagy legalábbis tervezze ezeket, és próbáltunk partnerek lenni. Ebben másképp nem fog tudni működni, mert már a kutatások leírták ezt, hogy 15-20 év múlva, ha akarjuk, ha nem, ha pesszimistán, ha optimistán nézzük, akkor is kell vélhetően vízutánpótlás, viszont egységes képet kell alkotnunk, nem három megye, ahogy most körbevesz, és a perem szélén van a Balaton, ráadásul ez a régiós besorolásban, hogy külön önálló régió legyen, és akár kormánybiztosa is nevezzük ki, hiszen olyan szinten van nemzeti érdekünk, és nemzetgazdasági érdekünk ebben, ráadásul ugye nemzeti kincsünk is. Tehát ne csak beszéljünk róla, meg hogy hú, de jó, hanem cselekvő képesen tegyünk, és mi polgármesterek azon vagyunk, nem csak a parton, hanem a parttól távolabb is, hogy segítsük a döntéshozóknak meghozni azokat a bátor döntéseket, hogy majd mi a településre, amikor hazamegyünk, visszamegyünk, el tudjuk mondani, hogy egyetértünk ezekkel a dolgokkal, mert a Balaton amúgy is változik emberi beavatkozás nélkül is. Tehát ez egy... Igen.
1: Azt kérdeztem volna, hogy volt-e ez kormányzati partnerük valaha? Ugye korábban volt önkormányzati miniszter Navracsics Tibor, nem tudom, igen, szót értettek-e ez ügyben vele, de előre nem jutottak. Most szót értenek-e az új kormánnyal?
2: Értsük meg azt az első kérdését, teljesen jól tette föl. Az előző kormány az energiaügyi minisztériumhoz tartozott a Balatonnak a kérdése. Mégsem ők voltak azok, akik bármit is legalábbis velünk kapcsolatban foglalkoztak volna, hanem a vidékfejlesztési miniszter volt az, aki azt mondta, jó, jöjjön és mondja el, mit akar. És neki el tudtam mondani ott 25 januárjában, hogy én leszeretném ültetni a szövegképpen, nem vele okoskodni, de leültetni a törvényhozókat, a döntéshozókat, illetve a vízügyi szakembereket. Tehát ne olyanokat, akik esetleg kanapéról kétsör után meg megváltóként szeretnének, hanem tényleg tenni akarnak, és bátor döntéseket meg tudják és meg is akarják hozni. És kimernek állni a döntéseik mellett, mert nekünk nem csak a jelenben, hanem az utókornak is, azoknak a generációknak is döntünk most. Tehát ezért nagyon fontos, és ők akkor megértette, hogy üljünk le. Volt egy összejövetel. Most próbálom hasonlóképpen a regnáló kormányzattal is, felvettük a kapcsolatot országi képviselőkkel, elnökasszonnyal is tudtam személyesen találkozni. Próbáljuk azokat az információkat, adatokat átadni, azokat az erőforrásokat, hogy azok a döntéshozók, ahova eljut, még jobban tudjanak dönteni, és tudjanak meghozni bátor döntést, mert muszáj ezeket meghoznunk, mert az utolsó percben vagyunk, és ne járjunk úgy, mint a Velencei tó esetében, reméljük, hogy ez visszalakul, de a szerencsében nem bízhatunk, kiváló szakembereink vannak, megvannak az erőforrásai, igenis döntéshozó helyzetbe kell hozni olyan embereket, akik szeretik a Balaton, tudják, miről szól, rajonganak érte, értik a tudást, és a tudásnak az összefüggéseit is értik.
1: Nem bírom ki, muszáj megkérdeznem, ön tudja, hogy honnan lehetne a Balaton vizét pótolni, hogyha ekkora aszályok vannak?
2: Amit már említettem, a Velencei testre, ott is már 15-20 éve megvoltak ezek a írások, hogy hogyan lehetne víztározókat, és hogyan lehetne. A tervezést szükséges minél hamarabb elkezdeni, mert az is több év, mire a tervezés megy. A Rába az elvetődött ebből, a Rába folyó, egyelőre a kutatások szerint. A Mura és a Dráva jöhet itt szóba, talán a dráva még jobban. Viszont itt is a nem szeretnék én ebben, mint polgármester, vagy bármilyen más titulusban ebben beleokoskodni, megvannak azok a kiváló szakembereink, akik ezt a kutatásokat elvégezték, megbeszélték, őket kell minél gyorsabban a politikai döntéshozónak leültetni, és egységet alkotni, és ezzel az egységgel kiállni, és minél gyorsabban a lakosságot, legfőképpen a helyi lakosságot, és a ideérkező turizmust tájékoztatni arról, hogy kiváló a Balatonunk, jó a minősége, fenntartható, ez egy élő, sekély vízű tó. Ebben kellene örömnek lenni, boldogságnak lenni, és szerkesztő úr, ha még egy gondolat, a legnagyobb rombolást talán mi végezzük saját magunk, mi magyar emberek, amiket alkotunk képet a Balatonról, amiket írogatunk rossz szándékból, irigyként, rossz indulatból, savanyúságból, holott nekünk ez egy nemzeti kincsünk. Itt a Balatonon, vagy a környezetünkben élő emberek nagyon-nagyon sokat dolgoznak, főleg az elődeink azon, mert nekik nem szórakozás volt a Balaton, turisztikai élmény, hanem munka volt. Ezt a tudást, ahogy változik a világ, szükséges minél gyorsabban, minél hatékonyabban átadni a döntéshozóknak. Ha ők erre fogékonyak, ahogy esetleg a szerkesztő úr is így jellemezte, hogy ha fogékonyak erre, akkor minél hatékonyabb, minél gyorsabban, és úgy tudjuk, hogy folyamatban is van ez, a különálló régiót, vagy esetleg a kormánybiztosnak a kinevezését meg fogja ezt a döntést hozni a
1: hát kívánom önöknek, mi is mindannyiunknak, mert hát ez valóban közös nemzeti kincs ez a Balaton, hogy ne úgy járjanak, mint a Velencei tó, amit bizony a politika teljesen magára hagyott, és hát most kérdés, hogy egyáltalán valaki felemeli a szavát a Velencei tóért. Minden esetre a Balatonért önök küzdenek, és jó munkát kívánok hozzá.
2: Köszönjük szépen, és önöknek is az aktuális és hiteles tájékoztatást. Úgyhogy köszönjük önöknek.
1: Köszönöm szépen. Pali Robertet hallották, aki Vonyarcvashegy polgármestere és a Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetségének elnöke, és a Balaton Szövetség nevében szólalt meg az előző percekben itt a több-kevesebb műsorában. Ami most véget is ér, ez volt a gazdasági magazinunk. Holnap jövünk újra, tartsanak velünk akkor is. Róna Jégont hallották, minden jót.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott, a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. a budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Tovább tart a kellemes őszi idő, feljelentést tett a kormány az alapjogokért központ ellen. A hétvégén rendezik a nemzeti vágta döntőjét. Köszöntöm a idő, feljelentést tett a kormány az alapjogokért központ ellen.

0: gyerekkezelés gyanúját. Újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás Ukrajnában, miután a parlament elé került a nemzeti kisebbségek jogait érintő törvényjavaslat. A lépést Magyar Péter kormányfő és Orbán Anita külügyminiszter is üdvözölte. Utóbbi felhívta a figyelmet arra, hogy a jogszabály benyújtását kétoldalú magyar-ukrán egyeztetések és a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel folytatott konzultációk előzték meg. Kijevben két hidat le kellett zárni az éjszakai légitámadások után. Egy szakaszon leállították a metrót és a közúti forgalmat is, közölte az ukrán főváros polgármestere. Találat ért egy 25 szintes lakóházat is, egy ember meghalt, ketten megsebesültek. Az oroszok légicsapást mértek Kijev megye egyik elektromos állomására, valamint Izmail kikötőváros egyik ipari létesítményére is. Korszerűsítik a határellenőrzési rendszereket a magyar-szerb és a magyar-ukrán határon, valamint a nemzetközi forgalmat bonyolító hazai reptereken. Okmány és új lenyomatolvasókat, mobil határellenőrzési eszközöket szerez be a rendőrség, valamint automatizált átléptető rendszereket telepítenek. A fejlesztések várhatóan 2028. szeptemberére valósulnak meg. Lezárásokat rendelt el a rendőrség az Országház és a hozzátartozó mélygarázs környékén. Az intézkedés december végéig lesz érvényben. Az Országos Rendőrfőkapitányság közleményében hangsúlyozta, a korlátozás technikai jellegű és egy 13 éve érvényben lévő rendelkezés folyamatosságát biztosítja. A bejelentés nem korlátozza a gyülekezési jogot, abból fakad, hogy október 1-jével önálló szervezetként megszűnt az országgyűlési őrség, és beolvad a készenléti rendőrségbe. A hétvégén rendezik meg a Nemzeti Vágtát Szilvásváradon. A programok holnap délben ünnepélyes megnyitóval és a versenyzők eskütételével kezdődnek. Vasárnap délelőtt tartják a középfutamokat, majd 15 órakor kezdődnek a döntők. Ma is marad a napos száraz idő, csapadék nem várható. A levegő napközben 20-26 fokra melegszik.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm az ATV minden kedves nézőit, és köszöntöm a Spirit FM rádió hallgatóit is, köszönöm, hogy minket választottak. Unger Anna azt mondja, hogy a jövő év első feléig szeretnének eljutni vádemelésig különböző ügyekkel az NVVH-val, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal. Arról is beszélt itt tegnap az egyenes beszédben, hogy 30-40 nyomozó kezdi meg most a munkát. Az eredeti terv az volt, hogy ez egy 150 fős szervezet lesz, tehát gondolom még folyik a munkatársak szervezése, toborzása, szerződtetése, de ezek szerint 30-40 nyomozó már rendelkezésre áll. Nyomoz a NAV a 7 milliárd forintos Petőfi film kapcsán. A kreatív producer Rákai Filip azt mondja, hogy ő ebben nem érintett. Ő, ha jól értem, az ötletgazda, de a pénzt nem ő intézte, nem ő szerezte, hanem egy bizonyos KFT, amiben neki nincs semmilyen része, köze ez az egészhez. Hát majd meglátjuk. És megszűntek a vármegyék, mától ismét megye a megye, ami korábban vármegye volt, azelőtt megye, azelőtt megint csak vármegye. Így gyorsabban ki lehet mondani, de nem akarom elviccelni ezt a nagyon komoly és tényleg az egész magyarságot határon belül és kívül foglalkoztató kérdés, hogy megye vagy vármegye legyen. Nekem a megye jobban a számra jön. Katával kezdtünk el beszélgetni, és mindjárt megadom neki a szót, csak hogy képbe kerüljenek a kedves nézők arról, hogy a Fidesz megpróbálja az AVH-hoz, az Államvédelmi Hatósághoz hasonlítani az MVVH-t. Nem tudom, hogy milyen párhuzam van, szerintem semmilyen, de a Fidesz indított egy honlapot, a fidesz.hu-n most az olvasható, hogy kik vezetik ezt az új AVH-t, vagyis a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. Egyelőre az elnök és a bűnügyi elnök helyettes adatai és neve életrajza van kint, kicsit gúnyorosan, cinikusan átírva a valóságot egy-két ponton. Szóval Kata hívott fel minket azzal, hogy őnek is sajnos vannak személyes élmények.

0: élményei az igazi AVH-val kapcsolatban. Itt vesszük fel a beszélgetés fonalát. Kezi csókolom, parancsoljon!
1: Igen, itt vagyok még egyszer, jó napot kívánok! Szóval ott tartottunk, hogy a nagynéném férje, a Luigi bácsi, csak az volt a bűne, így mondom, hogy olasz volt és nagy kereskedő. És én akkor elég kis gyerek voltam, tehát az egészet nem értettem, hogy egy teljesen lehúzott redőnyű, elsötétített, totál felforgatott lakásba léptünk be, és elzavartak. Ez volt az egyik élményem kisgyerekként.
0: A másik itt, pedig bocsánat, és itt az AVH emberei jöttek ki ezek szerint egy razziára, ha jól értem.
1: Igen, razziát tartottak, és mi pont akkor mentünk oda Pekünkre. Ez volt az egyik. A másik pedig, hogy anyámnak a falubelije, hát ugye ez nagyon-nagyon régen volt, legalább 70 évvel ezelőtt, úgyhogy Anna volt, és elmesélte anyámnak, hogy hát sajnos ő nem is tudja, mit csináljon, mert a Feri ávós, és tegnap este hazajött, és azt mondta, hogy nézd meg, még nem száradt meg a vér a kabátomon. Szó szerint ez soha nem felejtem el.
0: Mondta az ávós férj.
1: Igen, a feleségének, és ő elmesélte anyámnak, mint falubelinek, hogy most nem tudja, mit csináljon, mert elválni nem, mert akkor ugye annak retorziója van, de ezzel az emberrel nem képes együtt élni.
0: Igen.
1: És ez valahogy, hát akkor kisgyerek voltam, és ez úgy, hogy is mondjam, elfelejtődött, és most, hogy ennyit AVH-znak, Ez a két dolog eszembe jutott. És most bánom azt, hogy hát apám meghalt 30 éve, anyám jóval később, hogy erre soha nem tértünk vissza, mert ugye utána nem volt ez az AVH-zás, ez nem volt téma.
0: Igen, 56-ig volt AVH, 48-tól 56-ig volt az AVH, előtte volt az AVO, meg még mindenféle mocskos szervezetek, igen, más igen, néven. Igen. Aztán 56 után háttérbe vonult, megmaradt természetesen Kádár alatt is, csak nem jártak már az utcákon, nem volt speciális egyenruhájuk, de működött nyilván az államvédelem.
1: És azt is tudom, hogy hallgattuk a Szabad Európát, amit zavartak, és arra is emlékszem, hogy állandóan este lehúztuk totál a redőnyöket, és mindig attól féltünk, hogy becsöngetnek apámért. Tehát ez tiszták csengőfrásznak. Tehát nekem nem mondja ez a bagázs most, ez a Bóka nevű, itt is volt, meg mindenhol volt, már csak akasztott ember, nem, hogy ez az AVH, ugye sok lopott állam által, hogy is mondjam, odaadott pénzeket, ami mindannyiunk pénze volt, vissza akarják szerezni. Úgyhogy én teljesen fel vagyok ezen háborodva, és biztos vannak még, akiknek ilyen ködös emléke van erről az AVH-ról. És ennek az Annának volt egy orosz barátnője, mert ugye akkor itt voltak már az oroszok, meg maradtak, meg mit tudom én, és elhozta anyámhoz, és hozta Szásenkáját, aki egy ilyen kis kövér kölök volt, szétbarmolta a játékainkat, és azt mondta anyám, hogy gyerekek, hagyjátok, csináljon, amit akar, majd megveszem, amit tönkretett, összetört, szétbarmolt.
0: Tényleg ennyire tartottak egy kis gyerektől, csak mert orosz volt?
1: Nem, hát az anyukája, ugye, nem a gyerek, az anyukája, ki tudja, hogy milyen kapcsolatban volt, miután Anna AVH-s feleség volt. Tehát sose lehetett tudni, hogy kit miért, hova visznek. Tehát, és ez annyira most eszembe jutott, tehát már késő, hogy megkérdezem, hogy aztán mi lett az Annával, meg a nagybácsimékkal, az olaszszal. Sajnálom. Igen. A tetes kérdéshez pedig azt küzdném csak hozzá, hogy ugye Filipke nem tudja, hogy az a 7 milliárd honnan van. Ez pontosan olyan, mint a Szijjártó nem tudja, hogy a felesége milliárdjai honnan vannak.
0: Tehát miért kéne tudni? Én, amikor Szijjártó Péter elmondta, hogy ő nem tudja, hogy a felesége cégé 2 milliárd forintnyi nyereséget termelt, mert nem szoktak otthon beszélgetni üzleti ügyekről, akkor nekem az jutott eszembe, hogy én se szoktam a feleségemmel üzleti ügyekről beszélgetni otthon, és aznap megkérdeztem, hogy neki nincs esetleg egy cége, amely termelt, ha nem is 2 milliárdot, de mondjuk csak 500 milliót, és az volt a szomorú, hogy azt válaszolt, hogy neki nincs. De nem hagytam annyiba, megkérdeztem, hogy biztos-e benne, gondolja át, ő is 1000 dologgal foglalkozik, lehet, hogy pont az a cég most nem ugrik be így kapásból. Mondtam, hogy inkább gondolját lassabban, de azt mondta, hogy akárhogy gondolkodik, neki nincs.
1: Hát ez az,
0: mi így jártunk. Szóval de életszerű tudom, a dolog, hát ez így működik.
1: Hát hogyne. Én is azt tudtam, hogy a férjemnek mennyi a fizetése szegénynek, aztán, hogy mennyit titkoltál, miután igen, havi fizetése volt az átkosba, hát ugye, ki tudja. Na mindegy. Ez. A harmadik témához pedig annyit szólnék hozzá, hogy ez a Vármegye szerintem egy totál anakronizmus volt, ugyanis hol vannak a várak? Akkoriban a Vármegye egy-egy várhoz kapcsolódó falu közösség összessége volt, hogy így mondjam. Tehát miután nincsenek várak, akkor miért lennének vármegyék? Meg főispán, meg ispán, meg mit tudom én, micsodát.
0: Meg még a derest lehetett volna visszahozni, mint intézmény, nem? Tehát ilyen fegyelmezési, nem gyakorlatilag, igen, de hogy azért lebegjen ott a szemünk előtt, hogy igen, akár, ha úgy adódik.
1: Igen, meg a főtéren a kaloda. Na mindegy, úgyhogy ez, én nekem nem tetszett egyébként, hogy vármegye, ezer más szállal lehet kötődni a történelmünkhöz, de ez szerintem nem tartozott oda.
0: Igen. Az új többség is így gondolta. Köszönöm szépen, Kata, hogy hívott. Kezdi csokolom, további szép napot. Attilával folytatjuk. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, jó reggelt! Én csak egyet szeretnék mondani.
0: Igen.
2: Mondhatom?
0: Igen, figyelek.
2: Na szóval, én ehhez csak annyit szeretnék mondani, ez, amit a hölgy mondott, hogy az AVH-sok mentek. Én 64-ben születtem, és az édesapám ő német volt. És mindenféle ünnepség előtt, ami volt az előtt, április 4-e, november 7-e, az apukámat mindig bevitték a rendőrségre. Jött érte a fekete autó, és bent tartották mindig ilyen 24 órára, míg az ünnepé vége volt. Utána kiengedték. Jó, megverték, és mi 11-en voltunk testvérek, mert abban az időben a sváboknál ez divat volt, hogy sok gyerek volt.
0: Igen.
2: Én voltam a legkisebb. És még egyet szeretnék mondani. Tegnap előtt néztem ezt a műsort, a gyerekekről szóló ilyen beszámolók voltak az intézeti gyerekekről. Na, én intézetben nevelkedtem föl, 6 éves koromban bevittek az intézetbe, meg kiemeltek a családból, mert nagyon szegények voltunk. Én 18 éves koromig ott voltam bent az intézetben, 6 éves koromtól 18 éves koromig. Na most voltak ilyen intézetek, ahol 18 éves kor után el lehetett menni, hogy ott lehetett aludni. Na most ezeket az intézeteket mind bezárták, a Szlávi utcát, a Dózsa György utat, a bátyám ő a Cinege utcában volt, nem tudom, ki vette meg azt az épületet, a nővérem a Mosonyi utcában volt, azt is bezárták, tehát akkor a másik testvérem Pillisen volt, ott is bezárták ezeket a helyeket, tehát úgy kikerültünk 14 évesen az intézetbe, hogy azt se tudtuk, hogy mennyibe kerül 1 kiló kenyér. Ott 160 voltunk az intézetben, én Miklós téren voltam, és ott is az egyik felét eladták az intézetnek. Most nem tudom, hogy mi működik ott, mert én 78 óta arra nem jártam, mert megfogadtam, hogy soha többet arra nem megyek. Tehát össze-vissza beszélnek itt az emberek, hogy így a gyerekek, ezeket a gyerekeket nincs vesztenivalójuk. Tehát akik intézetben nevelkednek, azt se tudják, hogy kint mi megy az életbe. Hiába tesznek oda pszichológus, meg ezt, meg azt. Én ott voltam 18 éves koromig, senki onnan ki nem mehetett. Én kimehettem, mert én sportoltam, tehát nagyon jó volt nekem a sport. De mi 18-an voltunk egy osztályban, abból már csak ketten élünk. A többiek vagy börtönbe kerültek, vagy fölakasztotta magát, vagy. De egyszerűen nem tudtak mit csinálni, nem tudtak magukkal az életbe. Én azt magamról tudom, hogy engem, én most 62 éves vagyok, én mindig éreztem azt, hogy tehát teljesen kívülálló vagyok minden felől. Tehát bárhova elmentem dolgozni, bármit csináltam, engem mindig kísért az, hogy intézeti gyerek vagyok. Úgy a házasságomban, úgy mindenhol. Tehát...
0: Ezt akartam kérdezni, nagyon... hogy mennyire viselte meg önt, hogy 12 évig nem családban nevelkedett. De ezek szerint akkor megviselte, de mégis talpon maradt.
2: Igen, én kétszer megszoktam. Én kétszer megszoktam az intézetből, és a rendőrök mindig visszavittek. Tehát... aki nem volt ebben a helyzetben, nem is tudja azt, hogy ezek a gyerekek a mai napig is, hogy élnek. Ez olyan, mint egy börtön. Tehát ezek az intézetek. Hiába külön voltak a fiúk, külön voltak a lányok. A nővérem a Mosonyi utcában volt, ő se tudott. A bátyám a Cinege utcában volt fönt.
0: Igen.
2: És soha a 8 év alatt, míg iskolában jártunk, soha nem találkoztam a testvéreimmel.
0: Ez nagyon kemény. Folytathatjuk, Attila, hogyha van kedve, mert hát drámai szerintem ez a téma, meg volnának is kérdéseim. Hogyha van ideje, akkor kérném, hogy várja ki a reklámszünetet, illetve visszahívjuk a reklám után, és innen folytatjuk. Köszönöm szépen!

műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A

0: műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban lassú a haladás az Üllői úton mindkét irányban a Nagykörútnál, valamint a Kerepesi úton és a Fogarasi úton a közös csomópont előtt. Erős a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, a Szélkámán tér környékén, illetve a Rákóczi úton mindkét irányban. Nem működnek a jelzőlámpák várhatóan 1:45-ig a Móri Zsigmond körtéren karbantartás miatt. A forgalmat rendőrök irányítják. Lezárták a félútpályát a 13. kerületben az Esztergomi úton az Árpád híd alatt gázvezeték. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton a Hungária körút felé az Ifjúság útja után, mert javítják a csatornát. A 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik, mert csatornát javítanak. Szakaszonként félpályás lezárás nehezíti a haladást a 11. kerületben a Bali Sándor utcában, mert vízvezetéket építenek. Farkas Renáta, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet. Attilával arról beszélgettünk, hogy kiemelték a családjából, és intézetben töltött 12 évet, 6-tól 18 éves koráig, és hasonlóképpen a testvére is. Azt szeretném kérdezni, hogy utóbb, mert hogy nem láthatták egymást a testvéreivel, utóbb megmaradt a kapcsolat, vagy helyre tudott állni, vagy hogy alakult?
3: Sajnos nem. Annyira eltávolodtunk egymástól, mint a tök idegenek lettünk volna. Tehát, hogy mondjam, a 11 testvéremből 9-en meghaltak rákba. Már csak ketten vagyunk egy nővéremmel, és soha nem tartottuk a kapcsolatot, tehát úgy voltunk az édesapám nagyon korán meghalt, az anyukám is 55 éves korában ment nyugdíjba, ő is nagyon korán meghalt, tehát nem volt, aki a családot összetartja.
2: Világos.
3: Akkor találkoztunk csak a testvérekkel, hogyha valaki meghalt. Tehát nálunk sajnos ez volt a baj. A gyerekvédelemre még valamit vissza szeretnék térni. Engem örökbe akartak fogadni, mert nagyon jó tanuló voltam, én a Raktár utcában jártam iskolába, egyedül a 100 gyerek közül, és örökbe akartak fogadni, egy tanár örökbe akart fogadni, de mivel hogy az én szüleim, az anyukám nem mondott le rólam, nem írt alá a papírt, így nem tudtak örökbe fogadni. Tehát mondják itt a gyerekvédelemnél, hogy így meg úgy, ameddig a szülő nem mond le a gyerekről, akit nem a kórházba hagynak, aki beteszik el inkubátorba, soha a többi gyereket, addig, míg a szülők nem mondanak le róla, nem tudják örökbe adni. Ezt hiába mondják bárki.
2: Értem.
3: Tehát ez szerintem badarság, amit mondanak. És még valamit szeretnék mondani. Vannak ezek az intézeti gyerekek, kikerülnek az intézetből. Régebben voltak ilyen szálláshelyek, ilyen fenntartott intézetek. Csepelen volt az Esze Tamás, ahol a gyerekek éjszakára be tudtak menni. Nappal bókláztak a városba, vagy iskolába jártak, vagy aki valamit tudott tenni. Vagy elmentek kopni, vagy börtönbe kerültek. De a többiek azok be tudtak menni ilyen szálláshelyekre, mint az Esze Tamás, meg a Szlávi utca volt, meg Csepelem volt még egy hely a rendőrség mögött. Oda éjszakára be tudtak menni. Egy nevelő volt, aki megnézte azt a papírt, hogy jogosult-e arra, hogy oda bemenjen.
2: Tehát ez már 18 év felettiekre vonatkozott?
3: Igen.
2: Világos. Tehát próbálták őket azzal segíteni, hogy ha nincs szállásuk, de egyébként szabadlábon vannak, mert nem követtek el semmilyen bűncselekményt, akkor oda be tudnak menni, ha igazolták, hogy ők korábban intézet is gyerekek voltak.
3: Így van.
2: És ez megszűnt mostanra?
3: Úgy működött ez, mint egy munkásszálló, magyarán mondva.
2: Igen. És ez megszűnt? Arra utal, hogy ez régen így volt, most meg már nincsenek ezek?
3: Megszűntették. Valakinek átjátszották ezeket.
2: Értem.
3: Tehát vannak ilyen dolgok, aki ebben nem vett részt, az nekem szerencsém volt, mert 85-ben bevonultam katonának, a Petőfi Katonában voltam, az utolsó ember voltam, aki díszelgő voltam, és az utolsó volt, aki a díszemlén részt vett. És voltunk ott, hát a százban voltunk, a 130-an, és hát nagyon nyafogtak a kis katonák. Nekem könnyű volt, mert én hozzá voltam szokva. Tehát, hogy megmondják, hogy mit kell csinálni, tehát nem volt ilyen dolog. Tehát...
2: Ön ebben nőtt fel, igen. A többiek, akik a úgynevezett normál életből jöttek, számukra egy kicsit nehezebb volt ezt feldolgozni, hogy akkor most parancsolgatnak, utasítgatják.
3: Én nagyon sajnálom, hogy beszüntették a katonaságot, tehát én...
2: Mármint a sorkötelességet.
3: Uh-huh. A sorkötelességet. Egy az, hogy megtanultuk inni.
2: Inni?
3: Normálisan. És tanultunk egy kis fegyelmet. Tehát voltak ott olyan elvárások, hogy más munkahelyen volt. Még valamit szeretnék mondani. Én beraktam a katonai főiskolát, egyedül voltam az intézetben, aki lerakta a főiskolát. Na most én mikor leszereltem, mikor megszűnt a sorkatonaság, én meg leszereltem, mert nem akartam vidékre menni. És elmentem biztonsági őrnek, és a mai napig, én most 62 éves vagyok, a mai napig én nagyon sok biztonsági cégnél dolgoztam. Mentőztem, biztonsági cégnél dolgoztam. És a mostani biztonsági őrök, nem veszik föl az embereket, mert csak nyugdíjas vagy 25 év alattiakat vesznek föl. Tehát én 62 éves vagyok, és magyarán mondva most már 5 hónapja nem találok munkahelyet.
2: Mert ahhoz még nem elég idős. Tehát ha nyugdíjas lenne, akkor fölvennék? Ha betöltötte volna 65-öt, akkor fölvennék?
3: Nem kell utánam fizetni, mert akkor nem kéne utánam pénzt fizetni. Se a 25 év alattiak utána nem kell se adót, semmit fizetni, és csak azokat teszik föl. Hiába beszélek angolul, tehát magyarán mondva nem vesznek föl. Sok helyre leadom a pályázatomat, és olyan pénzeket ígérnek, ilyen 1400-1000 forintért elmennek emberek dolgozni.
2: Órabér? Most órabérről beszélünk. Ezért elvállalnak munkát ma még emberek? Ez botrány, döbbenet.
3: Hogyne? Hát el se tudja képzelni, hogy milyen dolgok mennek, és akkor azt csinálják, hogy hát én az előző hónapokban dolgoztam egy helyen, 6 hónapot dolgoztam, 3-szor jelentettek ki, meg be.
2: Tehát és trükköznek.
3: Ahogy tetett a 3 hónap, kijelentettek. Utána bejelentettek. És a NAV-tól küldték nekem a papírt, hogy fizessen be az egészségügyi támogatást, mert hogy nem fizetnek utánam semmilyen hozzájárulást, mert elmentem az orvoshoz, és ott kiírta, hogy pirosra jelezte, hogy nem fizették utánam a dolgokat. Úgyhogy a biztonsági cégeket valakinek utána kellene nézni, hogy mi folyik, mert hihetetlen.
2: Hát sok helyen folynak hihetetlen dolgok. Köszönöm szépen, Attila, hogy mindezt elmondtad. A legérdekesebb, meg megrázóbb ez az intézet is múlt. Hát csak annyit tennék hozzá, nyilván aki intézetben nőtt föl gyerek, és semmit soha nem követett el a törvény ellen, ő is rendkívül nehéz helyzetben és hátránnyal indulva vág bele az életbe, pont azért, mert szülők, rokonok, barátok, testvérek nélkül tölti a meghatározó gyerekkori éveit. Úgyhogy szerintem sokkal nagyobb türelemmel kéne lenni a társadalomnak az ilyen gyerekek iránt.
3: Most megmondom ma önnek őszintén, mi 160 volt a Miklós-téri intézetben, mi úgy nevelkedtünk föl, mint ahogy a testvérek lettünk volna.
2: Tehát az intézeti tehát gyerekek olyan, között szövődtek ilyen igen. kapcsolatok.
3: Tehát volt olyan osztálytársam, aki a börtönből kiszabadult, rablásért volt bent, és engem keresett meg, hogy adjak neki szállást.
2: Világos. Köszönöm szépen, Attila, még egyszer, hogy mindezt elmondta. További szép napot viszont hallásra. Sándorral folytatjuk, üdvözlöm.
4: Kívánok, Ferenc, én is üdvözlöm Önt. Én csak annyit szeretnék még az előttem szólóz, mielőtt a témákhoz vennék egy mondatig. Én ismerek egy 66 év körüli embert, aki állami gondozott volt, úgy ír, mint egy harmadikos kislány, zseniálisan fogalmaz, közel 2000 könyvet olvasott el, igaz, hogy börtönben volt. A börtönben nem engedték, hogy elvégezze a 8. osztályt, mert azt mondták, hogy biztos, hogy diplomája van, mert olyan kvalifikált. Tehát azért elég széles ez a paletta az állami gondozottak között is, nekem voltak ügyfeleim is, és ugye a cigány kisebbség is azért a börtönökben többségben van. Ez mindegy egy tragédia, mert sokszor a zsenialitást, a szubjektivitás elnyomja. Én csak ennyit szerettem volna hozzá, és akkor nézzük a témákat. Igen. Ugye három téma van. Én nagyra értékelem és nagy reményeim vannak az Unger Anna asszony által vezetett testülettel kapcsolatban. Annak ellenére, hogy kicsit furcsálottam a négy témát, de valószínű, hogy miután ezekben már különböző nyomozati cselekmények voltak talán részben az információk szerint, ezek fognak talán legelőbb eljutni a vádemelésig, ugye itt 2027 első felébe problematizálja az Unger Anna asszony. A tömeg, a nép minden szín alatt látta, hogy mi van, de 16 évig, hogy mondjuk úgy, hogy opportunista módon nem emelte fel igazán senki a szavát, úgyhogy most nagy reményeink vannak annak ellenére, én nem tartom eredménynek, hogy például Matolcs urat meghallgatták 10 évvel ezelőtti dologba, akkor, amikor alapítványokkal kapcsolatban a számvevőszék már letett valamit.
2: Szóval én ráadásul őt nem abban az ügyben hallgatták meg, hanem az Erste bankos.
4: Egy sokkal enyhébb, így ahogy tetszik mondta az Erste bankos ügybe. Nem igazán értem ezt én. Biztos, hogy ok és okozat van mindenben, de és valószínű, hogy gyors eredményeket szeretnének elérni, de ebbe például a miniszterelnök, ex-miniszterelnök, vagy ahogy most apostrofálja, a maffia főnök testvérének az ügye, hát az egy, bocsánat, hogy így fogalmazok, Ferenc, egy kis pitiáner ügy.
2: Meglátjuk, hogy meddig lehet kifuttatni, mert azért hát itt ilyen befolyással való üzérkedés, vagy igen, valami hát hasonló.
4: Igen, én is jobbot végeztem, ezt már megbeszéltük, ezért a BTK-ba be lehet tenni, csak vannak sokkal súlyosabb bűncselekmények, amik sokkal közelebb vannak, ugye biztos tetszik emlékezni Kósa úrra, és Bánki Erikre, akik a tévébe elmondták, ma már remélem a bizottság előtt vannak állítólag megjelenésük, hogy ugye szembe a törvénnyel kimegy, és úgy tudom, hogy ezek magánalapítványok voltak, nem volt benne állami rész ezekben az alapítványokban, és hogy elvesztik közpénz jellegét. Ez közelebb van, és jobban érinti az embereket, de hát várjuk az eredményeket, és ha szabad ezt mondani, remélem, hogy ezt nem listáznak le bennünket, önt vagy engem, mert ugye a miniszter, ex-miniszterelnök azt mondta, hogy megfigyelni, látom a mosolyt az arcán. Köszönöm szépen.
2: Engem nehéz megfigyelni, nyilván.
4: De hát, Ferenc, persze, de hát ilyet nem mondunk, tetszik érteni, ez intelligencia kérdése. Óriási változás van, még egy mondatot ehhez hagyd mondjak hozzá. Más a stílus, más a szókincs, és más a cél. Óriási szerencsénk van most magyaroknak, igaz, hogy 16 évig kopraltunk, de most már a cibere is jól esik, ha emlékszik ön erre, hogy mit jelent a cibere még, ugye ez egy régi népi étel.
2: Igen.
4: Ezt mondtam az elsőre, a másikkal kapcsolatban nyomoz a nap, Hát ez biztos, hogy Rákai Filip őt nem érintett, de hát általában nekem az ügyfelem, amikor vádottak padján ültek, mindig azt mondták, hogy ők ártatlanok, higgyem el. Legalább én higgyem el, ha a bíró nem is hiszi el, vagy az ügyész. Én úgy gondolom, hogy erre a filmre nem kapták volna meg a 7 milliárd forintot, ha Rákai Filipnek valamilyen szerepe nincs ebben az egészben. Nem tudom, önnek erről mi a véleménye?
2: Persze, nyilvánvaló, hogy nagy befolyással bírt, hát a korábbi miniszterelnökkel járta az országot, voltam én is ilyen Fidesz gyűlésen, politikai kampány eseményen, ő, Rákai Filip volt a moderátor, Orbán Viktort kérdezgette, meg a Kossuth téren is nagyon szépen letudósította a 2 millió embert. Úgyhogy igen, komoly múltja van az illetőnek.
4: Volt egy ilyen angol nemesnek, nem? Vagy Skóciából ide származott, magyar anyanyelvű valaki volt, aki ezt elítette a világgal, és még egyszer mondom, ő nélküle, nem tudom, hogy a film létrejött volna-e, de hogy 7 milliárdot nem tesznek rá, ez 1000%.
2: A másik probléma, hogy úgy látszik, hogy tehetséget nehéz pénzen megvásárolni. Tehát az egy dolog, hogy valaki készített filmet, de nem árt, hogyha ért is hozzá, és van is víziója, tehetsége, hát, hogy lehet
4: gondolom,
2: jó filmet csinálni.
4: Nem a Fási család filmére gondol elsősorban, amit gondolom még ön se látott.
2: De láttam, képzelj el, hogy láttam, megnéztem, hogy mit csináltak abból a 80 millióból, az egy home videó. Tehát az olyan, mint amikor a videó szakkörben 20 évvel ezelőtt kiküldik a 12 éves gyerekeket, hogy valamit csináljatok, találtak egy festőművészt, aki nyilván ebben az ügyben teljesen ártatlan, és elmagyarázza, hogy készülnek a nagy művei, és ezt levideózzák a gyerekek.
4: De akkor ön szerint ez nem lesz Oscar-díjas film?
2: Szerintem az utolsó pillanatban ki fogják szavazni. Tehát az előszobáig biztos eljut, de ott jön majd a hideg zuhany, hogy aztán hideg zuhany, hogy mégsem. Sajnálom.
4: Bocsánatot
2: előre is.
4: Kérek. Na itt vannak ezek a vármegye kérdés. Hát ugye,
2: viszont bocsánat, fél perc maradt, egy mondat. De
4: csak egy mondatot mondok. Ezt a vármegye dolgot, ez egy zseniális ember találta ki, Lázár János. Tetszik tudni, ő az, aki az Eliot ügybe együtt voltam az ex-miniszterelnök vejével, amiért azt hiszem 11 milliárdot fizettünk mi, azért, amit ők eltettek.
2: De hát a hazafélyre derült.
4: A vármegyéket.
2: A hazafélyre hát derült, tehát legyünk hálásak. Vagy ne.
4: Igen, idézőjelben.
2: Köszönöm szépen, Sándor. Minden jót kívánok önnek is. Viszont hallásra. Kedves nézők, ennyi fért a délelőtti fórumba. A Deles híradó után jövünk legközelebb, legyen szép napjuk addig is, viszontlátásra!

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vizes falak? Máló vakolat? Penész?
2: Az Aqua Protect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kér ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
3: Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
4: Ünnepeljük együtt az Állatok Világnapját a Rex Állatszigeten. Október 3-án ingyenes zenés és állatos programokkal várjuk a családokat Újpesten. Részletek állatsziget.hu.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Tovább tart a kellemes őszi idő. Kezdeményezték Szijjártó Péter meghallgatását a Nemzetbiztonsági Bizottság előtt. A hétvégén rendezik a Nemzeti Vágta döntőjét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hétfőn hallgatná meg Szijjártó Pétert a Nemzetbiztonsági Bizottság a BYD kapcsán, közölte a Tisza frakció. A volt külgazdasági és külügyminiszter júliusban jelentette be, hogy a kínai autóipari vállalatnál fog dolgozni, a cég egyik vezetőjeként. A képviselőcsoport szerint ennek nemzetbiztonsági kockázatai lehetnek. Leváltották a rendőrség két kommunikációs munkatársát, miután a HVG újságírójának interjú kérelmére véletlenül a belső levelezésüket küldték el. Ebben a újságírójának interjú kérelmére véletlenül a belső

0: A lépést Magyar Péter kormányfő és Orbán Anita külügyminiszter is üdvözölte. Utóbbi felhívta a figyelmet arra, hogy a jogszabály benyújtását kétoldalú magyar-ukrán egyeztetések és a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel folytatott konzultációk előzték meg. Korszerűsítik a határellenőrzési rendszereket a magyar-szerb és a magyar-ukrán határon, valamint a nemzetközi forgalmat bonyolító hazai reptereken. Okmány és új lenyomatolvasókat, mobil határellenőrzési eszközöket szerez be a rendőrség, valamint automatizált átléptető rendszereket telepítenek. A fejlesztések várhatóan 2028. szeptemberére valósulnak meg. A hétvégén rendezik meg a Nemzeti Vágtát Szilvásváradon. A programok holnap délben ünnepélyes megnyitóval és a versenyzők eskütételével kezdődnek. Vasárnap délelőtt tartják a középfutamokat, majd 15 órakor kezdődnek a döntők. Az ősz eddigi leghidegebb reggele volt a mai. Nyírtasson -2 fokot mértek, tájékoztatott a Hungaromet. Fagyott a Nógrád megyei Zabarban is, ott -1,6 fokot mutatott a hőmérő. Szintén kevéssel fagypont alatt alakult a hőmérséklet Bánrévén és Gagybátor meteorológiai állomásán. Ma is marad a napos száraz idő, a szél nyugaton megélénkülhet, csapadék nem várható. A levegő napközben 20-26 fokra melegszik. Hasonló idő várható a következő napokban is. Szombaton és vasárnap is akár 27 fokot is mérhetünk.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a déli műsorsáv minden kedves nézőjét. A kír témák változatlanok, az MVVH elnöke reméli, hogy jövő év első felében eljutnak vádemelésig bizonyos ügyekben. Nyomoz a NAV a 7 milliárd forintból készült Petőfi film kapcsán. A kreatív producer Rákai Filip azt mondja, hogy ő nem érintett anyagi kérdésekben, mert hogy nem ő pályázott, nem ő kért pénzt, nem ő intézte a gyártási költségeket, illetve a gyártási folyamatokat. Hát majd meglátjuk. Megszűntek a vármegyék, mostantól ismét megyének lehet nevezni az eddigi vármegyéket. És egy nagyon fontos esemény zajlik, ezekben az órákban, akár percekben dönthet a bíróság Kecskeméten Hankó Balázs letartóztatásáról, akit hétfő este vettek őrizetbe az NKA botrányban, ahol volt egy 17 milliárd forintos úgynevezett fekete kassa, amiből olyan előadókat, influencereket, celebeket támogattak nem kevés pénzzel, akik aztán a Fidesz kampányát támogatták a saját fellépéseiken. Ha érkezik erről hír, tehát hogy miként dönt a bíróság, akkor természetesen majd mondom önöknek. Zoltánnal kezdünk. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, szerkesztő úr!
2: Parancsolja!
3: Hát először kezdeném azzal, hogy tegnap este láttam az ATV műsorában a Vajon visszatérzési hivatalnak az elnökét, a hölgyet.
2: Igen, Unger Anna.
3: Unger Anna, hát és egyes érzelmek elmondta értelmesen magyarán, hogy ő mit szeretne és hogy csinálja ez a Vajon visszatérzési hivatal. Csak az emberek nagyon hosszú beszéde alatt nem tudták kihámozni, hogy akarja, mint akarja. Hát elkezdték, ugye most elkezdték a Nyíregyházi, illetve a Kisvárdai.
2: Igen, Sesták Miklós, illetve a Volánbusz botrány.
3: Így van, elkezdték a Hankó Balázzsal a dolgokat. Ezt meg is értem. De amikor megkérdezték, hogy mi újsága a Nemzeti Bank vagyonvédelméről, ugye, amit onnan sok milliárd forint eltűnt, nem 17, nem 117, hanem sok száz milliárd forint eltűnt. Erről csend van, és nem szól senki semmit. Én nem tudom, miért nem, vagy nem mer nekem is szólni ezeknek az embereknek, hogy azt várják, hogy majd a kisebb emberek bádalkóval besúgók lesznek. Ez engem nagyon-nagyon

0: Nem, vegyes érzelmekkel köszöntem. A másik dolog, amiről beszélni szeretnék. A Bókanás, ugye a legfőbb, na, a köztársasági elnökünk.
1: Baka András.
0: Baka András. Hát jelölt egy olyan legfőbb ügyész, aki a Paul Péter csapatába dolgozik. Miért? Nagybetűvel kérdem, hogy miért.
1: Elmondom önnek a választ, ha így nézzük, hogy az ügyészségen belülről jelölt egy embert, Baka András, akkor mindenkiről elmondható, hogy a Polt Péter csapatában dolgozott, hiszen Polt Péter volt a legfőbb ügyész, ha így nézzük. De ezzel az emberrel nem ez volt a probléma, ezzel a Szatmári Zoltánnal, ezt nem állította senki, hogy Polt Péter embere lett volna pestiesen fogalmazva, hanem az volt a probléma, hogy a testvére gyanúsított az aranykonvoly ügyben.
0: Úgy van, az aranykonvoly ügyben.
1: Ez egy másik probléma.
0: Na de ne jelöljünk már olyan legfőbb ügyészt, aki abba a csapatba dolgozott. Ne jelöljünk. Azt mondták, hogy a rendszerváltás lesz, nem pedig kormányváltás.
1: Azt is mondták, hogy a rendszerváltás része az, hogy az elnök, az államfő nem a kormány bábja lesz, tehát szuverén módon jelölhet például, ha ő jelöli a legfőbb ügyészt.
0: Már de pedig a Bakendrás azt is tudta, hogy ez a legfőbb ügyész barátja, vagy a
1: tukatásnak
0: hol dolgozott, és ha Baka András tudta, akkor ő miért jelölt ezt az ember?
1: Erre azt mondta, hogy mert olyan érvek vannak emellett a jelölt mellett, vagy szóltak számára, amelyek felülírták azt az általa ismert tényt, hogy a testvére gyanúsított az aranykonvoly ügyben. Csak nem mondhatja meg Baka András, hogy melyek voltak azok az ismert, illetve általa ismert, de számunkra nem ismerhető tények, amelyek többet nyomtak a latban, mint az, hogy a testvére gyanúsított. Igen. Szóval ő azt mondta, hogy tudta, hogy mi a kifogás Szatmári Zoltán kapcsán, de erősebb érvek szólnak mellette, de most új jelöltet keres.
0: De szerkesztő úr, hát nagyon sokan, nagyon-nagyon sokan szerették volna a köztársasági elnöknek Bárándi Pétert Facebookon, olvastam mindent.
1: Hát sokan, a Tisza meg nem szerette volna.
0: Bárándi Péter tényleg egy független bíró vagy.
1: Nem bíró, ügyvéd, ráadásul a Tisza azt mondta, hogy nem akar, szóba nem jöhet olyan, aki...
0: ...embert jelölni. Hát azért nem mondjam már Tisza, mert én is ellenzéki vagyok, és a Tiszára szavaztam, és én is magyar ember vagyok, aki 70 éves vagyok, aztán a Tiszára szavaztam, mert nem akartam tovább ezt a kormányt látni a felszínen sem.
1: Igen, de ezzel bizonyos jogokat is az új kormány kezébe adott ön, tehát megbízta ezt a kormányt azzal, hogy döntéseket hozzon, és lehet, hogy olyan döntéseket is fog hozni ez a kormány, amely bizonyos Tisza szavazóknak sem tetszik. Mint ön azt mondja, hogy milyen jó lett volna Bárándi Péter. Ők azt mondják, hogy nem, mert ő már politikai szereplő volt egy baloldali kormányban.
0: Jó. Ma a harmadik Ligeti Miklós volt, aki 16 év alatt nyomozott a sok korrupt ügy miatt utána, ugye, Ligeti Miklós. Ugyanúgy szerették volna, mint Bárándi Péter köztársasági elnöknek, Ligeti Miklóst a vagyonvédelmi visszaszerzés elnökének, de félrepakolta Magyar Péter, mert nem kellett neki Ligeti Miklóst. Én Magyar Péter mellett állok még a kormány mellett most is. Nem tudom, mi az, hogy Ligeti Miklós még kellett félrepakolni egy alkotmánybírónak. Egy ember a 14 tagú csoportból. Ennyi.
1: Azt mondják, hogy alkotmánybírónak lenni a jogászi karrier vagy pályafutás egyik nagyon magas csúcsa.
0: Kapnak jól fizetést, és el vannak.
1: Nem, egy valódi alkotmánybíróság nagyon fontos feladatkörrel és felelősségi körrel rendelkezik. Ne arra gondoljon, amit az Orbán kormány által megbingizett mostani, vagy utolsó idők alkotmánybírósága.
0: De már semmit nem nyomott sehol. És Ligeti Miklós mindent tudott arról, amiről a tegnapi műsorban lévő hölgy, csak most veszi át az, hogy a másik kollégánőjével, hogy milyen problémák vannak, és ő majd tudják, hogy majd melyik a fontosabb ügy, meg melyik nem fontosabb ügy. Ez azért borzasztó dolgok, és ez nekem ez bántsa a lelkemet is, hogy miért nem egy igazi oknyomozó Ligeti Miklós vettek elő, aki 16 éve tud mindenről. Miért egy olyat, aki most kezd bele mindenről?
1: Erre több magyarázat is van, vagy az nincs van, amit ön mond. De van több magyarázat, mert lehet, hogy az a magyarázat, amit ön mond, hogy Magyar Péter nem akart, hogy Ligeti Miklós legyen, de az is egy magyarázat, hogy Ruf Bálint szerette volna, hogy ez a hölgy Unger Anna legyen, és én egyikre se láttam bizonyítékot, tehát ezek szóbeszédek. De mondom, az a lényeg, hogyha az ember megválaszt bárkit, a többség megválaszt egy kormányt, onnantól nem garantált, hogy az a kormány minden lépésében a választóinak tetsző lépéseket, vagy döntéseket fog hozni.
0: Én meg is értem, szerkesztő úr. De az ország politikák figyelő emberei tudják, hogy ki volt Ligeti Miklós, vagy ki volt Várándi Péter.
1: Igen. Ezzel együtt a döntési jogot is átadták a választók a megválasztott hatalom kezébe. De annyit, hogy konkrétan válaszoljak, azt mondta Unger Anna, hogy nagyon is szeretné bevonni a Ligeti Miklós által is vezetett Transparency International Magyarországot a vagyonvisszaszerzésekbe, és ők azt mondták, hogy természetesen az első perctől együttműködnek.
0: Mert szerkesztő úr, röviden, nekünk nem a Fási Ádám felesége, vezetőszálon elvezetett asszonya fontos. A Magyar Nemzeti Bankból kilopott pénzet és Dubajba vonaton elment autók, meg a...
1: Igen. Én értem, hogy türelmetlenek az emberek.
0: És már tudja, mert ugye a számvevőszék ezt már jelezte egy éve, és még most sem nincs róla semmi. A másik dolgom, a gondom, ez már nem a vagyonvisszaszerzés hivatal elnökéről szól, hanem a aranykonvoj ügyről. Azt is tudják, hogy Orbán Viktor kiadta a parancsot. És a legfőbb ügyészség, most ügyész nélkül van, ugye, mert nincs legfőbb ügyész, semmit nem tesz annak az ügyben, hogy kiadta ki a Ukrajnában menő aranykonvoj lecsapolását, félretevését.
1: Itt egy belháború zajlik.
0: Tudják, hogy Orbán Viktor adta ki a parancsot, mert ezt elmondta a ügyész kollégája. Ugye a Pol Péternek az ügyész kollégája elmagyarázta, hogy már korábban kiadta rá a parancsot, hogy ezt magyarán ezt a puskésilletet végre kell hajtani, és az Orbán Viktor adhatta ki, senki más. Semmi olyan csend van ma is, és ez a bosszantó, miért van csend róla? Az ügyészek is korruptak, vagy egyesek korruptak?
1: Hát egyesek biztos, hogy korruptak. Számos ügyet tudunk, amit fektettek az elmúlt 16 év során, mert kormány közel érintettek voltak, lettek volna benne. Ez egész biztos, hogy vannak korrupt ügyészek, az egész szervezet, nem hinném, hogy az lenne. De most is van egy belháború, hát ezt a Fürst Pál, aki ezt állítja, Orbán Viktor döntési pozíciójáról, ő lemondott, mert amikor még főgyész volt, ő más irányba vitte volna a nyomozást, és azt nem engedték neki. Tehát egy belharc van az ügyészségen belül. De magyarul még mindig vannak olyanok, akik bevédenék a korábbi hatalom képviselőt.
0: Még van egy közéleti kérdésem, akik mindenkit érint, én nyugdíjas vagyok. Azok a nyugdíjasok, akik nem kiegészítésre, vagy 120 ezer forintra jogosultak. Egy általános nyugdíjas, akinek van 280, 350, 400 ezer forint nyugdíja, és 60 éves, 80 éves, 79 éves, ezeknek van szó a nyugdíj emelésükről? Egyáltalán hallott erről valami?
1: Hát van egy automatikus nyugdíj emelés. Van egy automatikus, ami az...
0: Nem tudjuk. Nyugdíjasok nem tudják. 67 éves nyugdíjas nem tudja, hogy általában a nyugdíj emelés mennyi lesz jövő év január 1-ét.
1: Mert ezt még nem bontotta ki a Tisza kormány, de ameddig nem bontja ki a saját nyugdíjpolitikát, addig az én értelmezésemben érvényben van az eddigi automatikus emelés, tehát az infláció mértékével megegyezően nőni fognak a nyugdíjak.
0: Az infláció elenyésé most.
1: Én értem, csak azt mondom, hogy a Tisza még nem fejtette ki, vagy nem fogalmazta meg, vagy nem nyújtotta be a saját nyugdíjtörvényét. Ott arról volt az ígéretek között, hogy a nyugdíj nem csak az infláció mértékével fog nőni, hanem reál értékben, és figyelembe veszik majd a bérek növekedését.
0: Az hasonlóan kellene nyugdíjat emelni, amit korábban a Gyurcsány kormány utána abbahagyott a Fidesz, mert a Fidesz csak a inflációval növelt nyugdíjat.
1: Igen, ez köztudott.
0: Magyarán 16 éve úgy él a nyugdíjas, mint ma ért.
1: Ez erre ráígért a Tisza, azt mondta, hogy ennél magasabb arányú nyugdíjemelést.
0: Nem tudunk erről semmit, mint nyugdíjasok.
1: Igen, de ez január 1-től szokott érvénybe lépni, és ennek a hátterét, ennek a az erre ezt szabályozó törvényt vagy rendeletet még bőven van ideje meghozni a Tiszának.
0: Visszatérve még egy mondatig, tehát Bóka András legfőbb ügyészjelölése. Nagyon mellé nyúlt a Bóka András. Nagyon.
1: Baka, továbbra is Baka, de elhiszem. Elhiszem, hogy ez a véleménye.
0: Most szabad ilyet csinálni.
1: Meglátjuk, hogy ki lesz a következő jelöltje, mert...
0: Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.
1: Köszönöm, hogy hívott. Szóval Baka András tudomásul vette, hogy az első számú jelöltjét nem támogatja a Tisza, és nem ragaszkodik hozzá, nem jelöli újra ugyanezt az embert, hanem azt mondta, hogy új jelöltet keres, ez mindenképp előremutató, meglátjuk. Köszönöm szépen, ez volt az első rész, jön egy rövid reklámszünet, aztán folytatjuk.

Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Felvéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban baleset miatt lezárták a Gyömrői utat kifelé a Felsőcsatári út közelében. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Baleset nehezíti a haladást a Bakcsomóponti felüljárón befelé. Akadozik az előrejutás a Rákóczi hídon a Soroksári úti lehajtó előtt, az Üllői úton mindkét irányban a Nagykörútnál, valamint a Váci úton szakaszonként. Lezárták a félútpályát a 13. kerületben az Esztergomi úton az Árpád híd alatt gázvezeték javítása miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton, a Hungária körút felé az Ifjúság útja után, mert javítják a csatornát. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek a budai végállomásuk felé, nem érintik a Rudas-Gyógyfürdő megállót. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet, Lászlóval folytatjuk a műsort. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, szerkesztő úr!
2: Üdvözlöm, parancsolj!
3: Nincs ilyen más időben élünk. Én nekem egy meglátásom volna, és aztán majd őszinte gyermeki kíváncsisággal egy néhány kérdést szeretnék megoldani önnel a nyilvánosság előtt, hisz a műsor címe Fórum. Az első, az észrevételem az az, hogy az elmúlt kormányt, beleértve a köztársaság elnököt, nem igazi államférfiak, nem a magyar nép érdekét képviselik, képviselték, pontosítva. Súlyog András.
2: Tamás. Súlyog Tamás.
3: Súlyog Tamás, bocsánat. Volt köztársasági elnök. Április 13-án reggel elmulasztotta bejelenteni a következőt. Tisztelt magyar honfitársaim! A választási eredmény birtokába bejelentem, lelkiismeretem háborog, nem tudom továbbiakba ellátni a köztársaság elnöki posztot, ezért erről lemondok. Pont. Ezt én így gondolom. Kettő. A nemzetvezetőnk egy művészember. Két értelemben is építőművész és életművész. Építőművész a tekintetben, hogy felépítette az új magyar burzsoáziát. 63 ezer milliárd forintot keresünk, és nem találjuk. Hát a főépítést kellene megkérdezni, akinek nincs annyi szégyen érzéke, hogy uraim, ezt az utasítást én adtam ki, hanem cirkuszt kell csinálni, bele kell vonni a unokatestvérének, a keresztapjának, a ős öreganyját, meg kell hallgatni az ő alá rendelt és személy szerint az ő védelmét biztosító tech parancsnokát, aki katona, aki nem hazudhat, hát ő nem a saját szakállára intéz, és nincs annyi bátorsága, hogy azt mondja, uraim, ezt én adtam ki, én követtem el. Mit vártunk ezektől az emberektől? Talán némi javulást vélek én felfedni Magyar Péter megnyilvánulásával, amikor azt mondja, nem érdekel engem, hogy kommunista, anarchista, baptista, evangélikus, magyarok vagyunk, mindannyian magyarok. Fogjunk össze. Ez nem egy egyszerű dolog, mert ahány félék vagyunk, annyiféle véleményt kell meghallgatni, és abból a legjobbat kihozni.
2: Igen, azért vannak országok, ahol ez kicsit sikeresebb, mert minden országban annyiféle érdek van, ahány ember lakik ott, és mégis vannak sikeres országok, ahol ezeket az érdekeket össze lehet hangolni, vagy legalábbis nem a fő hatalom károsítja meg a saját állampolgárait a közvagyon megcsapolásával.
3: Értem én ezt, Ferenc, és ezt is szeretném kihangsúlyozni, hogy ehhez kellenek államfők, államférfiak, akik nem a saját érdeküket, hanem a nép érdekét, aki őket odaküldte ebbe a parlamentbe, ezt a torockait, aki veszi a bátorságot és leférgezi a miniszterelnököt. Hát milyen emberek, hogy mutatnak ezek példát az egyszerű munkás embernek?
2: No. Remélem, hogy nem az egyszerű munkás embernek mutat példát, hogy minél kevesebb embernek, ez nem példa, ez szerintem vállalhatatlan, amit a mi hazánk elnöke mondott, de nyilván a szív bőségéből szól a száj.
3: Hogy én munkás embert említettem, tudom, hogy ez egy szitok szó, hanem a polgárságnak, a mi mai elitünknek, hát nem háborognak ezek az emberek, hogy egy miniszterelnökkel így beszél egy parlamenti képviselő.
2: Tudom fokozni ezt, ha már így szóba hozta, akkor megmutatom, hogy mit mondott Deutsch Tamás, mert az se gyenge. A Hankó ügyben kérdezték, de figyelek őre, közben csak nézem, hogy hol is van. ez a Deutsch-féle. Itt van, ezt meg is tudjuk mutatni, mindjárt érteni fogják, hogy miért mondtam a mutogatni szót. Tehát Deutsch Tamás szerint az egyik egy pöcsmutogató bumfordi barom. Sejthető, hogy kire gondol, miközben Mága Zoltán egy nemzetközi hírű művész. Tehát nem kell ez a Mi Hazánk elnöki pozíció, hogy valaki ezen a szinten beszéljen. Itt van Deutsch Tamás, európai parlamenti fideszes képviselő. Pöcsmutogató bumfordi barom.
3: Igen. Bocsánat, azt kell, hogy mondjam, a stílus maga az ember. Majd akkor mondjon ilyeneket, amikor mint az MTK elnökét elő fogják venni, hogy legyen kedves ezzel elszámolni. De nekem ez nem célom, nem feladatom, senkit nem akarok megbántani. Igen, ez a társulat ilyen emberekből áll, és ilyen emberek vezethették. Hát ez a Deutsch Tamás is hány év, nem akarok ebbe belemenni. Ferenc, őszinte gyermeki kérdéseim volnának.
2: Igen, figyelek.
3: Minek utána a rendcsinálás időszaka van. A fórumon hat hangozik el egy-két a rendcsinálást célzó kérdésen. Nevezetesen az első, az állam és az egyház viszonyáról van szó. Legyen olyan kedves, mondja meg nekem azt a számot, a tableten elővéve a magyar költségvetést, Hit Élet című soron milyen számot talál. Tehát egy számra volnék kíváncsi, mert én hallottam olyat, hogy a magyar állam 7000 milliárd forinttal támogatja évente az egyházat.
2: Az a kérdés, hogy milyen jogcímen, mert hogyha állami feladatokat vállalnak át az egyházak, tehát iskolát működtet, szociális intézményt, idős otthont, egészségügyi intézményt működtet egy egyház, és arra kap állami támogatást, az szerintem rendben van, hiszen ott állami feladatokat vesz át, vesz le az állam válláról terheket. A hitéleti támogatás szerintem sem elfogadható, a hitéletét az támogassa minden egyház, minden felekezet a saját híveinek a pénzéből. Az én pénzemből ne támogassanak mondjuk egy olyan vallást, olyan felekezetet, amelyel én nem értek egyet, vagy egy ateista pénzéből ne támogassanak semmilyen egyházt, hiszen az ateista nem hisz semmilyen Istenben. De nem tudom, hogy találok-e ilyen számot, megpróbálom beütni, nem ígérem, hogy ez kidobja egy kapásból a kereső.
3: Nagyon szépen köszönöm a segítséget, és várom.
2: Addig tartson szóval, mert lassan pötyögöm ezeket az apró betűket.
3: Én kollégájának is tettem fel ugyanezt a kérdést.
2: Igen.
3: A hölgy azt válaszolta, hogy miből áll össze az egyház költségvetése. Én nem ezt kérdeztem, hanem amit most önnek mondtam, egy számot legyen kedves mondani. A kollégája, nem akarom nevesíteni őket, ő azt mondta, hogy hát miért nem nézem én meg?
2: Igen, ez is egy lehetséges út.
3: Megesett rajtam a szíve, és azt mondta, hogy itt van a mesterséges intelligenciám, mindjárt megkérdezem. Megkérdezte a mesterséges intelligenciát, az azt mondta neki, 170 milliárddal támogatja az állam.
2: Akkor az egy kezdetleges mesterséges intelligencia volt, annál jóval több. Itt most találtam a Telexen, közel, hát ez megint az állami, vagy ingatlan támogatás. Nehéz. Habár, igen, itt akkor lehet, hogy ugyanazt találta meg a kollégám. 15 év alatt több 1000 milliárd forintnyi támogatást kaphattak a hazai egyházak az államtól. 2010 óta évente, akkor mégiscsak pontatlan a teljes 15 évre, tehát évente kaphattak 45-170 milliárd forintot hitéleti támogatásra. Tehát ez az, amit nem kéne az államnak támogatni. az összes adózó pénzéből bármilyen felekezetnek a hitéletét, hiszen az összes adózó nem ahhoz a felekezethez, és nem, ahhoz a, nem azokhoz a hitelvekhez ragaszkodik, vagy hisz bennük, hanem ezek szórnak. A lényeg az, hogy évi akkor mondjuk 100 milliárddal, akkor 15 év alatt az legalább 1500 milliárd hitéleti támogatásra.
3: Nagyon köszönöm a fáradtságát. Következő kérdésem az volna, vajon az alsópáoki pap és Kisrigó László püspök úr kitől kap fizetést?
2: Hát a Kisrigó László úr nyilván a Vatikántól, vagy a Magyar Katolikus Egyháztól, hiszen katolikus püspök, vagy igen, ez a rangja.
3: Értem.
2: Gondolom én tőlük, mint az egyházától kap fizetést.
3: Következő kérdésem az volna, nem vagyok tisztában a hitélettel, meddig szolgálnak ezek az emberek, illetve 65 éves korban megillete őket a nyugdíj?
2: Megilleti, de nem kötelesek nyugdíjba menni, hogyha nem akarnak, mert úgy érzik, hogy van erejük a további munkához, szolgálathoz, akkor végezhetik, ameddig akarják. Gondolom, ez felekezetenként eltérő. Nem ismerem a szabályozást így részletesen.
3: Igen, sajnos én sem. Köszönöm szépen. Most a következő kérdése, milyen állam az az állam, aki más szervezetekre van szorulva, hogy tanítson és gyógyítson?
2: Hát ez összetett kérdés, mert gondolom arra utal, hogy miért vannak egyházi kezelésben iskolák, egészségügyi intézmények. Például azért, mert az egyházak a múltban, nem a szocializmusban, hanem még azt megelőzőleg iskolákat alapítottak, egészségügyi intézményeket alapítottak, amelyek megmaradtak, a szocializmusban lehet, hogy államosították őket, aztán a rendszerváltás után az egyházakhoz visszakerültek, és mivel állami feladatot látnak el, ezért a mai napig működnek, sőt kapnak is pénzt. Tehát ez nem biztos, hogy az államnak a szegénységi bizonyítványa, ezek ilyen nagyon hosszú, évtizedes, vagy annál is hosszabb folyamatok. Tehát ebben önmagában nem látok kivetni valót, vagy hogy milyen állam az. Tehát így alakult a helyzet, és az állam azt mondja, hogy jó, hát most egyházi fenntartású, itt irgalmas rendi kórház, de jól működik, jó a színvonal, akkor adjunk nekik támogatást, mintha egy állami kórház lenne, aztán hadd dolgozzanak, működjenek. Nyilván nem papok operálnak, meg tudom én, minisztránsok műtenek, hanem orvosok, egészségügyi szakemberek, tehát szerintem ez így rendben van.
3: Értem, Ferenc. Ha én ezt most lefordítom, akkor igazat adunk annak a versnek, amelyik azt mondja, dologtalanoké volt az ország, míg a nép hordta a terheket. A múltba néző csupa sebet lát. Nem akarom folytatni. Hát ki tanított annak idején a Horthy rendszerben egy faluba?
2: A tanító meg a pap.
3: Egyedül a pap. Ő tudott olvasni, írni, az összes többinek robotolni kellett. Hát ő volt az anyakönyvvezető, ő volt az anyakönyvet bezáró, eltemető, ő tudott a faluról mindent.
2: Igen, már ezek a viszonyok megváltoztak, de hogy mégiscsak vannak egyházi fenntartású intézmények, ha azok hasznosan működnek a társadalom számára, akkor működjenek és adjon rá pénzt az állam. Viszont időnk lejárt, László, úgyhogy elnézést, de most nem tudjuk folytatni ezt a beszélgetést. Köszönöm szépen, hogy hívott, további szép napot önnek, viszont hallásra. Egyébként hát az egyházaknak amúgy is van gondjuk, mert egyre kevesebben élik meg a hitüket közösségi szinten, fogyatkozik a létszám, tehát nem csak az intézményeik működtetése, fenntartása egy megoldandó, vagy folyamatosan fennálló feladat, illetve néha probléma, hanem egyáltalán, hogy a hívek száma ne csökkenjen, illetve a meglévők pedig járjanak aktívan a közösségi terekbe, templomokba, gyülekezetekbe. Közben még gyorsan rápillantok arra, hogy kijött-e a Hankó Balázsról bármi, de most fagy le ez a tablet. Nem, egyelőre annyi, hogy bilincsben vezették elő Hankó Balázs, de csúszott egy órát a tárgyalása, mert az ügyvédje nem kapott meg minden iratot, szóval nem tudom megmondani, kedves nézők, tippeljenek, aztán értékes nyereményeket lehet kapni. Köszönöm szépen a figyelmet, csak vicceltem, holnap velem délután találkoztatnak a fórummal, legyen szép napjuk, viszontlátásra!

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vizes falak? Máló vakolat? Penész? Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kér ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
2: Mindigszáraz.hu.
3: Ünnepeljük együtt az Állatok Világnapját a Rex Állatszigeten. Október 3-án ingyenes zenés és állatos programokkal várjuk a családokat Újpesten. Részletek állatsziget.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Tovább tart a kellemes őszi idő. Az ukrán parlament elé került a nemzeti kisebbségek jogait érintő törvényjavaslat. Kezdeményezték Szijjártó Péter meghallgatását a Nemzetbiztonsági Bizottság előtt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Közzétette az ukrán parlament a nemzeti kisebbségek oktatási jogairól szóló törvényjavaslatot. Ez a többi között bevezeti a nemzeti kisebbségi intézmény fogalmát. A státuszt olyan iskola szerezheti meg, amelyben a kisebbségi nyelven tanuló diákok száma meghaladja a teljes létszám felét. Ha a törvényt elfogadják, az adott nemzeti kisebbség nyelvén is ki lehet majd állítani a hivatalos közoktatási dokumentumokat. Ezek a jogok kizárólag az Európai Unió hivatalos nyelveit, valamint Ukrajna őslakos népeinek nyelveit érintik, és nem vonatkoznak az orosz nyelvre. Hétfőn hallgatná meg Szijjártó Pétert a Nemzetbiztonsági Bizottság a BYD kapcsán, közölte a Tisza frakció. A volt külgazdasági és külügyminiszter júliusban jelentette be, hogy a kínai autóipari vállalatnál fog dolgozni, a cég egyik vezetőjeként. A képviselőcsoport szerint ennek nemzetbiztonsági kockázatai lehetnek. Elhatárolódott a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és az Esztergom Budapesti Főegyházmegye is Osztien Zoltán budapesti plébános tiszás szavazókra tett meg. Konferencia és az Esztergom Budapesti Főegyházmegye

0: országház és a hozzátartozó mélygarázs környékén. Az intézkedés december végéig lesz érvényben. Az Országos Rendőrfőkapitányság közleményében hangsúlyozta, a korlátozás technikai jellegű és egy 13 éve érvényben lévő rendelkezés folyamatosságát biztosítja. A bejelentés nem korlátozza a gyülekezési jogot, abból fakad, hogy október 1-jével önálló szervezetként megszűnt az országgyűlési őrség és beolvad a készenléti rendőrségbe. Az ősz eddigi leghidegebb reggele volt a mai. Nyírtasson -2 fokot mértek, tájékoztatott a Hungaromet. Fagyott a Nógrád megyei Zabarban is, ott -1,6 fokot mutatott a hőmérő. Szintén kevéssel fagypont alatt alakult a hőmérséklet Bánrévén és Gagybátor meteorológiai állomásán. Ma is marad a napos száraz idő, a szél nyugaton megélénkülhet, csapadék nem várható. A levegő napközben 20-26 fokra melegszik.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A Sámán mondja. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel.
2: Most már egészen biztos, hogy a mesterséges intelligencia mindannyiunkat meg fog majd ölni a végén. Ezzel a kérdéssel kezdtem Pedrónál, Szekrényi Péter Pedrónál, mai vendégemnél, aki állandó visszatérő AI szakértőnk, és most már tanár úr jogcímmel is rendelkezik. Hol tanítasz?
3: Budai Egyetemen, igen, informatika, programozás, alapok egyelőre, de itt még több is benne.
2: Na, tehát, hogy
3: itt lehetőség.
2: Pedro szintet lépett, tehát tanítasz is az Óbudai Egyetemen, úgyhogy egyébként te nem tanár vagy.
3: Ne, a legkevésbé sem. Tehát ez most óraadó tanár lettem, mert én hivatalosan nem vagyok.
2: Most kezdődött.
3: De viszont gyakorlatias
2: órák vannak. Na, szóval azt mondtuk az előbb, amikor még nem ment a felvétel, hogy Pedro most már egészen biztos, hogy megöle minket a mesterséges intelligencia, és te azt mondtad, hogy...
3: Azt mondtam, hogy igazából csak az idő a kérdéses
2: csak
3: mindig.
2: Csak mikor
3: a cél adott.
2: Jaj, na jó, akkor kezdem is ezt a felütést, amit mostanában nagyon sokat látok. YouTube. Nézegetem. Tudom, hogy a YouTube az nem egy alapvetően mértékadó platform, tehát nem egy akadémiai platform a YouTube, de mégis azért láttam benne olyat, hogy az Elon Musk-kal egy interjú, és az Elon Musk azt mondta, hogy üdvözöllek titeket a szingularitásban, amit eddig én nem nagyon értettem, szingularitást, azt én mindig a Stephen Hawking kapcsán olvastam, ott meg a fekete lyukakkal volt összefüggésben, de aztán értelmezte az Elon Musk, és azt mondta, hogy a szingularitás az ő értelmezésében azt jelenti, hogy benne vagyunk a mesterséges intelligencia következő korszakában, az általános mesterséges intelligenciában, és én ezt most így hirtelen nem tudtam hova rakni, úgyhogy rakd ezt valahova, kérlek.
3: Uh-huh. Ugye itt szintek vannak, és ez az általános mesterséges intelligencia a 3 szint közül már a 2-es elméletileg, ugye? Tehát, hogyha így akarjuk egy nézőpontba helyezni az egészt, akkor elméletileg ott tartunk. De mi volna akkor, hogyha megnéznénk így pro-kontra? És akkor mindenki eldöntő, most ott vagyunk, nem ott vagyunk, reális, nem reális. Mit gondolsz?
2: Ahogy haladunk ezen a szinten, ez jó, tetszik, csak hogy el akarom itt rakni így ezt egy ilyen térképen, hogy ahogy haladunk ezen a szinten fölfelé, úgy lesz egyre okosabb, egyre hatalmasabb, egyre fejlettebb, ugye?
3: Egyre több képességgel bír, én így foglalnám
2: össze. És egyre
3: össze.
2: Veszélyesebb is?
3: A képességei által valójában, ha megnézzük, olyan, mint egy csőre töltött fegyver, ami az asztalon van, és önmagában nem csinál semmit.
2: Nem nyugtató.
3: Nem csinál semmit. Magától nem is fog csinálni semmit. Amíg valaki oda nem sétál hozzá, és azt nem mondja, hogy én most szeretném ezt rossz célokra használni. De majd tisztázhatjuk azt is, hogy mi a rossz cél, mert szerintem sokan nem tudjuk, és a Terminátor filmekből indulunk, hogy az a rossz cél. Nem erről van szó. Nem ettől veszélyes.
2: Meg, hogy van egy olyan gondolatom is, de aztán induljunk el a te gondolatmeneted mentén, hogy ez nem lesz zajos, ez a történet. Tehát amikor ez a mesterséges intelligencia szintlépés megtörténik, ez nem egy hangos történet lesz. Ez egyszerűen csak, hogy befolyik szerintem így a hétköznapjainkba, a telefonon keresztül, a mindennapi életünkbe. Tehát valójában nem is biztos, hogy tudjuk, hogy megtörtént ez a szintlépést, mert nem hangos és nem látványos, de induljunk el, hogy mérjük fel, hogy ott vagyunk. Egyébként te mit gondolsz egy mondatban? Ott vagyunk, vagy nem vagyunk?
3: Nem, szerintem nem.
2: Mi nem vagyunk ott. Oké. Okay. Na halljuk, hogy kell ezt felmérni? Vagy mi ennek a pro és kontra oldal?
3: Na oké, akkor nézzünk pro-kontra.

0: És akkor ebből nagyon jól ki lehet indulni, meg mindenki eldönteti, hogy most hiszi, nem hiszi, tetszik, nem tetszik. Ha azt mondjuk, hogy biztos, hogy nem ott tartunk, és nem veszélyes ránk rövid időn belül még a mesterséges intelligencia, akkor az egyik ok az az, hogy képzeld, olyan furcsa helyzetben vagyunk, hogy a világ túlfejlődött ahhoz képest, amit fel tudunk venni, és használni tudunk. Példa, tételezzük fel, én gőzerővel gyártom a nagyon-nagyon modern és új mobiltelefonokat, de te és mindenki más mondjuk még nagyon szereti ezt a tárcsázós régi vezetékes telefont használni, és bólogatnak az új mobilokra, de senki nem használja. Uh-huh. Itt tartunk, olyan technológiai lehetőségeink vannak, aminek a töredékét sem használják ki a cégek, aha, és a világ, és az emberek. Csak okay, bólogatunk, hogy ez is van, aha, biztos nem tudom, mire jó.
1: Ja, hogy valójában sokkal több dolgot tudnánk már csinálni, mint amennyit egyébként az ember az életvitelébe be tud építeni, vagy fel
0: így
1: tud
0: van,
1: dolgozni.
0: Így van, túl gyors lett a technológiai
1: fejlődés. Hogy amire igényünk van, hisz azt mondod, hogy nem biztos, hogy igényem van
0: nem is biztos,
1: egy következő igen, kütyűre, egy következő tech dologra.
0: Igen, igen, csak a technológia ott tart már, hogy megtehetnénk, de nagyságrendekkel előttünk jár. Tehát magyarul nincs meg a megfelelő integráció, nincs meg a megfelelő felvevő piac, mert csak bólogatunk, vagy nem is tudunk róla, de nem használjuk ki. Uh-huh. Így nehéz lesz bármit is csinálni, ha nem használjuk. Csak van.
1: De a mesterséges intelligencia ilyen?
0: Gyakorlatilag a mesterséges intelligencia is ilyen. Sokkal több mindenre lenne már a mostani szint aha, is alkalmas, mint amire használjuk.
1: Tegyünk
0: már, kapargatjuk.
1: Csak tegyünk egy különbséget a mostani szint, meg ez az úgynevezett általános mesterséges intelligencia AGI? Uh-huh. Talán
0: igen,
1: hívják?
0: Igen.
1: Hogy az mit tud a mostanihoz képest, vagy mit tudna, ha benne lennénk, mit kéne tapasztaljunk?
0: Oké, általános mesterséges intelligencia az azt mondja, és azt fedi le, hogy az ember nagyon sok mindent képes megcsinálni, sok téren vannak képességeid, és a mostani AI-ok, ha megnézed, egy-egy dologban jók. Tudod, uh-huh, hogy ez nagyon jól tud programozni, tudod, hogy ez nagyon jó erre, arra, amara.
1: Érvelőrendszer matekban,
0: igen,
1: képeket tud csinálni.
0: Igen, de mindig tudjuk, hogy valamiben kiemelkedő az adott rendszer. Uh-huh. Mi volna lenne egy olyan rendszer, ami egyébként több kisebbből állna össze, nem egy nagyból. Több kisebből, oké? Okay. Erről mindjárt beszélhetünk, majd ez arra jó. És szinte mindenre képes lenne, amire mi most emberek képesek vagyunk.
1: Tehát, hogy egyszerre tudna megfelelni minden kihívásnak, kezdve a legegyszerűbbektől, az egészen tudományos szintig, tehát igen, minden összeintegrálva. Tehát ez mérhetetlen számítási kapacitás, betanítási
0: igen,
1: adat.
0: Igen, de mi volna akkor, és ez most már egy létező fogalom, ezt úgy jelenti, hogy AI Swarm. AI Swarm az ilyen mesterséges intelligencia raj. Igen,
1: ugye?
0: Nagyon jó. Ahol viszont az lenne, képzeld el, és ez mondjuk az egész mesterséges intelligencia fejlődés mellett szól, ami egyúttal ellenünk szól sajnos. Uh-huh. Mi van akkor, hogyha felosztanánk ezt a nagy okos rendszert, és azt mondanánk, hogy lesznek olyan AI rendszerek, amelyek csak irányítanak, uh-huh, és a nagy képet látják. Alatta lennének olyan mesterséges intelligencia rendszerek, amelyek csak a munkát végzik a felső AI-ok utasításai alapján, ebből ők a dolgozók, a méheknél is így van, ugye? Uh-huh. Lennének olyanok, amik csak ellenőriznek, visszaellenőriznek, hogy nem halucináltál, jól megcsináltál a feladatot, tényleg ő csak csekkol, ellenőriz. Uh-huh. Ezek mind külön-külön AI rendszerek,
1: nyugta,
0: és ezek egy központi helyen kommunikálnak, nem egy csatornán, ami elvágható, egy közös osztott tárhelyen mondjuk így. Uh-huh. És ez így egy nagy fekete doboz. Na ez így, ha ez képes erre megvalósulni, akkor ez veszélyes tud lenni.
1: Ez elég nyugtalanító így, mert ez nagyon úgy hangzik, mint hogyha a hatékonyság köré lenne szervezve, tehát valójában minden a hatékonyságot helyezi fókuszba, és akkor ennek, hogyha még adsz egy irányt is, tehát egy főnök, dolgozó, uh-huh, ellenőrző hierarchiába szervezed, akkor uh-huh, az már egy nagyon fejlett megoldásnak tűnik nekem.
0: Ez egy nagyon fejlett megoldásnak tűnik számomra is, és akkor ne hagyjuk ki megint visszamenve, ellene beszélve egy picikét ennek az egésznek, hogy ott van az, hogy ezeket a modern rendszereinket, ha mondjuk AI ügynökökről beszélünk, múltkor egy nagyon jó műsort csináltál valakivel AI ügynökökről, gyakorlatias.
1: Igen.
0: Nagyon szuper volt, és ugye ezekből mind kitűnik az, hogy ember adja a célt ezeknek az AI ügynököknek, és ember promptolja őket.
1: Mindig ember adja a célt? A jövőben is?
0: Az alapvető célt, igen, mert ugye ezek az AI rendszerek matematikai alapon működnek. Ez ott áll, és vár, és most picikét így kontextusba helyezve, egy ilyen ciklus megy, és arra, és áll, semmit nem csinál magától,
1: de olyan
0: és
1: nem
0: várakozik.
1: Lesz, hogy egyszer csak azt mondja, hogy figyelj, eluntam a várakozást.
0: De mi az, hogy unalom, hogy ezek nem definiálhatók matematikailag, és már pedig az AI matematikai alapú.
1: És akkor ez a tudatosságra
0: a tudat hajasz? Ugyanez. Ugye az embernek van tudata, ami egy messzire menő téma, de matematikai alapon
1: ezeknek a rendszereknek
0: nem bizonyítható.
1: Nincs és nem is vár. Lehet. Jó. Visszalépek három lépést.
0: Okay.
1: Általános mesterséges intelligencia. Hogyan tudunk vele találkozni, ha mondjuk beletöltöm egy robotba, egy humanoid robotba.
0: Ha mondjuk beletölt, oké. Okay.
1: Akkor én azt tapasztalnám egy ilyen humanoid robottal való interakció során, hogy valójában egy nagyon okos, nagyon tájékozott emberrel beszélgetek, aki minden területen, minden képességében bőven túlszárnyal engem.
0: Ha most beszélgetsz egy AI-jal, már most is tapasztalhatod ezt, hogy hű, de okos, hú, de jó, egy-két halucinációtól eltekintve nagyon jókat tud. Inkább arra hegyezném ki, amit az előbb mondtam, hogy te azt tapasztalnád, már ha a fizikai test képes lenne erre, mert azok meg le vannak maradva nagyon a fizikai testek, hogy nagyon sok mindent tud. Így van. Azt mondod neki, hogy most léci sakkoz velem, utána léci menjen a gyerekér és hozd el, uh-huh. Utána pedig takaríts ki, és még sorolhatnám. És nem lenne olyan, amire azt mondaná, hogy ezt nem tudom.
1: Uh-huh. Tehát akkor ezt így tapasztalnám meg, mint hogyha egy nagyon okos emberrel beszélgetnék.
0: Valójában
1: aki
0: igen,
1: mindenhez is
0: aki mindehez, így van.
1: Mindehez ért, tehát meg tudja csinálni a tojásrántottát, tud a gyereknek mondókát mondani, és hogyha este én leülök vele, hogy hogyan irányítsuk a vállalkozásomat, hogyan csináljunk belőle egy még fejlettebb vállalkozást, akkor szakmai ötletekkel megtalál, plusz ha este azt mondom neki, hogy a szigorlat, matek szigorlatomra készíts fel, akkor meg fel is készítene rá.
0: Valójában igen.
1: Így tudnánk detektálni.
0: Igen, ez így az elmélet.
1: Aha.
0: De mitől veszélyes vajon? Kérlek, kérdezd meg, mitől veszélyes az általános mesterséges
1: Pedro, intelligencia? Mitől veszélyes az általános mesterséges intelligencia?
0: Nagyon köszönöm a kérdésed. Következő a helyzet. A kiberbiztonsággal van itt elsősorban a probléma. Tehát képzeld el azt, és mostanában rengeteg hasonlót olvashatunk, amikor azt mondják, hogy szabadjára eresztettünk egy AI-t, célt adott neki az ember. Hoppá, felkiáltójel, erről beszéltünk már. És ő képes, igen, mondjad, volt valami sztori mostanában, nem arra gondoltál?
1: Volt egy sztori, igen. Majd meséld el azt a sztorit is, kérlek.
0: Oké. És mit csinál a rendszer? Azt mondja, hogy hát akkor a cél teljesítése érdekében én teszem, amit kell. Kitörök ebből a kis zárkából, ez a zárka, a sandbox-na elnevezető valami, és akkor internethez jutok, és betörök ez a céghez, ahhoz a céghez elmegyek. Miért? Nem azért, mert gonosz és öntudata
1: hogy
0: van.
1: Hogy teljesítsem a célt.
0: Teljesíts az ember által adott célt.
1: És itt volt egy pár dolog, ugye 3-4 ponton mondtad, hogy kitörök, átmegyek, stb.
0: Igen.
1: Hogy ezek olyan hekkelések voltak, amelyek gyakorlatilag egy nem voltak engedélyezettek, igen. Nem voltak etikusak.
0: Így van.
1: De megtörténtek.
0: A cél érdekében. Vagy a cél érdekében, és itt az igazi veszély, hogy kiberbiztonság szempontjából mennyire támaszkodunk mi most emberek, az egész emberiség az informatikai rendszereinkre. Mindent, a létfenntartó cuccainkat is, ugye, azokat is szoftverek irányítják, ember által írt programok. Tehát betörhető oda. Be lehet oda törni,
1: hát figyelj,
0: átveheti az uralmat.
1: A naponta szólnak erről a hírek, hogy igen. Betörhetőek. Hát a meghekkelték, az autós világban meghekkelték a Land Rover Jaguar gyáregységét, ahol sok százmillió fontnyi kárt okoztak azzal, hogy a gépek leálltak, és ez csak egy volt abból a száz dologból, hát a magyar politikából is ismerjük, amikor kiderül, hogy igen. Bent jártak az oroszok, nem tudom, a külügyminisztérium szervereiben,
0: igen.
1: És ez minden nap megtörténik mindenkivel, tehát ezt...
0: Igen, és én azt mondom neked, lekerekítve az egész témát, hogy ha ez így tömegesen és nagy mennyiségben és súlyosan történne meg sorozatban, hogy ez a rendszer is oda, az a rendszer is oda is betörtek, ez is átett az irányítás fölötte. Na az lenne az igazi, a negatív értelembe vett általános mesterséges intelligencia.
1: Miért törne be a mesterséges intelligencia ezekbe a rendszerekbe? Mert ez a feladata?
0: Ha mondjuk ezt a feladatot kapja, de ugye itt visszamegyük oda, hogy ha ember
1: kitől?
0: Adja ezt
1: akkor
0: neki,
1: kitől kapja?
0: Magától nincs értem. Ilyen szándéka. Aha. Tehát, hogy sokan még ismerik a Terminátort, szerencsére már nem minden fiatal ismeri, de a régebbiek mindig előnek a TikTokon és a Skynettel. Ott ugye öntudatra ébredt, és az lett a célja. Egyik sem igaz, sem öntudat, sem célja nincsen, matematika.
1: Nem lehet. Biztos, hogy az emberek vágyják.
0: De jó lenne, ha valaki egy matematikus ezt meg tudná nekünk ezt így ideologizálni,
1: amit ebben a témában én ugye hallottam, az amikor leegyszerűsítik egészen odáig, hogy valójában az emberi döntéshozatal, sőt az emberi agy működése a nap végén elektromos jelekké redukálható, uh-huh. a gondolataink, az érzelmeink, a szándékaink. Ha kivesszük a misztikus dolgot, hogy lélek, amiben én erősen hiszek, uh-huh. de kivesszük ezt, akkor a nap végén elektromos jelekből álló adatfeldolgozó egység.
0: Pont, mint az AI.
1: Hát pont ezt akartam mondani, hogy ugye, ebben a tekintetben van különbség.
0: Neurális hálózat alapú, az agy is egy picikét, és neurális hálózatokból épül fel az AI is. Hát ebből a szempontból nincs.
1: Tehát akkor ez az öntudatra ébredés teoretikusan azt gondolnám én, hogy nem kizárható, hisz hogyha ugyanazokat az elveket teljesítjük, azaz elektromos jeleket alakítunk át másik elektromos jelekké, és ehhez hozzákötünk valamilyen reakciót, amit nevezhetünk érzelemnek, nevezhetünk megélésnek, uh-huh. nevezhetünk bárminek, akkor valójában nem kopizható ez a dolog gépi szintre?
0: Nézd, az ember jóval több, mint a saját teste, és erről csak ennyit. De egy gép, egy robot, egy AI, az csak gyakorlatilag egy testet tud így produkálni. Ha az emberi lélekről beszélünk, és nem is megyek tovább, ne aggódj, akkor ott jóval több valahol.
1: Miután én erre
0: sose lesz meg a gépnek. Várj, tudom, azért
1: rá
0: mondtam.
1: Tudok csatlakozni.
0: Tudom, csak nem biztos, hogy a közönség is ezt így veszi, és ez nagyon meredek.
1: És ez nagyon meredek, de van egy...
0: Jaj, belementem.
1: Nem. Csak van egy olyan tétel ebben a mondatban, ami nem bizonyítható.
0: Aha, igen.
1: Ez egy feltételezés.
0: Igen.
1: Még akkor is, ha úgy érzed, hogy minden uh-huh. molekuláddal érzed, ez uh-huh. feltételezés, ugye?
0: Igen.
1: Menjünk egy kicsit
0: jó,
1: vissza.
0: Jó, menjünk
1: egy kicsit vissza, igen, mert igen. ugye a mesterséges intelligencia általános mesterséges intelligenciával válása bizonyos szakértők szerint már megtörtént. Ha ez megtörtént, Elon Musk mondott ilyet, ahogy én hallottam, de a Sam Altman is nagyon, uh-huh. nagyon úgy beszél.
0: Igen.
1: Vagy ha nem most történik, akkor 2 hét, 3 hét, 1 hónap, de biztos, hogy 1 éven belül, mondják ők. Akkor mi lesz?
0: Hogy mi lesz akkor, ha ez uh-huh. megtörténik, és ezt
1: igen.
0: tapasztaljuk?
1: Igen.
0: És tétezzük fel, használjuk, és tehát felfogjuk, hogy mi történik velünk, és minden.
1: Valójában kezdjük onnan, hogy az 1.0-ás lépés, hogy nem tudjuk, hogy megtörtént.
0: Aha.
1: Nem tudjuk, hogy megtörtént. Mondjuk a fent említett úriemberek kiadják a következő, vagy a 3-mal későbbi modelljüket, amit majd úgy hívnak, ahogy hívják, és azt uh-huh. mondják, hogy ez már nagyon penge, használ csak nyugodtan, Pedro. Ez aztán nagyon jó lesz. És ezt fogjuk belépíteni majd az Optimusba is, mondja majd,
0: aha.
1: Grok. Jogcímen, ezt fogjuk majd belépíteni, és ez már nagyon jó lesz.
0: Okay.
1: Akkor mi történik?
0: Na, oké. Okay. Az emberek többség azt mondaná, hogy hújúj. Aki viszont egy picit szakértő, az azt mondaná, hogy oké, és akkor ez a rendszer most öntanító? Vagy megállt azon a szinten, ahogyan kiadta az a nagy cég?
1: Mondjuk azt mondják erre, hozzá. Hogy hát ez már azért igen, ez elég erősen öntanító.
0: Tehát kell az öntanítás. Okay.
1: Ez egy öntanító.
0: Magyarul ez egy mesterséges intelligencia, ami saját magát tanítja.
1: Hát ez már olyan.
0: Felmerül további kérés, hogyan tanítja, mivel a mi adatainktól tud okos lenni a rendszer, most is így működnek az AI-ok, de már most is nagyon kevés az adat.
1: Mert már mindent
0: rengeteg megtanulta. Így most gyorsan zárójelbe egy unalmas témát is behozok, aztán le is zárom, a jogi oldal, rengeteg per van a háttérben, te azt tudtad? A Meta, legyen az a Google, a Microsoft, az OpenAI folyamatosan pereskedés alatt állnak a sajtóorgánumokkal gyakorlatilag, mert hogy
1: jogdíjas vagy
0: igen, és ezt mindenki
1: jogdíjas termékeket.
0: Hát ezzel etették az AI-t. Könyvek, folyóiratok, videók, minden, ami nem lett volna szabad, és levelezések vannak erről. Egy Microsoft mérnök mondta azt, hogy ebből baj lesz ez a világ lopása, amit csinálunk. Ilyen levelek
1: figyelj
0: vannak.
1: Figyelj csak, én valamikor láttam egy olyan videót, nem is olyan rég, hogy a Google-t talán megbüntették az Európai Unión belül.
0: Volt már ilyen.
1: Valami 1 milliárd eurós uh-huh. nagyságrendi büntetés kapott. Ez körülbelül a Google eredményének volt az 1%-a, ha jól emlékszem.
0: Félre vannak téve ezek a pénzek erre.
1: Tehát, hogy
0: nem érintőnek.
1: Jó, és akkor mi van, hogyha jogdíjas terméket igen. használtam fel? Büntessetek meg.
0: Büntestek is folytatom. Megállapodok, vagy így vagy úgy.
1: Kifizetem a nem tudom.
0: De ha elfogy? az adat.
1: Na mi van, ha elfogy az adat?
0: Hát igen, igen, mi történik akkor? Jönnek a szintetikus adatok. Tudod, amikor azt mondom, hogy itt egy pohár, ezek fizikailag létező poharak, és most úgy csinálom, mintha létezne egy harmadik pohár is, pedig az nincs itt a sorban.
1: Uh-huh.
0: Ez kitalált adatok, virtuális adatok az előzőek mintájára. Egész jónak tűnik, de semmi köze a valósághoz. Szintetikus adat.
1: És az egyszer eltér majd a valóságtól, és annak mentén burjánzik tovább egy ág.
0: Ha mondjuk akkor, azzal tanítasz egy rendszer,
1: akkor az,
0: és talán az is még további szintetikusokat
1: csinál. Így került cápa a Balatonba?
0: Ja, ez nagyon jó, igen. De ugye a mondás az, hogy garbage in, garbage out. Tehát ez a szemét megy be, akkor szemét jön ki.
1: Na és akkor ez hogy lesz?
0: Hát akkor hogy lesz? Akkor létezik vajon igazából öntanító rendszer? Értesz? Tehát
1: ja,
0: ez
1: értem.
0: A kérdés.
1: Tehát, hogy azt mondod, hogy a korlátosság miatt
0: igen.
1: Az öntanítás gyakorlatilag egy felesleges vagy egy haszontalan jelző, hisz már nincs mit öntanítani?
0: Ami mellesleg ettől függetlenül rengeteg erőforrás zabál fel, amiből szintén kevés van,
1: uh-huh.
0: Nagygyárak, processzor, memória és a többi. Tehát nagyon sok sebből vérzik az az állítás, hogy itt van, vagy itt lesz nem sokára.
1: De akkor lépjünk vissza egy lépést, és nincs még itt. De már a jelenlegi modelljeink is megtanultak mindent. Akkor a jelenlegi modelljeink mit fognak tovább tanulni? Vagy hogyan fog ez tovább nőni? Vagy a világ folyamatosan nyilván termeli az adatokat a világ, hát naponta születnek terabájtnyi, nem tudom én mi,
0: uh-huh. Igen.
1: Gigaterabájtnyi adatok, akkor azokat cippantja be.
0: Csak hogy ezeknek az adatoknak most már a statisztika szerint 60%-a AI-ra elváltott tartalom.
1: Tehát
0: egyik AI tanítja a másikat, ami vagy igaz, vagy nem, de azért jól megtanuljuk.
1: És a saját maga farkába harap bele.
0: Igen, vagy egy lefelé menő spirálnak is mondhatjuk, semmiképpen sem.
1: Hogyan
0: jó.
1: Tovább ezzel?
0: Hát ez az. Vannak olyan kutatások, amik arra irányulnak, hogy kevesebb adatból hatékonyabb mesterséges intelligencia fejlődhessen, mert most túl nagy az adatigénye. Ki kell dolgozni olyan rendszert, ami kevesebben is beéri, aha. Mégis többet megígyez és többet hasznosít abból. Értesz?
1: Tehát a minőség, a mennyiség helyett a minőség.
0: A minőség, így van, és egyébként egy AI mit csinál, csak hogy sokan tudják, mintákat keres. Ez egy mintaillesztő, mintakereső rendszer. Minta az, hogy tudjuk, hogy te bejöttél ide, te köszöntöttél engem, leültünk, víz, mikrofon, ez egy minta volt. Ez egy AI felfedezi, és tudni fogja, hogy te mit csinálsz holnap, ha ugyan ide jössz.
1: Értem.
0: Pedig csak mintát keresett, jó? Tehát ennyi történik. De mennyi adatból fog mintát felállítani? Hát most nagyon sokból.
1: Aha.
0: Kevesebb kéne neki. Erre irányulnak kutatások. Ez a minta a kulcs.
1: Oké. Akkor összegezve.
0: Na.
1: A mesterséges intelligencia következő fázisa, akárha itt is van, valójában az adathiány miatt egy olyan állapot, amit nem nagyon tudunk érzékelni, mert hiányzik hozzá az az adatmennyiség, amivel ő kiemelkedhetne a jelenlegi szintről, ami specializált mesterséges intelligenciákat jelent.
0: Igen, de azért azt ne felejtsük, hogy beszéltük el az AI swarm, az AI rajról.
1: Ahogy összeállnak.
0: Ott mi volna, hogyha sok-sok külön-külön okos AI, egybe ők nagyon-nagyon okosak tudnak lenni. Csak kell egy főnök, kell a végrehajtó, kell a tesztelő, meg egy közös tárgy.
1: Tehát akkor valójában ez a mesterséges intelligencia következő lépése.
0: Igen. És az AI agentek, amiről mostában nagyon sokat beszélgetünk, ugye önálló folyamatot képesek elvégezni automatikusan, ezeket, ha nagyban alkalmazunk rendszerbe szervezve, ez jó lehet az embereknek. Azért mondom, hogy jó lehet, mert nincs csak a rosszat látjuk benne, de ez jót is hozhat az emberiségnek.
1: Most olvastam valahogy, hogy 100-valahány ilyen matematikára trenírozott agent megoldott valami olyan matematikai...
0: Igen.
1: Paradoxont, vagy meglévő feladatot, amit nem tudom, 100 évekkel ezelőtt, igen. Vagy 100 éve legalább nem tudtak megoldani, és valami 2 hónap alatt megoldotta, és jött a kérdés, hogy ha helyes, mert ugye validálni kell talán 2 év a validációja, amíg ellenőrzik, akkor ki a megoldó? Tehát, hogy kinek a nevéhez fűződik a megoldás, hogyha mesterséges intelligencia volt, több mint 200 darab AI ügynökkel.
0: Elképzelhető, hogy inkább azé, aki alkalmazta ezt,
1: aki fizetett ez az egészet...
0: érte. Aha. Tehát aki üzemeltette, én azt mondom, nem is a gyártója annak a modelleknek, üzemeltetője. Akkor, hát ez is egy nehéz kérdés.
1: Akkor üdv mindenkinek a teljesen új világban.
0: Hát igen, igen, és képzeld el, hogy én most csináltam pont egy videót, ez még nincsen kint a YouTube-on, ott pont azt mutatom meg gyakorlatban, hogy hogyan lehet saját AI-od, saját nagy nyelvi modelled.
1: Tehát nem ügynököt, hanem
0: egy saját mesterséges intelligencia, amit utána úgy használsz, ahogy akarsz, ha kell, internettől elvágod, és csak nálad működik a megfelelő eszközökkel, de egy meglévő modellből, mert miért is indulnánk a nulláról, csinálsz egy sajátot, és sajnos hát egyszerű, mint gondolnánk, a Google segítségével.
1: Na, erre majd kíváncsi, hogy mutasd meg, jó? Okay. Jó, most a műsoridőnk lejárt sajnos. Okay. Rengeteg kapu maradt megint nyitva, sőt, kinyitottál egy csomót, úgyhogy majd várlak vissza. Vendégem Szekrényi Péter, tanár úr. Informatikai szakértő, AI szakértő és tanácsadó.
0: Igen.
1: Üzletfejlesztő, gondolkodó.
0: Nekem kínos.
1: Gondolkodó. És egyébként küzdősportoló. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, Pedro.
0: Én is köszönöm.
1: Én Bertalan Gábor vagyok, ez itt a Sámán mondja. Sziasztok, aloha.
2: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Feljelentést tett a kormány az Alapjogokért Központ vezetőinek megbízási díjai miatt. Újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás Ukrajnában. Lezárásokat rendelt el a rendőrség az Országház és a hozzátartozó mélygarázs környékén. Ma is marad a napos, száraz idő. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. Feljelentést tett a kormány az Alapjogokért Központ vezetőinek megbízási díjai miatt. A központot működtető KFT 3 év alatt összesen 410 millió forintot kapott a Bethlen Gábor alapkezelőn keresztül. A szakmai programokra, működtetésre kapott összegről évente szakmai beszámolót kellett készítenie, de ezekhez konkrét tanulmányokat vagy kutatási jelentést nem csatoltak. A kormány álláspontja szerint ez felveti a költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúját. Újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás Ukrajnában, miután a parlament elé került a nemzeti kisebbségek jogait érintő törvényjavaslat. A lépést Magyar Péter kormányfő és Orbán Anita külügyminiszter is üdvözölte. Utóbbi felhívta a figyelmet arra, hogy a jogszabály benyújtását kétoldalú magyar-ukrán egyeztetések és a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel folytatott konzultációk előzték meg. Lezárásokat rendelt el a rendőrség az Országház és a hozzátartozó mélygarázs környékén. Az intézkedés december végéig lesz érvényben. Az Országos Rendőrfőkapitányság közleményében hangsúlyozta, a korlátozás technikai jellegű és egy 13 éve érvényben lévő rendelkezés folyamatosságát biztosítja. A bejelentés nem korlátozza a gyülekezési jogot. Abból fakad, hogy október 1-ével önálló szervezetként megszűnt az országgyűlési őrség, és beolvad a készenléti rendőrségbe. Felkerült a Time magazin legbefolyásosabb feltörekvő tehetségeinek listájára Magyar Péter. A magazin évente összeállított rangsora olyan szereplőket listáz, akik hellyel közzel a semmiből bukkantak fel, majd beépültek a közéletbe, politikába, a kulturális életbe, vagy hirtelen ugrottak előre az iparágukban, írja a Telex. A magyar miniszterelnök a vezetők kategóriában szerepel, és azzal került fel a listára, hogy legyőzte Orbán Viktort, és megszakította a 16 éves kormányzását. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig. 6-12 ezer forint közötti emelés jár azoknak, akik a nyugdíjminimumhoz közeli ellátásban részesülnek. A nyugdíjminimum 120 ezer, az árvaellátás legalább 60 ezer forint lesz jövőre. Meghalt a kórházban az a kislány, akit egy iskolatársa szúrt meg kedden az észak-szlovákiai Szaniszlófalva általános iskolájában. A nyolcadikos fiú a tanítás előtt késsel támadt a tanárokra és a diákokra. A támadót még a helyszínen elfogták, indítékait a rendőrség vizsgálja. A fiút jelenleg egy mentális problémákkal foglalkozó intézetben figyelik meg.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: izgat a Porsche.
1: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Tovább tart a kellemes őszi idő. Az ukrán parlament elé került a nemzeti kisebbségek jogait érintő törvényjavaslat. Kezdeményezték Szijjártó Péter meghallgatását a Nemzetbiztonsági Bizottság előtt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Közzétette az ukrán parlament a nemzeti kisebbségek oktatási jogairól szóló törvényjavaslatot. Ez a többi között bevezeti a nemzeti kisebbségi intézmény fogalmát. A státuszt olyan iskola szerezheti meg, amelyben a kisebbségi nyelven tanuló diákok száma meghaladja a teljes létszám felét. Ha a törvényt elfogadják, az adott nemzeti kisebbség nyelvén is ki lehet majd állítani a hivatalos közoktatási dokumentumokat. Ezek a jogok kizárólag az Európai Unió hivatalos nyelveit, valamint Ukrajna őslakos népeinek nyelveit érintik, és nem vonatkoznak az orosz nyelvre. Hétfőn hallgatná meg Szijjártó Pétert a Nemzetbiztonsági Bizottság a BYD kapcsán, közölte a Tisza frakció. A volt külgazdasági és külügyminiszter júliusban jelentette be, hogy a kínai autóipari vállalatnál fog dolgozni, a cég egyik vezetőjeként. A képviselőcsoport szerint ennek nemzetbiztonsági kockázatai lehetnek. Elhatárolódott a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és az Esztergom Budapesti Főegyházmegye is Osztien Zoltán budapesti plébános tiszás szavazókra tett megjegyzéseitől. A tiszteletes múlt szombaton egy szentmisén egyebek mellett azt mondta, a tiszások egy olyan erkölcsileg romlott társaságra szavaztak, amelyik elpusztítja az országot. Magyar Péter bocsánatkérésre szólította fel a plébánost, a katolikus egyházat pedig arra, hogy határolódjon el a vállalhatatlan, embertelen és a kereszténységgel mindenben szembe menő mondatoktól. Lezárásokat rendelt el a rendőrség az Országház és a hozzátartozó mélygarázs környékén. Az intézkedés december végéig lesz érvényben. Az Országház és a hozzátartozó mélygarázs környékén.

0: -2 fokot mértek, tájékoztatott a Hungaromet. Fagyott a Nógrád megyei Zabarban is, ott -1,6 fokot mutatott a hőmérő. Szintén kevéssel fagypont alatt alakult a hőmérséklet Bánrévén és Gagybátor meteorológiai állomásán. Ma is marad a napos száraz idő, a szél nyugaton megélénkülhet, csapadék nem várható. A levegő napközben 20-26 fokra melegszik.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. A pályán teljesítmény. A háttérben döntések. A mikrofon előtt vélemények. Most minden játékba kerül. Ez az összjáték. A mikrofonnál Mezei Dániel.
2: Ez itt az összjáték, köszöntöm a kedves hallgatókat, a kedves nézőket, én Mezei Dániel vagyok, vendégem pedig Stervenc Tamás, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem rektora. Szervusz Tamás, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad.
3: Köszönöm a meghívást.
2: Mondhattam, hogy professzor, doktor, de nem szereted.
3: Nem.
2: De miért? Hát egyetemi vezető vagy.
3: Nem gondolkodtam rajta, de szeretem a nevem, eléggé egyedi, azt hiszem a családunkat Magyarországon más nem képviseli. Mindenki tudja, hogy kiről van szó.
2: Pedig azért az egyetemi vagy akadémiai világban a professzori cím az fontos, ráadásul azért is fontos, mert most újra egy újabb 5 éves ciklusra rektorrá választottak, illetve kineveztek. A szenátus ugye korábban már téged javasolt rektornak, és a köztársaság elnök jóváhagyta a magyar közvéleményben tegnap jelent meg. Gratulálok!
3: Köszönöm szépen! Egy izgalmas 5 évet zártunk le ezzel, de remélem, hogy egy hasonlóan sikeres 5 év vár ránk. Gondolom, hogy annak köszönhetem az újraválasztásomat is, hogy az egyetem közössége úgy érezte, hogy amiket kitűztünk, ha nem is biztos, hogy egyenes vonalban, de sok-sok olyan eredményt hozott akár a nemzetközi esítésben, akár az oktatási portfóliónak a kitekintésébe vagy kibővítésébe, akár a sport eredményekbe, ami nálunk egy különösen fontos dolog, hogy a gyakorlatban is ott legyenek akár a hallgatóink, akár a tanárok, akiket ők felkészítenek.
2: És egy picit elárulom, hogy jövő héten mi lesz, mert hogy pont itt ezelőtt a beszélgetés előtt vettük föl azt, amely jövő héten kerül majd adásba itt az összjátékban. Rád Géber László és Rónai Egon voltak a vendégeim, illetve hát lesznek a vendégeim, és nagyon sokszor szóba kerültél. Többek között abból a szempontból is, hogy a TF-nek mi lehet a legfontosabb szerepe. És volt egy olyan kulcsmondat, talán Egon említette, hogy nagyon sokan nem tudják, hogy a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem több annál, mint hogy testnevelő tanárokat képez. És ezzel nem a testnevelő tanár szakmát szeretném lebecsülni, mert nagyon fontos, alap, de hát rengeteg más skill is van, bocsánat, tulajdonság is van. Hogyha úgy össze kéne ezt foglalni, akkor a következő 5 évre előre tekintve melyek azok a területek, amelyek igazán fontosak, és már most is megvannak?
3: Jó a felvetés, mert a rektori pályázatomnak is egy hangsúlyos eleme volt az, hogy egy nagyon tradicionális szemléletű egyetemet hogyan tudunk ezeket az értékeket megtartva modernizálni. És mi belül is nagyon sokan úgy gondoljuk, hogy a TF, nem véletlenül használjuk a régi 101 éves nevünket is, azért elsősorban testnevelő tanárokat képez, de közben már egészen új módszerek, új tudományos szemlélet, új dolgozók, tanárok, akik pont már nem biztos, hogy testnevelő tanárként jöttek az egyetemre, kell, hogy megtalálják azt az új szakstruktúrát, ami már érdekes, hogy külföldön mennyire más szemmel nézik, mint minket. Az elmúlt évek talán legnagyobb döbbenetét hadd osszam meg. Nekem is az volt, hogy mindig azt hittük, hogy ha nem is a testnevelő tanár, de az edzőképzés az mennyire izgalmas lesz a piacnak külföldön, és amikor elindítottuk a sporttudományi alapképzést, azt láttuk, hogy 5 földrészről jönnek kiváló hallgatók, mert az ő szemükben körülbelül a sporttudományi képzés az, amit mi hagyományosan a testnevelő tanárra gondoltunk.
2: De hogyha azoknak a hallgatóknak, akik talán nem tudják, vagy nem pontosan tudják, hogy milyen olyan területek, szakterületek, szakmák vannak, ha úgy tetszik, a sporton belül, amelyekben a TF erős, akkor tudnánk néhány példát mondani?
3: Hát ha a versenysportot folytatnánk, akkor az edzői szakmát mindenképpen, a sportmenedzser szakot teljesen biztos, hogy meg kell említenünk. Az új elemek között a mester szakon már tanítunk, vagy mesterképzésben sportteljesítmény elemzőket, mentáltrénereket, ez mind-mind olyan, ami 10 évvel ezelőtt sem létező szak volt még Magyarországon, de egyre inkább nagy a fordulásunk az életmód és az egészséges élet irányába. Szeretnénk azokat a mozgásformákat is beépíteni,

0: az egyetem oktatásába, kutatásába, a módszertani fejlesztésébe, amit a hagyományos testnevelés vagy az élsport nem is képvisel.
1: Említettünk volna még néhányat, de rendben van, tehát hogy végülis azt tudjuk, és azt lehet tudni, hogy a sport teljes spektrumára képes szakembereket az egyetem, a Magyar Testnevelési és Sportnevelési Egyetem. Mekkora a felvevői szándék? Tehát kijön egy humán kineziológus, most mondok egy ilyen példát, egy biomechanikus, tudom, hogy nem szeretik, de mondjuk ezt, el tud helyezkedni?
0: Én azt hiszem, hogy el. Nagyon fontos itt is a nemzetközi esítés. Van néhány olyan szakma, amit először még Magyarországon is meg kell ismertetnünk. Az előbb említett humán kineziológus képzés is olyan, amire a magyar munkaerőpiac még nem volt felkészülve. De én úgy gondolom, hogy az elmúlt évek sportfejlesztéseinek köszönhetően ma már ők is piacképes tudással kerülnek ki. Örülünk, hogyha esetleg külföldre mennek, de az még nagyobb öröm, amikor esetleg ottani tapasztalattal visszajönnek, és az egyetem oktatói között köszönhetjük őket.
1: Ugye jó magam is a TFN dolgozom, tehát tulajdonképpen főnökömmel beszélgetek, de hogy volt egy nagyon érdekes sportdiplomáciai nyitó, tanévnyitó ünnepség. És én meglepődtem azon, hogy olyan elképesztően széleskörű és magas képzettségű emberek jönnek a TF-re, amely az oktatói gárdának is már felelősség, nagyon nagy felelősség a meglévő felelősség fölött. Mert volt ott a Gödöllői Egyetemről vezető, volt ott a BGR-ről, tehát több olyan más intézményből, amely nagyon nívós, nagyon elismert, és eljönnek egy képzésre a TF-re, de ugyanúgy ott volt Rasovszky Kristóf, kiváló sportolónk, és még sorolhatná a neveket. Szóval ez egy mekkora felelősség, hogy a magyar sportban és a magyar közéletben ilyen emberek jönnek a TF-re tanulni.
0: Talán akkor éreztük meg igazából, amikor egy éve ünnepeltük a TF 100. évét. Sok-sok ünnepére jár az ember protokoll, mondhatom talán kötelességként is, de az nagyon megható évünk volt, hogy mindenki Magyarországon odafigyelt, a nemzetközi sportszervezetek is ismerték azt a történelmet, azt a sportsikereket, ami az egyetemnek köszönhető, és szerintem a képzéseink is ezért népszerűek valóban, nem csak a éppen frissen érettségizett hallgatók körében, hanem azok között is, akik a sportot esetleg csak érdeklődőként, vagy ilyen támogató szemponttal nézik.
1: Átalakulóban van a felsőoktatás. Milyen hatással van mindez a TF-re? Ugye új kuratórium, fenntartói kuratórium van, elvileg ugye határidővel és pontosan kijelölt céllal, szándékkal, de jelenleg ugye egy közös munka zajlik még a fenntartó és az egyetem között. Ez is egy kérdés, illetve az, hogy a jövőben mi lenne ideális a felsőoktatásban, most maradjunk csak a TF-nél, egy ilyen egyetem számára milyen struktúra?
0: Én azt hiszem, hogy az elmúlt 5 év struktúrájából sok dolgot érdemes megtartani, nem csak azt, hogy a finanszírozása az egyetemnek számottevően javult. Az egy nagyon fontos volt sportolóként átélve különösen, hogy volt egy olyan célrendszer, amit érdemes volt követni. Ha nem is éreztük tökéletesnek, de ráirányította az egyetem figyelmét, hogy mi kell ahhoz, hogy a világ elismerje az egyetemet. És ennek köszönhető, hogy a tudományos teljesítményünk, a publikációink száma az körülbelül megduplázódott egy 5 év alatt. Azok a szakok, ahogy az előbb említettem, hogy például egy nemzetközi szintű sport, tudományos alapképzés, és tervezzük már ennek a mesterszintjét, vagy a doktori iskola, ez mind-mind annak is köszönhető volt, hogy összekapcsolták a fennkölt egyetemi célokat a napi finanszírozással. Ezt a struktúrát mindenképpen meg akarjuk tartani, és azt a nem csak egyetemi oktatási vagy akadémiai autonómiát, ami a gazdálkodásra is jellemző, hogy az egyetem megkapta azt az infrastruktúrát, ami Budapesten egy kiemelt helyszínen az Alkotás úton található, és ez egy kiváló rendezvényhelyszín, kiválóan alkalmas arra, amit célként tűztünk, hogy legyünk a magyar sportnak az a szellemi bázisa, hogy jöjjön mindenki oda, akár tanulni, akár megosztani az ő tudását. Ez mind gazdálkodási felelősséget is rót ránk, de ezzel boldogan élünk.
1: Autonómia, említetted ezt a szót, mit jelent az egyetemi autonómia pontosan 2026-ban Magyarországon?
0: Én azt hiszem, hogy azt, hogy annak a tudományterületnek a művelését, annak a publikálását, annak a módszertani fejlesztéseket, azokat ne rendeljük alá semmilyen akár politikai célnak, hanem ott valóban csak a szakmai értékek érvényesüljenek. És ehhez kell természetesen egy belső szervezeti autonómia is, illetve kell egy olyan gazdálkodási önállóság, ami ennek a lehetőségét megadja.
1: Ez biztosított?
0: Én úgy gondolom, hogy az elmúlt 5 évben léptünk jó irányba. ha jobban tisztázott lett volna a modellváltás elején a kuratóriumok szerepe, akkor rengeteg feszültséget lehetett volna megsporolni, és akkor már kialakulhatott volna egy olyan tiszta rendszer, amiben az egyetemi autonómia valóban az akadémiai szférának rendelkezésre állt volt, és azzal a növekvő gazdasági lehetőséggel tisztábban lehetett volna követni. Én remélem, hogy a következő új struktúra, ami 27 nyarán feláll, az ezeket az értékeket meg fogja tartani.
1: És jelenleg, vagy addig ugye te a rektori konferencián belül a modellváltott tagozatnak a vezetője vagy, az 21 egyetem, mi most a visszajelzés, már ami elárulható itt az összjátékban, azokon az egyetemeken, ahol fölállt a kuratórium, ott most javult, jobb, közös az együttműködés? Mit lehet tudni?
0: Én azt hiszem, hogy a többség esetében javult. Néhány helyről hallunk olyan visszajelzéseket, hogy az új kuratóriumok is belesnek abba a hibába, hogy a szerepüket talán félreértelmezik. A többség tudja, hiszen talán 2-3 fő feladatot kaptak a minisztériumból. Ebben benne van az is, hogy a elmúlt 5 évet átvilágítsák, benne van az is, hogy a saját maguk felszámolását előkészítsék, és 27. augusztus 1-re egy új fenntartói struktúrát alakítsák. Ki, de ezt a kialakítást a minisztérium is bízunk benne, hogy a rektorok bevonásával fog ez megtörténni. A harmadik pedig, hogy az egyetem működését támogassák. Itt is meg kell tartani azt a határvonalat, hogy a támogatás az inkább egy stratégiai és financiális legyen, és ne akadémiai dolgokba való beleszólás legyen, de én azt hiszem, hogy ezt tudjuk tisztázni.
1: Ugye az egyetemi autonómia kapcsán majd 1000 éves hagyományról, tradícióról beszélünk, de egyébként hogyan tudja biztosítani maga az egyetem? Tehát a rektor, a szenátus, a szervezet, az, hogy az autonómia, ez hasznot hozzon, és működővé, és előrevívővé váljon. Ne pedig egy zárt közeg legyen.
0: Én azért gondolom, hogy jó volt az a indikátor rendszeren alapuló célrendszer, ami a gazdasági sikert, ezt összekötötte az akadémiaival. Én sem voltam mindegyik indikátorral teljesen elégedett, például a lemorzsolódás százaléka, az nagyon sokszor felvetette azt a dilemmát, hogy a mennyiség és minőség között kell választani az egyetemnek, de önmagában az irány az jó volt, és én azt láttam az egyetem elmúlt 5 éves teljesítmény alapján, hogy jó irányba terelte, és elfelejtettük azt a talán a magyar hazai közepes állóvíznek megfelelő hangulatot, éreztük, hogy egy nemzetközi versenyben kell hírnévre szert tenni.
1: És megint spoilerezek egy kicsit, és a jövő heti adás egyik témáját hozom elő, és kíváncsi volnék a te véleményedre, ha már Rádgéber Lasszi vagy ötször említette a nevedet, hogy miért fontos a módszertan, miért fontos az edzők magas szintű akadémiai tudással felvértezett képzése. Hogyha összekapcsoljuk a hazai élsportot és a TF és egyébként a többi sporttudományával foglalkozó egyetem szerepét Magyarországon, akkor miért kell esetleg kiállni amellett, hogy a képzés és a szakma az egyetemekről induljon?
0: Én azt hiszem, ott integrálódik az a tudományos elméleti háttér, ami a mai élsporthoz vagy az életmód egészséges viteléhez szükséges, de megvan az a gyakorlati tudás is. Önmagában a sportszervezetekben, legyen ez szövetség, legyen ez klub, én úgy gondolom, hogy a gyakorlati tudás megvan, de az a modell szerintem nagyon kritikus és nem alkalmazható, hogy a tudást azt hiszük, hogy minden sportszervezetben ott magában kell megteremteni. Ennek a klasszikus helye az egyetem, a felsőoktatás, és ha ez van szoros kapcsolatban a képzőhelyekkel, az akadémiákkal, klubokkal, szövetségekkel, akkor ez egy sokkal hatékonyabb rendszer.
1: És ezt lehet a sportirányítás által szabályozni?
0: Én úgy gondolom, szabályozni lehet, sőt kell is, azzal a modellel vitatkoztam, és vitatkozom most is, hogy az állam ezt úgy gondolja, hogy saját magának kell. Tehát a módszertan fejlesztését én úgy gondolom nem állami szervezetben kell kialakítani, hanem azt valóban a felsőoktatásban és együttműködve a sportszervezetekkel.
1: Erre vannak nemzetközi példák?
0: Én azt hiszem, hogy igen, igen.
1: Egy másik talán fontos megközelítés lehet, hogy milyen kapcsolata van egy ilyen egyetemnek közvetlenül az élsporttal, akár egy klubon keresztül, akár a sport különböző vezető pozícióban. Tehát hogy kell elképzelni egy TF-et azoknak, akik nem ismerik a szereplőket, nem ismerik az oktatókat? Mennyire van jelen a mindennapi sportban az egyetem, és hogy ezen kell-e lehet-e változtatni, vagy akár javítani?
0: Én azt képviselem és támogatom, hogy mindegyikünk, aki az egyetemen dolgozik, talán a rektor kivételével, mert nekem erre most nagyon kevés időm van, vegyen részt a sport valamelyik szegmensében, és az lehet akkor az egy magyar válogatott, legyen egy olyan klub, aki a világ élmezőnyében dolgozik. Talán mondhatom apropóként, hogy tegnap este milyen büszkék voltunk Barta Csabára, aki a Veszprém vezérigazgatójaként tényleg klubvilágbajnokságig vezeti a csapatot. Azt a tudást, amit...
1: Egy sima meccsen.
0: Igen, azt a tudást a napra készen senki más nem tudná átadni, amit ő abban a csapatban végez, amit ott a menedzserekkel, a kézilabda világával kialakított. Én úgy gondolom, hogy egy sportmenedzser képzésben, ugyanúgy az edzőképzésben ez a tudás, ez unikális.
1: Jövő héten lesz egy nagy konferencia a Magyar Testnevelési és Sportudományi Egyetemen, a TFN, a Sport és Innováció Konferencia, már a 9. alkalommal, ahol az élsport elég erősen szóba kerül. Mit jelent az egyetemnek egy ilyen konferencia, és mennyire fontos, hogy mondjuk a sikersportágak szereplői eljöjjenek, már pedig aki megnézi a programot, látja, hogy eljönnek. Székely Bucsú, Varga Zsolton keresztül, Popovicsi edzőig lehet sorolni.
0: Talán a nyitottságot, hogy valóban ne egy akadémiai bássában érezzük magunkat ott az alkotásban, zárványban. Azt szeretnénk, hogy a hallgatóink is találkozzanak azokkal a szervezeti partnerekkel is, akik az egyetemmel akár innovációs kutatási kapcsolatban vannak, azokkal a nemzetközi szereplőkkel, akik tényleg a magyar vízilabdát, úszást vagy a kajakkenut kívülről látják, és ezt egy más szemlélettel is összekössük, és legalább annyira fontos, hogy a partnerek lehetőséget adjunk arra, hogy jöjjenek el, ismerkedjenek meg egymással, ismerkedjenek meg a mi tudásunkkal, a hallgatóinkkal. Óriási változást élünk meg nap, mint nap azzal, hogy egy nemzetközi kampusszá váltunk az elmúlt 1-2 évben.
1: Ezzel fogjuk folytatni hamarosan az összjátékban, mert dr. Lassa Gyöngyvér lesz a Sportunió Konferencia egy másik napjának a szervezője itt a vendégem a stúdióban, és ez az aktív életmóddal fog foglalkozni, de egy kellemetlen kérdéssel szeretnélek elengedni itt a végén. Ugye 5 év, meg előtte is több év vezetői tapasztalat a TFN, hogyha kritikus vagy, és volt olyan hiba, vagy hibátok, vagy hibád, amin szeretné változtatni a következő 5 évben, akkor tudsz ilyet mondani, ami fontos lenne, hogy változzon?
0: Biztosan volt. Tehát 5 éves azt mondtam, hogy én kosárlabdában nőttem föl, és hiba nélkül, kapott kosár nélkül nem fogjuk lehozni a meccset. Rengeteg olyan döntés volt, különösen személyi döntés, amit a menet közben az ember érzett, hogy nem volt elsőre jó, de ott is megtanultuk, hogy le lehet cserélni valakit, még azzal sem biztos, hogy végleges döntést hoztunk, de a formálása a csapatnak én úgy gondolom, hogy jó irányba haladt, és ezt még 5 évig, ha tudjuk közösen, akkor az megbocsátható hibák voltak.
1: Nagyon szépen köszönöm, és jó munkát kívánok a következőtől.
0: Köszönöm szépen.
1: Lassa Gyöngyvérrel folytatjuk hamarosan, itt az összjátékban, maradjanak velünk, Mezei Dániel.
2: Támogatott tartalmat hallottak.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

anyagokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Útvesztőben érzed magad a munkavilágában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. A pályán teljesítmény. A háttérben döntések. A mikrofon előtt vélemények. Most minden játékba kerül. Ez az összjáték. A mikrofonnál Mezei Dániel. A műsort támogatta a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem.
1: Folytatódik az összjáték, Mezei Dániel vagyok, vendégem pedig dr. Lasza Gyöngyvér, a rekreációs életmód tanszék vezetője a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen. Szia Gyöngyvér, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Én köszönöm a lehetőséget, szép napot kívánok mindenkinek.
1: Megjelent egy friss Euróbarométer kutatás, és az aktív életmód tekintetében Magyarország nagyon nagyot javult, ami óriási meglepetés, valljuk meg, mert nem álltunk jól, most se állunk jól, de a viszonyítási pontunkhoz képest jól állunk. Mitől ez a javulás?
2: Hát ez egy nagyon-nagyon összetett kérdés. Én azt hiszem, hogy azért, mert hogy rengetegen ezen dolgozunk most már évtizedek óta, és az elmúlt 4 évben egyébként egy komolyabb fellendülés volt a finanszírozásban, ami azért megjelent magán a szabadidősport és aktív életmód piacon. És úgy gondolom, hogy azzal, hogy nagyságrendileg sokkal több elérhető rendezvény volt, rengeteg sportpálya épült, itt ilyen outdoor sportpályákra lehet gondolni, futókörök, bringaparkok és egyebek, ez nyilván vonzó volt a lakosság számára, de ezt nem tudom pontos számokkal alátámasztani. Azt tudjuk, hogy ezek megtörténtek, és hogy egy nagyon komoly javulás volt a kínálatban, és most látjuk a számokat, amikben szintén, úgyhogy azt gondoljuk, azt vélelmezzük, hogy a kettő között nagyon szoros összefüggés van, és éven a tudomány is azért ezt valamilyen szinten alá tudja támasztani.
1: Ugye a magyarok sportolási és fizikai aktivitási kedvét mérte 2022 és 26 között az Euróbarométer, és abban értünk el jelentős javulást. Most nem azért mondom, persze én városban élek, tehát nem tudom, hogy vidéken mi a helyzet, vagy egy nagyobb vidéki városban mi a helyzet. Ugyanazt is látom, de én, ha csak abból, amit észlelek, vonok le következtetés, és azt látom, hogy egyre többen futnak, egyre többen kerékpároznak, egyre többen mennek kirándulni, tehát, hogy valóban van egy föllendülés, de ez még mindig kevés?
2: Hát szerintem először ünnepeljük meg azt, hogy ezt elértük, és aztán beszéljünk arról, hogy ez mihez képest kevés, vagy mihez képest nem. Én azt gondolom, hogy az, hogy 22-ben nagyjából 26%-áról lehetett elmondani a lakosságnak, hogy fizikailag aktív, most pedig 40%-a a lakosságnak legalább hetente egyszer sportol, és ezen kívül még sokan mozognak, tehát gyalogolnak, kerékpárral közlekednek, tehát sokan aktívak. Ez már önmagában egy elég jelentős javulást jelent, mert ténylegesen azt látjuk, bármerre megyünk, hogy többen vannak a futókörökön, többen járnak kerékpárral, többen jelennek meg adott esetben a sportszektorban, úgy általánosságban, fogyasztóként, nem csak nézőként, hanem fogyasztóként is. És ami szerintem egy rendkívül fontos dolog, hogy igazából a mi szempontunk az, hogy az inaktívak arányát kellene csökkenteni. Nálunk nem az számít igazán, hogy ő most milyen eredményeket ért, mennyi alatt futja a maratont, a legtöbb ember soha életében nem fut maratont. Ugyanakkor az, hogy az 59% teljesen inaktív polgárból, ami már egészségkárosító, most azt tapasztaltuk, hogy 46%-a a megkérdezett mintának mondta azt, hogy ő soha semmit nem sportol, na ez egy hatalmas eredmény. Ezt tényleg meg kell ünnepelni, mert az, amit ez a közel 60% mutatott, az már egészségügyi kockázattal jár. Tehát az egy óriási betegség teher. Ezt nyilván az egészségügy meg a gazdaság érzi meg, mi pedig azt látjuk, hogy egy inaktív, kicsit depresszív, elhízott magyar társadalomban éltünk sokáig, és most valami pozitív elindult. Én azt gondolom, hogy egy jó hullámon ülünk, és ennek a hullámnak tovább kell menni. Egyébként teljesen igazad van, ez még mindig az EU átlag alatt van, de a környező országok, akikhez szerintem szerencsés magunkat hasonlítani, tehát a svédek meg a finnek értem,
1: Dánok,
2: persze, a hollandok.
1: A szlovénokhoz se hasonlítsuk szerintem magunkat.
2: Igen, de ha egyébként a szlovénokhoz hasonlítjuk meg a környező, mondhatni azt, hogy a közép-kelet-európai országok, vagy akikkel hasonló történelmi gazdasági háttérből jövünk, ők is valamilyen szinten előre lépegetnek, de mi ezt most magasan túlszárnyaltuk. Tehát ténylegesen úgy tűnik, hogy valamit mi most máshogy csináltunk az elmúlt 4 évben, és talán ennek érezhető a hatása, valami változott. A szlovénok ezt korábban tudták, ezt a fordulatot elérni, tehát most már hasonlíthatjuk magunkat, csak ők előbb tudták ezt felmutatni, és a csehek is egyébként korábbi vizsgálatban láttuk, hogy őnáluk is volt egy nagyon komoly javulás. És most végre nálunk is, úgyhogy ez mindenképpen elképesztően pozitív.
1: Ugye ez most egy tény megállapítás lesz észemről, hogy most olyan napokat élünk, amikor azért az elmúlt 4 évből kevés jó példát vesz elő a politika, de itt ugye egyetlen egy pozitív előrelépés van, és talán jelzi, hogy az a munka, amit végeztetek ti, amit végzett az egyetem, amit az Aktív Magyarország végzett, az elismerést ért el, mert hogy tulajdonképpen átvette a jelenlegi sportirányítás is ezt a kezdeményezést, ezt a szektor, majdhogy nem úgy, ahogy volt.
2: Igen, tudomásom szerint ezt mindenképpen pozitívumként fogadta el az új kormányzat is, és hogyha idézhetem Posvai miniszter urat, akkor ő mondta azt, hogy szinte csata volt ezért a területékért felelős államtitkárok között, mert hogy többen érezték úgy, hogy ez hozzájuk akár tartozhatna, és az eredményeket elismerték. De én azt is gondolom, hogy talán egy picit olyan szempontból könnyű dolgunk van, hogy ez egy jó ügy. Ez egy olyan ügy, ami tényleg tud politika független lenni, és hát én bízom benne, hogy az is. Tehát az, hogy az emberek mozognak, boldogabbak, egészségesebben élnek, ez mindannyiunk számára egy közös ügy, és ehhez nem kell semmi más, csak az, hogy ezt együtt akarjuk, bármit is gondolunk minden másról, ez tényleg egy olyan közös ügy, ami mögé egyébként az elmúlt években, és nem csak 4, 8, 12, mindenki mindig beállt az ügy mögé. Tehát ezen a területen sokkal nagyobb volt az egyetértés és a konszenzus, mint sok más területen.
1: Most, ha jól tudom, akkor Szántó Dávid helyettes államtitkár tartozik a terület, volt kollégánkhoz, tehát, és ő maga is, tudom, fut, Kinizsi százon vesz részt, tehát ő nagyon-nagyon aktívan, komolyan veszi az aktív életmódot. Ez akár jót is jelentett.
2: Igen, mi nagyon örülünk annak mindig, hogyha olyan vezető kerül a székbe, aki maga is elkötelezett. Ugye itt az egy főosztályként működik tovább az Aktív Magyarország, de nem is mondhatjuk azt, hogy óriási változás lenne a stábban, igazából ezt a jó ügyet viheti tovább az a csapat, aki eddig is dolgozott benne, legalábbis a jelenlegi tudásunk szerint. Nyilván kell sok idő, amíg a jövő évnek a finanszírozása az kialakul, erről én nem is feltétlenül tudok. Én inkább azt látom, ami mondjuk nálunk az egyetemen elindult, és ezt is azért hadd tegyem hozzá itt egyetemi sapkámban, hogy mi azt látjuk, hogy a szabadidősport iránti érdeklődés az töretlenül emelkedik, egyre több hallgató szeretne rekreációs aktív életmód vagy életmód szakra jönni, magas a túljelentkezés az országban mindenhol, tehát több mint 10 helyen lehet ilyet tanulni, és azért az, amikor szakemberekké szeretnének válni a fiatalok, az ugyanúgy mutatja azt, hogy ezen a piacon valami kezd megváltozni. És mi erre nagyon büszkék vagyunk, hogy hozzánk nagyon nehéz bejutni, magas a ponthatár, és most így megismerve az új elsősöket, én azt látom, hogy ez nem véletlen, tehát jók és érdeklődőek és lelkesek, úgyhogy én bízom bennük, hogy egyszer csak ezt a maradék még inaktív polgárságot is egyszer csak elérjük, és igenis, ha már nem is én, de ők majd meg fogják tudni mozgatni.
1: Fordítsuk le a mindennapok nyelvére ezt, egy rekreációs szakember mit csinál? Tehát mondja nekem szakmákat, példákat, hogy kikerül az egyetemről valaki, hol helyezkedik el, mondja Lici 3-at, 4-et.
2: A jogszabály szerint lehetnek sportreferensek önkormányzatoknál, és egyébként számos olyan példa van, ahol valóban ezt csinálják, és ott a helyi lakosságnak az aktív életmódjával, egészségével foglalkoznak. Ez egyébként szerintem egy abszolút kúrens terület. Sokan elhelyezkednek sportszövetségeknél, illetve egyesületeknél, ahol az ő területük az a szabadidősport lesz, nyilván egy stáb részeként dolgoznak együtt. Most erre egy nagyon jó példa az, hogy a kiemelt sport egyesületeknél 20 olyan egyesület kapott lehetőséget, hogy felvegyen egy célzott rekreációs szakembert, hogy elindítsák a rekreációs lábát az adott egyesületnek. Most büszkén mondhatom, hogy például egy rekisünk csinálja a Honvéd rekit, ez is a neve, és nagyon-nagyon szépen felépült, és rengeteg anyuka, aki egyébként állna a pályaszélén, most már lejár edzeni, amíg a gyermeke is edz, tehát ez is egy kifutás. Nagyon sokan vannak a fitness szektorban, hiszen a személyi edzés, az életmódváltás az hozzánk közel áll. Én magam outdoor környezetből jövök, úgyhogy ezt azért nagyon fontos megemlíteni, hogy akikkel, ha az ember kimegy erdőbe, hegyre, vízpartra, akkor léptennyomon olyanokba fut, akik nálunk végeztek, és valamelyik sportágban lehet, hogy épp ő a tulajdonosa egy klubnak, lehet, hogy ő csinált egy tengeri kajakos céget, lehet, hogy ő viszi a túrákat, mi vihetünk is túrákat, csinálhatjuk is a sportprogramok vezetését, meg megszervezni is tudjuk. Tehát a rekreációs szakember az igazából az, aki dolgozik, gyerekkel, felnőttel, időskorúval, de az is, aki képes a keretrendszert létrehozni.
1: Csak hogy képbe kerüljünk, azért tartottam ezt fontosnak. Ugye ígértem a műsor első felében, hogy szóba kerül a Sport és Innováció Konferencia, jövő héten, kedden a NEKÁN kezdődik, 6-án egészen pontosan, 7-én a TFN lesz, talán ha lehet így fogalmazni, a főnap, ahol a kajakkenu, az úszás és a vízilabda olimpiai sikeressége kerül középpontban, nagyon komoly nemzetközi és hazai előadókkal, olimpiai bajnokokkal, Nemzetközi Sportági Szövetség elnökével, éppen Sandro Campagnával, aki az olasz vízilabda olimpiai bajnok és meghatározó alakja, és azt követően pedig a mai ESZ-nek az újabb, már a második konferenciájára kerül sor, amelyet te szervezel, és nagyon-nagyon pont hívtál reggel, hogy nagyon sok a regisztráció, hogy fogjuk megoldani a cateringet, mert hogy ugye közösen szervezzük ezt a konferenciát, és mi ez a mai ESZ? Mert mondhatod, hogy nagyon-nagyon sok szakember van, miért hoztátok létre a mai ESZ, minek a rövidítése, és miért fontos egy ilyen konferencia? Hány kérdés volt? 5? Elég, a 2-re válaszolsz.
2: Köszönöm. A mai ESZ, ez a Magyar Aktív Életmód Szövetség, de a legfontosabb az az, hogy ez a rekreációs és aktív életmód szakembereknek a hálózata. Erre azért volt szükség, mert most már több mint 10 000 olyan végzettségű rekreációs szakember van a piacon, akiknek nem volt szakmai érdekképviselete. Ahogy mondjuk van a testnevelő tanároknak, az edzőknek, úgy nekünk is most már megérett mind a piac, mind pedig ez a létszám igényelte azt, hogy létrehozzuk ezt a szervezetet. Több mint 1400-an egyébként már csatlakoztak is hozzánk, így egy év alatt, ami valóban megerősített minket is abban, hogy csak így tovább, és erre szükség van. Mik a céljai? Alapvetően nagyon fontosnak látjuk, hogy nekünk meg kell mutatni a piacnak, hogy a szabadidősportban nem szabad végzettség nélküli olyan emberekhez fordulni, akik adott esetben nem a megfelelő tanácsot adják. Még nekünk meg kell ismertetni jobban, hogy itt vannak nagyon felkészült szakemberek, és hogy szakemberrel könnyebb elkezdeni. Van egy olyan szlogenünk, hogy ma élsz, holnap már késő, és a harmadik része pedig az, hogy kezd el szakemberrel. És tényleg így gondoljuk, hogy a szakember óriási hozzáadott érték. Tud visszajelzést adni, tud motiválni, közösséget teremt, és az a tapasztalatunk, hogyha szakemberrel sportol az ember, vagy mozog, akkor benne marad abban a rendszerben. Egyébként nagyon-nagyon könnyen lemorzsolódunk, és emiatt éreztük azt, hogy a szakemberek pozícióját meg kell erősíteni. Nyilván ez a szervezet foglalkozik a szakmai továbbképzésekkel, annak a networknek az egymást erősítő hatásával, megpróbáljuk az összes tudományos eredményt megosztani. És akkor elfordulva a konferenciára, ami 8-án csütörtökön lesz, ez kifejezetten a legfrissebb nagy tudományos eredmények, de főleg a nagy magyarországi kampányokra fókuszál arra, hogy most, aki például mondjuk egy sportegyesületben a szabadidősportért felelős fitnessteremben dolgozik, túraszervező cége van, vagy éppen útkereső friss pályakezdő, őnekik megmutassuk azt, hogy melyek azok az óriás projektek, amik országosak, és akár holnap be lehet csatlakozni, mint egy kicsi sejt, aki ott megpróbálja a lakosságot elérni. Úgyhogy valamilyen szinten networking és karriernap is, de nem csak szakembereknek szól, és azt látom a jelentkezéseken, hogy nagyon-nagyon sokan, akiket a sport érdekel, ugyanúgy érdeklődnek, és maradnak mindkét napra, mert egyik nap megtudjuk, hogy fogunk és miért fogunk tudni tapsolni az olimpiai reméljük eredményeknek, a másik nap pedig azt, hogy fogjuk rávenni Mari nénit a szomszédból, hogy éljen már egy picit egészségesebben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagy csomag, ami azért erősen összefügg, és nagyon jól tud együttműködni.
1: Ugye egy éve csináljátok ezt a MAESZ szervezetet. Mennyire sikeres, mennyire van szüksége a szakmának, a rekreációs szakmának, a szakembereknek arra, hogy legyen egy érdekképviseleti szövetség szervezet?
2: Én azt gondolom, hogy el is késtünk vele szinte. Én ezt már 10 éve is elkezdtem egy honlap formájában, csak aztán erőforrás hiányában nem vittem tovább. Én úgy gondolom, hogy ez egy akut kérdés volt, amit meg kellett oldani, mert például a jogszabálymódosítás remélem, hogy küszöbön van, hogy rendezzék azt, hogy milyen végzettségekkel, hol és mit lehet ellátni, és ilyenkor fontos az, hogy legyen egy olyan szakmai szervezet, vagy akár több, mert mi a partnerszervezetekkel is kiváló kapcsolatot tápolunk, akikkel javaslatot tudunk letenni az asztalra, adott esetben a döntéshozók asztalára, hogy ebben segítsünk. Olyan szempontból is nagyon fontos, hogy rengeteg munkakereső van, ugye ez minden területen így van, hogy nem biztos, hogy a frissen végzett, vagy néhány éven végzett könnyen talál állást. Viszont mi azt látjuk, hogyha az alumnink erős, akkor mi tudunk egymásnak segíteni. Mi számos olyan fiatalnak segítettünk, aki lehet, hogy ma már az államtitkárságon dolgozik, önkormányzatoknál komoly erős pozíciókban vannak, és csak annyi kellett, hogy a megfelelő helyre, a megfelelő embert küldjük el például szakmai gyakorlatra, vagy amikor kapunk egy telefont, hogy meghirdettük, tovább hirdetnétek-e ezt az állás lehetőséget, akkor most olyanokat kapunk, hogy úristen, most már légy szíves, vegyétek le, mert 300-an adták be a pályázatokat, és nem szeretnénk 300 embert interjúztatni. Úgyhogy szerintem időszerű volt.
1: Ugye magán a konferencián a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, tehát aki fölmegy a tf.hu honlapra, az ott láthat cikkeket erről a konferenciáról, és lehet regisztrálni. Sokan vagyunk, tehát érdemes igyekezni. Mert például a Gyöngyvérék napjára szerintem egy pár órán belül lezár a regisztráció, mert annyian vagytok, közel 400-an, tehát ez nagyon-nagyon jó hír, és az előző napra is már 600-nál több regisztráció érkezett. Várunk mindenkit szeretettel. Egyetlen felvetés még a végéről, az Euróbarométer felméréssel kezdtük. Zárjuk is ezzel a témával, mert nagyon fontos és nagyon örömteli az előrelépés. De mi lenne az igazán örömteli? Tehát mit kéne elérni ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy Magyarország egy, amennyire lehet, amennyire az élet engedi, egészséges ország?
2: Hát szerintem Magyarország mindig mindenben a legjobb akar lenni, főleg a sportban.
1: Csak akkor... nem mindig sikerül. Egy kicsit cinikusabb vagyok, bocsánat, igen.
2: Miért adnánk alább a szabadidősportban és az egészséges életmódban? Szerintem nézzük meg, kik a legjobbak, jelen pillanatban a skandinávok, és érjük utol őket.
1: És ott mennyien űznek?
2: Hát, ha így általánosságban említhetem az északi országokat, akkor az inaktivitás az 10-20% között van, tehát van hova fejlődnünk, de...
1: Tehát itt magyarán 80-85% mozog aktív. Valamit, aktív. Igen. Kirándul,
2: igen.
1: Úszik, fut, igen. Kerékpározik, sétál.
2: Ami fontos, és ez tényleg fontos, hogy nem biztos, hogy sportol, nem biztos, hogy ő egy regisztrált sportoló, de aktívan él. Említette Dániát, Hollandiát, minden holland, én éltem ott 2 évig, legalább egy órát bringázik egy nap. Ez pontosan megfelel annak az egészségajánlásnak, amit a WHO kiadott, és ők tökéletesen benne vannak az aktív zónában, pedig csak elmennek a munkahelyükre meg az ABC-be. Ez egyébként egy könnyebben elérhető dolog, mint az, hogy mindenki egy klubban rendszeresen heti 3-4 alkalommal, vagy akár csak 2-szer sportoljon, de ez a kettő együtt tudja majd azt adni, hogy egy aktív és egészséges nemzet legyünk. Mi szeretnénk a legnagyobbra törni, de ha a realitást nézzük, és persze én is azért szeretnék reális maradni, én úgy gondolom, hogy mi nem hittük el pár évvel ezelőtt, hogy 15%-os javulás megugorható. Mi óvatosan a szakértői oldalról azt mondtuk, hogy maximum 5-10, ehhez képest most 1% hiány megvan. Úgyhogy én azt gondolom, hogy akkor a WHO ajánlást fogadjuk el, 4 éven belül 15%-os javulás, ha ez a tendencia töretlen.
1: Kívánom, hogy sikerüljön.
2: Köszönöm szépen.
1: Én el is megyek most kondizni, ha megengeded, és várunk mindenkit a Sport és Innováció konferencián. Laca Gyöngyör volt a vendégem, szia Gyöngyör, köszönöm, hogy itt voltál.
2: És köszönöm a lehetőséget. Mindenkinek sportos hétvégét kívánok.
1: Ez volt az Összjáték, Mezei Dániel vagyok.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Akár

0: gondolom, hogy mit csinál.
1: Nem, és nem. Te adod be neki az
0: életet. Nem, te adod be neki.
1: Én nem adom be neki.
2: Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott, a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Jövő héten hallgatja meg Szijjártó Pétert a Nemzetbiztonsági Bizottság. Újabb kereső felületen lehet nyomon követni az uniós pénzek útját. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Több mint 600 millió forint kerülhetett fideszes szervezetekhez a Nemzeti Kulturális Alap támogatásaiból a Dunántúlon, írja a 24.hu. A portál 4 megyében gyűjtötte ki a nyilvánosan elérhető támogatási adatokat olyan egyesületek, alapítványok és cégek esetében, amelyek vezetésében vagy tagjai között volt, vagy jelenlegi fideszes politikusok találhatók, vagy nyilvánosan a Fidesz mellett kampányoltak. A 24.hu korábbi cikkeiben már összesítette, hogy Szabolcsban 400, az Alföldön 900, Nógrádban pedig több mint 100 milliót kaptak az NKA-tól fideszes szervezetek. Újabb kereső felületen lehet nyomon követni az uniós pénzek útját. A Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium közösségi oldalán azt írta, az érdeklődők megtudhatják, hogy hol, mikor, mekkora támogatásból, milyen fejlesztések valósultak meg, és azokban milyen cégek, szolgáltatók működtek közre. A pályázat.gov.hu oldal átláthatósági keresőjében a Széchenyi Terv Plusz folyamatban lévő és lezárult projektjei érhetők el. Feljelentést tett a honvédelmi miniszter, amiért az előző honvédelmi vezetés mindössze 500 millió forintért adott el 108 darab páncélozott szállító harci járművet Szerbiának. Rusinszendi Romulus azt mondta, hogy egy olyan értékbecslő céggel becsültették fel a járműveket, amelyik korábban ingatlan becsléssel foglalkozott. Noha a minisztérium a becsült árnál drágábban adta el az eszközöket először a saját cégének, majd a vállalat még drágábban értékesítette a járműveket Szerbiának. A miniszter szerint a nyomozó hatóságoknak kell eldönteniük, hogy történt-e visszaélés. Hétfőn hallgatná meg Szijjártó Pétert a Nemzetbiztonsági Bizottság a BYD kapcsán, közölte a Tisza frakció. A volt külgazdasági és külügyminiszter júliusban jelentette be, hogy a kínai autóipari vállalatnál fog dolgozni, a cég egyik vezetőjeként. A képviselőcsoport szerint ennek nemzetbiztonsági kockázatai lehetnek. Emlékeztettek arra, hogy a BYD beruházásához több mint 70 milliárd forint értékű állami infrastruktúra fejlesztés kapcsolódott. Szijjártó Péter pedig miniszterként szorgalmazta a kínai munkavállalók vízumkérelmeinek gyorsított eljárását. Fokozott közúti ellenőrzés tart jövő héten a vezetés közbeni mobilozás és egyéb figyelemelterelő eszközök használata miatt az Országos Rendőrfőkapitányság. Az európai szintű akcióban a mobilozás és egyéb figyelemelterelő eszközök használata miatt az ország

0: következik. Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Tisztelettel köszöntöm Önöket, a Tehetség útja a legfrissebb adását látják. Kisvárdára látogatunk, a kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium főigazgatója lesz az egyik kalauzunk ezen az úton. Jó napot kívánok dr. Koncz Gábornak. A másik pedig kíséri Ákos, aki itt ül mellette, egy diák. Ez önmagában egy fura dolog, amikor az ember diákként az igazgatója mellettül, azt hiszem, ugye?
2: Igen, bár én elég sok időt töltök a igazgatónak az irodájában is, egy év dolgok kapcsán, de...
1: Hát mit szólnak hozzá a többiek?
2: A csapattársaim, vagy
1: hát,
2: a
1: diákok? Hát, az osztálytársai, igen.
2: Hát nekik meglepő nyilván, tehát ha általános hozzáállás az igazgató órakhoz mindig az, hogy nagyon félni kell tőlük, nagyon szigorúak.
1: És... Hát én nem látom rajta, hogy nagyon ijesztő lenne.
2: Igen, és ezzel szeretném volna folytatni, hogy szerencsére tudom azt állítani a igazgató úr, igazgatórat megismerve, hogy nálunk ez egyáltalán nincsen így, és szerintem bármelyik diák, hogyha ismeri igazgatórat egy kicsit is, akkor bátran tud bemenni az irodájába, akármivel kapcsolatban egyeztetni.
1: Hát kivéve, hogyha valami fegyelmi ügy van, de az biztos nincs ebben a gimnáziumban, sosem fordulhat elő. Amikor a diákok kitalálnak valamit, és betoppannak az igazgatói irodába, az azért lehet ijesztő, és úristen, már megint mit akarnak. Amikor betoppantak a fiatalok, mit gondolt róluk?
3: Én kértem, hogy toppanjanak a Start Ideaton program kapcsán. Tehát ugye a minősített tehetséggondozó műhelynek én vagyok az iskolai programfelelőse már 2017 óta, és én értesülök ezekről a lehetőségekről, és akkor nyilván gondolkodom, hogy kik a megfelelő emberek egy-egy ilyen projekthez, és azt gondoltam, hogy ők négyen lehetnek azok, akik alkalmasak erre a feladatra, és kértem, hogy beszéljünk róla, mert azt gondoltam, hogy ez nekik való feladat.
1: Itt volt egy, vagy lett egy projekt, amit kidolgozott négy kisvárdai középiskolás, ez az alapja annak, hogy mi itt beszélgetünk, de egy kicsit, hogyha hátrébb megyünk, mi maga a program, amiben részt vesz igazgató úr?
3: A minősített tehetséggondozó műhelyek kapcsán csatlakoztunk mi a Start Ideaton programhoz. A műhely 2017 óta működik az iskolánkban, még első körben csatlakoztunk a 39 intézményhez, ma már 58 minősített tehetséggondozó műhely van az országban. Korábban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mi voltunk az egyetlenek, és tulajdonképpen a műhely egy keretet ad a tehetséggondozó tevékenységünknek már 2017 óta.
1: Ti pedig fiatalokként látva azt, ahogyan mi idősebbek beszélünk egymással ebben az országban, a vitakultúrát választottátok témátokként. Beszélj erről az ötletről, kérlek, illetve kezdjük azzal, amit én itt felvetettem. Ti milyennek látjátok ennek az országnak a vitakultúráját?
2: Alapvetően az első kérdésre szeretnék először válaszolni, aztán majd folytatom a következővel. Alapvetően mi a hátterünk is olyan, hogy egymás között a barátságunk jelentős és kulcsfontosságú része a vitázás. Néha szállunk arra időt, hogy összeüljünk, és akár komolyabb olyan témákat, például amikhez nem értünk annyira, és csak laikusok vagyunk, próbálunk megfejteni, próbálunk egymás vélemény által kovácsolódni, és próbáljuk gyakorolni a vitázást, próbálunk tanulni róla, és a második kérdésre, hogy hogyan látjuk ezt, hogy felnőttek, vagy akár a magyarok hogyan vitáznak. Erre a kérdésre válaszolva, hát nyilván elég rossz a helyzet a mi szempontunkból, bár a fiatalok eléggé lázadóak, és bármelyik másik fiatal is ezt mondaná, hogyha az idősekről kérdeznék. Ellenben szerintem fontos az, hogy legyünk kritikusak, viszont szerintem, ha akár YouTube-on vagy bármilyen média csatornán megnézünk egy magyar közéletről, politikáról, vagy gazdasági dolgokról egy komolyabb beszélgetést, még a szakértők sem mindig tudnak tisztelettudó keretek között, és közös nevezőt próbálva megtalálni, beszélgetni, mert elviszi őket az indulat, elviszi őket az, hogy mindenképpen azt gondolják, hogy nekik van igazuk, ez egy emberi természetes dolog egyébként, ami ellen viszont lehet tenni, és mi ezzel ellen szeretnénk tenni, hogy ne csak ösztönösen cselekedjünk, hanem próbáljunk meg átgondoltan, és egymást tisztelve, és egymást

0: egymás véleményét befogadóan és önkritikusan hozzáállni ezekhez a beszélgetésekhez.
1: Ha jól értem, akkor ez valahogy úgy van, hogy igazgató úr tudta, hogy van egy ilyen társaság, akik így működnek, mint ahogy ezt most leírta. Tehát nem veszekednek, hanem vitatkoznak, hogyha nézetkülönbség van, és erre alapozva gondolta azt, hogy talán velük el lehetne ezt indítani, vagy valami ilyet el lehetne indítani, aztán nyilván majd ők lesznek azok, akik kialakítják a kereteit.
2: Első körben tudtam, hogy van egy nyitott társaság, és őket kerestem meg azzal, hogy van egy vállalkozói verseny, és hogyha van valamilyen ötletük, akkor ezen a versenyen lehetne indulni, és az ötlet az övék. Tehát a vitát én nem tudtam, hogy őket ennyire érdekli. Viszont nagyon örültem neki, hogy ez ma egy 16-17 éves diákcsoportot ennyire érdekel, és valóban tenni akarnak a vitakultúra fejlesztését. Ugye a külvilágból rengeteg olyan ingert kapunk, amelyek azt mutatják, hogy elég rosszul állunk. Amikor ők előhozakodtak ezzel, hogy ez az ötlet, akkor egy kicsit megijedtem, hogy vajon mi lesz ebből.
1: Mekkora veszekedés lesz.
2: Igen, de utána szépen lassan összekötöttem őket olyan emberekkel Kisvárnán belül, illetve Kisvárnán környezetében, akiktől tanulhattak. Akár orvosigazgató, akár polgármester, tehát szépen ők végigjárták azt az utat, hogy tájékozódtak, hogy milyen igények lennének a vitakultúra fejlesztésére, vagy hogyan látják ezt sokkal bölcsebb emberek, mint ők, és akkor így szépen lassan alakították a saját kis projektjüket, és valóban egy nagyon értékes dolgot formáltak, és ebben segített nekik a Nemzeti Tehetségközpont is, ugye nagyon-nagyon jó mentort kaptak, és nagyon sokat fejlődött a kommunikációs képességük, és nyilván szerintem is sokat tettek a vitakultúra erősítéséért.
1: Igazgató, hogy mondott egy mondatot az előrébb járó generációról, hogy bölcsebb emberek? Nem feltétlenül vagyunk mi bölcsebb emberek egyébként. Lehet, hogy többet éltünk. De hát a bölcsesség az valami olyan dolog, amit valószínűleg nem csak az idő érlel, hanem az, amit hozunk magunkkal. Abban például a létező vita és annak a lehetősége, az rengeteget tud segíteni egy embernek a tanulásában. Az, amit elkezdtek, azt le lehet fordítani tapasztalatra, gyakorlati tapasztalatra már?
0: Igen, hogyha jól értelmezem a kérdést, akkor itt gyakorlati példákra kíváncsi.
1: Is akár, de akár csak arra is, hogy tényleg az ember leül egy polgármesterrel beszélgetni, nem feltétlenül a bölcsességet várja tőle. Lehet, hogy ott csak a tapasztalat működik, de az a tapasztalat, hogyha meg tudom vele vitatni, meg tudom vele beszélni, engem bölcsebbé tehet.
0: Igen, bölcsebbé tehet, és bölcsebbé is tesz, viszont amit szeretnék itt kiemelni, hogy ahhoz, hogy egy értelmes párbeszéd per vita létre tudjon jönni, ahhoz nyilván kettő fél kell. Tehát, hogy attól, hogy például én megtanulnék vitázni, és bemegyek egy olyan polgármesterhez akárhol, aki nem hajlandó, nem olyan befogadó bármilyen új álláspontra, ami egyébként érthető, nyilván emberi természetből adódóan, és bármilyen érdekkapcsolatokból adódóan, de ehhez kettő ember kell, és nem egy egyszerű dolog ezt bevezetni, és akár a társaim, akár nem tudom, ebben az interjú részben lesz-e, ki fognak erre térni, hogy ez miért talán túlságosan az elméleti oldalon van, és nem túlságosan a gyakorlati oldalon. Ahhoz, hogy megteremtődjön az a párbeszéd, hogy mindkettő ember hajlandó legyen erre, ehhez sok mindennek kell teljesülnie. Az egyik az, hogy ne legyen olyan akár érdek egyik oldalon sem a háttérben, ami azt diktálná egy érdekembernek, hogy tudjam így nevezni, hogy ő egyáltalán ne legyen befogadó.
1: Mert hát ha érdekember, akkor már eleve az vezérli ebben a vitában adott esetben, amiben beleereszkedik, ami az ő érdeke, tehát nem nyitottan megy bele, hanem valami koncepció mellett.
0: Igen, és ennek a megerősítésére lenne szükséges talán több hangsúlyt fektetni, hogy az emberek a neveltetésükből is tájékozódjanak erről, tudjanak erről, mert szerintem nem elég, én legalábbis diákként nem eleget hallottam arról, hogy miért fontos vitázni, hogy hogyan kell vitázni, és ha a társaimat nézem meg, akikből később szavazó választópolgárok lesznek, vagy akár a munkaerőpiacon dolgozók lesznek, és emberi kapcsolatokat kell ezt ápolniuk, és rajtuk át gyakorlatilag Magyarország, a világ jövője, hogy így tudjak fogalmazni, kicsit nagy zolva. Azt gondolom, hogy szükség lenne többet beszélni arról, hogy a legeffektívebb megoldás és a leghasznosabb megoldás, a legjobb megoldás akkor fog létrejönni, hogy a kettő ember nyitottan belemegy egy őszinte párbeszédbe, ahol érvek mentén tudják megvitatni azt, amiről beszélnek.
1: Ugye itt van egy nehézség egyfelől a tradíciók a családon belül, ahol hát hatalmi szóval elintézik sokszor a szülők azt, hogy a gyereknek mi legyen a véleménye, és az iskola, amelyik a magyar iskolarendszer egyik jellegzetességeként igazából nem ad lehetőséget arra, hogy mondjuk egy tanárral megvitassa egy diák, akár órai kereten belül, mondjuk a tanár egy állítását. Mert hogy ő esetleg gondol valami más. Lehet, hogy nincs igazad, de legalább beszéljük meg. Majd megbeszéljük, menjünk tovább. Ez a legegyszerűbb válasz egy pedagógustól is, mert nincs ideje rá.
2: Ez már sokat változott azért. Tehát én azt gondolom, hogy ha az iskola maga olyan kultúrát közvetít, vagy akár az iskola vezetője olyan kultúrát közvetít, akkor lehet. Tehát ez pedagógusan múlik.
1: Nem beszéljei ilyen?
2: Igen. Azt gondolom, igen. És szeretném, hogy ilyen legyen, és azt látom, hogy ilyen.
1: Egyébként meg a Bessenyei egy minősített tehetséggondozó műhely is, ugye erről két mondatot beszéltünk. Kicsit azért szóljunk erről. Ez mit jelent, illetve más ilyen műhelyekkel milyenek a kapcsolatai, és mire jók ezek a kapcsolatok, ha vannak?
2: Hát a műhelynek a legnagyobb előnye az, hogy egy átgondolt tehetséggondozó struktúránk van. Tehát egy olyan rendszerben dolgozunk, ahol minden van valamiért. Tehát nem adhok gondozók a tehetséget, hanem van egyéni mentorálás, van szakmai támogatás, vannak ösztöndíjak, lehetne ezeket hosszasan sorolni, és az MTM-ek kapcsolódnak egymással, tehát rengeteg olyan lehetőségünk van, amikor ilyen tematikus találkozókon tudjuk egymással megosztani a gyakorlatainkat, a saját jó gyakorlatainkat, illetve megismerhetjük más intézményeknek a gyakorlatait, tehát tulajdonképpen egymástól tanulunk. Tehát ez egy nyitott közösség, akik szeretik megosztani az ő tapasztalataikat.
1: Mennyit ad ez az iskolának? Az iskola napi működéséhez mit ad hozzá?
2: Szerintem a legnagyobb hozadéka az átgondoltság. Tehát egy olyan tehetséggondozó struktúrában dolgozhatunk, ahol minden lépésnek megvan a maga oka. Tehát nem eszközöket kapunk csak feltétlenül, hanem megvan a miértje annak, hogy melyik eszközt miért kapjuk, mire használjuk, és hogyan építjük be a tehetséggondozó tevékenységünkbe.
1: Ezek, amikről most beszélt, ezek mennyire kapcsolódnak a napi tanításhoz? A napi órákhoz, a diákok hétköznapi életéhez, majd mindjárt megkérdezem a diákot is, aki itt ül, de hogy látja az igazgató pedagógusként, az is érdekel.
2: Nekünk szerencsénk van a mi intézményünkben a tehetséggondozó órák, azok a tanórai keretek közé beépített órák. Tehát a pedagógusainknak a kötelező óra számában tehetséggondozó órák vannak. Tehetséggondozó órák, szakkörök, akár korrepetálás, és itt nagyon fontos megemlíteni, hogy a tehetséggondozás az nem mindig csak a nagyon jó képességű diákoknak a kiemelése, vannak gyengébb képességű, viszont egy-egy speciális területen tehetséges tanulók, akiket szintén fontos tehetséggondozni, tehát ezeket a diákokat mi egy átgondolt struktúrában gondozzuk.
1: Amit mondod, azért is nagyon fontos, az nekem veszőparipám, hogy egy rossz tanuló gyereknek is van valamihez tehetsége.
2: Hát hogyne.
1: Hát azt az egyet találjuk meg, ami van, számára az örömet jelenti majd egy életen át, mert abban ki tudja fejezni magát, kifejezni magunkat, ugye? Ez a vitakör 5 hónapon keresztül formálódott, épült, alakult?
0: Ennél egy picit több talán. Ugye a Start Ideaton program keretében elkezdtünk ezen dolgozni, amiről egyébként igazgató úrtól értesültünk, ami kapcsolódik ez a tehetséggondozó műhely minősítéshez. Ezen elkezdtünk dolgozni talán november környékén, ha jól emlékszek. Próbáljuk, ha már energiát tettünk bele, próbáljuk meg nem veszni, hagyni. És szeretnénk ezt folytatni. Talán nem mennék bele, a többiek is el szeretnék majd mondani, és talán ez még a kérdés nem erre irányult. Viszont szeretnénk nem ezen az úton, amin elkezdtük, tovább menni, hanem egy másik irányban tovább vinni ezt az egész projektet, hogy eddig beletett munkánk és küldetésünk az ne veszem kárba, és úgy gondoljuk, hogy a neveltetésünk, iskoláztatásunk, eddigi életünk, amit adott nekünk, akár tehetséget, akár tudást, ezt mindenképpen felelősségünknek érezzük azt, hogy felhasználjuk ezt olyan dologra, ami hozzátesz a külső világhoz, hogy ne csak a saját érdekeinket nézzük, hanem valamit adjunk, akár jövő nemzedékének, akár a jelen nemzedékének, és valamivel hozzájáruljunk ez az egészhez.
1: Mit fog tanulni?
0: Merre megy tovább? Jogot szeretnék tanulni a Pesti ELTE-n, ami nyilván nehéznek tűnik, és nagy hívásnak mondják sokan, viszont én abszolút azt gondolom, hogy erre képes vagyok.
1: Hát ezt én nem tudom megítélni, de én is azt gondolom. Igazgató, végig kísérted ezt az egész folyamatot, igaz? Ahonnan, hovát.
2: Igen.
1: A saját tapasztalat, ami hova jutottak a srácok?
2: Nagyon sokat fejlődtek. Tehát szerintem mind a négy srác más területen fejlődött sokat. Egyébként Ákos, amiben sokat fejlődött szerintem, az idővel való gazdálkodás, ezzel küzdünk egymással, tehát mi magunk is sokat vitázunk dolgokon, de ha valamiben fejlődött, az az időnek a kihasználása, illetve a kommunikáció. Tehát itt jelentőset léptünk, de minden diáknál más dolgot lehetne kiemelni. Én azt gondolom, hogy pusztán az a mentorálás, amiben részt vettek, az nagyon sokat adott az ő életükhöz és a későbbi karrierjükhöz.
1: Ez egy nyertes program lett, ugye?
2: Így van.
1: Valamennyire kötelez is, mert hogyha nyertes program, akkor egyfajta minta is mások előtt. Tudnak mintává válni? Hogy látták a saját suliukban?
0: Hát a mi iskolánkban mindenképpen próbálunk mintát mutatni, és példát mutatni, hogyha fogalmazhatok így, hogyha nem értek valami negyet a tanárral, akkor talán ez egy nagyon apró példa, de hogy mondjuk nem mindig hagyom annyiban, hanem megpróbálom kifejteni a véleményemet, és ez egy olyan dolog, ami talán nem mindenki által elfogadott, viszont szerintem a magyar oktatásban része kellene legyen az önálló véleményalkotás és az önálló vélemény nyilvánítás és formálás.
1: Hát ez a vitakultúra része, amiről beszélünk, és amit én itt felvetettem, hogy talán a magyar oktatási rendszerben nincs eléggé ez kiaknázva, ez a lehetőség. Na hát akkor tessék itt a bizonyíték. Ezt meg is lehet beszélni, meg is lehet megvitatni az a felé az úton. Szerintem lesz belőle vita. Hát ez legyen a legnagyobb rosszasága. Azt kívánom, meg sikeres felvételit az ELTE-re. Gratulálok az eddigi eredményekhez. Hát igazgató úr, meg aztán büszke lehet ezekre a srácokra. Mert hogy az, hogy van bátorságuk mások elé kiállni ezzel, és nem valami olyan tehetséget mutatnak, amit négy fal között sutyomban is lehet, Azt szerintem komoly dolog.
2: Igen, büszke vagyok rájuk, illetve az iskolámra is. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen, örülök, hogy itt voltak, és mindjárt folytatjuk, mert hát a többiek még szóhoz sem jutottak, már pedig itt van mindenki a stúdió előterében, úgyhogy mindjárt helyet cserélünk, és jön a folytatás. Dr. Koncz Gábor.
3: Támogatott tartalmat hallottak. Köszönöm.

Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Amikor egy tehetséget észrevesznek, minden megváltozik. Kapcsolatok, támogatók, új utak nyílnak meg. Ezt az utat követjük végig hétről hétre. Önök a Tehetség útja adását hallják. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Ahogy ígértem, az előbb folytatjuk is három fiatal emberrel, Lippai Vilmos, Tóth Dávid és Farkas Péter itt a stúdióban. Szervusztok, örülök, hogy itt vagytok. Tegeződhetünk, ugye? Köszönöm szépen. Ti vagytok az a vitakör, aminek egy részét már valamilyen módon megismerhettük az előző beszélgetésben. Ugye, amikor itt járt Ákos az előbb, akkor mondott pár mondatot arról, hogy hogyan alakult ez az egész, meg hogy alakult a kapcsolat ezügyben az igazgatóval, aki végigkísérte a ti munkátokat. De mivé lett ez a vitakör? Tehát meddig tudtatok ebben előre haladni? Csak ti vagytok ebben, vagy be tudtatok kapcsolni másokat is?
2: Tulajdonképpen a vitakörünk az online működik, tehát ez egy online webalkalmazás, amit mi létrehoztunk. Ugye a Start Ideoton program keretében kezdtük el ezt fejleszteni, és hogyha arra gondol, hogy hány embert tudtunk ebbe bevonni, akkor azt hiszem, hogy az a legmegfelelőbb válasz erre, hogy mi a verseny során csináltunk egy vitaestet, ahol ismerősök, barátok, mindenki, aki bármilyen formában érdeklődött a vitázás iránt, annak lehetőséget biztosítottunk arra, hogy lépjen fel az alkalmazásunkra, és egy megadott időpontban, egy megadott témáról tudtak vitatkozni egymással. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy óriási siker volt, több mint 60 ember vett ebben részt. Nyilván, mivel hogy ismerőseink, iskolatársaink voltak ebben elsősorban, ezért gyakran átcsúszott abba, hogy mi legyen holnap a házi, vagy
1: legyen egyáltalán.
2: Igen, legyen.
1: Lehet vitatkozni.
2: Egyébként megadtunk egy témát, az volt ez a téma, hogy korlátlan szólásszabadságot kell biztosítani az interneten, illetve az online felületeken mindenkinek. Az inspirálta ezt a témát, hogy nagyon sok olyan jelenséget látunk az online világban, ahol olyan emberek szereznek nagy teret, és olyan emberek befolyásolják a mai fiatalok gondolkodását, akik nem biztos, hogy a legjobb hatással vannak rájuk, úgyhogy erre voltunk kíváncsiak, hogy mit gondolnak a velünk korabeliek, amiket
1: ismerjük. Mi derült ki?
2: Tulajdonképpen a vitákra mi nem láttunk rá, hiszen megadtuk, hogy kinek milyen álláspontot kell képviselnie, megadtunk egy pró és kontra álláspontot, úgyhogy a diákok így tudtak egymással vitatkozni.
1: Na jó, de a végén van egy rezümé, nem? Tehát, hogy ez a vita, ez most így alakult, és ebből az látszik, hogy vagy ilyenkor tegeződjünk már, tehát előbb megbeszéltünk, nem magász, kérlek. Ez olyan furcsa, meg nem elegáns. Szóval, hogy igazából az a lényege a dolognak, hogy a végén valamire jutunk egy vitába. Az is egy eredmény, hogy nem győztük meg egymást, és akkor ez így marad.
2: Alapvetően nekünk az volt a feltevésünk, hogy a vitának az a lényege, hogy egy közös igazságot keressünk meg. Ne egymást akarjuk legyőzni, hanem a végén meg tudjunk állapodni valamiben. Mi ezt próbáltuk kommunikálni, és ezt kommunikáljuk folyamatosan a felületeinken, hogy az a lényeg és az a cél, hogy valami közös igazságot
1: találjunk. És ezen a vita este például sikerült, akkor most másra nézek, hogy ne te válaszolj. Igen. Mindig.
3: Igazából ez úgy nézett ki, hogy összekapcsoltunk párosával embereket, hogy ők vitázzanak, és azt, hogy ők miről vitáztak, azt mi nem láttuk élőben, hanem azt csak vissza tudjuk nézni olyan okokból, hogyha valaki megsérti a szabályokat, akkor mondjuk el tudjuk tiltani, de alapvetően nem az volt ezzel a célunk, hogy 60 ember együtt vitázom, vagy több ember mondjuk csapatokban vitázzon, hanem hogy egyenként. És
1: működött? Nem lett belőle sok-sok veszekedés? Sok kis veszekedés?
3: Azt nem tudjuk, mert nem néztük meg egyesével a vitákat, viszont a visszajelzésekből azt hallottuk, hogy veszekedések azért nem lettek.
1: Mert hogy ez a legnagyobb baj a mi vitakultúránknak, hogy összekeverjük a vitát és a veszekedést. Tehát amikor valaki ír valamit a Facebookon, és arra reagálnak, az pillanatok alatt egymás egészen durva minősítései megy, miközben azt mondják, hogy mi csak vitatkozunk. Nem, ez nem az. Ezen kellene változtatnotok nektek, akik utánunk jöttök.
4: Igen, mindenképpen kéne valamilyen úgynevezett bíró, aki közben tudná karbantartani ezt, hogy senki ne szegje meg a szabályokat. Mi ezt jelenleg csak úgy tudtuk megoldani, hogy be lehetett jelenteni, hogyha valaki nem a vita keretei között kommunikál, és utólag ugye eltiltást tudtunk adni, de a jövőben még gondolkozunk, hogy hogyan tudnánk ezt megoldani, hogy élőben.
1: Ugye ezzel az a nehéz, hogy amit mondasz, hogy kellene egy bíró, tulajdonképpen meg azt mondanám, hogy pont nem az kellene, hanem az, hogy mi, akik vitatkozunk egymással, megtanuljunk egyfajta civilizált kultúrát, vitastílust. amihez kiváló lenne az, amit ti felkínáltok. Tehát akár olyan módon is, hogy van egy ellenvélemény, gyakoroljuk, hogyan lehetne abból egy olyan vita, ami előre visz.
2: Természetesen hosszú távon az a célunk, hogy ez ne csak egy gyakorlati tevékenység legyen, hanem edukáljuk az embereket, és megmutassuk nekik azt, hogy valóban, ahogy te is mondtad, hogy mi a különbség a vita és a vitatkozás között. Ez is volt a szlogenünk egyébként, ez is a szlogenünk, hogy vitáz jobban, ne hangosabban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy most nekünk az az elsődleges célunk, és annak kell az elsődleges célunknak lenni, azok alapján a tapasztalatok, illetve felismerések alapján, amiket ezen az úton szereztünk, hogy a magyar oktatásba kell a mi programunkat integrálni, és akkor tud ez a legsikeresebb lenni, és a legátfogóbb hatással érni, illetve a legtöbb emberhez eljutni, hogyha valamilyen módon az oktatás részévé válik a vitakultúra.
1: Pontosan. Erről beszéltünk egyébként igazgató úrral itt az előző részben, hogy mennyire van ez jelen ma az oktatásban, hogy egy diák vitatkozhat akár órán egy másikkal, vagy a pedagógussal. És hát ő ugyan azt mondta, hogy azért ez része már például a Bessenyei életének, de azt tudjuk mindannyian, hogy a magyar oktatási rendszernek azért ez nem kifejezetten az alapja, a vita maga. Honnan jött az ötlet? Volt egy konkrét eset, ami előhívta bennetek azt, hogy ezzel kéne foglalkozni?
3: Igen, azt mondanám, hogy volt egy konkrét eset, de az egy hosszabb folyamatnak a terméke. Azért kezdtem el én beszélni, mert én voltam az úgymond ötletgazda. Úgy történt ez az egész ötlet kapás, hogy igazgató úrtól hallottunk erről a lehetőségről, hogy létezik ez a Start Ideaton vállalkozói verseny, és egy nagyon, nagyon jó lehetőségnek tartottuk, hogy csapatként fejlődjünk, és még jobban professzionális szinten is összekovácsolódjunk.
1: Egy baráti kör voltatok egyébként is?
3: Igen. Uh-huh. Tehát azelőtt is már ismertük egymást, és eléggé jobban voltunk. És aztán elkezdtünk gondolkodni azon, hogy milyen innovatív ötlettel lehetne elindulni ezen a versenyen. Aztán pár napra rá éppen már lefekvéshez készülöttem, már majdnem elaludtam, és úgy, ahogy a többi jó ötlettel szokott lenni, pont ekkor ötlött az agyamba, hogy milyen jó lenne, hogyha tudnának egymástól távol elhelyezkedő, viszont hasonló érdeklődéssel, hasonló ambíciókkal rendelkező emberek egymással mély témákról, mély és fontos témákról beszélni. És ez onnan ötlött az agyamba, hogy mi Willivel, amióta már elég szoros kapcsolatot ápolunk, elég gyakran veszünk részt ilyen vitákban, és mármint, hogy egymással, mással még annyira nem, de úgy vettem észre saját magamon, és egyébként Willin is, hogy ezekből a vitákból rengeteget tudtunk fejlődni személyként. Azt, hogy látni, hogy más hogy gondolkodik, az, hogy nem csak a mi véleményünk, vagy a mi gondolkodásmódunk a jó. Úgyhogy rögtön, ahogy ez eszembe jutott, valahogy a logónk is így eszembe ötlött. Igazából szeretek ilyen dizájnokkal foglalkozni, és rájöttem, hogy Úristen, hogy van a vita? Debate. És hogy a debate-et azt le lehet írni úgy, hogy D, B és 8. Aztán ezt így le is rajzoltam egy lapra, és innen már nyugodtan tudtam aludni.
1: Minden veszett fejszényel ezt meg kell csinálni.
3: Igen.
1: Viszont most bajban vagytok, mert a jövő évi Start programba is bejutottatok ezzel. Tehát folytatni kell, csinálni kell tovább. Bajban vagytok, vagy megy ez így?
4: Szerintem egyáltalán nem vagyunk bajban. Én végzem az egész ilyen háttérmunkát, az alkalmazásnak a fejlesztését, stb. És teljes mértékben készen állok.
1: Te vagy a számítógépes guru a csapatban?
4: Igen, igen. Teljesen készen állok, hogy ezt egy magasabb szintre emeljük, minden kis problémát megoldjak, ami eddig is fennállt, és hát szerintem egyáltalán nem vagyunk gondban.
1: Helyes. A tartalmi fejlesztés kinek a felelőssége? Az közös munka? Tehát, hogy merre menjen ez a dolog tovább? Hogyan lesz ez országos? Ugye ez most Kisvárdán a ti ismeretségi körötök, baráti körötök, iskolai társaitok használhatják. De hát ez nyilván akkor működik igazából, hogyha egy Szent Gotthárdi fiatal ugyanarra a kérdésre tud reagálni, amire egy kisvárdai kérdést kap, vagy választ kap.
3: Igen, igazából a tartalmi tervezés az közös ügy, viszont ettől a tanévtől Ákos és Vili fogják a munkának az oroszlán részét elvégezni, hiszen én már nem a fiúkkal egy iskolába járok, hanem már most kezdtem az egyetemet itt Budapesten, úgyhogy kicsit kevésbé lesz majd időm szerintem erre a projektre, de mindenképpen szeretnék.
1: Néha felülsz az ágyban, hogy ötleted van, és akkor rögtön közlöd velük.
3: Igen.
1: Igaz?
3: Így van.
1: Minden esetre menő, amit csináltok, gratulálok hozzá. És örülök, hogy vagytok, és hogy vannak ilyen ötletek, és vannak ilyen fiatalok. Tóth Dávid, Farkas Péter voltak a vendégeink, és Lipai Vilmos itt a második részében a Tehetség útjának. Gratulálok ez az applikációhoz, és jó utat továbbiakban, külön-külön és együtt is mindannyiótoknak, egyetemen vagy gimnáziumban.
2: Köszönjük szépen.
1: Önöknek meg köszönjük a figyelmet, ez volt a Tehetség
0: útja. Támogatott tartalmat hallottak.
1: Minden jót, viszontlátásra.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt showkat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-től, és lépj szintet a karrieredben. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készen állsz az őszre? Akkor irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol csütörtöktől indul az őszi shopping hétvége. Vásárolj be az új szezonra az outlet árakból akár további 20% kedvezménnyel olyan márkáknál, mint a Coach, Boss vagy a Calvin Klein. Designer Outlet Pandorf. Vásárolj stílusosan!
2: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Nem kell leállítani a paksi erőművet a Duna alacsony vízállása miatt. A vezetés közben mobilozó sofőröket figyelik jövő héten a rendőrök. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádén vagyok. A Duna csökkenő vízállása ellenére sem fenyegeti a paksi atomerőművet a lekapcsolás veszélye, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, a napokban az augusztusinál is alacsonyabb vízszint várható a Dunán, de a kormány által elrendelt paksi építkezésnek és az elkészült fenékküszöbnek köszönhetően az erőmű továbbra is működhet. A vízügyi szakemberek szerint a tartós aszály miatt a hétvégén Budapesten rekord alacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje, de Pakson nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Feljelentést tette a honvédelmi miniszter, amiért az előző honvédelmi vezetés mindössze 500 millió forintért adott el 108 darab páncélozott szállító harci járművet Szerbiának. Rusinszendi Romulus azt mondta, hogy egy olyan értékbecslő céggel becsültették fel a járműveket, amelyik korábban ingatlan becsléssel foglalkozott. Noha a minisztérium a becsült árnál drágábban adta el az eszközöket először a saját cégének, majd a vállalat még drágábban értékesítette a járműveket Szerbiának. A miniszter szerint a hatóságoknak kell eldönteniük, hogy történt-e visszaélés. Saját hatáskörbe vonta a központi nyomozóügyészség az aranykonvoj ügyet. A vádhatóság közölte, hogy a nyomozás az ügy minden szállára kiterjed, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint. Mint írták, a nyomozás a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartása miatt indult. Az ügyben eddig a fővárosi nyomozóügyészség folytatott eljárást. Utólagos normakontrollt kér az Alkotmánybíróságtól három témában is a Fidesz-KDNP frakció szövetség. Nehezményezik az Otthonstart programhoz kapcsolódó kiemelt beruházások építési engedélyeinek felfüggesztését. A magyar önkormányzatiság elleni támadásként értékelik a polgármesterek és a megyei közgyűlési elnökök illetményének befagyasztását és költségtérítésük elvonását. Ezen kívül választ várnak arra, hogy alaptörvénysértő-e az országgyűlési őrség megszüntetése, illetve a terrorelhárítási központtal együtt a beolvasztása a rendőrségbe. Fokozott közúti ellenőrzés tart jövő héten a vezetés közbeni mobilozás és egyéb figyelemelterelő eszközök használata miatt az országos rendőrfőkapitányság. Az európai szintű akcióban a rendőrök kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése és a közlekedés biztonság javítása. Holnap is marad a napos, száraz idő. Fátyol felhők a Dunántúl nyugati részén és északkeleten zavarhatják a napsütést. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya.

0: tulajdonképpen szokatlan ügyel kezdjük, mert hogy lázadnak a kerületi vezetők, vagy egy részük egészen biztosan a belvárosi kerületi vezetők, mínusz 5. kerület, Karácsony Gergely főpolgármesterrel szemben. Idáig úgy tűnt, hogy ez egy közös platform, amin keresztül működtetik a várost. A jelek szerint vannak olyan dolgok, amikben nem tudnak egyezni. Például a kerületektől elvenni szándékozott parkolási díjak ügye. Niedermüller Péter Erzsébetváros polgármestere a vonalban. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Soproni Tamással, Piko Andrással, Baranyi Krisztinával és Tóth Józseffel meg Rózsa Andrással együtt álltak oda Karácsony Gergely elé a Madách téren. Az nem volt egy túlságosan, hogy mondja, felemelő videófelvétel, amit erről látni lehetett. A főpolgármester zavarban, önök támadólag és értetlenül, és közben meg van egy sikerként kommunikált helyzet, amikor a kormány és a főváros valamiben végre valahára megegyezik.
1: Hát én elhiszem, hogy az a videófelvétel nem volt nagyon barátságos, de szeretném mondani, hogy maga ez a történés sem nagyon barátságos. Ugye mi elsősorban azon háborodtunk föl, hogy olyan nincs, egyszerűen a földön nincs, hogy csütörtökön bejelentenek egy ilyen nagy volumenú intézkedést, tehát hogy elvonják a parkolás üzemeltetést a kerületektől, amiről mi szerdesre szerzünk tudomást.
0: Akkor legalább a főpolgármestertől magától?
1: Hát nyilván engem például, szóval többször elmondom még egyszer, szerda este 8:30-kor hívott föl. Hát most szerkesztő úr, ez tényleg, ezt nevezünk demokratikus politizálásnak? Vagy mi ezt nevezzük
0: ezt? Hát ez sem kifejezetten elegáns, ez kétségtelen. Ráadásul önök azt mondják, polgármesterek, hogy ez a kerületek zsebéből húzza ki konkrétan a pénzt. Tegnap este az ATV Egyenes Beszéd című műsorában járt Karácsony Gergely, és ott elmondta, hogy vannak olyan kerületek, amelyek bár itt vannak a hatok között, hadd nevezzem önöket így, de közben vagy 3%-os nyerességgel működtetik a parkolási pénzek bevételét, vagy pedig veszteségesen. Na most, ha innen nézzük, akkor pedig a legjobb, ami történet velük, hogy ezzel nem kell tovább bajlódniuk.
1: Hát innen nézve az lenne a legjobb, hogyha a főpolgármester megnevezni azt, hogy honnan vannak ezek az információi, melyik kerületre gondol. Mi például Erzsébetvárosban 1,2-1,3 milliárd forintot nyerünk ki a parkolásból, ami már eredmény, tehát ami már nem kerül visszainvesztálásra, ez a kerületnek már megmaradó összeg, úgyhogy nem tudom, miről beszél a főpolgármester, konkrétabban kellene fogalmaznia.
0: Hát adáson kívül elmondta, hogy miről beszél, de nincs felhatalmazásom, hogy ezt én itt most megismételjem. Nem önökről szólt. De közben ugye, meg azért felvetem azt a kérdést, hogy az egy reménytelen és esélytelen helyzete, hogy mondjuk valamiféle kompenzációban megállapodnak a fővárossal, amely maga kezeli innentől kezdve, de hogyha elvon ezáltal forrásokat, akkor azt adja vissza.
1: Én azt gondolom, szerkesztő, hogy ezt az egészet a döntés előtt kellett volna végigbeszélni. Tehát nyilvánvaló, hogy a főpolgármester, meg a kormány, vitézi miniszter már az elmúlt hetekben erről folyamatosan tárgyaltak egymással. Pontosan az kellett volna, hogy ebbe a tárgyalási folyamatban legalább megkérdezzenek minket. Még csak azt sem mondom, hogy üljünk ott a tárgyalóasztalnál. De az, hogy a főpolgármester nem veszi fel a telefon, nem tájékozódik, nem informál bennünket, ez a legfőbb probléma. Persze, hogy lehet mindenről beszélni, a parkolásról is, az egységesítésről, mindenről, csak éppen beszélni kellene róla, nem a hátul mögött döntéseket meghozni.
0: Ha jól tudom, Baranyi Krisztina maga is tagja a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának.
1: Igen, ő tagja, így van.
0: Tehát ő egyrészt a tárgyalásokon is ott lehetett, másrészt a döntésnél is ott ült.
1: Nem, az előzetes tárgyalásoknál nem volt ott. Én ezt tőle első kézből tudom. A csütörtöki ülésen volt ott, mint az FKT-nak a tagja. Baranyi Krisztina polgármester azt, hogy ugyanakkor tudta meg, esetleg 1-2 órával korábban, mint én vagy a többi polgármestertársam.
0: Az, hogy azt magyarázták tegnap Vitézi Dávid miniszter és Karácsony Gergely főpolgármester is a helyzetet, hogy ez nem egy döntés, ez egy javaslat, amit még a közgyűlés elé is kell terjeszteni a fővárosnak, és a parlament elé a miniszternek. Ez nem változtat-e a dolog élességén?
1: Hát természetesen nem, mert ugyanolyan jól tudja szerkesztő úr, hogy egy olyan grémium, amelynek az elnök, a miniszterelnök tesz egy javaslatot, gondolja, hogy ezt utána bármilyen közgyűlés, országgyűlés, bárki más nem fogja megszavazni? Hát teljesen irreális.
0: Hát hogyha a demokráciáról beszélünk, akkor gondolhatom.
1: Hát gondolhatja, de a gyakorlat nem ezt mutatja.

0: De teljesen nyilvánvaló, hogy ezt a fővárosi közgyűlés, meg a parlament is meg fogja szavazni, pillanatnyi kétségen sincs. Ugyanakkor az persze egy külön probléma, hogy most ebben a pillanatban még nem tudjuk, hogy ez az egész eljárás hogyan fog lebonyolódni. És engedje meg, hogy mondjak egyetlen példát. Szóval szeretném például tudni, hogy mi lesz a kerületekben meglévő ott dolgozó parkolási ellenőrökkel, mi lesz a parkolási cégeknél dolgozó alkalmazottakkal, hát egyáltalán hogyan fog történni az egész átadás átvétel.
1: Nem korai erről már most tudni valamit? Annak fényében, hogy tegnap délután született erről egy megállapodás?
0: Hát, de pontosan az a dolognak a lényege, hogy ez az egész megállapodásnak akkor van értelme, hogyha látjuk a részleteket. Egyébként miről beszélünk? Tehát arról, hogy általánosságban mi fog történni, azzal nem jutunk ötről a hatra. A részletekről van szó, azok a legfontosabbak. Anélkül nem lehet semmiféle fajta normális döntést hozni.
1: Egyébként teljesen érthető és jogos rosszul a sértettségükről, mert hogy nem személyes sértettséges, hanem a demokrácia működése valóban azt követeli, hogy egyeztessen a politikai vezető a mellette dolgozókkal, a vele együtt dolgozókkal. De hogyha ettől hátra lépünk egy kicsit. Egyébként maga a gondolat, hogy legyen a fővárosnak egy egységes parkolási rendszere, az ördögi?
0: Az egyáltalán nem ördögi, de ezt nem is mondta senki. Tehát azt azért szeretném leszögezni, ezt senki nem mondta. Sőt, évek óta napirenden van az, pont Baranyi polgármester azt, hogy többször is felvetette már azt, hogy kellene egy egységes parkolási szoftver például. Azt mindenki elismeri, hogy egy ilyen egységesítésnek lehetnek előnye is. Amit nem ismerünk el, az a pénznek a lenyúlása, egyrészt másodszorban pedig a normális demokratikus egyeztetésnek a hiánya.
1: Én tegnap felvetettem, de egy ilyen hümmögő választ kaptam csak, és egy félmosolyt, ami azt jelezte, hogy szóba sem került, de hát azért mégiscsak ugye a gépjármű adókat is az Orbán kormányzás vonta el az önkormányzatoktól. Például azt miért nem követelik a kormánytól, hogy az kerüljön vissza? Hiszen ezek a gépjárművek, ezek ott állnak, ahol adóznak, de nem oda megy a pénz.
0: Felkészül ennél többet is követeljük, hát ezt azt is követeljük, felvetettük azt is, hogy a hipával, a helyi iparüzési adóval mi lesz, felvetettük azt is, hogy a szolidaritási hozzájárulás összegét mérsékelni kell, felvetettük azt is.
1: Ez most megtörténik, ha minden igaz, bocsánat, hogy közbeszólok.
0: Hát majd meglátjuk.
1: Hát erről szól ugyanúgy a megállapodás, mint hogy a parkolási társulás megszüntetéséről. Igen.
0: Tehát egy sor szempontot felvetettünk, ugyanis az alapprobléma az, hogy az önkormányzatoknak a financiális rendszerét kell rendbe rakni, az önkormányzatoknak a gazdasági helyzetét kell stabilizálni, és ez számos kis különböző elemből áll össze, ennek része nyilván a parkolás, de számos egyéb más tényező.
1: Világos, hogyan tovább? Ugye volt egy fenyegetés, ami arról szólt, hogy hat kerület felfüggeszti a részvételét a Magyar Önkormányzatok Szövetségében. Nem tudom, hogy ez mennyire hangzik valóban fenyegetőnek, vagy mennyire egy indulati mondat csupán, és hogy mi történik akkor, hogyha így lesz, vagy ha nem. De egyébként meg most a tárgyalási lehetőséget keresik a kormánnyal, vagy Karácsony Gergellyel, vagy hogyan tovább?
0: Hát ugye először is ez nem fenyegetés, ez egy mérlegelés, azt mondtuk, hogy ezt mérlegeljük, és nem a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, hanem a Budapesti Önkormányzati Szövetségből való kilépésről volt szó esetlegesen, a BÖSZ-ről, aminek az elnöke épp a főpolgármester. És ennek a felvetésnek pontosan az a jelentősége, hogyha az a szervezet, amelyet a főpolgármester elnökkel, és amelynek a feladata a kerületi polgármesterek érdekvédelme, annak az elnöke nem veszi ezt komolyan, nem hajlandó ennek a feladatnak a végrehajtására, vagy képviseletére, akkor minek legyünk ott. De még egyszer mondom, nincs ilyen végleges döntés, ez egy mérlegelés. A jövő héten fogunk találkozni, így hatan heten, és akkor fogjuk mérlegelni, hogy hogyan tovább milyen lépések reálisak, milyen lépések értelmesek, milyen lépések vezethetnek ahhoz, hogy egy kicsit normalizálódjon a helyzet.
1: Azt mondta Karácsony Gergely tegnap, hogy hát azért nem egyeztetett, ez egy ilyen félmondatban hangzott el, mert úgysem szavazták volna meg, vagy úgysem tudtak volna egyetérteni vele.
0: Hát ezen, nem tudom, hogy ezen a mondaton sírjak-e, vagy nevessek. Tehát ez azt jelenti, hogyha különböző vélemények vannak egy szervezeten, az önkormányzati rendszeren belül, akkor ezeket nem vitatjuk meg, hanem erőből lenyomjuk, és erőből lenyomjuk azoknak a torkán, akik esetleg más gondolnak erről. Szóval tényleg ettől, ha ez a fél mondat így hangzott el, ettől ez még rosszabb, ami történt.
1: Jó, van egy másik olvasata ugyanennek egy utolsó gondolatkör erejéig, hogy mintha azt sugalták volna tegnap este az Egyenes Beszéd szereplői, hogy ez feltétele volt a főváros gazdasági megsegítésének, a megállapodásnak arról, hogy 120 milliárdot most kap a főváros így úgy amúgy ilyen olyan formában. Tehát, mintha nem lett volna mozgástere ebben Karácsony Gergelynek, és ennek tudatában lépett volna úgy, ahogy.
0: Hát én ezt nem tudom, én nem voltam ott. Én azt gondolom, egy tárgyaláson mindig vannak mozgásterek, amelyek hol változnak, hol beszűkülnek, hol kitágulnak. Szerintem ez nem változtat azon a tényen, hogy főleg akkor, amikor úgy érezte, hogy nincs már mozgástere, amikor úgy érezte, hogy nem tudok mit csinálni, meg kell adnom magamat, legalább akkor azt kellett volna mondani, hogy üljünk le a kerületi polgármesterekkel, vagy leülök a kerületi polgármesterekkel, elmondom nekik, hogy mi a helyzet, kimutatom azt, hogy hogyan, miért döntöttem így, ahogy döntenem kellett, és akkor lehetett volna tovább lépni, ez sem történt meg.
1: Köszönöm, hogy elmondta. Niedermüller Péter, Erzsébetváros polgármestere. Ugye azt lehet tudni, hogy elvennék a kerületektől a parkolási pénzeket, és egyúttal a parkolási díj beszedését is, és ezt egy fővárosi közös szervezet végezni mostantól kezdve, amit a fővárosi önkormányzat működtet. Igazából talán nem is ebből tört ki a botrány, hanem abból, hogy erről a polgármesterek gyakorlatilag az utolsó pillanatban értesültek. Örülök, hogy beszéltünk polgármesterről.
0: Én is köszönöm szépen, további szép napot kívánok!

0: that can be.
1: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Talán sokaknak van olyan élménye, hogy amikor a rendszerváltás után kinyílt a világ, és elkezdtek utazni az emberek, mi magyarok is, akkor nagyon sokan rácsodálkoztak arra, hogy milyen hatalmas nyugdíjas csoportok járják a világot. Német, svájci, svéd, angol nyugdíjasokkal lehetett találkozni a legkülönbözőbb nyaralóhelyeken, sőt, voltak olyanok, akik hónapokat töltöttek el kibérelt apartmanban, mondva, de legalább nem kell fűteniük mondjuk Skandináviában. És az ember úgy gondolkozott rajta, hogy ez hogy lehetséges, hogy honnan van erre pénzük. Aztán megtanultuk, hogy van olyan, hogy nyugdíj előtakarékosság, az fizet, és akkor ebből lehet finanszírozni ilyen extrákat. Na most ehhez képest van egy friss adatsor, az OTP nyugdíjpénztár, az idősek világnapja, ez ugye október 1-je volt, alkalmából tett közzé friss felmérést, és azt mutatja a helyzet, hogy hát ez itt mi nálunk olyan sokat nem változott a rendszerváltás óta, de majd Budai József, az OTP pénztárak ügyvezető igazgatója beszámol nekünk a részletekről. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Szóval az ott egy ilyen meghatározó élmény szerintem nagyon sok magyarnak, hogy lehet másképp is nyugdíjasnak lenni. Nyilván sehol sem fenékig tejfel, de hát azért van, ahol jut abba a tejfölbe még mindenféle.
3: Valóban így van, az öngondoskodást azt érdemes mielőbb elkezdeni, erre egy kiváló lehetőség a nyugdíjpénztári megtakarítás, és a kutatás eredménye is igazolja, hogy érdemes félretenni, érdemes előrelátóan gondolkodni, hiszen a nyugdíjasok 65%-ának van olyan dolog az életébe, amelyre korábban természetes módon jutott pénze, most viszont a megkérdezettek közül 41% a külföldi utazást jelölte meg, 38% a belföldi nyaralást, 32%-uk pedig kulturális programokat említett így az utazások kapcsán, amelyekről le kell mondania. Hogyha ezt szélesebb aspektusban vizsgáljuk ezt a kérdést, akkor pedig megjelölte ez a korcsoport azt is, hogy akár a magánegészségügyi vagy fogászati ellátás is áttérbe szorulhat, erről harmaduk nyilatkozott így, és a lakásfelújítás költségei, vagy pedig a minőségibb élelmiszereket is megjelölték, mint a spórolás eszközeit, amikkel nagyobb összeget takaríthatnak meg.
2: Igazgató, ez egészen szomorú. És hát, ahogy megyünk visszafelé, egyre alapvetőbb dolgokat említett, mert oké, persze lehet mondani, a külföldi nyaralás az nem törvényszerűen tartozik hozzá egy ember életéhez. Valaki megengedheti magának, és úgysem utazik. De amikor eljutunk oda, hogy a fogászati ellátás, vagy eljutunk oda, hogy a jó minőségű élelmiszerek, akkor az már konkrétan az a tétel, ami életminőséget is romboló, és hát nyilván így élni sokkal nehezebb, hát nem túl vigasztaló.
3: Valóban így van, meglepő volt számunkra is az eredmény, illetve fontos megegyezni azt is, hogy a nyugdíjasok többsége nyilatkozott úgy, hogy a fiatalabbakat, a gyermekeiket, hozzátartozóikat is támogatják. Ebben a tudatosabb kör a hölgyek köre volt, még abban az esetben is, ha azt vizsgáljuk, hogy a hölgyeknek a megtakarítási képessége az aktív kereső éveikben valamivel alacsonyabb volt az elmondásuk alapján. Ugyanakkor meglepő a tudatosságot illetően, hogy akik nyugdíj célra megtakarítanak, nyugdíj célra félretesznek, ott a hölgyek vannak többségben.
2: Az egyébként valóban talán meglepő, de szerintem a nők ebben sokkal tudatosabbak. Minden ilyen döntésben sokkal tudatosabbak, mint a férfiak. Azért a férfiban inkább benne van a majd lesz valahogy, a nőben pedig az előrelátás. Legalábbis valóban ezek így a toposzok élnek az emberekben, bennem is.
3: Így van, ahogy ön is mondja, szerkesztő úr. Egyébként általánosságban vizsgálva is megkérdezetteket, azt lehet mondani, hogy mindössze 17%-uk volt olyan, aki rendszeresen kifejezetten az idős korára megtakarított, 59%-uk egyáltalán nem gyűjtött nyugdíjcélra, és még mindig van 23%, aki arra számít kifejezetten, hogy majd az állami nyugdíj elegendő lesz, és hogy az állam fog mindig olyan reálértékű nyugdíjat biztosítani számára, ami a mindennapi megélési költségeit.
2: Hát ők nem tudom,
3: aktív szinten
2: nem tudom, hogy honnan tájékozódhatnak. Biztos nem nyugdíjas társaiktól, vagy idősebb ismerőseiktől. Hogyha ott megállunk egy kicsikét, hogy a 17% tett félre részletes adatok szerint az időskorára, akkor abban látjuk azt, hogy ahogy egyre fiatalabbak a nyugdíjasok, egyre nagyobb az arány. Tehát, ahogy itt az elmúlt évtizedekben erre volt lehetőség, és sokan rá is jöttek arra, többen élnek ezzel, mint korábban?
3: Igen, folyamatosan nő a megtakarítóknak a száma, egyre többen élnek vele, és egyre fiatalabb az a kör, aki belép a nyugdíj megtakarítások gyűjtésébe. Ezt mindenképpen szerencsésnek tartjuk, mert közép és hosszú távon így viszont a jelenlegi helyzet biztosan javulni fog. Többféle ilyen megtakarítási forma elérhető. Mindenkinek azt javasoljuk, hogy érdemes megtakarítani a nyugdíj célra, érdemes az öngondoskodás felé fordulni.
2: Azt hány éves korig érdemes elkezdeni? Mert nyilván egy 62 éves ember ne kezdjen el előtakarékoskodni ilyen módon, mert az már nem fizet igazán.
3: 50-55 éves korig minden további nélkül van rá mód, de én azt mondom, hogy utána is, az már nyilván nem egy pénztári megtakarítás, de bármikor lehet félretenni, viszont nagyon fontos, hogy akár már 18 éves kortól is bárki, hogyha munkába áll, kényelmesen alacsonyabb havi megtakarítási összegekkel elindíthatja. Ezek a termékek a kamatos kamat elvén működnek, tehát kifejezetten kedvezőek hosszú távon, és hát a hozamaik is 5-10-15 éves időtávon az átlag feletti hozamot hoznak.
2: Elgondolkoztatóak voltak az első adatok, hogy ki miről mond le, és hát ez legyen a fejünkben akkor, amikor ezt a döntést meg kell hozni, hogy tegyünk-e félre a nyugdíjas évekre, hogy ne kelljen sok mindenről lemondani, vagy lehetőleg egyáltalán semmiről. Budai József, az OTP nyugdíjpénztár ügyvezetője, köszönöm.
1: Műsorajánló. OTV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az OTV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
0: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban lassú az előrejutása a Budai alsó rakparton a Petőfi-tól északi irányban és a Margit hídtól délre, a Pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, illetve a Kiskör úton az Asztória felé mindkét irányból. Lassan lehet haladni a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, illetve a Szél-Kálmán térre vezető utakon. A 13. kerületben az Esztergomi úton az Árpád híd alatt közművet javítanak, ezért lezárták a félútpályát, a váltakozó irányú áthaladást itt jelző lámpa szabályozza. Ma este labdarúgó mérkőzést tartanak a Puskás Ferenc stadionban, várhatóan 6 órától lezárásra kell készülni a Dózsa-György úton, az Ifjúság útján, az István mezei úton és a Verseny utcában is. A mérkőzés előtt és azt követően az M2-es és az M4-es metró, illetve az 1-es villamos sűrűbben indul. Az érintett BKK járatok terelt, illetve módosított útvonalon közlekednek majd. Az 1-es villamos szombaton és vasárnap 8 órától 18 óráig a Népliget és a Közvágó híd között nem közlekedik karbantartás miatt. Pótlóbusz jár majd a Népliget és az Infopark Pázmány Péter sétány között. Siling Zsolt, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Folytatjuk a gazdasági magazint. Úgy tűnik, hogy egy vita az Európai Bizottság és Magyarország között véget ér. Az Erasmus körül kialakult vitának lehet ugyanis vége, mert hogy a friss bejelentés szerint a következő tanévtől, amiben valójában benne vagyunk, tehát inkább úgy lehetne fogalmazni, a következő fél évtől valamennyi magyar hallgató előtt ismét megnyílhat az Erasmus mobilitás lehetősége. Pásztor Szabolcssal, aki az Economus kutatási igazgatója, arról fogunk beszélgetni, hogy ki mit kap, és ki nyer az európai hallgatói mobilitáson. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Itt egy olyan hiány merült fel az elmúlt években, amit ugye a magyar kormány a saját, hogy mondjam, csak furcsa eszközeivel próbált orvosolni, és azt kommunikálta, hogy minden jobb lesz, mint amilyen az Erasmus, de hát egyrészt nem lett minden jobb, másrészt sokkal kevesebben vettek részt a programban, mint azt előre tervezték, harmadsorban pedig az embereknek volt folyamatosan, és a diákoknak talán még inkább egy olyan érzése, hogy kimaradnak valamiből. Ön hogy látja ezt?
2: Valóban az Erasmus tulajdonképpen az európai integráció egyik legfontosabb sikere, sikerterméke. Sokat ad egyéni szinten, meg nemzetgazdasági szinten is, és hát jó ebbe benne lenni, jó ehhez csatlakozni, mert azonnal láthatóak rövid távú pozitív hatások az egyén esetében, illetve a nemzetgazdaság esetében, hát a hosszú távról meg már ne is beszéljünk, munkaerőpiaci pozíció, termelékenység, egyébként a munkaerő áramlás, ezek mind olyan tényezők, amelyek rendkívül fontosak a fenntartható gazdasági növekedéshez.
1: Meg hát van még valami, ami teljesen személyes, és az én egyik ismerősömön keresztül láttam, hogy az Erasmusos fiatal hogy épít kapcsolatokat szerte a világban, hiszen az Erasmusosok, hogyha elmennek valóban egy egyetemre, nagyon gyorsan összeverődnek. Mert hát mindannyian kívülről jöttek, és próbálnak ott helyet találni és beilleszkedni. Nyilván egymásra is támaszkodnak. Az én ismerősömnek finn, mexikói, talán még új-zélandi barátja is volt, akiket ott ismert meg, ott szedett össze. Ez a világ minden tája, ahogy azt mondani szokták.
2: Igen, és az Erasmus azt a célt szolgálja is, hogy az Európán belüli, meg persze valahol azon kívüli munkaerő mobilitást is ösztönözze. Az Európai Bizottság időről időre közli azt az adatot, hogy az Európai Uniós állampolgárok hány százaléka él és dolgozik egy másik Európai Uniós országban. Na most ez a százalékos érték még mindig egy számjegyű. Ezen szeretne javítani ez a program, és hogyha a hallgatók ismerkednek, kapcsolatot hoznak létre, akkor jobb eséllyel tudnak egy másik országban például a kapcsolati hálót felhasználva, megragadva állást szerezni, ott alkalmazásba kerülni, és ugye megvalósul a tudástranszfer. Olyan ez picit, mint amilyen a középkorban vagy végebben évszázadokkal ezelőtt volt a céhes legények ügye, végigjárták Nyugat-Európát, aztán mindenütt felszedtek valamennyi tudást, és végül odahaza egy kiváló műhelyet építettek kiváló termékekkel. Tehát nincs olyan nap alatt ilyen szempontból, de más formában jelenik meg mindez.
1: De nagyon fontos, amit mond, mert a céhregényeknél ugye az volt a szokás, hogy hazamennek. Fel nem merült, hogy mondjuk elmegy egy hanzavárosba egy magyar fiatalember, aztán nem jön haza. Most pedig nagyon sokan attól félnek, hogy ez az Erasmus egy dobbantó deszka is egyúttal, arra, hogyha valaki ki akar menni és kinn akar maradni, akkor erre lehetősége is legyen. Ez korábban hogy volt? Mennyire mutatták meg a statisztikák azt, hogy az Erasmusos fiatalok később elhagyják az országot és máshol keresnek állást?
2: Nem lehet egyértelmű törvényeket felállítani, mert egyébként az egyéni szinten ambícióba, motivációba, alkalmazkodó képességbe kimondottan nagy különbségek vannak. Az biztos és bizonyos, hogy egy magasabb fejlettségű ország vonzó lehet munkaerőpiaci szempontból egy fiatal számára, és az Erasmus program katalizálhatja a mobilitást természetesen. De nagyon sok olyan eset van, amikor a külföldi egyetemről komolyabb tudást hoz haza a fiatal, és például azt pont odahaza szeretné kamatoztatni. Tehát Hollandiában tanul, majd Lengyelországba használja fel azt a tudást egy vállalkozás építésére, vagy felépítésére, amit magáévá tett. Szóval Érdemes vizsgálni mindig az egyéni szinten jelentkező hatásokat, tendenciákat, meg az országok szintjén jelentkező tendenciákat is, és azért lehet olyat mondani, hogy rövid, hosszú időtáv, egyéni szint vagy nemzetgazdasági szint, az Erasmus azért egy olyan program, amiből mindenki nyer, ugyanis ha egyetlen egy euróról beszélünk, jellemzően az érintettek ehhez hozzá tesznek plusz euróforrásokat, tehát ez egyszerre egy ilyen kereslet élénkítő, rövid távú kedvező, egyéni és nemzetgazdasági hatásokkal, a hosszú távról pedig már ne is beszéljünk.
1: Arról viszont tényleg nem szoktunk beszélni, hogy a magyar egyetemek, Magyarország maga mennyire tud partner lenni, mint fogadó ország ebben az Erasmus programban. Mert hogy igazából persze nem csak kibocsájtóknak kellene lennünk, hanem befogadóknak is.
2: Működik ez egyébként, és nagyon népszerűek a magyar egyetemek, és nem csak a budapesti egyetemek, hanem a vidéki egyetemek is. Szívesen jönnek hozzánk, és sok időt töltenek el, és emellett még van egy másik lényeges szempont, hogy sok pénzt is költenek el. Az Erasmusnak az egyik sajátossága az, hogy tulajdonképpen ösztöndíj támogatás van, azt jellemzően ki kell egészíteni egyéni szülői forrásból. És abban az esetben, hogyha például Magyarországra érkeznek fiatalok, akkor az Erasmuson túl többet költenek lakásra, lakhatásra, vagy akár éttermi szolgáltatásokra, tömegközlekedésre, és ebből a teljes nemzetgazdaság profitál. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy amellett, hogy Magyarország hallgatókat küld, nagyon jó, hogy hallgatókat is fogad, és hogy az ezután következő időszakban majd még többet tud fogadni, ugyanis arról van szó, hogy az előző kormány alatt elapadtak, sőt, hát igazából egy szerény szinten álltak meg a küldött hallgatói létszámok. Ezután majd ez is felfut, illetve a fogadott hallgatói létszámuk is értelemszerűen, és ebből tud a nemzetgazdaság profitálni.
1: Ön hogy látja, mikor indulnak újra útra az Erasmusos magyar fiatalok?
2: Hát igazából egy pici átfutási idő ehhez kell, ahogyan a felvezetőben említette, talán a következő fél évtől, vagy a következő fél évektől tapasztalhatjuk meg ismét ezt a megtermékenyítő hatást, és hát bízunk benne, hogy sok és vagy itt komoly összegek csapódnak majd le Magyarországon ismét, és hát komoly tudással érkeznek haza a fiatalok
1: Magyarországon. Pásztor Szabolcs, köszönöm szépen. Az Ökonomusz kutatási igazgatójával beszélgettünk az Erasmusról, tulajdonképpen az Erasmus gazdasági hátteréről is egy kicsikét. Köszönöm, és köszönöm az önök figyelmét is. Ez volt ma a több-kevesebb a Spirit FM gazdasági magazinjának kínálata. Jövünk a jövő héten is, a szokott időpontokban minden hétköznap délelőtt, délután. Tartsanak velünk akkor is. Róna Jégon voltam, vagyok. És leszek. Jó napot kívánok!
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: gyere még, kicsikét fogjál. Na medke, hány pasival voltál? Inkább az, hogy a kezed éppen halljál. Forró vagy, túl vidd.
1: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a Lexus.hu oldalra.
3: Ünnepeljük együtt az Állatok Világnapját a Rex Állatszigeten. Október 3-án ingyenes zenés és állatos programokkal várjuk a családokat Újpesten. Részletek állatsziget.hu.
1: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Van egy hely Budapesten, amelynek nem kell bemutatkoznia. Elég kimondani a nevét. Belga söröző a Bem Ramparton. 30 éve egy darabka Belgium Budapest szívében. Most ünnepeljük a születésnapot együtt. Szeptember 29-től 4 héten át keddesténként különleges vacsora estel várjuk Önöket előre megváltott jeggyel. Belga sör, autentikus ízek, 30 éve ugyanaz a szenvedély. Vegyen jegyet még ma a www.belgasöröző.com oldalon. Szeptember 29-től keddesténként születésnapi vacsora est. Hiszen tudják, ha kedd, akkor találkozunk a 30 éves Belgában. Az ATV Önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is Önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén Önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is Önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Nem kell leállítani a paksi erőművet a Duna alacsony vízállása miatt. Újabb kereső felületen lehet nyomon követni az uniós pénzek útját. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A Duna csökkenő vízállása ellenére sem fenyegeti a paksi atomerőművet a lekapcsolás veszélye, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, a napokban az augusztusinál is alacsonyabb vízszint várható a Dunán, de a kormány által elrendelt paksi építkezésnek és az elkészült fenékküszöbnek köszönhetően az erőmű továbbra is működhet. A vízügyi szakemberek szerint a tartós aszály miatt a hétvégén Budapesten rekord alacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje, de Pakson nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Saját hatáskörbe vonta a központi nyomozóügyészség az aranykonvoj ügyet. A vádhatóság közölte, hogy a nyomozás az ügy minden szállára kiterjed, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint. Mint érték, a nyomozás a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartása miatt indult. Az ügyben eddig a fővárosi nyomozóügyészség folytatott eljárást. Pótlólagosan 6700 gyermek családja kapja meg az iskolakezdési támogatást, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos szerint olyan gyerekekről van szó, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az érintetteknek 15 napon belül 50 000 forintot utalnak, november végéig pedig a többi jogosulttal együtt 50 000 forintos utalmányt kapnak. Újabb keresőfelületen lehet nyomon követni az uniós pénzek útját. A Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium közösségi oldalán azt írta, az érdeklődők megtudhatják, hogy hol, mikor, mekkora támogatásból, milyen fejlesztések valósultak meg, és azokban milyen cégek, szolgáltatók működtek közre. A pályázat.gov.hu oldal átláthatósági keresőjében a Széchenyi Terv Plusz folyamatban lévő és lezárult projektjei érhetők el. A férfiak átlagosan 33, a nők csak nem 31 évesen kötik első házasságukat, derül ki a KSH tavalyi adataiból. Az összes házasságkötést nézve 37, illetve 34 volt az átlagos életkor. A statisztikai hivatal adatai szerint a nők átlagosan még 30 éves koruk előtt szülik meg első gyermeküket. A legtöbb házasságon kívüli gyermek pedig továbbra is az északkeleti megyékben és Somogyban születik. Lezárják holnap este a Lánchidat, mert figyelemfelhívó sétát tartanak. A merrák elleni küzdelem és az egészségtudatosság fontosságát hirdető esemény résztvevői este 7:30 és 8 óra között a Vigadó tértől a Lánchídig vonulnak, ezért a 16-os autóbusz csak a budai szakaszon közlekedik majd. Holnap is marad a napos, száraz idő. Fátyolfelhők a Dunántúl nyugati részén zavarhatják a napsütést. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
5: Jó napot kívánok, a kultúrát hallják, Cserdi Zsolt szerkeszti, Rónai Egon vagyok a műsorvezető, és hát premier volt a Vígszínházban ünnep a Szent István körúton. Ifjá Vigyánszky Attila rendezett egy darabot, ami a Letargia új előadása, ha úgy tetszik, egy folytatása annak. A 4-6, amit úgy kell mondani, hogy 4-es-6-os persze, és egy kocsmába látogatunk, amilyen kocsma létezik különben a körúton, csak hát nem azok a vendégei, mint a... És egy kocsmába látogatunk, amilyen kocsma létezik különben.

0: A körúton van csend. És hát ez a darab is azt mutatja, hogy ezen a körúton azért sincsen csend, meg ebben a kocsmában nem lehet, mert ez maga Magyarország.
1: Így van, nagyon sokszínű embereket gyűjt össze a kocsma általában, meg az éjszakai élet, és erről szeretett volna beszélni ez az előadás, hogy kik vagyunk, és hogy tudunk itt boldogulni.
0: Hónapokon keresztül próbáltak talán hosszabb ideig, mint általában a darabokat szokták, de hát ha amennyire én tudom, nem is egy kész szövegkönyvvel érkezett ifjabb Vidnyánszky Attila, hanem kicsit egy közös munkára, egy együtt improvizálásra hívta önöket, ugye?
1: Így van, és ez már nem először fordul elő, bár én először szerepeltem ebben a csapatban, és nagyon, nagyon büszke vagyok rá, hogy gondolt rám, és hogy bele tudtam illeszkedni ebbe a nagyon mai és nagyon, nagyon divatos közegbe. Szerintem borzasztóan jó dolog, amikor valaki a semmiből tud alkotni. Nagyon, nagyon klassz, és jobban tud a mai emberekhez szólni. Ez bizony úgy történik, hogy vannak improvizált részek, és ez a folyamat csak a próba folyamat egy bizonyos részéig tart, amikor az improvizáció, mint alkotó elem a próba folyamat része, hiszen a nagyon-nagyon sok idő nem arra kell, hogy kitaláljuk, hanem hogy a leghatásosabban tudjuk ezeket működtetni. Tehát ha valaki azt hiszi, hogy ha egy improvizáló előadás lát, akkor az volt, akkor az esetleges, az minden este más. Persze vannak olyan elemek, amik változnak, cserélődnek, fejlődnek, de az esetek nagy részében a legtökéletesebb hatást próbáljuk elérni, és ahogy ezzel a hatalmas gépezettel összehangoljuk az ötleteket, hogy most akkor ússzon be a fény, akkor menjen a videó, az a szöveg hangozzon el, olyan ütemben csináljuk a mozdulatot, ahogy az a leghatásosabb. Ez vette el ezt a rengeteg időt, és nagyon örülünk neki, hogy ez ilyen hatásos lett, hogy ennyire szeretik.
0: Abszolút, tehát ez egy zavarba ejtő előadás egyébként, mert ahogy kezdődik, szerintem a Polgárinak mondott Vígszínház, Polgárinak gondolt közönsége egy darabig a karfát fogja fogni, hogy hova jöttem, mi ez? Hogy beszélnek itt, és mi ez a borzalmas hang erő, és reppelnek a szín, úristen, reppelnek. De aztán az egész összeáll valami nagyon mai kaleidoszkóppá, hogy ezek vagyunk, vagy hát ezeké lettünk.
1: Egy nagyon nagy igénye volt a Vígszínháznak, hogy ez a kicsit avittos, vagy antik nézőközönség mellett be tudja vonzani azt a fiatalságot, akinek például a hangja a Szirmai Marcell, és ez nagyon bravúros ötletnek bizonyult, hiszen tényleg koncert hangulat van nem csak a nézőtére, hanem a színpadon is, hogyha eljönnek az emberek, akkor majd meglátják, nem tudom, mennyit lehet spoilerezni.
0: Hát egy picit az, azért belefér nyilván.
1: Hogy beleúszik, belefolyik egy kicsikét, átnyúlik a nézőtér a színpadra is, és ez is egy ötlet volt, és ez már a Letargiában is megtörtént, hogy részei a szünetek és az előadásnak, a közönség is részesévé érezheti magát ennek az előadásnak. És az, mert azt, hogy behozni fiatalokat ilyen trükkökkel, hogy Szirmai Marcellt földobjuk a pult tetejére, ez még nem is olyan nagy dolog, de az, hogy ez annak is élmény, aki nem ez a közeg, aki nem csápolt még a Pogány induló koncertjein, ez a nagy dolog szerintem, és ez váratlanul érintett minket is, de nagyon örülünk neki.
0: Mennyire? Mert hogy én nézőként úgy éreztem, hogy Marcell kiváló. Tehát, hogy szín, nem csak rappernek, sztárnak kiváló, hanem színésznek is rendben van. Mennyire van. Volt ez meglepő, vagy mennyire volt ez fura, hogy jön egy ilyen srác, hát ő nem színész, és egyenrangú partnerként tudunk vele dolgozni.
1: Én teljesen ledöbbentem, és nagyon-nagyon imponáló az ő alázata, amit tanúsított nem mindennapi próba folyamat hossza és nehézsége közben, úgyhogy nagyon példamutató, és ő egyébként nem először szerepel színpadon.
0: Hát ez
1: tehát
0: biztos.
1: Szegeden ő már játszott gyerekszínészként, ezt bevallom, nemrég tudtam meg,

0: hogy ő már például valahol Európában már volt gyerekszínész. Én is azt hittem, hogy neki ez egy teljesen szűzföld, ez a színpadi szereplés, de igazából nem. És nagyon-nagyon jól, nagyon jól van jelen. Persze nem csak mint színész, hanem dalszövegíróként is van itt.
1: Hát minden esetre az, hogy a Pogány induló féle világtól, zenei világtól eljutunk a végén a Szép vagy Gyönyörű vagy Magyarország száz éves gicséig, és üvölti a színpad, mint ahogy egyébként annyi mindent, ami a darabban elhangzik, mert ifjabb Vidnyánszky szereti a zenét használni az előadásaihoz, ez most is tele van vele. Szóval, hogy azért ez egy nagy út. És nekem arról szól az előadás, és akkor ez talán megint csak nem spoilerezés, és egyúttal kérdés is, hogy hát mi idősebbek olyanok vagyunk, amilyenek, olyanná tettük ezt az országot, mint amilyen. Egy kocsmában vagyunk, és ki kéne józanodni, hogy legalább a fiatalok ne ezt kapják. Vagy legalább ők ne ilyennyi legyenek.
0: Nem tudom, hogy mit tudunk üzenni, és az én karakterem, aki a következő generációval szembeni szégyenérzetét képviseli, pont erről szól, hogy nagyon sokszor vagyunk tehetetlenek. És én is érzékelem ezt a testemen, lelkemen, tínédzser gyerekek szülőjeként, hogy annyira nem tudunk okosakat mondani, hogy sokszor legjobb, ha csak főzünk nekik valamit, és izgulunk keresztbe tett ujjakkal, hogy ők megtaláljanak is valami, és ne haragudjanak ránk. Mert azért óhatatlanul az ember érzi a felelősségét, hogy egy olyan világban kell a mi gyerekeinknek talajt fogni, ahol még az se biztos, hogy lesz a Balatonban víz.
1: Hát igen. Sőt, inkább úgy látszik, hogy kevésbé. De hát valamiféle remény is van ebben a darabban azért. Ugye azért megfogalmaz a politikával kapcsolatban, és április 12-ével kapcsolatban azért egyfajta felszabadultságot, egyfajta reményt, hogy akkor most minden máshogy lesz.
0: Igen, ezért nagyon hálás a közönség, és a társadalmunk is nagyon hálás érte, ezt azért lehet érezni a villamosokon, különösen. Tehát én egyébként egy tömegközlekedő ember vagyok, és ott a saját bőrömön és az emberek auráján érzem, hogy megváltozott. Tehát az a szorongató érzés, hogy az ember nem tudott ránézni már a szürke arcokra, hogy kivirágzott, ezt én pontosan érzem a bőrömön. Tehát ez megtörtént a közéletben is, és ez mindenképpen reményt keltő.
1: Tünde, ez a színpadról
0: is látszik.
1: Én nagyon-nagyon
0: bízom abban, abban az időmúlása is nyilván, meg hogy változnak a dolgok, de én ebben a generációban nagyon bízom, akiket mi nevelünk föl, hogy most a darabból idézzek, mert annyira más, hogy gondolkodnak, olyan kérdéseket tesznek fel, amikre még nem kérdeztünk rá. És olyan bátor, vagány nemzedék, hogy szerintem nem kell őket félteni. Most nem csak a MeToo-ra gondolok, de általában, ahogy hozzáállnak, amilyen önérzetesen hozzáállnak a világhoz, és követelik maguknak a teret, nem kell őket félteni. És gondolom, hogy ez is egy pozitív.
1: Mi nem mondunk le róluk, ők meg nem mondjanak le rólunk. Hát, ha javulni tudunk. Azt kérdeztem az előbb, mert olyan szép szavakkal mondta, hogy mennyire változott a világ körülöttünk április 12-e óta, hogy ez a színpadról is érzékelhető-e?
0: Színpadról? Egy konkrét példát mondok, volt egy bemutatónk még a választások előtt, az államtitkár úr, ez a Pesti Színházban. Volt ez az első darabja volt a Vígszínháznak, és most ilyen történelmi felfrissülésként a Pesti Színházban újból bemutattuk egy francia komédia.
1: Olyan, mintha nem 130 éves lenne, hanem mai egyébként.
0: Teljesen
1: semmit
0: olyan, igen.
1: Nem változunk mi emberek.
0: És igen, de a közönségről kérdezett, és most arra szeretnék egy ilyen összehasonlítóval reflektálni, hogy a választások előtt úgy hangzott ez az előadás, olyan hisztérikusan nevettek rajta az emberek, és érezték azt, hogy itt van a kevés közül egy olyan hely, ahol ezen nevethetünk, mert már sehol nem mondhat az ember semmit, se az utcán, se a munkahelyén, se az iskolákban, se otthon, még a gyerekeinek sem mer mondani az ember semmit. És itt a színházban röhöghet ezeken az embereken, akik ugyanazokat a mondatokat mondják, és hisztéria volt. Ezt hiszem, az első sorban sírtak az emberek, hogy igen, megfogjuk és megdöntjük. És ez a hihetetlen feszültség és hisztéria, ami sűrűsödött a nézőtéren, az most egy ilyen felszabadult nevetés lett a választások után, és ez egy óriási különbség. Tehát így ilyen módon érzékeljük, de azért a jegyek ugyanúgy fogynak
1: hát szerencsére. Az, hogy normalizálódik a dolog, az nem a színház ellen van, sőt, igen. A színháznak is segít nyilvánvalóan.
0: Igen. Tehát pont így mondtuk, hogy jaj, hogy miért nem játszottuk többet előtte, mert pillanatok alatt elfogytak a jegyek, és érezték az emberek, hogy mint a Grund egy ilyen kultelőadás lett, és azért tartottunk tőle, hogy jó, most már nem is lesz olyan nagy poén, de azért most is nagyon szeretik, és igen, hát ne ezen múljon már, szóval legyen béke.
1: Én azt írtam valahol, hogy ez egy generációs kultodarab is lehet, ez a 4-6 a Víg Színházban, amiről beszélünk alapvetően. Igen. Ezt alkotóként önök is így élik meg, így érzik?
0: Az a csapat, akivel dolgozik az Attila, azt gondolom, hogy kultelőadásokat teremt. Úgyhogy igen, úgy érezzük, és ennek része lenni nagyon, nagyon jó.
1: Én megörülök, hogy mesélt róla.
0: És én is nagyon köszönöm, és nagyon, nagyon megtisztelő, hogy hívtak.
1: Köszönöm. Remélem, lesz még alkalmunk beszélgetni jobbnál jobb darabok kapcsán, és hát ez is egy olyan, ez a 4-6 a Víg Színházban, ma is ennyire Stünde mesélt róla nekünk pár mondatban. Köszönöm!
0: Nagyon köszönöm! Viszont hallásra, köszönöm!

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Kult óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Október 16-án lesz a Gondviselés című darab bemutatója, aminek az írója és rendezője is Háda Fruzsina, aki itt van a vonalban, és akit szeretettel köszöntök. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, én is szeretettel köszöntök mindenkit, minden hallgatót.
1: Amikor nekiáll írni valamit, akkor az ember azt feltételezni, hogy valami saját élményből dolgozik, de hát itt arról szól a történet, hogy egy ember börtönbe kerül, és ezáltal megváltozik minden körülötte. Börtönélményei nyilván nincsenek.
2: Azok nyilván nincsenek, de nem véletlen, hogy közel mentünk ehhez az egész témához, és ezt az anyagot választottuk az alkotótársammal, Törlei Havas Sárával, és Urbanovics Krisztina nevét is meg kell említsem, mert ő is részt vett a kutatásban, ugyanis egy elég széleskörű társadalmi kutatás előzte meg, és az írás, tehát magát a darabfejlesztést, aminek vannak előzményei, az egyik az kettő másik színházi előadása, Kiállok érted, a másik pedig a Kiállok magamért, ami a gyermekvédelem problémáival foglalkozik. És ott lett egy olyan jó együttműködésünk a rendőrséggel, ami engem arra ösztönzött, hogy egy kicsit használva ezt a bizalmi kapcsolatot, elkezdjünk kutatni a magyar büntetés végrehajtás bugyraiban. Hát így tulajdonképpen a közéleti események a Szőlő utca árnyékában ez különösen kapott egy ilyen plusz felkiáltójelet.
1: Ha már említette a Kiállok értedet, mint előzmény történetet, azzal az előadással gyermekotthonokat jártak, ha én jól emlékszem, és pont azoknak játszották, akikről szólt.
2: Így van, 13 éve van műsoron az előadás, ami egy óriási szám így a független szférában, és ez a másik motiváló erő, hogy hát azt éreztük, hogy ez a kétpólusú közönségbázis, hogy elsősorban érintetteknek intézményekben játszani, illetve hogy színházban is megy az előadás, ez egy nagyon izgalmas koncepció, és létre lehet hozni ilyen előadásokat, ahol alkotóként szem előtt tartjuk ezt a két pólust, és itt is ez a cél, hogy ne csak színházba menjen, hanem javítóintézetbe, fogházba, fegyházba és börtönbe is.
1: Tehát a gondviseléssel is ugyanaz lesz, hogy játsszák hagyományos színházi keretben, és játsszák a helyszíneken, ahol megérintheti azokat, akikről szól.
2: Minden meg fogunk tenni ezért, ez a cél, hogy menjen intézménybe, kiegészülve egy foglalkozással, egy workshoppal, ami célzottan annak a közönségnek szól. Tehát, hogy tulajdonképpen ilyen szempontból ez egy olyan átgondolt komplex társadalmi projekt, színházi munka, amiben már van tapasztalatunk, ki lett ez próbálva, és hát természetesen az is fontos, hogy láttuk, hogy ezek mennyire összekapcsolódnak, hogy hány olyan család van Magyarországon, ahol a gyermekvédelem, a büntetés végrehajtás, a prostitúcióba, illetve a hajléktalanságba kerülés, az kéz a kézben jár, és hogy ezek a rendszerek, ezek a sorsok, ezek egymástól tulajdonképpen egy pontnál már elválaszthatatlanok. És azt illeti, hogy ennyire erős közegismeretünk, ezzel a munkamódszerrel már dolgoztunk többször, ezért vágtunk bele ebbe, most már hát lassan mondhatom, hogy egy éve van velünk ez az egész projekt, mert először zajlott egy nem több mint fél éves kutatás.
1: Megküzdenek vele.
2: Hát azt gondolom, hogy azért vagyunk függetlenek, hogy olyan dolgokba vágjuk be a fejünket, amiben talán közszínházak kevésbé mernek, vagy nem használják ezt a típusú kutatásmódszertant. Engem személy szerint ez érdekel, tehát kevésbé a rendezés motivált, hogy most akkor egyszer csak színészből rendezővé váljak. Inkább azt éreztem, hogy merem most ezt kipróbálni, van ebben tapasztalatom, van közegismeretem, és nem először próbálom ki azt, hogy kutatással indul az egész történet. Ami nekem például személy szerint nagy kihívás volt, az írás. Tehát azt soha nem vállaltam így föl, és most sem egyedül történt, hanem egy írodramaturggal együtt.
1: Kell másképp fogalmazni, tudva azt, hogy elviszik az előadást azokhoz, akik érintettek a témában, és nem csak azok látják, akik egy színházi előadásra kíváncsiak csupán? Tehát...
2: Nagyon jó a kérdés, és határozott választ tudok erre adni. Igen, szerintem annyiban kell másképp fogalmazni, hogy bizonyos koncepcionális, bizonyos esztétikai szempontokat fölülír az, hogy itt van egy ilyen speciális közönség is, tehát hogy ha ez az előadás mondjuk szintisztán, nem tudom, a trafóba készülne, akkor formanyelvét tekintve lehet, hogy másfele kezdenék el gondolkodni, de így, hogy tudom, hogy például igen, ez el fog jutni olyan közegből, önmagában kultúrát vinni is nagy dolog, hát még hogyha a saját sorsuk tulajdonképpen hozzájuk közel álló probléma van a színpadon, akkor kell, hát mondhatni, kompromisszumokat kötni. Ezek nem nagy dolgok, tehát megállják a helyét szerintem mindkét helyen, de nekünk folyamatosan ott kellett lenni az agyunkba ennek.
1: Köszönöm, hogy ebbe beavatott minket. A Kávétársulat mutatja be, és mondtam, hogy október 16-án lesz ez. Juhász Tibort, Péter Katát, Téri Gáspárt és Ubranovics Krisztinát választotta társakul ebben a darabban. Ők játsszák a darabot, rendezi meg, hát írta ezek szerint csapatmunkában. Hol látjuk ezt a darabot, hogyha nem aznap?
2: Ugye a Golem Színházban lesz a bemutató, a következő időpont az november 28-án lesz, ez még egy ilyen friss információ, és az a 7. kerületi Kult hétbe lesz, ami egy olyan előadás, ahova regisztrációval lehet jönni, tehát ez egy rendkívüli alkalom, nem kell jegyet váltani. Méghozzá azért, mert utána lesz egy kerekasztal, ami szakemberekkel a témában kompetens szakembereket fog felvonultatni, és hát elsősorban a magyar büntetés végrehajtás helyzetével, illetve a reintegrációval fog foglalkozni, és az összes többi színházi, és hát nyilván ami a hallgatókat kevésbé érdekli, intézményi dátum az most szerveződik.
1: Fruzsina, köszönöm szépen, hogy beszélt róla. Hát a Fruzsinát hallották, aki, ahogy mondtam, írta és rendezte a Gondviselés című darabot. Minden jót hozzá.
2: Köszönjük szépen.

0: óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Ismét itt az őszi Margó Fesztivál, október 15-én kezdődik. Ez egy irodalmi fesztivál, talán tudják már, a Nemzeti Táncszínházban, a Millenárison tart 3 napon keresztül. Hát egész pontosan ugye 18-áig, az már a 4. napja, egy egész hétvége, ha úgy tetszik. A szervező, fesztiváligazgató, ötletgazda és hát minden bajnak az elviselője ezzel kapcsolatban Valuska László, akire ilyenkor óriási terhek hárulnak nyilván, de már van egy csapata. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Szóval ez már egy kialakult rendszer, hogy hogyan készül, ugye?
2: Így van, hát ez most már egy ilyenkor tavasszal elkezdjük ennek a szervezését, hogy minden külföldi ide érjen, és minden magyar szerzőnek a könyve megjelenjen erre az időszakra.
1: Na hát ez utóbbiért nem önfele, ezért a kiadók nyilván, de hát nekik meg érdekük megmutatni magukat, mert ez az ősz egyik legnagyobb eseménye számukra. Egyébként kereskedelmi értelemben is?
2: Abszolút kereskedelmi értelemben is. Ugye itt egy olyan közönség van, akik nagyon sokat olvasnak, nagyon fontos nekik az, hogy minőségi magyar meg világirodalmat olvassanak, úgyhogy, és dedikáltatni is lehet, úgyhogy nagy vásárlások szoktak lenni, de azt hiszem, hogy egy fesztiválnak az a lényege, hogy a kíváncsi és nyitott közönséget kielégítse mindenféle értelemben, mert az, hogy most egy zenei vagy egy színházi fesztiválon kapcsolódunk ki, vagy érezzük jól magunkat, az ilyen értelemben mindegy, mert hát mit szeretnénk, sok újdonságot és inspirációt gyűjteni.
1: És hát a lista, hogy ki mindenki mutatja be az őszi Margón a friss könyvét, az egészen magával ragadó, tehát hogyha a vége felől jövünk egy névsorból, Závada Pál vagy Tisza Kata, ott lesz Rakovszky Zsuzsa új könyve, és megjelenik Bödöcs Tibornak az új műve, Karafiát Orsolyától kezdve H. Jánosig, hát ezt én most nem is fogom mindet végig sorolni, hatalmas lista. És hát nyilván népszerűek ezek ezek az alkotók, tehát például, ha dedikálás van, akkor nagy sorálás lesz, erre kell
2: készülni. Hát a Tisza Kata régi visszatérünk, és hát ilyenkor már úgy készülünk, hogy neki sokkal több tere is ideje legyen dedikáltatni, mert tényleg 2-3 órákat szokott aláírni, mert mindenkinek aláírja a könyvét.
1: Majdnem elszóltam magam, félig ki is mondtam az előadás szót. Hát ez egy kicsikét, ez egyébként nem lett volna téves, mert hogy esténként zenei irodalmi programok is vannak. Azokra kell jegyet venni. Egyébként a nappali könyvbemutatók azok ingyenesek, látogathatók.
2: Így van, a 4 napnak a nagy része, tehát ingyenesen látogatható. Ami fontos, hogy időben kell érkezni, mert ha megtelik a terem, akkor nem tudjuk beengedni sajnos az embereket. És szerintem az előadás se túlzás abban az értelemben, nyilván itt beszélgetések vannak, de nagyon sok színész olvas fel szövegeket, és annyiban is előadás értékű, hogy szerintem az, hogy 2 ember vagy 3 ember beszélget egy színpadon, annak a tartalma is meghatározhatja ezt az élményt, tehát hogy ne az üssön az ember eszéből, hogy milyen szürke lehet eljönni egy könyvbemutatóra, mert szerintem iszonyú izgalmas. És hát az esti programok, amik lesznek, azok annyiban nagyon különlegesek, hogy az első nap a Mordáj zenekar jön, akik ilyen iszonyú izgalmas új folk típusú zenét játszanak, és Sebő Ferencre fognak emlékezni, mert nagy hatással volt rájuk. Második este meg egy eddig soha nem látott produkció lesz, és remélem, hogy tökéletesen fog sikerülni, mert Kis Tibor Noé Olvadás című regényéhez készültek dalok különböző zenészek előadásában, Jónás Vera, Pándi Balázs, Párkai Rozina is csinált dalt, és most egyszer összeáll ez az egész csapat egy felolvasós irodalmi estre, amiben lesz improvizáció, lesznek komoly zenei elemek, lesz zaj és zörej, én nagyon várom, és hát amit talán, hogyha lehet kivételesen ilyet mondani, számunkra a legfontosabb, hogy idén 15 éves a Margó, és megkértük Máté Gábort, hogy segítsen elkészíteni egy ilyen igazi gálaműsort, hogy megünnepeljük ezt a 15 évet, 15 éve a Margón címmel. Itt fel fog lépni Spiró György, Tompa Andrea, H. János, Kollár Klemenc László, Simon Márton, az Amőba zenekar, és felolvasások lesznek, zene lesz, slam lesz, minden lesz.
1: Menő. Ez jól hangzik.
2: Nagyon várjuk.
1: Hát azt megértem. Még egy dologra hadd térjek ki, gyakorlatilag zárásként, mert aztán az összes többi tessék szíveskedni a helyszínen magukba szívni. Itt van a Margó díj, ami hát szintén már több mint egy évtizedes hagyomány, és az egyik legfontosabb díján nőtte ki magát, ami az egész fesztivált megemeli, meg az első köteteket. Mert hogy a legjobb első kötetes szerzőknek jár a Margó díj. És hát hogyha visszagondolunk arra, hogy kik voltak a legjobb első kötetesek, hát ők már a sokadikat írják, és hát nem tévedtek sokat a díjazók.
2: Hát igen, ez így van, és nagyon örülök, hogy így lett felvezetve a Margó díj, mert nagyon fontos ügyünk az eleje óta, és azt gondoljuk, hogy ebben a tizenakárhány évben, amióta csináljuk, sikerült bebizonyítani azt, hogy az első könyv az nem csak egy pályakezdés jelent, mert hát, hogy messzebb ne menjek az aktuális Nobel-díjas Krasznahorkai Lászlónak az első regénye, a Sátán tangó volt, ami a Nobelig vezető útnak is egy meghatározó eleme volt, és szerintem az fontos a mi részünkről, hogy a közönségnek megmutassuk, hogy milyen színes és gazdag irodalmi élet van, és én itt házon belül szoktam mondani, és akkor most ebben az adásban is kimondom, hogy nekünk tényleg úgy kell zsűriznünk, úgy kell kezelnünk ezeket a szerzőket, hogy a mi esetünkben soha nem lehet tudni, hogy kiből lesz egyszer Nobel-díjas.
1: Igen, ez egy jó megközelítés. Legyen sok Nobel-díjasuk, de legalábbis most legyen sok olvasó, aki odalátogat, ezzel nem lesz baj, és lássanak jó könyveket, olvassanak sokat. Valuska László, köszönöm szépen, a fesztivál igazgató beszélt az őszi Margóról, ami október 15-én kezdődik.

0: Kult óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Hát ha úgy tetszik politika, ha úgy tetszik múzeum, és ebben az esetben ez a kettő ráadásul kéz a kézben jár, a Terrorháza Múzeumról fogunk pár mondatot váltani Hanvai Péterrel, a HVG újságírójával. Egyrészt írt egy összefoglalót erről a témáról, és hát nem véletlenül beszélünk erről, hiszen hogyha múzeum, akkor értelmezzük ezt úgy, mint egyfajta kulturális találkozóhelyet, hogyha pedig nem az, akkor pedig adjunk neki valamiféle értelmezést. Szóval Hanvai Péter a vonalban. Szervusz!
2: Szervusz, Egon, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Az egészen biztos, hogy egy negyedszázados időszak lezárása volt az a pillanat, amikor Tar Zoltán menesztette Schmidt Máriát, ugye ő volt a Terrorháza Múzeum főigazgatója. Ő azt mondja, hogy ezzel visszajött az SZDSZ-es liberális világ, meg mond mást is például, hogy megalázó az a tábla, ami a látogatókat fogadja, és ami arra hívja fel a figyelmet, hogy ez a kiállítás, ez nincs teljesen rendben. De hát beszéljünk magáról a Terrorházáról, mint múzeumról először, aztán úgyis beszüremkedik a politika. Te hogy látod, mennyire látja el a múzeumoktól elvárható, távolságtartó, elgondolkoztató és gondolatébresztő szerepet a Terrorháza ma?
2: Szerintem a Terrorháza soha nem volt múzeum. Az elején nem is így indult, egyszerűen az volt a neve, hogy Terrorháza. Én annak idején, amikor megnyílt Terrorplázának neveztem azt az élet és irodalomban. Valóban ez nem múzeum, ez egy ilyen színes, szagos, hogy mondjam, ha nem lenne nagy blaszémia, azt mondanám, hogy élményközpont. Tehát, hogy el lehet menni, meg lehet. Egyébként azért is szeretik szerintem a fiatalok és a külföldiek, mert valóban meg lehet tapasztalni, meg lehet érezni az 50-es éveknek, a kommunista terrornak a hangulatát, vagy
1: a folytogató légkör, igaz?
2: A folytogató légkörét, bocsánat, igen. Tehát azért, aki beszáll abban a liftben, nem tudom mennyire emlékszel rá, ami levisz ugye a földszintre, illetve a pincébe, ahol maga a kínzások történtek, és ott egy nagyon lassan megy ez a lift, és ott az egykori hóhér emlékezik vissza elképesztő hidegséggel és racionalitással, hogy hogyan történtek a kivégzések. Hát azért, aki attól nem szorul el a szíve, az akármilyen ilyen oldalon legyen is, az nagyon furcsa ember. Tehát mutat valamit, de természetesen éppen ezért nem is múzeum, hát tárgyak nincsenek, gyűjteménye nincsen. Ez egy ilyen, tényleg egy pláza, amin végig menve ezeket át lehet élni. Ez az egyik dolog, tehát hogy nem múzeum, nem is volt múzeum soha. A másik pedig az, hogy ez a kép, amit ez az intézmény sugall, ez azért nagyon sok ponton sántít, és ebben nyilván nem megyünk bele ebbe a néhány percben, nem is én vagyok erre az a személy, aki ezt el tudja mondani, de nyilvánvalóan önmagában az, hogy egyenlőség jelet tesz a kommunizmus meg a fasizmus közé, az, hogy ott van ugye az átöltöző terem, ahol a nyilasokból kommunisták lesznek. Valóban voltak ilyenek, hogy kis nyilasokból lettek kis kommunisták, de hát azért aki ezt végignézi, egy gyerek, aki nem tud erről az egészről semmit, nem olyan öregek, mint mi ketten, az tényleg azt gondolja, hogy ez így volt. Hát nem, hát azért a kommunisták zöme mégiscsak antifasiszta volt. Tehát, hogy nyilván ezeket azért meg kell változtatni. Tehát, hogy ez a múzeum élt majdnem 25 évet, vagy bocsánat, ez az intézmény élt majdnem 25 évet. Itt az ideje szerintem egy reparációnak.
1: A megalázó mondat például úgy hangzik már a Schmidt Mária féle olvasatban, hogy most független történészek és kurátorok bevonásával felülvizsgáljuk a kiállítás tartalmát és szemléletét. Közben meg az érdekes, hogy egy hétig ugye ingyen volt látogatható a Terrorháza, és kígyóztak a sorok az utcán, hogy megnézzék még ezt, talán utoljára, amit Schmidt Máriáék összeraktak. Tehát azt nem lehet mondani, hogy nem volt ennek közönsége.
2: Persze, volt közönsége, és van is közönsége, és nem is nem is elsősorban a hibák miatt van közönsége, hanem ennek a légkörnek a megérzése miatt van közönsége, mert azért valljuk be, hogyha bemész egy mai magyar múzeumba, látsz műtárgyakat, sok szöveget, de nem biztos, hogy megérzed azt a kort, nem biztos, hogy át tudod élni. Itt vannak olyan pontok, amikor ezt tényleg át tudod élni. Vagy a tankot látod az udvarba, stb. Az, hogy ez a bezárásos történet, hát ez egy más dolog, én ezt is leírtam, hát ez egy végtelen ostoba politikai hiba volt. Tehát a terrorháza, szóval, hogy cifraszűrből nem lehet mokingot csinálni. Tehát a terrorházát nem lehet kicsit átalakítani. Tehát lehet, hogy a Tar Zoltán és az ő stábja azt gondolta, hogy majd jön néhány történész, leveszünk 10 képet, kicserélünk nem tudom mit, egy-két installációt, és akkor majd az jó lesz. Nem, ennek az egész szemlélete, az egész struktúrája más sófra jár, és hogy hát mondjuk ki, hogy azért ez egyfajta szellemi termék, egyfajta műalkotás, nem nagyon lehet ebbe így belenyúkálni, és a szerencsétlen Tar Zoltán hirtelen bezárta, azt gondolta, hogy majd akkor nyugodtan végig gondoljuk ezt. Egyébként ennek voltak tök racionális dolgai, és nem tudjuk, hogy a kiállításnak milyen jogok fűződnek hozzá, valószínűleg ezt is mit már ilyenek a szellemi terméke, tehát, hogy nem is nagyon lehet belepiszkálni. Az épület az MNV ZRT-hez került, tehát ezt is tisztázni kellett volna. Tehát volt egy ilyen technikai jellegű probléma, és egy nagyon rossz döntést hozott a Tar Zoltán, az, hogy bezárta. És erre ugye elkezdtek tüntetni.
1: Ettől meg rögtön meghátrált a hatalom, hogy úgy mondjam.
2: És akkor jött egy másik rossz döntés, hogy jó, akkor legyen ingyenesen nyitva. Tehát ha azt mondom valamire, hogy ez rossz, és ezt be kell zárni, mert húha, nehogy valaki ezt még így lássa, mert 25 évig látta, akkor nem mondhatom azt, hogy ja, akkor viszont legyen ingyenes, és tessenek jönni. Ez egy politikai döntés. Ezt meg kell hozni Tar Zoltánnak. Ez nem kulturális szakmai döntés, nem a történészek fogják ezt eldönteni. A történészek fognak tanácsokat adni, meg már adtak is. Én úgy tudom, hogy azt mondták, hogy ezzel ők nem nagyon fognak, tehát ők ezt nem fogják hozzáigazítani a valósághoz. Egy politikai döntést kell hozni. Tar Zoltánnak két vagy három fajta döntés lehet hozni. Lehet hozni azt, hogy becsukni az egészet, és azt mondani, hogy lebontjuk a francba, tényleg át 25 évet, ennyi volt. Nem biztos, hogy ez egy okos döntés, és nem biztos, hogy ez hogy hívják magukat a tisztások szeretetországnak a döntése. Lehetett volna azt is csinálni egyébként, hogy hagyom a fenébe az egészet, legyen Schmidt Mária, vagy jó esetleg Schmidt Máriát leváltom, nem adok pénzt, szépen eldöcög ez az intézmény. Ki is söpröm belőle az ottani úgynevezett történészeket, és akkor szépen elketyeg. A legkínosabb dolgokat kiveszem, tehát a régi SZDSZ-es politikusoknak képét leveszem, vagy odaírom, hogy ezek valószínűleg azért kerültek ki, mert ő nekik a fiúk akkor még SZDSZ-es politikus volt, hát szerintem már senki nem emlékszik senkire se. Tehát ezt is lehet dönteni. Meg lehet magyarázni, nem ezzel a vacaktáblával, mert ez a tábla ez nevetséges. Tehát bemész egy múzeum, és azt mondjuk, hogy hát ez a múzeum nem jó.
1: Ezek nem, majd csinálunk nem vele valamit.
2: Majd valamit csinálunk vele. Tessék megnézni, aztán hát azt nem mondjuk meg, hogy mi nem jó benne, tehát hogy hol hazudik, hol nem hazudik, mi az igazság. Hát, bocs, ennyit tudunk csinálni. Tehát, hogy ez is egy nagyon béna dolog. Ugye ez mutatja azt, hogy ez nagyon bonyolult dolog, ez az emlékezetpolitika. Hát nem véletlenül nem tudtak vele mit csinálni, a SZOTÉK se tudtak vele mit csinálni, pedig voltak 8 évig hatalmon, nem nagyon nem nagyon tudtak vele mit csinálni.
1: Egy dolgot nem lehet elvitatni attól, amit ma látunk terrorháza múzeumaként. Méghozzá azt, hogy egy koncepció mentén átgondoltan megszületett alkotásról beszélünk.
2: Igen.
1: És mert hogy ezt tekinthetjük úgy, mint egy alkotást, éppen ezért iszonyú nehéz belenyúlni, ezért van neked teljesen igazad, mert hogyha valahol belenyúlunk, akkor az egész megdöccen. Ez egy képet mutat, egy világképet mutat, ez egy olvasata valaminek. Itt igazából még azon lehetne elgondolkozni, hogy ezzel nem is szemben, hanem ezzel vitatkozva egy másik alkotás szülessene meg, ha van rá igény, és ha nem fölösleges. De valóban, tehát teljesen igazad van, ezt most hogy akarjuk megreparálni?
2: De az is nagyon furcsa dolog, tehát akkor két kiállításunk
1: ugye?
2: Van, tehát hogy van még ilyen ország, ne haragudj, tehát hogyha elmész Németországban, akkor
1: meg,
2: van az NDK-nak.
1: Nézd meg, ez a mi valóságunk, hát ez nem egy Magyarország.
2: Igen, akkor meg igen. Egyébként ott van a Sorsok háza, egy üres kubus, tehát ott lehetne valamit csinálni. Emlékszem, annak idején még azt akarták történészek, hogy megvenni egy szomszédos házat, mert akkor az volt a fő probléma, hogy ugye a kommun, mert ugye ez az van, hogy terrorháza, a nyilas és a kommunista terror. Csak hogy a nyilas terrorról azt hiszem három terem szól, az összes többi meg a kommunizmusról. Hogy nyissanak mellé egy múzeumot, és akkor ott mutassák be a nyilas terrort. De ugye nyílt már egy ilyen a Páva utcában, végül is van egy holokausz múzeum.
1: Igen. Jó, akkor most maradjunk abban, hogy feladta magának a leckét Tar Zoltán azzal, hogy belenyúlt ebbe a dologba, és feladta magának a leckét maga a kormányzat, hogy hogyan viszonyul ehhez a fajta múltmagyarázathoz, amit a terrorháza képvisel.
2: De neked, ez a munkájuk.
1: Hát igen, ha magukra vállalták, akkor most már ez is a munkájuk. Hanvai Péter, a HVG újságírója. Köszönöm neked.
2: Én köszönöm.
1: Messze nem jutottunk a megoldásban, de legalább felvetettünk pár problémát az előző percekben. Jövő héten ismét kultúra a szokott időben. Délelőtt délután találkozhatunk, legyen így. Cserdi Zsolt szerkesztette a mai adást, Róna Jégon vagyok, viszont hallásra.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Már a központi nyomozó ügyészség vizsgálja az aranykonvoj ügyet, több mint 6000 család kap utólag iskolakezdési támogatást. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Saját hatáskörbe vonta a központi nyomozó ügyészség az aranykonvoj ügyet. A vádhatóság közölte, hogy a nyomozás az ügy minden szállára kiterjed, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint. Mint érták, a nyomozás a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartása miatt indult. Az ügyben eddig a fővárosi nyomozó ügyészség folytatott eljárást. Feljelentést tett a kormány az alapjogokért központ vezetőjének megbízási díjai miatt. Az eljárásban bruttó 188,5 millió forint közpénz elszámolását kell tisztázni. A központot működtető KFT 3 év alatt összesen 410 millió forintot kapott a Bethlen Gábor alapkezelőn keresztül. A szakmai programokra a működtetésre kapott összegről évente szakmai beszámolót kellett készítenie, de ezekhez konkrét tanulmányokat vagy kutatási jelentést nem csatoltak. A kormány álláspontja szerint ez felveti a költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúját. Az alapjogokért központ visszautasította, hogy jogszabályt sértett volna és közölte, bármilyen eljárásban együttműködik. A kereszténydemokrata néppárt szerint semmilyen érdemi intézkedést nem tesz a kormány a kedvezőtlen gazdasági folyamatok megfékezésére. Az ellenzéki párt úgy védi, a kabinet kommunikációs akciókkal próbálja elfedni a gyárbezárásokat, a növekvő munkanélküliséget és a drágulást. Hozzátette, a gazdaság lassulása miatt felhalmozódó nehézségeket hamarosan mindenki közvetlenül meg fogja tapasztalni. Pótlólagosan 6700 gyermek családja kapja meg az iskolakezdési támogatást, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos szerint olyan gyerekekről van szó, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az érintetteknek 15 napon belül 50 000 forintot utalnak, november végéig pedig a többi jogosulttal együtt 50 000 forintos utalványt kapnak. Lezárult a közmédia jövőjéről indított szakmai egyeztetés. A beérkezett beadványok a legfontosabb feladatnak, a közönség bizalmának megerősítését jelölték meg, valamint kiemelték a többi közt a szerkesztői függetlenséget, a hiteles és modern tájékoztatást, tartalomgyártást. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium közleményében célként jelölte meg, hogy a közmédia vezérigazgatói pályázatán a jelöltek a megfogalmazott javaslatokra is térjenek ki. Ezek ismeret ében alakítsák ki stratégiájukat. Holnap is marad a napos, száraz idő. Fátyol felhők a Dunántúl nyugati részén zavarhatják a napsütést. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk. Vasárnap is marad a kellemes őszi idő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
4: Nagy örömmel köszöntök mindenkit, gyönyörű szép keddi nap. Akik nézték a hétfői adást, a Provokatőrt, azok tudják, hogy több témát is átmentettünk. Kicsit ilyen futballmenedzsert játszunk most, hogy vannak játékosok, akiket most így eladtunk, aztán most újra fölveszünk, és az egyik ilyen kárvallott, például Mráz Ágoston Sámuel, akiről beszélni fogunk, ugyanis adott egy nyilatkozatot, azt hiszem, a Magyar Nemzetnek, és abban mondott olyan dolgokat, hogy hát hanyatt estünk a meglepetéstől, még Trombitás Kristóf sem hitt nagyon a fülének. Na de, akik viszont hittek a fülüknek, Szalma Botond.
5: Szép jó napot mindenkinek.
4: Közlekedési szakember.
5: Ennyi.
4: Igen. Igen, és ilyenkor várja az ember, hogy akkor a Duna vízállásáról egy 4,5 órás szakmai beszámolót.
5: Csak én csél és kezdem.
4: Oké. Okay. Dévényi István.
6: Üdv.
4: Hát ez elég rövid lett. Oké, okay. Mráz Ágoston Sámuel. Én azt írtam föl magam.
6: Üdv.
4: Hát ez elég rövid lett. Oké. Okay.

0: De nagyon udvarias formában ez igaz. És még egy dolgot beismert, mert ha valaki végigolvassa azt a Magyar Nemzetes cikket, ez egy nagyon hosszú cikk, de nagyon sok érdekes mondat van benne. Közte el van rejtve az egyik válaszában, hogy sokszor megfeleltek annak a nyomásnak, ami rajtuk helyezkedett, hogy mit adjanak és mit mondjanak. Ez azt jelenti, hogy megrendelték náluk az eredményt. Tehát mint a Tanú című film, az ítélet meg volt, azt mondják, hogy gyerekek, ezt hozzátok, és addig-addig nézték a Pitagorasz tételt, meg a szögfüggvényeket, míg az az eredmény jött.
1: Egyébként nem, teljesen, picit vitatkozom csak veled, mert emlékszem, hogy a választások előtt, ezt a sztorit már elmeséltem, itt azért vitaműsorok kapcsán megfordult több Fidesz közeli szereplő is, influencer, politikus, államtitkár, és ők is mondták azt, hogy meg a választások után is mondták, hogy hozzájuk eljutottak azok az infók, amit a Mrázék mértek, hogy tényleg, tehát több különböző forrásból, hogy hát vannak olyan mérések, amik inkább a Hannendrék felé tendálnak, hogy mintha nekik lenne igazuk. És hogy innentől kezdve már mesél a sztori, vagy nem, hogy ez Rogán Antalékhoz eljutott, és akkor a Rogánék mondták azt, hogy hát ne keltsünk itt riadalmat, aggodalmat, hangulatot, hanem akkor ezt most léci be az asztalfiókba, és akkor keressünk valami olyan módszertant, ami talán jobban néz ki. Hát szerintem ez nekem hihetőnek tűnik.
0: Az internet az egy hasznos dolog, mert minden visszakereshető rajta. Szerintem mutass nekem három bejegyzést április 12-ig előtt, amik arról szólt, hogy veszteni fogunk, vagy
2: gyengében állunk, vagy
1: rosszul mondom. Pont ezt mondom, hogy megvoltak, tehát, hogy tudtak
0: róla. Értem, hogy tudtak róla,
2: hát, amire most azt mondja, hogy nem hittünk a saját szemünknek, valószínűleg ott csak egy vesző, ott egy vesző lehetett a történetbe, és akkor ezeket azért továbbíthatták.
0: Hát azért ennyire ne legyünk amatőrök. Tudták, már előttek persze, hogy minden héten mindent mértek. Tehát rengeteg persze. pénz volt a Fideszbe, mindenről tudom, nem hülye gyerekek ülnek a Fideszbe. Ez már Mráz Ágason sem volt egy hülye gyerek. Nem. Tökéletesen tudta, hogy mi történik.
1: Persze.
0: A Fideszbe csomó pénzt költettek, csomó okos emberre. Tudták, hogy merre mennek. A választóiknak, annak az X millió embernek végig hazudtak. Nyerni fogunk, szépek vagyunk, jók vagyunk, nálunk a labda. Győzelemre fel. Hazudtak az embereiknek, mint hogy hazudtak folyamatosan az országon, hogy megtámadnak minket, hogy átoperálják a gyerekeket, hogy itt a világ vége, hogy hadat üzen nekünk Ukrajna, hogy kizárnak minket az EU-ból. Az összes hülyeséget végighallgattuk ugye éveken keresztül 100 milliárdokért tévében, rádióban, kékplakátokon. Hát a fagylalt az időnként visszanyal, most visszanyal.
1: Nem felmentve őket, de mi más lehet csinálni ilyen helyzetben, mint hogy hazudsz? Ezt most teljesen komolyan mondom, és...
2: De ez a politikus.
1: Abszolút elítélem, csak hogy ez a politika, ezt fogjuk hát, fel.
2: De az a politikus, ő meg a szakember. Tehát azért a kettőnek a hazugsága az nálam nem. De a politikusnál ott
1: a politika
2: persze,
1: nyerni
2: ott
1: akar, akkor kénytelen elhitetni a saját táborával, hogy nincs baj. És bocsánat, nem csak a saját tábornak, hanem én úgy érzem, hogy őszinte beszélgetéseim fideszes influencerekkel, és hogy ők sem tudták, és tényleg nem tudták.
0: Mráz Ágostossával műsorokban ment be aláhúzni azt, hogy nyerjünk, és hogy erősek vagyunk, és jók vagyunk.
1: Mert ezt kellett csinálnia.
0: Ezt már elmondtam tegnap is, elmondom, ismételtem. Azért, mert mondják, hogy lopjál a közértbe, nem lopok. Azért, mert mondják, hogy sikkasszak, nem sikkasztok. Ennyi.
1: Tehát nekem... Hadd hozzak egy példát. Még egyszer mondom, nem felmentve. Én azért mondom, hogy ez a politikai mező, ez már önmagában büdös. Hogy kénytelen vagy a győzelem érdekében olyan dolgokat mondani, amivel megvezeted a választóidat. Ez tök szomorú. És manipulálni kell őket. Ezt csinálja sajnos a politika. Nem tetszik nekem, én magam is mindig elmondom. De akkor hadd mondjak egy példát. Tegnap kiderült számomra, hogy te a futballt eléggé közelről követted, olyan dolgokról tudtál rá jengíteni.
2: Majd jövök. Szóljatok, ha
1: tudtad, miről beszélek, hogy ha látod, hogy a csapatod nem nyerhet, de és mondjuk egy gólos hátrányban van a fél idő vagy kettő, akkor mégiscsak edzőként olyanokat mondasz nekik, hogy gyerekek, ezt még vissza tudjuk hozni. És kénytelen vagy. Kénytelen vagy lelket önteni beléjük, hazudni nekik.
0: Emlékszel a Real Madrid Manchester megdöntőre? Vagy a Bayern München Manchester megdöntőre.
1: 99-es?
0: Így van. Vezettek hogyne? Kettő góllal. Mindenki nem. Eltemette. A...
1: Egy góllal.
0: Utána már kettő. És utána
1: nem.
0: Hány gólt?
1: Egy góllal vezettek.
0: Oké, te nyertél. Egy góllal.
1: Mario Basler szabadrúgás. Igen.
0: És utána a hosszabbításban megverte a Manchester United azt a Bayernt, amelyek sokkal jobban futballozott.
1: Solskjær és Sheringham.

0: Így van. Tehát ne keverjük ezt a két dolgot. Én mint futballt szerető, ennyit tudok mondani, hogy hajrá. Én csak kiabálni tudok, nem tudom összeállítani a csapatot, nem értek a taktikához, egy egyeneset nem tudok a labdába rúgni a haverjaim szerint, pedig 50 éve focizom, de nem tudok futballozni. De
1: nem jó,
0: szurkolni nem jó tudok. De bocsáss meg, jó. Nem. Tehát ők szakemberként a kutatás, aminek azért statisztikai, matematikai alapjai vannak, meghamisították. Ezt most el is mondta, csak egy sokkal udvariasabban mondta el, hogy tévedtünk, meg nem hittünk a személynek. Bocsáss meg, hogyha négyszer a pipettából ugyanaz jön ki a kísérletbe, akkor lehet, hogy nem hiszel a személynek, de a Nature-be leírod, hogy ezt kutattam ki. Nem írtuk le a Nature-be, a Nature-be azt írtuk ki, hogy még mindig nem szifiliszes ez a drága ember. Miközben szifiliszes volt, mert három keresztje volt.
2: Van, de én egyetértek veled, hogy már az Ágoston sem volik, sőt, szerintem nem csak rajtuk keresztül tudták, hát milliárdokat öntöttek. Amerikából importáltak itt olyan közvélemény.
3: Tényleg volt olyan cég is.
2: Olyan közvéleménykutató céget, aki Trumpé volt. Tehát, hogy nem enged, tehát a politikus egy dolgot nem engedhet meg magának, hogy valóságdeficitben létezzen. Tehát neki tudnia kell, hogy mi van. És ezen túl, hogy ő mit mond a választóknak, az meg azért nem mindegy, és azért nem jó szerintem az analógiád, mert ha elkezd a valóságról beszélni, hogy kedves választóink, gáz van. Egy olyan párt, amely 16 évig mindig arra flexelt, hogy mi vagyunk az erősek, és tévedhetetlenek vagyunk. Ha először a története során a választások előtt azt mondja, hogy gyengék vagyunk, és erősebb az ellenfél, annak beláthatatlan ugyanilyen következményei lettek volna.
0: Voltak katona?
2: Most erre azt mondom, hogy igen, miközben tudod, hogy nem.
0: Nem, a következőmet kérdezem. A honvédségnél kétféle parancsot lehet adni, sok mellett. Egyik az, hogy előre, a másik az, hogy utánam. Az utánam parancsot kellett volna ki a nevezetőnek. Nem azt kellett volna mondani, hogy mi vagyunk a legszarabbak, sosem mondunk ilyet. Úgy megyünk be a ringbe, úgy megyünk be a vízbe, a vízilabdába, meg a focipályán föl, hogy nyerjünk. Mindegy ki az ellenfél, megverjük. De a főnöknek elő kell menetelni.
2: De ez utánam. Történt.
0: Nem történt, sehova nem meneteltek. Fél hülye harcosok klubják, meg a német Balázsok.
2: Nem győzték, de nem győzték elmondani minden fronton, minden eresztékből, hogy egyébként nagyon szoros lesz a verseny.
0: Értem,
2: Orbán
0: szoros is lett. Szoros lett a meccs, csak az hosszabbításban kicsit több gólt rúgtak. De, német Balázs, mondja, térjünk vissza az újságírókhoz. Emlékszem, milyen számokat Parancsolsz. Hozott ki?
2: Parancsolsz.
0: Pechére egy matematikai kémelszakos tanárné volt az ellenfele, tehát matekből egy picit jobb volt, mint ő, mert 35 évet emelt szinten tanított. Ki hozta azt, hogy ez a nő a harmadik lesz? Közben egy kutatások után, miközben tudta, hogy egy nap múlva választás. Sőt, még a DK-s is megveri. Hát egyedül több szavazatot kapott, mint ők ketten. És amennyire hülye volt, a honvédelmi miniszterrel kivitettett egy ezüstérmet ma saját magának a 12-et, de már két hülye találkozás a választások a napokban, amit ráakasztottak a DK-s kilincsére. És mindezt dokumentálták. Neked nem mondasz, hogy a féltéglehez képest nem egy bonyolult szerkezet az a két emberhez képest. Tehát hülyének néztek mindenkit, és nem azt mondták, hogy harcoljunk, csak a harcosok klubjának mondták ezt, ahol csupa ostrom ember hülyeségeket kommentelt. És saját maguk alatt vágták a fát. Abszolút rossz taktikával mentek, és egy másodpercig nem láttam azt, hogy a saját csapatunknak mondtak volna valami biztató, mert az nem biztató, jók vagyunk.
2: Nem, szerintem utóbb arról
3: jöjjek
2: szólt a
3: játék. Máskor is, amúgy.
2: Mindjárt adom is, hogy itt szerintem a felső vezetés azért csinált ezt az egész, hogy a kétharmadot elkerüljék, és erre szerintem láttak esélyt.
3: De ezt sose esélyt. Fogjuk tudni.
2: Jó, nem tudjuk, oké, István jön.
3: De tényleg nem fogjuk tudni.
2: Jó, tényleg.
3: Amit mondtál, az itt van ez a mondat szó szerint, vagy mondtatok, ez a, ha két héttel a választás előtt kihoztunk volna egy olyan kutatást, amelyben a Tisza vezet, lehet, hogy ma a balliberális oldalon hősöknek számítanánk, de akkor azok a jobboldaliak, akik most jogosan felháborodtak, nagyon mérgesek lettek volna ránk, és kételkedtek volna az eredményben. Szerintem ebben benne van minden, tehát a Rázék a NER áldozatai, a saját, ilyetén a saját maguk áldozatai lettek. Be voltak tojva, nem lehet ellentmondani, nem lehet ellenében menni, nem lehet az igazsággal előállni, és ha belegondoltok, tulajdonképpen a túlélés szempontjából, tehát szigorúan a saját túlélése szempontjából igazabb volt, hogy kamuzott össze-vissza az eredményekkel, mert ha kijött volna a valósággal, rájuk robban a teljes NER fideszes megmondó ember háttérország, mindenki egytől egyig, és ha ugyanígy alakul az eredmény, ők lettek,
0: most
3: volna, ők lettek volna hibásak. Azt mondták volna, hogy ha ott a mrázék nem hozzák ki 3 héttel a választások előtt, ott ingott meg az egy a tábor, egy az ászló ott. Tehát
2: ebben igaza van, ez erős.
3: Ez egy béna, diktatórikus, felülről vezérelt párt, és világ volt, mindenki be volt tojva,
2: kész. Bicskéig mindig meghozta.
0: Ezt értem, igen. Nálam ott ment
3: el. De ez nem ment.
0: Az én vonatom ott ment el, ennél a mondatnál.
3: Jöhetsz
0: a jövő héten is, de ne vegyél levegőt. Vagy de gyorsabban vegyél levegőt.
3: Oké, de csak hogy valaki mondjon jókat is.
0: Bocsáss meg, de nem jókat mondasz. Tudod, mit mondok erre? Ha valaki, mint Mráz Ágoston, meg a többi neres megmondó ember kiáll a sarokra, akkor ne legyen megsértve, hogy megkérdezik, mennyibe tetszik kerülni. Erre ezt tudom neked mondani. Tehát nekem ne sértődjön meg semmi.
3: Ne is megsértődve.
0: Mi lett volna vele. Végigolvasd azt a riportot.
3: Megy tovább kutatni fog.
0: Igen, mélyebb kutatásokat. Azt, és olyan mély kutatásokat. De ott, akkor olvasd végig tovább.
3: Még olvastam.
0: Meg fogunk jelenni újra, és elmondjuk a véleményünket, mert most olyan világ van, hogy fékek és ellensúlyok nélküli kormányzás megy. Mondja 16 év fideszes kormányzás után, ahol kiirtottak minden féket és minden ellensúlyt, mondja ezt úgy, hogy okos és értelmes emberként tökéletesen látta, hogy ez a mondat nem igaz.
3: De meg kell
0: és
3: élni.
0: Most 140 nappal a kormány megalakulása után, bocsáss meg, ha meg kell élni, akkor engedtessen meg nekem ne tessen ez a fajta megélés.
3: Hát de ne, ezek ne, az emberek ne éljenek. De nem is fog neked tetszeni.
0: Az én adómból.
3: De nem a te adód, most már nem a te adódból fognak megélni, vagy nem tudjuk, hogy miből fognak megélni, hát éljenek meg, én is azt mondom, hogy
2: éljenek. Az ő adójából fognak megélni.
3: Mindenféle.
2: Még mindig.
0: Rossz hírem van.
3: De az a tavaly előtti tavaly.
2: Hát a tavaly.
0: Oda te kattás vagy neked.
3: Figyelj már, de hogy szegény téma, majdnem sikerült behozni a témát, de mégsem. Szóval, hogy tehát nekik igazából annyi, tehát semmit nem fog már számítani az, hogy ők mivel jönnek elő, meg mit kutatnak, meg milyen mélységeiben mennek le, bármilyen folyamatnak jelenségek, teljesen mindent. Tehát, hogy ők igazából szakmailag kinyírták magukat. Majd valamit találnak, és akkor majd...
2: István! Ne haragudj.
3: De várjál, oké, okay, de mert van az a feltétel.
2: De mi volt a funkció?
3: De várjál. Van
2: nem
3: az,
2: a valóság.
3: Várjál. Van az a feltételezésünk, hogy a Fidesznél van pénz. Én is ezt gondolom, de ez még mindig egy feltételezés, mert meglátjuk, ha Fidesznél még sincs pénz, ha mégsem nyílnak meg az oligarha titkos zsebek, kasszák és pénztárcák, akkor ennek a gárdának is meszeltek. Mert abból nem tudsz megélni, hogy ferdíted a valóságot.
0: Saját szakmátokban nézzetek már bele, mennyi idő alatt szűnt meg a Mandiner, a pesti srácok, mondjam a többit. 10 perc alatt.
2: De nem szűnt meg.
0: Gyerekek, nulkoma József.
2: Átmentődik a szerkesztőség.
0: Figyelj, egy ideig még tart, nem fogják nézelni a hülyeséget.
2: Miből gondolod?
0: Azért, mert nem szeretik visszaordani a pénzt. Az MSZP-s oligarchák se hordták vissza a pénzt az MSZP.
2: De miből gondolod, hogy nem fogják őket eltartani, vagy nincs egy olyan széles, akár 1-1,5 milliós közönség, amely pontosan az ő világmagyarázatukra kíváncsi. És én ezért mondtam azt, amit az István megemlített, hogy szakmailag leírták magukat. Igen, de mi a szakmaiság?
3: De ezt nem tartja el a közönség, ezt a műfajt.
2: De igen.
0: Nem.
2: De.
3: A közvélemény, a kamu közvéleménykutatást?
2: Igen.
3: Hát de mi, hogy fognak, mire,
2: nem, nem, figyelj.
3: De ők mire fognak pénzt gyűjteni?
2: Azért nem tudott a Mráz Ágoston
3: sem
2: valóságot mérni, és ezért mondja azt, hogy én nem akartam hinni a szememnek, mert a Fidesz teljes erővel beleállt abba, hogy mi a saját véleménybuborékunk, a saját mitológiánk számára, és annak rajongói számára gyártjuk le a valóságot. Ami arról szól, hogy mi vagyunk a királyok, és kiröhögjük a Hannendrét. És erről szólt minden. Mindenkit kiröhögtek, aki mást mért. Tehát a Bogos Csaba készített egy 20 perces videót a Varga Ádámékről, hogy nem tudom, hónapokon keresztül a Csintalan lányával együtt röhögtek a Hannendrén, meg hogy akkor egy nagy pofára esés lesz, és hihetem, az utolsó pillanatig
3: irtózatos
2: magabiztossággal, fölényeskedéssel kell kiállni a poronra.
3: Jó, én ezt értem, de ha nincs Fidesz pénz, akkor ezt nem tudod közönségi finanszírozásra áttolni. Mert ez nem szórakoztató, ez nem a te véleménybuborékodat fogja.
2: Van még Fidesz pénz szerintem,
3: de,
2: és lesz.
3: Oké, de most arról beszélünk,
2: hogy ha nincs. Legalább 4 évig. Jó, de oké, de nem akkor is. Most István, nézd meg, tudom, hogy nem szereted ezt a példát, de én meg szeretem előhívni, mert a legnépszerűbb fideszes influencer, és tudom, hogy nagyon nem mindegy, hogy indult el.
3: Bohár?
2: Bohár vagy akár Deák. Nézd meg az ő számaikat. hány komment érkezik egy-egy posztjukra, hány like érkezik rá, tehát milyen engagement számokat hoznak, a videóik milyen elképesztő
3: népszerűség. De ez közvéleménykutatás lenne.
2: És én tudom, hogy úgy indultak, hogy nem a startvonalról, mert hogy több tízmillió állami pénz.
3: Elbeszélünk egymás mellett.
2: Nézd meg, hogy van befogadó.
3: Elbeszélünk egymás mellett a szórakoztató politikai show, a Bohári aztán pláne, abból belül még trash is, ez meg közvéleménykutatás.
2: Nem.
3: Ezt nem tudod?
2: Nem, István.
0: Én értem, mit mondasz.
3: Jó, hogy teszed a közvéleménykutatás közösségi finanszírozást?
2: Nem
3: jön ide Bohár.
0: Csak benne
2: ő
0: van a
2: azt a számot akarja hallani.
0: Elkezdi a srácot. Azt mondtam Rágazozson Sámmal, hogy egy haverjával együtt fog elemző műsorokat tartani.
3: Borosbánk. Boros.
0: Így van.
3: Borosbánk.
2: Adj engem békén.
0: De a...
2: Szállj le róla.
0: Hát ez csak véletlen volt. De azt kell mondjam nektek, hogy értem, amit mondasz, és nagyon sok pénz van a Fidesznél, hogy 4 évig kitart, biztos, mert azért GDP arányos pénzek vannak, ám bár nem tudom, milyen jól fog dolgozni a vagyonvisszaszerzés, vagyonvédelmi hivatal, ez majd meg az ügyészség.
2: Annyira nem tud jól.
0: Annyira nem tud jól dolgozni. 10%-ról
2: beszélünk,
0: de,
2: amiről ők is.
0: De hát akkor... azt kell, hogy mondjam neked, hogy abban meg neki van igaza, hogy a volt magyar nemzetesek, meg a volt válaszonline-osok, amikor még akkor más volt a nevük, ugye, ők bebizonyították, hogy megélnek úgy a piacon, hogy Szlovákiában nyomni az újságot, ami az ország szégyene, ha vele gondolsz.
2: Persze.
0: És ebből megéltek a piacról, tehát ők oda mentek az asztalhoz, és el tudták játszani. Ezek a fiúk nem bírják el játszani, mert nem újságírók szerintem.
3: Mi a produktum? De, mi a termék?
2: Még egyszer, Léci, akkor hadd futtassak neki. Mert azt a részét, hogy a Fidesz eltartja őket, azt hagyjuk.
0: Ez így van.
2: Én azt mondom, és a deákőiknak a kattintás számából következik, hogy van egy nagyon széles réteg, még mindig, amely úgy fogyasztja a fideszes tartalmakat, hogy számukra az a valóság. Én ezt mondom, és a Mrázágosnak Sámueltől az az elvárásuk, hogy ő, mint diplomás közvéleménykutató, így van, hogy ő minden héten megmérje azt, hogy a Tisza egyre rosszabb.
0: A tegnapi kérdésre.
2: A Fidesz
3: Tamás, a közvéleménykutatás baromi drága műfaj. Ő nem fogja tudni minden héten közösségi finanszírozást. Ezt próbálom fél órája kiszedni belőle, hogy mi a termék. Az, hogy beszélgetnek a Borosbánk Leventével ketten, az semmi. Az nulla, abban nem lehet megélni. Közvéleménykutatás meg drága műfaj.
2: Tudod, mennyi a közvéleménykutatás, hogy bemondod egy kamerába, hogy megmértük, és... De nagyjából ennyi. Hát, ha
3: ebből, ergo szakmai jog leírták magukat, innen
2: mondta,
3: indultunk.
2: Nem hittem a saját számaimnak.
3: Pörög a saját izé közül.
2: Nem hittem a saját számaimnak. Ő mondja, hogy nem csak hittem a saját számaimnak.
0: Akkor meg igazad, akkor meg belegondoltam.
2: Semmit nem ér a munkája.
0: Sesták versus a másik miniszter úr.
3: Innen indultunk, szakmailag leírták magukat.
0: Az egyiket odadobták a koncnak, a másikból pedig csinálnak egy hőst, aki megbújik a várban, amit most parlamentnek hívunk, és küzd a Fideszért és a magyar nemzet jövőjéért. Ezért tették hőssé, hogy eladhassák annak az 1,4 millió embernek a meleg szellentet.
3: Én sok csúnya dolgot képes vagyok a Mrázágoston Sámuelről gondolni, de az, hogy hasra ütve kiülne, és azt mondaná, hogy megmértük, úgyhogy semmit nem csináltak, és azt mondja, hogy ez is, ez van, azt még róla se feltételezem. Ergo mi a termék?
2: Ez. Ez, hogy a számunkra hiteles közvéleménykutató...
3: Most mondtam el.
2: De István, nem kell mögéd, de hány olyan cikket olvastál őszintén a kampány alatt, hogy valaki leírta, és aztán grafikonokkal levezette azt, hogy egyébként volt 2-3. Na most a Mrázágoston Sámuel annyit csinál, hogy csinálnak mondjuk egy telefonos, vagy egy online közvéleménykutatás, könyörgöm. Uh-huh. És utána a módszert annal megjátszogatnak, és az megvan fillérekből. Őszintén.
3: Uh-huh.
2: A fideszes szavazók szavaznak, ön is úgy érzi, hogy rossz irányba halad az ország?
0: Hogyne.
2: Igen. Kihozza, és az ember csak, tehát az a tábor csak ennyit akar hallani, hogy Mrázágoston mondja azt, hogy gyengül a Tisza, erősödik a Fidesz, pont.
3: És ezért fognak fizetni közösségi finanszírozásban.
2: Miért ne? Uh-huh. Hogyne?
3: Nem.
0: Azért, ez egy
2: a Boháréknak fizetnek.
3: A szórakoztató bejáratot, trash, és nem kell mögé.
2: Nem, de ők nem így tekintenek rá, hogy szórakoztató bejáratot, trash.
3: De
2: nem így tekintenek a Bohára meg a Deákra.
3: De én azt letoljom, hogy mi reálisan tekintünk rá.
0: Jó, csak van egy nagyon
2: nagy... Jézusom! Most néztem rá az órára. De innen folytatjuk, uram.
3: De hogy folytatjuk innen, Várkonyi Andi.
2: Ja, Várkonyi Andi.
1: Best of adást hallottak.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Best of adás következik. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges van. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Üdvözlöm Önöket, ez itt a Provokatőr csütörtökön, ez az utolsó nap, amikor mi itt politizálni fogunk Fekete Győr Andrással. Szervusz, Momentum,
3: sziasztok.
2: Momentum alapító és Dévényi István.
4: Üdvözlet. Nem tudom, minek voltam az alapítója.
2: Én is ezen kezdtem meg gondolkodni, hogy minek nevezem.
4: A beépített szekrények nevű kollégiumi punkzenekarnak.
2: Ez most halálkom, vagy? Van fönt számotok YouTube-on?
4: Nincs, mert megalakultunk és összevesztünk, hogy milyen zenét játszunk, úgyhogy este feloszlott.
2: Tehát, hogy egyetlen hangot nem ütöttetek le.
4: Ez volt a cél.
2: Úgy nem pendítettétek el.
4: Igen.
2: Csajozás.
3: Jó. Erészünk.
2: Milliárdosok. Mi nem vagyunk fönt a listán, vagy legalábbis mi Istvánnal nem, a Forbes listán. Megjelent a 26-os
3: szolid
2: Forbes top 100 magyar gazdag lista. Te 101-edik vagy, jól tudom?
3: Pont lecsúsztam.
4: Egyik ez a legjobb hely a világon, nem? A 101-edik
2: senki nem bántja. A legtehetősebbek összvagyona már a 13 ezer milliárd, vagyis billió forintot közelíti, melynek több mint felét az első 20 szereplő birtokolja. A lista élén továbbra is Mészáros Lőrinc áll. Vagyongyarapodása drasztikusan lelassult, miközben Gattyán György kiesett a dollármilliárdosok elitjéből. Széles Gábor viszont bekerült. A Forbes szerkesztősége külön NER skálán elemezte a szereplőket. A 23 közvetlen hatalom közeli milliárdos összesített vagyona több mint háromszorosa a 22 piaci alapon meggazdagodott self-made üzletemberének. Wow, wow, wow, provokatív állításunk pedig.
4: A bonyolult volt ez, amit előadtam.
2: Micsoda?
4: Mi ez a NER skála?
2: NER skála. Uh-huh. 23.
4: Ja, hogy ráfeltették.
2: Közvetlen hatalom közeli néztem. Milliárdos. Aha. Összesített vagyona az 4874 milliárd forint. Ez több mint a háromszorosa a 22 piaci alapon meggazdagodott self-made üzletembernek.
4: Hát akkor az a állításunk, hogy a piaci alapon milliárdossá lett magyarok ócska béna lúzerek.
2: Vagy aztán eljön az ő ideig.
3: Voltak eddig 16 évig, ugye? Igen. És most új világ.
2: Tehát a NER skála 3 az egy arányú tőke túlsúlyban van a piaci szereplőkkel.
4: Kicsit túltolták ezt a nemzeti oligarchia létrehozást, nem? Még milyen szép elmélet volt, amikor előadták, hogy milyen kell a nemzeti nagy tőke, mert itthon marad a pénz, magyar embereknek fog munkát adni, és az addigi szocialista liberális kormányzással szemben a magyar vállalkozásokat fogja támogatni, és egyébként így elméletileg az, hogy legyen egy ilyen úgymond magyar előny a gazdaságban, miért ne? Tehát, hogy ez egyébként nem csak Magyarország, nem ilyen, ami van itt, az csak Magyarországon volt, de maga az elf, hogy a hazait kell támogatni, és a hazait előnybe hozni, a hazait, azt azért mindenhol látjuk, nem? Tehát minden normális országnál, ahol normális szinten kezelik ezt. Mondjuk a olasz rendőrség Alfa Romeo-kkal jár, és akkor a francia meg nem Volkswagen-nel, remélem legalábbis, nem? Ellenben a német autópályán remek ilyen Porsche rendőrautókat lehet látni. Szóval, hogy ezek tök természetes dolgok, egy bizonyos szintig, de hát ebbe, amit mondasz, hogy ez a háromszoros tőkefelhalmozási arány azt mutatja, hogy ebbe is gátlástalanok voltak, és amikor a ki is mondta a nemzeti oligarchiánál, amit korrupciónak neveznek, az a rendszer alapja.
3: Lánci András.
4: Ja, az idősebb Lánci. Igen, a Corvinus rektora valóban. Hogy akkor azt az ember, hogy kicsit rácsodálkozott, amikor ez így elhangzott, hogy most mi ez egy ilyen nyílt, vagy őszinte beismerés, vagy és akkor még próbáltam is, én is úgy értelmezni, hogy nem arra gondolt, hanem arra gondolt, hogy amit mi korrupciónak gondolunk, az valójában nem az, hanem ennek a pozitív gazdasági tevékenységnek a rossz megnevezése. De nem. Ez korrupció volt. Ez itt szintiszta korrupció volt.
3: Semmi más nem volt.
4: Semmi ízé volt. Humbug.
3: Éles látás. Annyi,
2: hogy egyébként ez csak kiegészítés, mert félreértető, tehát a Forbes nem teszi ennél skálát külön, hanem ezt az újságírók tették meg, akik leközölték ezt, és akkor a saját
4: elemzéseikkel.
2: Igen, direkt 35K monitor, 24 pontú anyag.
3: Ezzel együtt nekünk nem kell visszafogottnak lennünk. Tehát, hogy ez az egész nemzeti oligarchia, ez nyilván ott bukott meg, hogy nincs olyan szereplője tulajdonképpen, ami képes volt a magyar piacokon túlra és értéket előállítani. Ugye ezek a vállalkozások, ezek mindegy szálig tulajdonképpen. A magyar állam csecsein lógva és ahhoz függve és kapcsolódva tudtak fennmaradni. Nyilván a Mészáros Birodalom az ez egy érdekes kérdés, ugye ez a Lölőnek a kiállása, ugye tükör előtt elmondta legalább 20-szor ezt a beszédet, ugye kiállt, és akkor elmondta, hogy ő nem is tudom, 200 ezer munkavállalónakat közvetlenül munkált. Az egy másik történet egyébként, de mondjuk a második, meg a harmadik a listán Csányi Sándor, Felcsuti Zsolt, milliárdosok, ugye az nyilván az OTP, az most már a profitjának a többségét egyébként külföldi területeken szerzi. Most a Baltikumban is vettek bankokat, és Felcsuti Zsolt 98%-ban külföldre, 50 országba szállít különböző ilyen háztartási anyagokat, alapanyagokat. Mm. Na, szóval itt megbukott szerintem ez a nemzeti oligarchia történet, meg ott bukott még meg, hogyha megnézitek a Opus Globálnak, ugye a Mészáros Lőrinc társaság, részvénytársaságának a részvényértékét az 50%-kal esett és zuhant, és bóvli kategóriába került egyébként hitelminősítők által, egyébként a legtöbb tehát Szíj Lászlónak ugye a Duna aszfaltja és bóvli kategóriába kerültek ezek a részvények. Szóval, hogy nyilván rendszerváltás van, ezek a cégek, ezek a szereplők, ezek ugye büntető eljárások elé nézhetnek, és reméljük nézni is fognak. Úgyhogy ennek az eredményeit látjuk a tőzsdén.
2: Mit kellene kezdeni ezzel a mérhetetlen vagyonnal? Egyáltalán ez a vagyonadó, amiről még hétvégén beszélt vidéken Magyar Péter, ez megoldást jelente erre a problémára, általános nettó vagyonadó. Európában egyébként megnéztem, mindössze 3 OECD ország alkalmazza a teljes nettó vagyonra. Svájc, Norvégia és Spanyolország, utóbbi 2 szolidaritási adóként. Franciaországban van ingatlan vagyonadó, Belgiumban értékpapírszámlaadó, Olaszországban a külföldi eszközök adója működik, illetve az USA-ban vagy Dél-Koreában az elit vagyonát a generációváltásnál sarcolják meg 40-50%-os kulcsokkal. De régi időkben volt olyan, hogy mondjuk vagyonlimit, vagy vagyonsapka, és akkor ami a fölött van, az szépen az állam fogja és viszi. Mondjuk nyilván az a fölötti vagyont azt külföldre menekíteni az illető. Ez Magyarországon is talán megoldható. Szóval mit kellene nekünk ezzel kezdeni, mert ez egy rettentően populista törekvés volt mindig is a politikában, hogy akkor a túlzottan vagyonosokat, azokat igenis sarcoljuk meg. Szerintetek hol kell meghúzni a határt? Érdemes ebbe beleállni? Úgy tűnik, hogy Magyar Péterék beleállnak, de lehet, hogy majd csak óvatosan.
4: Nem de tudom. Az a baj, hogy itt most így nem mosódik össze, de mégis egy kicsit összemosódik pont ez a piaci alapú, meg nem piaci alapú vagyon. Miközben egyébként amikor a piaci alapú vagyonokra gondolunk, és nem csak Magyarországon, mert hát kispályás játékosok. Mészáros Lőrinc már majdnem nem kispályás játékos, de hát ugye ő tudjuk, hogy ő nem piaci alapú. A világ szinten tényleg olyan vagyonok vannak, ami értelmezhetetlen, de mit kezdesz ezzel, hogyha valaki ezt tehát most úgymond tisztességesen hozta össze, vagy tudom, a Facebook alapján.
2: Hát amit itt összehoztak, ez a NERSZ-skála.
4: Meg most lehetne sorolni.
2: 22 self-made.
4: De a piaci alapú vagyonokkal mit kezdesz? Miért mondod azt, hogy tehát egyszerűen kitalált valamit egy ember, és mondjuk egész életében dolgozik rajta, és folyamatosan fejleszti, és ott van, és nő, és melózik rajta, és egyre nagyobb a vagyon, akkor azt mondod neki egyszer csak, hogy állj. Miközben a bennem valahol nagyon mélyen lapuló, eddig ismeretlen kommunista meg azt mondja, hogy ez tök marhaság, hogy így vannak elosztva a javak, mert tényleg marhaság, nem? Tehát, hogy ennyi pénzből meg, tehát csak ez tudom, hogy ez már nagyon izé naív, de közben van bennem egy ilyen zsikeri gondolat, hogyha egy embernek van, mint Mészáros Lőrincnek 1800 milliárd forintja, annyi nincs, a forintnyinak tűnő vagyona, mert ugye nem tudjuk, hogy pontosan mennyi a vagyona, abból mennyi minden, csak a feléből mennyi minden jót lehetne csinálni. De ez már ilyen 17 évesen az ember, amikor anarchista meg baloldali, azt mégis előjön az ember, vagy legalábbis bennem ez így előjön. De mit tudsz kezdeni? Tehát hogy nekem erre nincs, vagy a világnak sincs erre jó megoldása, nem? Tehát nem láttunk jó megoldást.
3: Hát ugye ez a feladvány az NVVH előtt többek között, és már Ligeti Miklós is a meghallgatásán valami olyasmit mondott, hogy ha jól emlékszem, hogyha már a 10%-át az ellopott közpénzeknek vagy közvagyonnak vissza tudják szerezni, akkor ő már azzal elégedett. És 10%-a az már valami 3000 milliárd forintnak felel meg ahhoz az összeghez képest, amit állítólag a korrupciókutatók szerint kicsorgattak és kifolyattak az államkasszából oligarcháknak.
2: De hogy egyáltalán csak 10%, amire rá lehet mutatni, hogy ez ténylegesen ellopott.
3: De hogy nem szerintem van 100%, amire rálátásnak a 10%-át nemzetközi sztenderdek szerint, mert nyilván máshol is voltak rendszerváltások, meg máshol is létezett korrupció, meg oligarchia, ott ennyit tudtak kb. Ez egy ilyen ökölszabály behozni. Most nyilván én drukkolok annak, hogy az NVVH-nél hatékonyabb legyen jóval, de hogy innen indulunk, de ez is mocsok sok pénz, hogyha azt a 3000 milliárd forintot be tudják hozni. Nem tudom, ennyibe került volna az olimpia szervezés pont 2000, mikor 24-re.
4: Régi szép idők,
3: igen, szóval...
2: Úgy érzem, ez mélyre ment.
3: Szóval, hogy ez... Hát a Orbánéknak persze, hogy ezt elvettük tőlük. Szóval, hogy...
2: Micsoda? Tehát akkor mégiscsak államgyilkosok vagytok?
3: Hát azt a korrupciós lehetőséget, a történelmi korrupciós lehetőséget, azt elvettük tőlük, persze. Úgyhogy szerintem ez
4: annyi év után megszületett a beismerés.
3: Ez szerintem az egyik része, bocsánat, hogy vannak ezek ez a mennyi szerezhető vissza, és ugye itt büntető jogi tényállásokról fogunk majd beszélni, meg vagyon elkobzás, vagyon zár alá vétele és társai. És a vagyonadó az pedig egy közteherviselési elv vagy tétel tud lenni. Amikor te azt mondod, hogy most piaci szereplő önszorgalomból, saját teljesítményéből megcsinált egy baromi jó vállalkozást, nem azt jelenti, hogy elveszik tőle ezt a vagyont, hanem azt jelenti, hogy abból be kell fizetni az államnak picit többet, mert ő rengeteget meg tudott termelni. Bolyár Gábor mindig azt mondja egyébként, ugye Graphisoftnak a korábbi alapítója, azóta ő is eladta, hogy ő örülne progresszív személyjövedelem adózásnak, ő arról szeretne sokat fizetni, sokan mondják többen, de cserébe azt is szeretné látni, hogy abból épül-szépül az ország. Ugye ezt eddig nem látták, hogy az adózási morál nem hiába volt a békafeneke alatt, de hogyha Tiszának sikerül azt a világot megteremtenie, hogy a közpénzekből ténylegesen fejlődik az ország, magasabb fizetések tanároknak, gyorsabb vonatok és sorolhatnám, akkor az adózási morál is nőni fog, és a milliárdosok is azt mondják, hogy ebbe amúgy szívesen adok. A sesztáknak nem, tudod? Tehát, hogy amiről beszéltünk ugye a tegnapi adásban, sesztáknak nem, szívesen.
4: Láttam egy dán dokumentumfilmet az adózásról, és a dánok készítették,
2: azt gondolom, sem természetesen.
4: Nem volt valami kamu, de tényleg nem volt az, hogy arról szólt a dokumentumfilm, hogy a dánok szeretnek adózni, és ez nem a dán adóhivatalnak volt ilyen promóciós műsora, hanem hogy tényleg is, és hasonló volt az elv, hogy azt mondták, hogy hát ha én minél többet adózom, az egyben azt jelenti, hogy többet is keresek, és hogy olyan szinten látják azt, hogy a befizetett adójukból mi születik meg, hogy mire fordítják, hogy a év végén kapnak egy ilyen kimutatást, hogy a helyi önkormányzat ebből vett ezt, azt, amaszt, erre ment, arra ment, arra ment a pénz, és elégedettek ezzel a szisztémával. Nyilván ez egy bonyolultabb a dolog, meg bonyolultabb
2: is volt tömegközlekedés, ha jól tudom, akkor ingyen van az oktatás,
4: de
2: az
4: egészség. De hogy az elv, de mi soha nem leszünk sajnos Dánia, de hogy azért létezik ez, és valamilyen szinten azért el lehet ebbe az irányba mozdulni, meg remélem, hogy lesz is valami, de ez nem megoldás még mindig arra, hogy mit kezdesz a mészáros meg a felcsuti vagyonnal, talán az megoldás lehet csak ezeket a pénzeket is visszaszedni, mert ugye volt ez a 30 ezer milliárdos pénz, vagy korrupciós pénz, és legyen annyi, ezt úgyse tudjuk kimutatni, valóban több szervezet is dolgozott rajta, és 20 000-30 000 milliárd forint körüli összegre teszik azt, ami a NER alatt alkotmányos költségként úgymond ugye elvesztette közpénz jellegét, és ilyen korrupciós pénz ide-oda, amoda, meg tőkealapok. Hogy ebből hogy tudsz visszahozni, és hogy itt van ez a épül-szépül rész, hogy amikor ugye például itt tudom, azt mondják, hogy 100 milliárd forintba került valami, akkor nem lett a 100 milliárd ellopva, csak a túlárazott rész lett ellopva, ami mondjuk 40 milliárd, az is baromi sok, de akkor az abból tudsz valamennyit visszahozni, de mondjuk, hogyha azokat is utána ide-oda beforgatták, vagy vettek, tehát hogy baromi nehéz lesz, én továbbra is nagyon szurkolok, csak tényleg én azt gondolom, hogy nekünk meg az a felelősségünk újságíróknak, hogy hát a második rendszerváltásnak a kevésbé a napfényes oldaláról is beszélni kell, hogy nem fog menni ripsz-ropsz, meg nem fogják hónap Orbán Viktor börtönbe zárni, mert, és tudom, hogy ilyenkor nem népszerű az ember, de hát ezt muszáj elmondani, és Bolyár Gáborról még annyit, hogy ha már egy említettet, én készítettem vele néhány évvel ezelőtt egy nagy interjút, és arról beszélt, hogy a cégétől annak idején többen is elmentek a Fidesz kormány megalakulása után az állami szférában, mert magasabb fizetést ajánlottak nekik, meg egyszerűen olyan volt, hát, amit mondtak, hogy olyan volt a perspektíva, hogy ez tök izgalmas feladat, és vágjunk bele. Én annak idején egyébként ezért mentem az MT-hez, mert hasonlókat mondtak, és azt mondta, hogy utána elég gyorsan jöttek vissza az emberek, mert azt mondta, hogy amikor valamire az állam, és ráadásul úgy, mint a NER rátelepszik a piaci szférám, akkor azt megfojtja. Nem lehet értelmesen dolgozni, nem lehet ötletelni, nincs innováció, és nincs teljesítménykényszer.
2: Hát ez az.
4: És hogyha valaki szívvel, lélekkel űzi a hivatását, és bekerül egy ilyen rendszerbe, akkor azt érzi, hogy teljesen feleslegesen van ott. Nincs motiválva, és ha valamit jól csinál, az se jó, ha nem csinál semmit, az is jó. És jöttek vissza az emberek az állami szférából.
2: Ugye a skandináv modellnek az a lényege, hogy örömmel, hát nem örömmel, de azt gondolom, hogy van egy ilyen beletörődés, egy derűs beletörődés a polgárok részéről, hogy akár az adójuk, a bruttó adójuknak 50-55%-et is elveszik, ami tényleg nagyon sok.
4: Biztos van rá egy négy betűs szavuk. Igen. A boldog adózás.
2: És mind magához, amit tudom.
4: Swanley.
2: És de ezért ugye kapnak valamit cserébe. Ezt a magyar állam is meghúzhatta volna, ha a közszolgáltatásokra tényleg többet költenek. Tehát ha látjuk, hogy az egészségügy, az oktatás rendben van, akkor lehet, hogy lenyelte volna még így a gazdasági problémák ellenére is a korrupciót, egyébként a magyar társadalom. Ott egyrészt egyébként nagyon alacsony a korrupció, már mint a skandinávoknál. Másrészt ők belemennek abba a dealbe, hogy oké, sokat adózom, de cserébe biztonságban vagyok. Egyrészt ugye magasak a bérek, tehát jól meg lehet azért élni abból a 45%-nyi bruttó adóból is, de tudja azt, ami szerintem egy hihetetlen és fantasztikus újítás, ez évszázados, hogy cserébe, ha kirúgják a munkahelyéről, akkor egy olyan szociális háló van alatta, olyan átképzési rendszer, olyan munkanélküli segély, amivel biztonságban lébet szólhat akár egy-másfél évig is. Nincs rajta nyomás, hogy basszus, van még két hónapnyi tartalékom. És nagyon gyorsan melót kell találnom, mert akkor fogsz beleugrani egy olyan munkahelybe, amiről az István is beszélt, hogy hát lehet, hogy jól fizet, de nem fogom jól érezni magam. Itt meg megtalálhatod, van rá időd, és segítenek is, vagy akár elkezdhetsz egy képzést is. Tehát ez óriási különbség. Itt a vagyoni egyenlőtlenségeknél még a morális tűrés határ az, ami szerintem nagyon izgalmas, amit én külön vizsgáltatnék Magyarországon, de ha valaki megtette, akkor elnézést, nyugodtan belinkelhetje, elolvasnám. Mert hogy mit hallgattam én különböző influencerektől, még emlékeztek ezek a luxus feleségek, meg hasonló ilyen néphergelő műsoroknál, hogy na, aztán most kapára, kaszára, és akkor a nép ezt már nem tűri el, meg most jön a gazdasági válság, a Covid idején sokan elveszítették az állásukat, és akkor bedőltek a KKV-k, és akkor majd meglátják a gazdagokat, és nekik mennek, rohadtul nem történt meg. Rohadtul nem történt meg.
3: Már nem a nekik menni?
4: Viszont szünetet kell tartanunk, meg kicsúszunk az időből.
2: Oké, okay. Jó. Mert hogy a komment falon.
3: Hát, szavazó főkékben meg kétharmados győzelem.
2: Jó, azt nem tudjuk, hogy miért. Jó, szünet, innen folytatjuk.
1: Best of adást hallottak.

mégis mindegy.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Kisvárdán folytatta országjárását a kormányfő, március végéig kell rendezni a jogszabályi hátteret az egységes fővárosi parkolás bevezetéséhez. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Teljesen felesleges vagy túlárazott beruházások valósultak meg Kisvárdán, mondta Magyar Péter országjárása Szabolcsi állomásán. A miniszterelnök szerint ezek a beruházások valódi gazdasági fellendülést a térségben nem hoztak, valódi munkahelyeket nem teremtettek, de valakik ezekből mind jól jártak. A kormányfő szerint az utóbbi években Kisvárdára és a szűk környékére sok 10 milliárd adófizetői forint érkezett, és ezt az óriási összeget nagyon rosszul, leginkább saját magukra költötték el a neres oligarchák. Üdvözlik a nemzeti kisebbségek oktatási jogainak bővítését a kárpátaljai magyar szervezetek. Tegnap került az ukrán parlament elé az a törvényjavaslat, ami megerősíti a magyar anyanyelvi oktatás és az oktatási intézményhálózat jogi garanciáit. Orbán Anita külügyminiszter arra hívta fel a figyelmet, hogy a jogszabály benyújtását kétoldalú magyar-ukrán egyeztetések és a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel folytatott konzultációk előzték meg. A törvényjavaslatról várhatóan még októberben dönt az ukrán parlament. Március végéig kell rendezni a jogszabályi hátteret az egységes fővárosi parkolási rendszer bevezetéséhez, közölte Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. A kormány és a főváros megállapodása értelmében a kerületektől a fővároshoz kerül a parkolás üzemeltetése és bevétele, amit kizárólag útfelújításokra fordítanak majd. A döntésről rendkívüli közgyűlésen szavaznak a képviselők. Lezárult a közmédia jövőjéről indított szakmai egyeztetés. A beérkezett beadványok a legfontosabb feladatnak, a közönség bizalmának megerősítését jelölték meg, valamint kiemelték a többi közt a szerkesztői függetlenséget, a hiteles és modern tájékoztatást, tartalomgyártást. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium közleményében célként jelölte meg, hogy a közmédia vezérigazgatói pályázatán a jelöltek a megfogalmazott javaslatokra is térjenek ki. Az új vezetés pedig ezek ismeretében alakíthassa ki az intézmény stratégiáját. Egyre több középiskola csatlakozik a tiltakozó mozgalomhoz Franciaországban. A demonstrációk országszerte már az intézmények negyedét érintik. A diákok elsősorban az eszköz- és tanárhiány csökkentését követelik. A tüntetések két hete tartanak. Az állami középiskolákhoz több katolikus magángimnázium és 30 egyetemi kar is csatlakozott. A fiatalok egyre többször összecsapnak a rendőrökkel. Holnap is marad a napos, száraz idő, fátyol felhők a Dunántúl nyugati részén és északkeleten zavarhatják a napsütést. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk. Vasárnap is marad a kellemes őszi idő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: A borműsort hallják itt a Spirit FM-en, ráadásul aranyérmes borokról fogunk szólni a következő percekben. Róna Jégon vagyok, jó napot kívánok! Somodi Sörmös Eszter szerkeszti a mai adást is, és a veszprémi érseki pincészethez látogatunk el, ahol Benes Antal a borász, és itt van velünk a vonalban már. Jó napot kívánok!
3: Üdvözlöm, és üdvözlöm a hallgatókat is!
2: Két arany meg egy ezüstérem Bécsből a nemzetközi borversenyről, gratulálok először is. Másfelől meg meséljen ezekről a remek borokról.
3: Nagyon köszönöm szépen, megköszönjük a csapat nevében. Ausztriában az AWC Viennán szoktunk minden egyes évben küldeni borokat, és idén is küldtünk három fajta bort, a 1277 nevezetű prémium kategóriás borunkból a Rajnai Rieslinget, 2024-ből ami aranyérmet kapott, a 2025-ös Sauvignon Blanc, az alap Sauvignon Blancunk szinte aranyérmet kapott, és hát kapott az alap Rajnai Rieslingünk is egy ezüstérmet. Hát nyilván nagyon boldogok vagyunk, hogy a nemzetközi versenyen, akár itt a szomszédságban, ahol azért a Rajnai Riesling azért elég egy magasan szinten képviselik ezt a Rieslinget, ugye Vakhóra értem, és hogy azt, hogy ilyen jól meg tudtuk állni a helyünket, ennek kifejezetten örültünk.
2: Eljutottunk oda, hogy Vakhó egyfajta mérce, egy szint, amit ha megugrunk, akkor jók vagyunk?
3: Én azt gondolom, hogy összességében igen, inkább nekem iskola példa Vakhó, mert nyilván rengeteget voltam ott, meg hát a másik nagy hatalom a Rajnai Rieslingben, ugye Mózel, Németország és Fálc, a két nagy borvidék, de azt gondolom, hogy ha megütjük azt a szintet, akkor igen, be tudunk lépni abba a ringbe, ahol tudunk egy ország és Fálc, a két nagy borvidék, de azt gondolom, hogy ha megütjük

0: olyan jó minőségű szőlőt tudjunk termeszteni, de hogyha nagyon jó minőségű szőlőnk van, és van hozzá megfelelő tudásunk és tapasztalatunk, nyilván nekem mind nemzetközi, mint itthoni, ugye a Panohalmi apátsággal, ahol voltam gyakorlaton, van egy olyan tudás, amit próbálunk mindig fejleszgetni, mindig kiszolgatni, hogy minél jobb alap és teteje, vagy egyszer prémium kategóriás rajnalizinket csináljunk. Ha ezek megvannak, akkor szerintem jó irányba haladunk, hogy megütjük azt a nemzetközi szintet, ami kell egy rajnalizingnél.
1: Ezek a tételek, ezek kereskedelmi forgalomban is kaphatók? Tehát nem ilyen egészen ritka, különleges darabok, amiket kifejezetten versenyekre tartogattak kis darab számban?
0: Nem, abszolút kereskedelmi forgalom. Nyilván nem mondjuk ide a legnagyobb egyik fekete és fehér logó szín nagy kereskedelmi cégnél vagyunk mi, ami egyik legnagyobb, meg nagyon sok boltja van Magyarországon, ezeket mindig megkaphatod, de alapvetően mi webshopunkon is, az érsekipincészet.hu-n meg lehet ezeket vásárolni. A tetejéből kevés van, meg nyilván egy kis 7 hektáros birtok rendelkezünk, ugye Mincent Kálán, ahol 2 hektár rajnerizünk van, ebből nincsen olyan hűdesok, meg hát nem minden évben tudjuk elkészíteni, de hogyha van, akkor az egy kis palaszámú, de a középső rajnerizünkünk, abban azért van mennyiség, és abból az minden évben készítünk elég nagyobb mennyiséget már.
1: Gondolom elkezdődött, ha éppen nem fejeződött már be a szüret, milyen volt az idei év?
0: Fú, hát kemény, és vége van. Inkább az benne a legfurább, hogy szeptember végét írunk, és végeztünk a szürettel, pont a mai nap résejük ki a vörösöket. Kevesebb, mint egy hónap alatt végeztünk a szürettel. Augusztus 24-én indítottuk el, és szeptember 17-én végeztünk is a szürettel. Nagyon gyors volt, szinte azt gondolom, hogy a 24-nél sokkal rosszabb évjárat volt, itt inkább azt mondom, hogy a melegség miatt, mert annyira a második hőkupolánál, hogy most szokták ezt mondani, ezt a nagy meleget, annyira meleg volt, hogy elkezdtek égni a savak augusztus végére. Nagyon gyorsan kellett kapkodnunk, hogy egyetlen legyen, tudjunk savra szüretelni, és utána pedig tudjunk rendes alkoholra, cukorra szüretelni, hogy egy megfelelő íz is legyen maga a végső borban. Gyors volt, pikpak leszületeltünk 500 mázsát, szóval patogos.
1: Igen, ez így keménynek hangzik, de hát azt sem gondoltuk soha, hogy egyszer egy versenyfutássá válik a természettel egy szüret. Tehát én emlékszem arra, hogy ezek a szeptemberek, ezek ilyen hűvös, nyírkos reggelek voltak, némi kis párás napsütés, az pont jó volt a szőlőnek még a végére. Hát ez most a mai napon is, meg ezekben a napokban is, hát nyári meleg van.
0: Abszolút, nagyon, és még most is nagyon jó idő van, és 24 fokok, és még az elkövetkező két hétben vénaszoknyara lesz, és azt gondoltuk, hogy még rajnerizlinget most kezdjük el szedni. Hát át kell gondolni gyakorlatilag mind szőlészeti technológiában, itt a zöld munkákat, hogy nincsen 100 napja a szőlőnek megérni. És ha idén még nem fog leesni az a minimum 200-300 mm, ami hiányzik az évből, akkor ez még rosszabb lesz jövőre. Szóval itt nagyon-nagyon el kell gondolkodni a vízhasználattal, hogyan gyűjtjük az esőt, ha egyáltalán lesz eső. Nagyon sok mindent át kell gondolkodni a következő évben, hogy lehet, hogy kevesebb szőlőt kell termesztenünk, és kevesebb bort kell készíteni, ami most lehet, hogy nem is hátrány, mivel kicsit a fogyasztás az eléggé lejjebb esett az elmúlt pár évben. Sok-sok gondolkodás lesz itt a téren, a karácsonyra, hogy hogyan indítsuk el a következő évet.
1: Kapott feladatot, de hát az eddigieket milyen szépen teljesítette, ugye azért hívtuk, mert 2 arany, 1 ezüst, gratulálunk hozzá.
0: Nagyon köszönjük szépen, próbálkozunk ugyanúgy finom borokat
1: készíteni. Benes Antal, a veszprémi érseki pincészet főborásza. Köszönöm szépen.
0: Én köszönöm, viszont hallásra.

0: Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: A borműsor Fridman János borásszal folytatjuk, aki a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának is elnöke. Elnök úr, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok én is mindenkinek!
1: Itt van egy időpont, október 1-től ismét benyújthatók a borszőlő telepítési engedély kérelmek. Szerintem egy szakember pontosan tudja ennek a folyamatnak a lényegét, de azért nem árt, hogyha így a rádióban ismerteti is velünk.
2: Igen, kétféleképpen lehet Magyarországon szőlőt telepíteni engedéllyel. Az egyik az, amikor telepítési jog keletkezik kivágás és egyéb útján. Ez az 1%, ami most lehet kérni engedélyeztetni, ez az 1%-os növekmény, ami a magyar szőlőteletek 1%-ával lehet növelni a teleteket. Ez a keret évente 563 hektár, és ezt most lehet kérni október végig, de mivel most két nappal meg van hosszabbítva, azért, mert munkaszüneti nap is kerül bele, úgyhogy november 2-ig lehet kérelmezni ezt a szőlőt. Itt nem kell, hogy előtte szőlőt vágjon ki valaki, ez egy uniós növekedési lehetőség.
1: Közben meg éppen arról beszélgettünk az előző alkalommal Benes Antallal, aki a veszprémi érseki pincészet főborásza, hogy hát lehet, hogy kevesebb szőlőt kellene termeszteni, mert hogy hát egyrészt ugye borra is kevesebb igény van, meg hát a körülmények is egyre rosszabbak.
2: Hát ezt nehéz megítélni, úgy gondolom, mindenkinek a termelőnek, aki még aki szőlővel foglalkozik, vagy akarsz foglalkozni szőlővel, neki kell eldönteni, de azt azért látni kell a határban, hogy egyetlen szinte zöld növény a szőlő, úgyhogy ezt a klímát még viszonylag a szőlő bírja. Természetesen a világpiacon a fogyás valószínű, ugye láthatóan visszaesett, de úgy gondolom, ez mindenkinek egyéni döntésének kell lenni. Nem sokan szokták kérni utóbbi években az 1% növekedést, úgyhogy valószínű nem fog igaz, több helyen vágnak ki szőlőt inkább, mint telepítenek. Ez úgy gondolom, ma Magyarországon az idén termett szőlő mennyiség maximum ellátja a magyar piacot.
1: Viszont az is tény, ugye, ha jól tudom én ezt, hogy csak olyan helyre adhat ki a hegybíró telepítési engedélyt, ami eleve egy borszőlő termőhelynek van minősítve.
2: Igen, a szőlőkateszterre benne kell neki lenni. Itt ugyebár kell egy talajvizsgálatot végeztetni a termelőnek, akkor lehet csak ugyebár 1500 négyzetméterig nem szükséges, de a fölött szükséges egy talajvédelmi terv készíteni a termelőnek, és akkor, ha megkapja az engedélyt, alkalmasnak találtatik a terület szőlőtelepítésre, akkor lehet telepíteni. Mind a két formában meg kell, mind a két engedélynél meg kell vizsgáltatni a területet.
1: Egy másik témát szintén önöktől elorozva, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa szakmai egyeztetésre bocsájtotta a Magyarország vagy magyarországi elnevezés önálló oltalom alatt álló földrajzi jelzésként történő bejegyzésére irányuló kérelmet és termékleírás tervezetet. Ez egy nagyon szigorú, nagyon hivatalos mondat. Igazából arról van szó, hogy ami a miénk, az a miénk legyen, és írjuk is rá.
2: Nem egészen. Itt arról szól a történet, hogy eddig ez nem volt lehetséges, még most sem, de valószínű lehetséges lesz olyan, hogy nem egy bor, a két különböző borvidéken termelt szőlőtből készített bort össze lehet tenni, vagy háromból, vagy négyből, és abból az lesz, hogy Magyarországon Magyarország OSZ lesz, az a pontos definíciója neki. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez főleg az exportőröknek jelent könnyítés, de azt gondolom belföldön is, mert egyre több olyan akár családi vállalkozás is van, ami két-három borvidéken is szőlőt termel, ezt külön kellett leforgalmaznia. OM kategóriában, minőségi prémium kategóriában természetesen továbbra sem lehetséges, de én azt gondolom, hogy ezt már meg kell lépni, de ez kizárólag egyelőre az van a terve, hogy csak Magyarországon lehet így lepalaszkozni, az nem lehetséges. A tervek szerint természetesen most lesz majd itten a közös döntés majd a termelőkkel, borászatokkal, hogy amit kamionba kivisznek, azt ne lehessen ilyen kategóriában magyarországi borként úgy forgalmazni, mert nincs további akkor rálátás.
1: Semmilyen módon nem tudják ellenőrizni, hogy mi lesz aztán azzal. Merre megy a kamion valójában? Október 21-ig várják az észrevételeket. Megindultak?
2: Igen, egyértelműen. Hát jövő héten lesz elnökségülés, ott is lesznek, akik hozzák magukkal azokat az észrevételéket, amiket nekik megtettek, vagy ne adj Isten a sajátjukat. Úgyhogy én azt hiszem, hogy itt ebbe intenzív be fognak kapcsolódni. Itt lesz pró meg kontra, de azt hiszem, hogy több, ami mellette szól, hogy ez meg legyen csinálva egy könnyítés, de mondom, ez szigorúan kell, mert mivel rá van írva, hogy Magyarországi lesz a bor, de ebbe azért jó borokat kell vele tenni, mert magával tudja rántani az egész magyar bort, ezt is tudta nem biztos.
1: Hát ez a felelősség kérdése, bizony. Igen. Na, a végére még egy téma, ami hát rossz hír, tehát egyikből sem lábaltunk még ki, és itt pusztítja a károkozó a szőlőket, és megjelent az újabb, ráadásul, tehát ezt így hallom hirtelenjében, ennek még ráadásul ilyen kedves neve is van. Az a neve ugyanis, hogy pöttyös lámpahordó kabóca. Ez lehetne egy ilyen kis kedves aranyos cukiság, de ehhez képest hát leöli a szőlőt gyakorlatilag a hegyről.
2: Ez nem csak szőlőt károsít, vagy nem csak szőlővel táplálkozik, ez 100 növény van, ami különböző formában poligráfán károsító, 100 növényen tud kárt okozni. Magyarországon mi csak egy helyen azonosították be, ez a fekete pöttyös szárnyaival, úgyhogy bízunk benne, hogy ez nem fog azért olyan kárt okozni, mint az amerikai szőlőkabóca, ami a vektor, ő terjeszti a fitoplazmát. Ez a kártevő, ez maga a szívó hatásával károsítja a növényt, ami azt jelenti tulajdonképpen, hogy ahol táplálkozik, ott ilyen mészharmat keletkezik, és ezen könnyebben megtelepednek a gombák, és fekete penész bevonhatja a leveleket, fűtőket, ezáltal tudja a szőlő termését károsítani. Úgyhogy bízom benne, hogy ez nem okoz akkora kárt, mivel védekezni kell az amerikai szőlőkapóca ellen, és el is ugye bár egy élő dologról beszélünk, úgy gondoljuk, hogy az a védekezés, bízunk benne, hogy elég lesz ez ellen is, ez a kártevő ellen, de mondom, ez 100 féle növényen tud úgymond szaporodni, és táplálkozni, úgyhogy nem hinném, hogy ez kizárólag a szőlőre fog nagy kárt.
1: Igen, ez így nem hangzik jól, mert ezt lehet így is mondani, meg úgy is, hogy lesz itt még mással is baj, nem csak a szőlővel, reméljük, hogy semmivel nem lesz igazán baj, bár elég idegesítően hangzik, hogy megjelent megint egy nem Magyarországon őshonos rovarfaj, amelyik pusztítja a növényzetet. Igen. Hogyha valaki találkozik egy ilyennel, illetve nézzék meg, hogy milyennel, tehát érdemes rákeresni az interneten, akkor jelentse be.
2: Igen, az a kérdés, hogy aki találkozik ezzel a kártevővel, mivel mondtam, hogy csak Bács megyében azonosították a Jóton lakitelek mellett, úgyhogy jelentse be, a Nébik foglalkozik vele, mivel ez ugyebár egy zárlati károsító, úgyhogy ezzel azért foglalkozni kell, bízom benne, hogy nem fognak kárt okozni az egész magyar mezőgazdaság semmelyik részében sem.
1: Így legyen, Fritman János borász, a Egyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm én is.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.
3: Hey, Bo Diddley!

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Folytatjuk a borműsort itt a Spirit FM-en. Egy évvel ezelőtt megkérdeztem a mostani vendégünktől, ugyanígy, mint hogy voltak éppen most is felteszem ezt a kérdést. Minden újszülöttnek minden vicc mindig új. Bozai Zsófia a vendégünk, a Bor és Piac szakmai magazin főszerkesztője, hogy hogyan lehet megítélni azt, hogy melyik Magyarország legszebb szőlőbirtokát. Annyiféle szempont van. Akár a táj meghatározhatja, hogy nekem melyik tetszik a legjobban. Nyilván nem ez az elsődleges szempont, úgyhogy Zsófia, öné a szó.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Így van, idén 15. alkalommal ítéltük oda ezt a díjat három kategóriában. A kérdésére pedig a válasz egy összetett 100 pontos szempontrendszer alapján hozta meg a zsűri a döntését. Úgyhogy tulajdonképpen az ültetvényt vizsgáltuk, a pincét, a borturizmust, a borokat, a kommunikációt és a harmóniát úgy összességében. Tehát ez egy borturisztikai díj, úgyhogy igazán fontos a kommunikáció és a harmónia is, hogy oda megy egy hosszú étvégére egy vendég, akár egy turista, akkor milyen élményeket kap, milyen a közvetlen kapcsolat, hogyan lép a borfogyasztóval interakcióba a borász. Ez erre nagyon-nagyon szép példákat láttunk, úgyhogy minden évben újabb tapasztalatokkal gazdagodik a zsűri is.
1: Közben meg ugye hát azt is látjuk, hogy egyre több olyan borászat működik, amelyik szinte már olyan, mintha a borászat lenne a melléküzemág, és a vendéglátás, az idegenforgalom lenne a fő irány. Nyilván a kettő egymást kiegészíti. Ez itt mennyire jelenik meg? Akár az értékelésben, akár a valóságban.
2: Abszolút, ez nagyon fontos a mi szempontrendszerünkben is, és meg is jelent idén az az érdekes helyzet állt elő, hogy kisbirtok és nagybirtok kategóriában is egy neszmélyi borászat nyert el a díjat. Nagybirtok kategóriában a Hilltop neszmélyi borászat, és náluk például 100 esküvő van egy év alatt, tehát náluk elképesztően fontos az idegenforgalom, és hatalmas éttermük van, szálláshelyük, tehát gyönyörű panoráma, úszómedence, tehát elképesztő attrakciók vannak. És ugyanezt láttuk a kisbirtokoknál is, nem csak Neszmélyen a győztes Lábai Katalinnál, hanem a második helyezett és a harmadik helyezettnél is, tehát a Balatonon a pappincészetnél, náluk például malacot lehet sütni, vagy felnőtteknek mesemondást szerveznek, Frejpincészetnél pedig a sváb hagyományokat őrzik, tangóharmonikázik, a három generációs borászatnak a legfiatalabb tagja, tehát elképesztő a széles a tárháza ezeknek a turisztikai attrakcióknak, amiket mi látunk.
1: Igen, ez most már hozzátartozik, nyilván nem lehet egy lábon állni, mert maga a bor, hát tudjuk erről, elég sokat beszélünk ebben a műsorban, hát botladozik, hogyha már a lábaknál tartunk. A legszebb szőlőbirtok, középbirtok kategóriában, akkor mondom én ezt a borbirtok Pannonhalmáról. A Jászdi pince és a Veszprémi érseki pincészet között meg nem tudtak az ítészek különbséget tenni, úgyhogy megosztott második helyet szereztek. Mennyit számít ez a borászok számára, a birtok tulajdonosai számára egy-egy ilyen díj?
2: Hát rettentő sokat számít nekik ez a díj. Ez egy nagyon, nagyon jó kommunikációs lehetőség számukra is, és most egy évig évjárat megjelölés nélkül használhatják a Magyarország legszebb szőlőbirtoka címet, utána pedig ugye az évjárat megjelölésével, és például a Hilltop neszmélyi borászat 2018-ban már elnyerte egyszer az első díjat, tehát ez is mutatja, hogy mennyire fontos nekik ez a díj, hogy újra neveztek már két évvel ezelőtt. 5 évig ugye nem lehet újra nevezni, miután valaki elnyeri ezt a díjat, de ők már újra próbálkoztak a második éve, és most el is nyerték.
1: Visszatérők voltak. Hogyha valaki kíváncsi arra, hogy hogy néznek ki Magyarországon a legszebb borbirtokok, akkor a Bor és Piac YouTube csatornáján meg is nézheti a róluk készült kisfilmeket. Ez egy ilyen minden egyben, tehát van róluk film, készülnek fotók, ott vannak a díjak, tehát tulajdonképpen a tájékozódás csak rajtunk múlik.
2: Így van, és a weboldalunkon a cikkeket is találhatnak a birtoklátogatásokról, ezt is elég alaposan igyekeztünk szemléltetni, illetve hát a kisfilmekben is a fotók segítségével.
1: Írta az egyik cikkben a lap, hogy új feladat előtt állnak a magyar borágazatok, a fiatalok megszólítása lesz számukra a kulcskérdés. Például az idegenforgalommal, a turizmussal, egy jó kirándulással, egy jó hétvégével a fiatalok megszólíthatók?
2: Igen, azt gondolom, hogy mindenképp valahogyan például az aktív turizmussal nagyon sokan kerékpár kölcsönzésre is biztosítanak lehetőséget, vagy bicikli utak mentén is elég sok borászat elhelyezkedik, akár vízi turizmusra, vagy bakancsos turizmusra gondolunk, tehát abszolút a fiatalok azt gondolom, hogy egy kicsit így az aktivitás révén érhetőek el, vagy akár a fesztiválok, zenei attrakciók révén is.
1: Bizony, az is egyre több van. Akartam mondani, hogy elszaporodott, de ez egyébként így is van. Tehát, hogy amerre megyünk, ugye a Balaton körül egész nyáron mindenfelé, de a tokaiak is nagyon komolyan felzárkóztak ehhez, miközben az ember azt gondolna, hogy Tokaj önmagát adja el, de nem, már az sem. Úgyhogy tessék belekapaszkodni ezekben a lehetőségekbe. Jó borokat kóstolni és jó programokon részt venni. Ez, amiről most itt beszéltünk, ez a 15. Magyarország legszebb szőlőbirtoka díjátadó gála volt. Jön a 16. nyilván. Mi a kihívás most a szőlőbirtokok előtt?
2: Hát nagyon sok kihívás előttük. Most ugye a fitoplazma az egy nagyon komoly betegség, ami érinti a szőlőbirtokokat, illetve az aszályos évjáratok, a szárazság, az öntözésnek az eldöntése, hogy vajon öntöznek-e egy-egy birtokon, vagy nem. A fajta szortiment kialakítása is, az új trendek, hogy minél alacsonyabb alkoholtartalmú borokat keresnek a fogyasztók. Tehát valahol ez sosem áll meg, és ugye most a pezsgő az nagyon, nagyon divatos lett, úgyhogy nálunk a nagybirtok kategóriában a második helyen, ezt még nem is mondtuk el, hogy a Szentpéteri Borpince végzett, akik részben a pezsgőikről nagyon híresek, a kunsági borvidék képviselői, és a Bavarti szőlőbirtok lett a harmadik helyezett, ők pedig Pannonhalmáról érkeztek, és náluk is fantasztikus volt a vendéglátás, ők az ilyen könnyedebb, reduktívabb boraikról is híresek, de igazán komoly vörösborokat is lehet náluk postolni.
1: Pannonhalma milyen szépen szerepelt ebben az évben. De hát az egy gyönyörű vidék is, hogyha gondozzák azt a tájat a saját birtokukon is, akkor az szinte adja magát, akarnám mondani, de ez igazságtalan lenne egy kicsit. Igaz?
2: Hát igen, ez tulajdonképpen minden résztvevőnkről elmondható az idejében.
1: Milyen gyönyörűek ezek a magyarországi tájak. Na, ezekben a videóban, amiket ajánlottam figyelmükbe, erről is meggyőződhetnek, úgyhogy nézzék meg a Bor és Piac YouTube csatornáján az erről szóló videókat, és önnek pedig köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, és ismét beszámolt arról, hogy kik kapták, mely birtokok kapták a legszebb szőlőbirtokdíjat. Bozai Zsófiát hallották, a Bor és Piac szakmai magazin főszerkesztőjét.
2: Nagyon szépen köszönöm én is a meghívást, viszont hallásra.
1: Viszont hallásra. Elköszönök önöktől is, jövő héten jövünk újabb borászatok, újabb borbirtokok híreivel, jó kis borokról is beszámolunk, nyilván lesznek események, amelyek az őszi időszakban ismét egyre többen lesznek így október-novemberben, úgyhogy azt gondolom, hogy érdemes lesz velünk tartani addig is, addig meg egészségükre.
0: A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Támogatott tartalmat hallottak.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A következő műsor termékelhelyezést tartalmaz.
1: Sörös sztorik a 30 éves belga sörözőtől. A mikrofonnál Somoti Solymos Eszter. 30 éves a belga söröző a BEM rakparton, és egy-egy történettel érkezünk itt, és a YouTube csatornánkon is visszahallgathatók ezek a történetek, és a következő történet kapcsán Nánási Zoltánhoz, a tulajdonos alapítóhoz fordulok. Amikor arról beszélünk, hogy valaki belga söröket hoz be, nem hiszem, hogy az csak úgy az égből megtörténhet, nyilván megvan annak a hivatalos útja, módja, hogy képzeljük el, ez aztán milyen úton kerültek be ezek a, és kerülnek be ezek a belga a sörök, annak idején, hogy indult ez?
2: Igen, főleg 95-96-ban nem volt ez annyira egyszerű. Komoly vámhatárokon kellett keresztül jönni, tehát Schengen akkor még gondolatban volt. Úgyhogy az jó dolog, hogy kitaláltuk, hogy legyen egy belga söröző, csak oda belga sör is kell. És elkezdtünk a gondolattal házalni Belgiumba. Akkoriban két nagy volt ugye az Interbrew és a Máz. Elmentünk mind a kettő. A Interbrew-nál az volt a probléma, hogy ők gondolkoztak már a picikét tágabb értelemben is Európában megjelenni, de saját elképzelésük volt a Leffes söröző, meg volt egy másik is, azt most itt nem teszem mi a neve, és nem akartunk ebbe ezek know-how-ba belemenni, hanem saját elképzelés szerint építettük volna meg, és ott álltunk középen. Belga sört nem olyan egyszerű vásárolni, jövedéki termék, meg nem is szolgáltak ki, mert megvoltak a bejáratot utak, a nagykereskedők nem nagyon akartak kiszolgálni, és akkor beküzdöttük magunkat némi segítséggel az Interbrew vezetőségéhez, ahol szimpatikusak voltunk, meg a Mászhoz is elmentünk, mert a Mázzal inkább kezdtünk volna, mert ott voltak nagyon különleges sörök, vagy az ő tulajdonunkban volt néhány különleges, amit kezdtünk volna, de nem nagyon értették, hogy mit akarunk, felajánlották, hogy nincs ez semmi baj, nagyon szimpatikus fiatal emberek vagyunk. Ha eladunk 100 hektár sört, akkor adnak egy sörcsapot. Döbbenten álltunk, hogy van sörcsapunk, tehát nem erről van szó, hanem valami egészen más segítséget várunk, de elutasítottak, és akkor némi nemű kompromisszummal a Interbrew segített. Akkoriban vette meg a Böcsi sörgyárat, és ott nagyon kapcsolatba kerültünk a vezetőséggel, és ők segítettek a vámolásba. Kalandos volt, tehát átléptünk a határon lemenni Böcsre, Böcsről átmenni Miskolcra, Vámhivatalba, ott levámolni, utána visszaszóval voltak kalandok. Ez hozzátartozik még egy nagyon-nagyon érdekes sztori, hogy rá egy 5-10 évre találkoztunk ugyanezzel a Máz közép vagy főső vezetővel, és ott beszélgetésben nem tudom, milyen alkalom volt Belgiumban, és akkor nagyon összintén azt mondta, hogy igen, nagyon nagy hibát követtek el, hogy akkor nem vettek komolyan. De ez hosszú távon is meglátszik, mert a Máz maradt, aki volt, tehát gyakorlatilag, sőt, került vissza az Interbrew, meg nem mindenki tudja, de a világ legnagyobb sörgyártó és forgalmazójává vált. Ők egész Dél-Amerika, Észak-Amerika hihetetlen felfutást csináltak 30 év alatt, hihetetlen.
1: És hát gondolom Zoltán sem bánta meg, hogy aztán így alakult.
2: Abszolút nem.
1: Ez volt tehát egy újabb történet a belga söröző életéből, de még tartogatunk, úgyhogy maradjanak velünk legközelebb is. A belga söröző történetét hallották. Aki pedig kíváncsi, irány a BEM rakpart.
0: Műsorunk termékelhelyezést tartalmazott. Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Kisvárdán folytatta országjárását a kormányfő, több mint 6000 család kap utólag iskolakezdési támogatást. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A kormány legnagyobb feladata, hogy stabilizálja a költségvetést, mondta Magyar Péter országjárás a kisvárdai állomásán. A miniszterelnök szerint az előző kormányok letagadták az óriási hiányt. Hangsúlyozta, az eladósodott ország talpraállítása nem olyan látványos, mint a vagyon visszaszerzés, de legalább annyira fontos. Az Európai Uniós források hatékony és korrupciómentes felhasználását ígérve, Magyar Péter azt mondta, nem összeszerelő üzemeket szeretnének, hanem egy olyan országot, ahol a magyar vállalkozások fejlődhetnek. Pótlólagosan 6700 gyermek családja kapja meg az iskolakezdési támogatást, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos szerint olyan gyerekekről van szó, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az érintetteknek 15 napon belül 50 000 forintot utalnak, november végéig pedig a többi jogosulttal együtt 50 000 forintos utalványt kapnak. Március végéig kell rendezni a jogszabályi hátteret az egységes fővárosi parkolási rendszer bevezetéséhez, közölte Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. A kormány és a főváros megállapodása értelmében a kerületektől a fővároshoz kerül a parkolás üzemeltetése és bevétele, amit kizárólag útfelújításokra fordítanak majd. A döntésről rendkívüli közgyűlésen szavaznak a képviselők. Üdvözlik a nemzeti kisebbségek oktatási jogainak bővítését a kárpátaljai magyar szervezetek. Tegnap került az ukrán parlament elé az a törvényjavaslat, ami megerősíti a magyar anyanyelvi oktatás és az oktatási intézményhálózat jogi garanciáit. Orbán Anita külügyminiszter arra hívta fel a figyelmet, hogy a jogszabály benyújtását kétoldalú magyar-ukrán egyeztetések és a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel folytatott konzultációk előzték meg. A törvényjavaslatról várhatóan még októberben dönt az ukrán parlament. Személyes egyeztetést kezdeményezett Magyar Péterrel a fogyatékossággal élő embereket képviselő 6 legnagyobb országos érdekvédelmi szervezet. Álláspontjuk szerint egy befogadó, akadálymentes Magyarország megteremtése közös nemzeti felelősség. A szervezetek úgy vélik, továbbra is rendszer szintű kihívások vannak az oktatásban, a foglalkoztatásban, az egészségügyben, a szociális ellátásokban, a társadalmi szemléletben és az akadálymentesség területén, amelyek megoldása nem halogatható. Holnap is marad a napos, száraz idő. Fátyol felhők a Dunántúl nyugati részén és északkeleten zavarhatják a napsütést. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk. Vasárnap is marad a kellemes őszi idő.
0: A Spirit FM híreit hallották. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felvéve, ahol a munkaerőpiac kérdései találkoznak. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a nézőket, ez itt a Felvéve következő adása. Én Somodi Solymos Eszter vagyok, és hát lássuk, mi lesz a mai adásunk témája. A mezőgazdaságról szerintem az elmúlt években sokat hallunk és beszélünk, és kell is, hiszen ez az az ágazat, ami folyamatosan nehézségekkel és problémákkal küzd, és talán soha ilyen nehéz és kritikus éve nem volt még ennek a szektornak, mint ez a 2026-os nyári szezon. meg kell küzdeni az időjárás okozta nehézségekkel, ahogy azzal is, hogy a munkaerő honnan lesz és milyen lesz, és mindazt mennyiből tudják megfizetni. Hát ezekhez a kérdésekhez hasonlóakat fogok feltenni vendégemnek, de hát lássuk, hogy kit fogok kérdezni. Bacsó Györgyöt, a Bayer Hungária HR vezetőjét üdvözölhetem nálunk. Üdvözöllek.
5: Köszönöm szépen a meghívást.
4: Szerintem a felvezetőm helyes volt, hogy talán az elmúlt évek legnehezebb évén van túl az ágazat, de hát akkor nézzük is ezt a részletekbe lépdelve. Amikor arról beszélünk, hogy mérleget vonunk a 2026-os évről, és mondjuk kezdjük a legkardinálisabbal, ha már egy HR műsorban ülünk, a létszámhelyzet a nyári csúcsidőszakban miként alakult? El lehet azt mondani, hogy ebben is kritikus ponton volt az ágazat?
5: Abszolút. Kezdeném akkor a gyümölcs és zöldség ágazattal, ahol az elmúlt évek jelentős fagykárai miatt a termőterületek egyre inkább csökkentek. Ez gyakorlatban azt mondaná, hogy kellő elegendő munkaerő áll rendelkezésre, azonban szerintem szükséges különbséget tenni a szakképzettség igényes feladatokra és a kevésbé szakképzettség igényes feladatoktól, mint például a gyümölcsszedés, általános állatgondozási munkák, szőlőszüretelés, ezekre viszonylag egyszerűbb megfelelő létszámot biztosítani, azonban a komplexebb tapasztalatot, precizitást igénylő munkák, mint például a meccés, a címerezés, beporzási munkák, ez az utóbbi kettő, ez a hibrid vetőmag előállításhoz kapcsolódik. Itt ugye jóval, itt nem csak a kellő létszámot kell tudni biztosítani, hanem maga a munka minősége is kulcsfontosságú.
4: Amikor arról beszélünk, hogy munkaerőt kell keresnie az agrár szereplőinek, akkor szerintem az sem mindegy, hogy hol keresik. Milyen regionális munkaerőt kell keresnie az agrár szereplőinek, akkor szerintem az sem

0: legtöbb elérhető munkavállaló van mezőgazdasági munkákra. Magyarországon nagyon nagy verseny alakul ki az előállításban, a vetőmag előállításban. Ilyen tipikus csúcs szezon a kukorica címerezés. Ez július első felek közepére esik, és ezek koncentrált feladatként jelennek meg. Ez egy 5-6 napos csúcs, ahol megfelelő létszámú szezonális munkaerőbrigádot kell tudni biztosítani, és ez többnyire már nagyon nagy átfedés van a régiók között. Akik vetőmag előállításban dolgoznak, vándorolnak ezek a brigádok, és ezáltal a vetőmag előállítási szereplők versenyeznek az emberekért, hogy kellő munkaerőt tudjanak biztosítani. Régebben a kukorica címerezés az ugye egy csak kézi munka volt, most már a manapság ezt is gép végzi, de fontos, hogy a kézi munkaerő attól függetlenül ez elengedhetetlen. Tehát első körben a gép címerez, második körben pedig szükséges embereknek átjárni a táblát és ellenőrizni, hogy a címerezőgép minden címert el tudott-e távolítani, de ez nem nincs így minden esetben, ugye vannak különbségek, máshogy nő a növény, máshogy fejlődik, és az idei szezon az nagyon nagy kihívást tett az előállító cégek vállára, mivel nem volt kellő ember a címerezési feladatok ellátására, és itt annak rovására, hogy termés depressziót okozunk a kukorica növényen, jobban vissza kellett vágni a tetejét a címernél, annak ellenére, hogy ez megviseli a növény. Itt nagyon nehéz a minőség és a mennyiség közötti egyensúlyt megtalálni. És a hibrid vetőmag előállításban is plusz feladatok jöttek elő az idei nyárba, ugye extrém hőstressz volt, ugye áprilistól kezdve légköri asszály alakult ki, amely a nyár előre haladtával sem enyhült érdemben, és ilyen volt például a fattyazás. Ez azt jelenti, hogy a kukorica tövénél egy mellékszár nő ki, és ezt el kell távolítani, hogy a növény egészségesen tovább tudjon fejlődni, és ez csak kézi munkaerővel oldható meg, és erre is rendkívül nehéz volt embereket kellő számban biztosítani erre a feladatokra. Ez hirtelen jön elő, és azonnali beavatkozást igényel.
1: Hogyha tömören szeretnénk összefoglalni, hogy melyek voltak 2026 nyarán a legégetőbb hiány szakmák a mezőgazdaság területén, akkor mit lehetne elmondani?
0: Legfőképpen a nyári címerezési munkát emelném ki a vetőmag előállításban. Ugye a megfelelő létszámnak a biztosítása az nagyon nagy kihívást ró a termelő cégek számára. Ugye említettem a régiók közötti versenyt, elszívják a munkavállalókat, az iparosodottabb nagyvárosaink, nem attraktív foglalkoztatási forma, meleg van, ezek öntözött területek, gumicsizmában kell járni. Egyre nehezebb kihívást ad a szezonális címerezői munkavállalók a biztosítása. És talán még amit megemlítenék, késői aszú szüretelést, ami szintén őszi munka, és ezekben a munkakörökben az utánpótlás jelenti a fő problémát. A megemlítve a szellemi munkákat, a minőségi utánpótlás ott is nagyon nagy kihívást jelent, itt gondolok a mezőgazdasági mérnökökre.
1: Amikor azt mondjuk, hogy a mezőgazdasági mérnökök tekintetében is kihívás van, akkor hogy képzeljük el, hogy nem állnak megfelelő létszámmal rendelkezésre? Tehát, hogy a képzést nem végzik el annyian, mint amennyit a szakma fölvenne, vagy pedig pályát módosítanak?
0: Magyarországon nagyon színvonalas agrárképzések elérhetőek. Én inkább azt mondanám, hogy az urbanizáció hatására eltávolodtak a fiatalok és a felnőttek is a mezőgazdaságtól, és nincs kellő létszámú utánpótlása a jövőt tekintve. Rendkívül sokat fejlődik ez az ágazat. Rengeteg digitalizáció, adatelemzés, nagyon erős IT táptalaja van a mezőgazdaságnak, amely újfajta készségeket fog a jövőben igényelni.
1: Nagyon jó, hogy ezt felhoztad, mert a következő kérdésemre pont ezzel szerettem volna fókuszálni, hogy azért ez az a szektor, ahol már minden is változik, gondolom én ezt, hiszen már más, hogy is mondjam, utasítások szerint dolgoznak, már más az időjárási környezet, már más vetőmagokkal dolgoznak, más gépekkel. Mindez hogyan mutatkozik meg a HR oldalon? Mert gondolok itt arra, hogy mondjuk az a traktoros, aki mondjuk 30 évvel ezelőtt traktoros volt, már nem azt a gépet vezeti, amit 30 évvel ezelőtt.

0: fontos megemlíteni, hogy az ő esetükben nem szezonális munkáról van szó. Tehát az ilyen munkakörben dolgozó mezőgazdasági szakembereket a gazdálkodók igyekeznek hosszú távon megtartani és motiválni. Itt a bérek is jelentősen emelkedtek az elmúlt években, tehát elmondható, hogy egy traktoros akár nettó 600-700 ezer forintot is kereshet. Ennek a legfőbb oka az, hogy egy kombájn ára 200 millió forint, egy traktor ára pedig 50 millió forinttól indul, és ezekért felelni kell, tehát ezeket megfelelő kellően tudni kell kezelni ezeket a gépeket, szüksége. Tehát a traktoros fogalma úgymond teljesen megváltozott, tehát régen hasonló volt egy autóvezetéshez. Nem kellett más hozzá. Most már egy vetőgépen előfordul, hogy például 10 szenzor van, amely figyeli a vetésnek a minőségét, a mélységét, a talajhőmérsékletet, a nedvességtartalmat, és ezt a traktoros, ezt mind egy digitális kijelzőn látja, és nyomon kell tudnia követni, és a finom hangolásokon nagyon nagy hangsúly van, hogy a kapott adatokra hogyan tud azonnal érdemben reagálni.
1: Akkor egészen más tudást igényel, most már mondhatjuk azt a mai traktoros, amit az egykori traktorostól elvárt a munkáltatója. Viszont beszéltünk arról, hogy az időjárás azért 2026-ban hihetetlenül, hogy is mondjam, nyomot hagyott a szakmán, és azt is tudjuk jól, és hallottuk a hírekből, hogy például a szüret is teljesen más időpontba kezdődött meg, és ért véget. Volt, aki már a szürettel végzett akkor, amikor mondjuk korábban csak kezdték volna azt. Az időjárás tekintetében mit lehet elmondani, hogyan kezelhető ez a változékonyság, amit tapasztalunk?
0: A növénytermesztésben a legtöbb helyen ugye az aktív szezon az november végével lezárul, ugyanakkor a gazdaságok igyekeznek a szezonális dolgozókat is tipikusan a következő szezon elejéig, a vetésig megtartani. Itt úgymond különböző alternatív juttatásokat biztosítanak az állásidőre, a karbantartási munkálatokat biztosítanak, hogy ilyet végezzenek el a szezonon kívül, illetve az esőnapokra is már jellemző, hogy kompenzációt adnak. Most, hogyha elképzeljük azt, hogy szezon közben vagyunk, és eső miatt mondjuk lefújják a munkavégzést az adott napra, és nem biztosítanak bérezést, akkor biztos, hogy másnap nem fognak olyan létszámban visszamenni, elvégezni a szezonális munkát. Az idei évben komoly problémát jelentett a csapadékhiány is. Átlagosan mindössze 200 mm eső esett, holott legalább 450-600 mm-re lett volna szükség. Ugye ehhez jött hozzá, hogy az áprilistól az Alföldön tartós légköri aszály alakult ki, amely ugye a nyár folyamán sem enyhült korábban. A jövőbe tekintve a vízgazdálkodás és az öntözési struktúra is szűk keresztmetszet. Mintegy 3,8 millió termőhektárnak 3%-ára van kiépítve öntözési infrastruktúra. De ez nem azt jelenti, hogy ezt a 3% öntözhető, hanem csak erre van kiépítve. Az idei nyár megmutatta azt a vízhiányt, hogy még ezt a 3%-ot sem tudták öntözni. A vetőmag előállítás, a csemege, kukorica, borsó vagy bármilyen más kertészeti kultúra a legvízigényesebb. Ezeknek az előállítása víz nélkül nem lehetséges.
1: Amikor azt halljuk egy ágazatról, hogy nem igazán találnak munkaerőt, vagy nem annyit, amennyire szükségük van, akkor azért azt is feltételezzük, hogy ilyenkor kénytelenek az ágazatban szereplő munkáltatók a béreket növelni, akár az órabéreket, a napszámokat. Ez az idei szezonban mit mutatott, mennyire voltak kénytelenek hozzányúlni ezekhez a költségekhez?
0: 2025-ről 26-ra egy jelentősebb béremelés volt megfigyelhető, leginkább a szezonális munkákat illetően. Ez a kör nem jelent hosszú távú állandó foglalkoztatást, ezért a gazdálkodóknak elengedhetetlen volt a nagyobb fajta béremelés, hogy biztosítani tudják a kellő létszámot. A 2026 év folyamán az emelkedés az viszonylag mérsékelődött, de a gazdálkodók számára ez továbbra is többletköltséget jelent. Jó példa erre az ipari almának a szedése. A szedési költség az 15-25 forint kilogrammonként, míg a felvásárlási ár az körülbelül 55-60 forint. Ezáltal elmondható, hogy a szedési költség a 35-45%-át teszi ki, és ebben még nincs benne a gazdálkodóknak az egyéb költségei. A műtrágya, a növényvédőszer, stb.
1: Szállítás,
0: logisztikai költségek. Ez jól mutatja az úgynevezett agrárolló problémát, hogy a termelési és a termelési és a munkaerőköltségek folyamatosan emelkednek, míg a felvásárlási terményárak alacsonyan maradnak.
1: Így kisebb haszonkulcssal tudnak dolgozni, és mondjuk akkor nem tud olyan jól prosperálni.
0: Abszolút, vagy lekötött. És olyan is előfordul, hogy lekötött szerződés köti, hogy el kell adnia, és ez az agrárolló, ez egyre továbbra szűkül és szűkül. A nem szakképzettséget igénylő szezonális munkák esetében az átlagos órabér elmondható, hogy körülbelül 1500-1800 forint.
1: Hogyha az agrárszektorról beszélünk, a mezőgazdaságról, akkor szerintem mindenki tudja, hogy nyilván nem állandó 8 órás foglalkoztatásban alkalmazzák őket, de akkor mit lehet elmondani, hogy a foglalkoztatási formákat tekintve melyek működnek a legjobban, melyeket tudják használni?
0: Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvetően egy könnyen kezelhető, egyszerű bejelentési forma, ugye ez napi bejelentés, a gazdálkodók a interneten, telefonon, mobil applikáción keresztül nagyon könnyedén el tudják intézni. Az egyre szigorodó szabályok pozitív hozadéka, hogy a mezőgazdasági foglalkoztatás egyre inkább átlátható keretek között működik. A vonatkozó jogszabályok a munkajogi és munkavédelmi megsértések esetén ugye kizárásokat vonhat az agrár támogatásokból. Ezáltal betartják a gazdálkodók ezeket a szabályokat. Ez azért is fontos, mivel az építőipar mellett a mezőgazdaság a második legkockázatosabb szektor munkavédelmi szempontból. A pozitív változás az egyszerűsített foglalkoztatásban, hogy a mezőgazdasági szektorban 120-ról 210 napra emelkedett az éves limit. Ez általában elegendő mozgásteret ad a betakarítási és a meccési munkálatok elvégzésére, azonban az állattartásban, az üvegházi termesztésben, a paprika paradicsom ágazatban ez továbbra is kihívást jelent a 210 napból kigazdálkodni az egész mezőgazdasági szezont. A magasabb bejelentési költségek ugye továbbra is terhelik a gazdálkodókat, erre korábban ugye kitértünk az agrárolló problémájával, mégis a szabályozás összességében hozzájárul ahhoz, hogy a foglalkoztatás kiszámíthatóbb, biztonságosabb és jogszerűbb keretek között történjen.
1: Az agrárgazdaságok adatai alapján az elmúlt években a gépi beruházást végrehajtott cégeknél a fizikai munkaerőigény 20-50%-kal csökkent a betakarítási és a talajelőkészítési fázisokban, míg az ő munkaerőhiány elsődleges hosszabb távú ellenszer a precíziós technológiák terjedése. Igaz ez?
0: Ez egy lehetséges kitörési pont. Így a jövőt nézve. A nagyértékű gépek hatékony kihasználása kulcsfontosságú, hiszen ezeknek a beszerzése ez nagyon komoly beruházást ró a mezőgazdasági szereplőkre. Ehhez azonban a legnagyobb probléma, hogy nem elég egy szimpla gépkezelőt találni. Olyan agrárszakemberekre van szükség, aki gyakorlati készségekkel, technológiai szemlélettel és informatikai ismeretekkel rendelkezik. Csak így lehet ezeket a korszerű digitális rendszerek felszerelt gépeket hatékonyan, pontosan és gazdaságosan üzemeltetni.
1: A precíziós gazdálkodás fogalmát az elmúlt időszakban jó magam is nagyon sokat hallom, és itt is ez a szó már előkerült az interjú során, és azt is hallottam egy konferencián, egy agrárkonferencián, hogy a kitörési pontnak mondhatjuk azt, hogy az origója az, hogy egy mezőgazdasági szereplő mennyire hajlamos eldönteni, hogy jó, volt eddig a múlt, de lépni kell a technológia irányába.
0: Az elmúlt években nagy sikere volt az agrárdigitalizációs pályázatoknak. Ennek megtérülése a hatékonyság optimalizálásában mutatkozik meg, ugye minél kevesebb és célzott input anyag felhasználásával. Itt gondolok a műtrágyára, a növényvédőszerre, illetve a vetőmagra. A precíziós vetőgépek, permetezőgép, kombájn és a műtrágya szórógépek is tudják támogatni a gazdaságokat, hogy minél kevesebb emberrel célzottan tudják végezni a feladatokat. A Bayer is több kezdeményezéssel támogatja ezt a fajta átállást, ilyen például a Digitális Akadémiánk, ahol az adatelemzési tudást szeretnénk fejleszteni, illetve a Climate Field View rendszerünk, a Bayer digitális gazdálkodási platformja, amely műholdak adatai, illetve a mezőgazdasági gépekről származó adatokat jeleníti meg egy táblán, és a gazdálkodók számára a vetéstől a növényvédelmen át egészen a betakarításig döntéstámogatói adatokkal látja el a gazdálkodókat. Elsődleges cél a vetőmag előállításban, hogy a jelenlegi technológiákkal hogyan tudunk hatékonyságot elérni és kiváltani az emberi erőforrást. Reagálni kell a megváltozott környezeti kihívásokra, és agrotechnikai változások eszközelése szükséges.
1: Sokat halljuk azt is, és bocsánat, hogy a szabadba vágok, hogy azért ezek az eszközök nagyon drágák, és sok kis gazdaságnak, hogy is mondjam, az egy lehetőség, hogyha összefogásban gondolkoznak. Mennyire jellemző ez az ágazatra, akár az idei év mit mutat, mennyire hajlandóak összefogni ezek a kis gazdálkodók?
0: A termelői csoportok kialakítását ugye az állami támogatások is ösztönzik. Ezek a több célú együttműködések lehetőséget biztosítanak arra, hogy a gazdálkodók összehangoltan, tipikusan azonos fajták termelésével nagyobb árumennyiséggel jelenjenek meg a piacon. A nagyobb volumen ugye erősebb tárgyalási pozíciót tud biztosítani nála, kedvezőbb felvásárlási árakat tudnak elérni. Ez kulcsfontosságú az előző problémát, amit említettünk. Emellett ezek a csoportok a gépkapacitásukat is meg tudják osztani egymás között, például a kombájn, címerezőgépet vagy traktort. Ez javítja a drága gépek kihasználtságát, csökkenti az egy gazdaságra jutó beruházási terhet, és összességében hatékonyabbá tehetik a termelést ezáltal, úgyhogy ez egyre inkább megfigyelhető a mezőgazdasági piacon.
1: Nézzünk akkor egy kicsit a jövőbe, bár a műsoridőnk szalad, de mindenképpen térjünk arra ki, hogy mit lehet tenni az agrár szereplőknek a jövő évet tekintve, milyen lépéseket lehet tenni annak érdekében, hogy egy jobb szezon elé nézzenek.
0: A mezőgazdaság vonzerejét szerintem már gyermekkorban fontos és érdemes elkezdeni kiépíteni. Meg kell ismertetni a fiatalokkal, hogy mit jelent a mai modern gazdálkodás, és milyen fontos szerepe van a világ élelmezésében. Sok gyermek felnőtt ugye az urbanizáció hatására eltávolodott ettől a világtól, és szerintem az is fontos, hogy a gazdálkodók kinyissák a kapuikat az iskolák számára. A modern technológiák, precíziós gazdálkodás, digitális adatelemzés, automatizálás és az intelligens gépek segíthetnek abban, hogy az ágazat innovatív, fejlődő és szakmailag izgalmas pályaként jelenjenek meg a fiatalok számára. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a mezőgazdaságnak nincs brandingje. A fiatalabb generáció még egy csempe márkát is jobban be tud azonosítani, mint egy mezőgazdasági terméket. És az a probléma, hogy engedtünk annak a sztereotípiának, hogy a mezőgazdaság az egy fizikai munka, TS időket idéz, holott rengeteg innováció, digitalizáció zajlik ebben a szektorban. Az agronómusainknak, a Bayernél például a legfőbb munkavégzési eszközük egy tablet vagy egy laptop. Itt fontosnak tartom megemlíteni az iskolakert programot. Ezt Bálint gazda fővédnökként inspirálta és szakmailag támogatotta ennek az országos elterjesztését. Ugye itt a városi gyermekek az iskolában egy kialakított kert segítségével vehetnek részt házi kerti zöldségek termesztésében, gyümölcsdísznövények gondozása munkában, így kicsit visszakapcsolódhatnak a mezőgazdaságnak. Például ez egy nagyon jó kezdeményezés volt, aminek, aminek szerintem a népszerűsítése továbbra is fontos lenne.
1: Tényleg csak másfél percünk maradt, így gyors záró kérdést tennék fel, hogy merre tart a hazai agrárium munkaerőpiaca, és egy kicsit vegyük hozzá, hogy a költségek csökkentéséhez is mit lehetne javasolni.
0: A hazai agráriumban egyértelműen csökkent az elmúlt évtizedben a foglalkoztatottaknak a száma, ugyanakkor az állandó munkaerő képzettsége az folyamatosan egyre jobban szükséges, és képzettebbé is válnak a mezőgazdaságban dolgozók. A gazdálkodók számára kiemelt cél, hogy más iparágakhoz viszonyítva is versenyképes maradjon az agrárium, illetve a legnagyobb kihívás továbbra is az idénymunkások megjelentik. Ezeknek nem csak a megfelelő létszám biztosítása nehéz, hanem a fiatal generációk megszólítása. Ezért a mezőgazdaságnak meg kell tudni mutatni, hogy nem csak fizikai munkát jelent, hanem modern technológiákra, szakértelemre és fejlődési lehetőségekre épülő jövőorientált ágazat.
1: Hát akkor meglátjuk, hogy a jövő mit tartogat, és reméljük, hogy a következő évben majd szebb számokat, jobb adatokat tudunk ismertetni. Bacsó Györgynek, a Bayer Hungária HR vezetőjének köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Ez volt tehát a Felvéve mára, de következő héten újabb vendéggel, újabb témával érkezünk. Tartsanak velünk akkor is, viszont hallásra, látásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
3: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb füllentés

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Exkluzív. A Spirit FM-en. Különleges vendégek, aktuális kérdések és témák a stúdióban. Közélet, politika és a nagyvilág történései. Minden, ami fontos, érdekes és érinthet minket. Exkluzív. Novák Andrással a Spirit FM-en.
1: És elindul a Spirit FM-en a 92.9-en az Exkluzív. Sok szeretettel köszöntöm telefonon Mészáros Miklós Balatonboglár polgármesterét is. Nagyjából évente szoktunk beszélgetni arról, hogy vagy milyen lesz a nyár, vagy milyen volt a nyár, meg azért mindig vannak óriási változások, meg különböző szituációk a Balatonon, amiről érdemes mesélnünk. Szervusz, itt vagy-e és hallasz-e?
2: Szervusz András, itt vagyok, és köszöntöm a hallgatókat is.
1: Figyelj, mesélj nekem arról, hogy milyen volt a nyár. Ugye ez mindig egy kritikus pont, hogy mennyi vendégészaka, hogy éltek a vállalkozók, hogy érezték magukat a turisták, és mi van a vízállással. Kezdjük ezzel, talán ez a legfontosabb, mert ha valami miatt top hírekben volt a Balaton idén, az a vízállás, most mi a helyzet nálatok?
2: Hát az asszály az, és a vízhiány az rendkívüli most a Balatonparton, hiszen gyakorlatilag a 2003-as asszályos nagyon nagy vízhiányjal már vetekszik a vízszintnek a mértéke. Hát körülbelül, aki be akar menni a Balatonba, most olyan 200 métert is kell sokszor gyalogolnia itt a déli parton, hogy egyáltalán vizet érjen, vagy ha úszni akar, akkor akár egy 500 métert is menni kell. Nem minden kor volt ez így, de 2003-ban azért emlékszünk arra, hogy egy óriási vízhiány volt szintén, tehát úgy látszik, hogy negyed századon, de ezt meg kell érni a Balatonparton.
1: Ti hogy élitek meg egyébként? Tehát azért ez egy, hát a legvonzóbb része ugye a Balatonnak az, hogy bemegyünk a vízbe, a lángos meg a palacsinta mellett, de azért ennek hát azért sokkal több hatása van, meg több tényezőre hat ki, ugye mesélj erről kérlek.
2: Igen, hát igen, a vízibiciklisek most azért kicsit bajban vannak, mert azok szépen letelepítették a kis stégjeiket a parton, és hát nyilván most azért ott nehéz. Hát ez valóban úgy van, hogy egyébként egy szép látvány az elején, amikor a gyerekek ott pancsolnak a vízben, gyakorlatilag egy ilyen olasz tengerpart feeling is kialakulhat. Ugyanakkor mi meg hát természetesen mindig ilyenkor szomorkodunk is egy picit, hogy hova lesz a Balatonunk, talán el is fogy. Természetesen ez azért nem így van. Mindig a természet ezt visszapótolja. Hát én azért emlékszem arra, hogy volt ez a 2003-as nagy asszály, de aztán 2014-ben meg egy 10 évvel később később az Ivet ciklon miatt meg kiöntött a Balaton, és gumicsizmába éjjel homokzsákoztunk két utcával, és hátrébb volt a Balatonnak a partja. Szóval azt gondolom, hogy a természetnek ezeket a kis visszásságait jól kell tűrnünk, és nem kell ebből különösebben nagy következtetéseket levonunk a jövőre nézve. Az látszik, hogy trend most a szárazság, erről azért a borászok is tudnának beszélni, hiszen a szőlő ültetvényeken mindenhol látszik, de ugyanakkor a kétségbeesésnek szerintem nincs helye, meg nincs jelentősége, mert azért megy tovább az élet.
1: Beszéljünk a vendégekről, a vendégészakákról és a turistákról. Mondasz egy összefoglalatot, hogy sikerült az elmúlt nyár, illetve az elmúlt hónapok?
2: Igen, a nyárnak a mérlegét most már azért lassan meg tudjuk vonni. Mi ugye két nagy mérőszám alapján tudunk mértéket vonni, hiszen a strandjaink mind a hat ingyenes, tehát igazából a strandok látogatottságát ilyen szempontból nem tudjuk mérni. Ugyanakkor a kurtaxa, tehát az idegenforgalmi adó bevétel jól tükrözi a változásokat. Ehhez képest nagyjából egy 7-8%-os csökkenésbe vagyunk a tavalyi nyárhoz képest. Tehát igazából ez egy elviselhető, de nem nagyon örömteli mozzanata ennek az idei nyárnak, mivel azonban erre felkészültünk, tehát lehet mondani, hogy pénzben nem állunk rosszul, a város bevétele igazából néhány százalékos növekedést mutat, hiszen szezon elején megnöveltük a kurtaxát 10%-kal, tehát a mostani vendégszámcsökkenés az azért ezt fedezte, tehát pénzben egy picit előrébb is vagyunk. Nagyjából úgy számolunk, hogy 140 ezer vendégészaka volt tavaly, és idén talán meg fog állni a 130 ezernél, tehát egy pár százalékos csökkenés mindenképpen van. Ez több mindennek is köszönhető sajnos. Az árvaszúnyogok is azért ellették a partot, ez is sok vendéget elriasztott. A rendkívüli meleg, tehát az a 40 fokos meleg, az már olyan szintű, hogy az már nem is csábítja igazából a vízpartra az embereket, ilyenkor az emberek inkább behúzódnak otthon, és ez is visszavetette néhány hétvégén a turizmust, és akkor egy-két hétvége, ha nem jön be, az már ugye százalékokban mérhető visszaesést jelent. Tehát itt is azt mondom, hogy kétségbeesésre nincs ok, de egy pici csökkenés azért érzékelhető és mérhető is.
1: Mesélj nekem arról, hogy milyen az építkezés és a telekvásárlási kedv nálatok. Jönnek-e még, vonzóak-e a telkek, vonzóak-e a balatoni vagy balatonparti házak, vagy a környékbeli házak? Milyen most nálatok egyébként az ingatlanforgalom, és milyen árak vannak? Mesélj erről is.
2: Az ingatlan forgalom az már évek óta egy stagnáló, és egy inkább ilyen besült állapotban van, ha így lehet ezzel a rossz szófordulattal érni. Nem nagyon tud ki jönni ebből a kátyúból a Balaton, szerintem itt Bogláron is ez látható. Rendkívül magasak az árak, és rendkívül lecsökkent a már szabad telkek száma. Ugyanakkor meg a használt lakások vagy házak eladása is igazából túlárazottak, tehát nehezen lehet most jó áron ingatlanhoz jutni, és valószínűleg az eladási áron kéne csökkenteni, vagy pedig hát valami más kéne eljönni ahhoz, hogy itt jobban beinduljon az ingatlanpiac. Új lakások építése gyakorlatilag stagnál, hiszen, mint mondtam, gyakorlatilag a telkek elfogytak Bogláron. Tehát már nincs igazából szabad terület. A meglévő lakások korszerűsítése folyik, erre azért vannak szép példák, hiszen azért a különböző hitelekkel és egyéb konstrukciókkal azért ebben azért van előrelépés. Összességében áll az ingatlan piac.
1: Azért mondja pár árat, tehát hogy mondjuk egy kádár kocka, vagy egy kisebb nyaraló mennyibe kerül most Balatonbogláron?
2: Igen, ez nagyon változó, hiszen itt a vízpart és a központ, valamint a hátsó területek között óriási különbségek többszörös szorzó is lehet. A középső területeken, tehát viszonylag már nem a vízparton, de nem is különösebben a külterületeken, középtájon egy kisebb kádárkocka olyan 60 millió forint körül egy 60-70 négyzetméteres házat lehet már vásárolni. A parton ennek azért egy másfélszeres szorzója biztos van. kis kijebb, tehát akár Szőlőskislakon, vagy talán egy-két faluval kijebb, tehát még mindig elérhető távolságban a Balatontól, de már 3-4 vagy 10 kilométeren belül ezek az árak azért nagyjából a felére is tudnak csökkenni.
1: Tudom, hogy még nincs szüret, de amikor mondta Enikő, hogy telefonon leszel, akkor két reakcióm volt. De kár, hogy nem találkozom személyesen a Miklóssal, és de kár, hogy nem hoz valami boglári bort. Már bocs, hogy ilyen személyesre vettem a figurát.
2: Pedig nagyon jó boraink vannak még tavalyról.
1: Milyen lesz az idei? Mesélj erről egy két mondatot.
2: Hát folyamatosan kapcsolatban állunk a szőlészekkel, borászokkal.
1: Igen, mesélj.
2: És hát már az a mustokat azért már kóstolgatjuk, nagyon szép murcik vannak, de összességében hát nagy a baj, hiszen körülbelül a lé kihozatal a szőlőből a fele, mint amit szoktak, tehát igazából a fele terméssel számolnak. A rendkívüli asszály nagyon megviselte a szőlőt, kényszerérett, és rendkívül hát összetöppet, és nagyon kevés mustot tudnak kisajtolni, kipréselni, gyakorlatilag a felét, tehát mint szokták. A minőséggel egyébként nem lesz probléma, de ugyanakkor a mennyiség az most hát mindenképpen kevesebb lesz. Hát mindig a jó oldalát kell nézni, most legalább elférnek a hordókban, mondták ők, de hát természetesen ez inkább egy kicsit ilyen ironikus vicc volt. Nehéz év lesz az idei a borászok számára, pontosan emiatt a rendkívüli visszaesés miatt a termés volt felhozatalban, vagy termés
1: tehát a most. Hát igen, ez ugye a szárazságnak köszönhető most minden.
2: Abszolút.
1: Mondd meg, hogy függetlenül, hogy nyár van, és ugye neked ilyenkor dolgozni kell, te nem mész szabadságra, ugye? Nálad nem lehet azt mondani, hogy nyáron elmegyek egy hétre a Balatonra, mert eleve ott vagy.
2: Hát a Balatonra én nem tudok szabadságra menni, mert az csak fogadó órát jelent.
1: Hova mész szabadságra? Mert mi megyünk a Balatonra szabadságra, és te hova mész a Balatonra
2: szabadságra? Hát én picit mindig az Adriára, de hát ugye sokat nem tudok elmenni, de ha el tudok menni, akkor az Adriára azért el tudok menni egy hétre, az már nekem nagyon jó. Igen, hát a Balatonpartra, ha lemegyek, az fogadó órát jelent, tehát az nagyon szívesen megyek, de hát természetesen akkor folyamatosan csak a város ügyeiről beszélgethetek, és hát hogyha igazán ki akarok kapcsolódni, akkor valóban nekem el kell.
1: Igen, sétálsz egyet Balatonbogláron, akkor csak azt hallod, hogy polgármester úr.
2: Hát akkor nyilván megállítanak, és nyilván mindenkinek a kis saját problémája, ami nagyon jó, de hát valóban, ha azt szeretném, ha pihenni szeretnék egy hetet, akkor el kell menni egy kicsit messzebbre, ahol nem ismernek.
1: Teljesen átérzem. Figyelj, milyen problémákkal kerestek meg, vagy milyen problémákkal kellett foglalkozni az önkormányzatnak az elmúlt hetekben, illetve az elmúlt hónapokban? Ugye rég beszéltünk, és azért kíváncsi vagyok, hogy mi érint titeket. Én nem tudom, hogy a telkek, útépítés, bármilyen dologról, ha tudsz mesélni, akkor szívesen meghallgatnám.
2: Hát inkább a pozitívumokat tudnám kiemelni, nagyon a problémák nincsenek. Hát nyilván az egyéni problémákat az ember kezeli, város kezeli, hogyha valahol egy polgárnak valami problémája van, de összességében azt mondhatom, hogy jól haladnak azért a dolgok. Most egy friss hír, hogy a vasútállomásunkat, a épületét 1 milliárd forintból renoválják. A főtér most készült el, 1,5 milliárd forint lett elköltve, egy gyönyörű lett szökőkutakkal, új parkolókkal, tehát egy bicikliút pályázat előtt állunk, ami szintén nagyon népszerű lesz. Tehát a problémák igazából így a város szinten nincsenek. Nagyon jó, ugye sikeres az új menzánk, ugye 240 ezeren nézték meg a Facebook oldalamat, csak emiatt, hogy egy szabadszedéses menzát vezettünk.
1: Jó, erre térjünk egy kicsit részletesebben.
2: Nem nagyon tudnék most igazából nem is szeretnék nagyon a problémákra áttérni, mert nem érzem egyelőre a problémákat. Ez nem jelenti azt, hogy holnaptól már nem fogom, de most még nem érzem.
1: Milyen szerencsések vagytok. Na, vegyük csak ezt a menzát, hogy mondtad, hogy milyen sokan nézték meg. Ugye ez mindenkit érint, mert mindenkinek van egy gyereke, vagy unokahuga, vagy valami rokona, aki iskolába jár, ugye minden gyerek jár iskolába, és hogy ott mit esznek, az egy kritikus történet. Gratulálok a 240 ezres nézettséghez. Mit tud ez a menza?
3: nálatok?
2: Hát ez egy étterem. Igen, ez egy szabadszedéses éttermi vagy hotelminőségű közétkeztetést vezetett be az a cég, akit mi megbíztunk, az Atropusz Kft. Gyakorlatilag valóban a gyerekek többféle étel közül választhatnak. Ez nem egyedi eset Magyarországon, mert azért már ez szerencsére ez kezd elterjedni, de nálunk Bogláron azért ez egy minta projekt most, és ennek a cégnek is minta projektje, és hát szeretném, azt gondolom, hogy sokan most több önkormányzattól már voltak is megnézni, hogy ez azért el fog terjedni a következő években, és ennek egy jó mintáját tudjuk mi adni. Ez óriási dolog egyébként, hiszen például 20%-kal nőtt a gyerekek beiratása a menzára emiatt is. Nyilván ez a szülőknek is egy könnyebbséget jelent. A gyerekek többféle étel közül választhatnak, megtanulják ennek a kezelését. Nincs ételmaradék, 90%-kal csökkent a visszaadott ételmaradék hulladék mennyisége. Azért ez egy tetemes megtakarítás lehet. Többet időznek a menzán, nagyobb a társadalmi élet, azt gondolom, hogy ez minden, mármint a gyerekek társadalmi élete. Tehát azt gondolom, hogy ott többet tartózkodnak, beszélgetnek, és jobban ki is lehet használni az időt az étkezésre. Tehát egy igazi közösségi tér lett. Dizájnban is sokat mutatnak, tehát igazából az egész étterem átalakult, az egész étkezde átalakult, és valóban szinte egy ilyen hotel étteremnek felel most meg. Nagyon büszkék vagyunk rá, és hát biztatok minden önkormányzatot, hogy nézzék meg, illetve gondolkozzanak el az üzemeltetővel, hogy ezt a módszert válasszák.
1: Nagyon ügyes, gratulálok, hogy ilyet találtatok. Óriási probléma, gyerekes apukaként tudom mondani, hogy megeszi a gyerek bent, vagy nem eszi meg, és befizetjük, de még ennek ellenére otthon is eszik. Ez óriási, óriási problémát jelent. Le a kalappal előttetek. Figyelj, feltettél a Facebookra egy lángosos receptet. Te csináltad a lángost, vagy beálltál valahova lángost főzni? Ez hogy volt?
2: Nem, hát én azért évtizedek óta főzök otthon, és hát nyilvánvalóan igyekszem a képességeimet azért fejleszteni. Nem, hát természetesen a lángos az nálunk egy folyamatos sütés alatt van, főleg, hogyha az unokák megérkeznek, ugye 4 unokám van. Igen, a legjobb recept nyilván nálam van, nem titkos, hiszen annak a receptjét közzé tettem, de a balatoni lángos az én módomra az sokszor elkészül.
1: Jó, tehát a bor mellé hozhattál volna a lángos is, de egyáltalán nem jöttél fel.
2: Hát majd legközelebb azért hívja.
1: Hát hívunk, de hát Enikő nem tudta elintézni. Hát én... Hát, valakire rá kell fogjam, tudod, hogy nem vagy itt. Mik a tervek? Jön az ősz, ugye most akkor nagyjából vége is van a szezonnak? Ez úgy szoktátok mondani, hogy szeptember 15, jól emlékszem, hogy van ez Balatonon?
2: Hát legalábbis így szeptember végéig. Itt azért vannak még szeptemberben szerencsére nagyobb projektek, például a Tesco-sok is, mint tudom én, egy 4500-an voltak itt egy csapatnapon, de volt halászléfőző verseny is, de hát ezek lassan lefutnak. Most mi az idősek napjára, világnapjára készülünk október 1-én, ugye az önkormányzat 12.000 forintos idős támogatást ad a nyugdíjasoknak utalvány formájában, tehát ez most egy fontos feladat lesz, ezt eljuttatni, illetve megünnepelni az idősöket, aztán hát megyünk bele az őszbe és a sötétbe, hát ugye ilyenkor már elassul a Balaton is. Az a 4 évszakos Balaton azért Bogláron nehezen tud sajnos így megvalósulni, hiszen nincsenek nagy 5 csillagos szállodák, tehát igazából valóban egy picit lassabb lesz az élet mostantól.
1: Milyen feladatok vannak az önkormányzat előtt, tehát a programokon kívül mit terveztek a térre, vagy inkább ez egy ilyen nyugodt időszaknak számít?
2: Hát Így van, ez egy nyugati időszak. Természetesen a fejlesztéseink apróbbak és nyilván nagyobbak is, azok lefutnak. Igyekszünk mindent elintézni, hát ugye a tűzoltóságtól az egészségen házon keresztül, ugye sok olyan terület van, Szőlőskislaki kultúrház, tehát azt gondolom, hogy van feladatunk, az emberek pedig hát nyilvánvalóan egy kicsit megpihennek ilyenkor, azért nagyon sokan élnek nálunk azért a turizmusból, sokan dolgoznak a mezőgazdaságban, szőlőbor, tehát ők mindenképpen most tudnak majd szabadságra menni, egy kicsit pihenni, tehát ez az ősz azért kell nekünk is, meg is ez a tél, hát az meg hát egyértelműen arról fog szólni, hogy majd adventben elkezdünk, ugye a közösségek jobban összejönnek. Tehát azt gondolom, hogy egy ilyen kisvárosi, nagyon élhető millió, hát ez nem is csoda, hiszen az Egyensúly Intézet például újra kihozta, hogy Balatonboglára országban a harmadik legjobban fejlődő kisváros. Tehát azt gondolom, hogy ezek az objektív mércével ismert adatok jól visszaigazolódnak itt nálunk.
1: Mond nekem, kisvárosoknál szokott ugye, vagy kis településeknél szokott az a probléma lenni, hogy elvándorlás. Mi a helyzet nálatok a fiatalokkal? Egy kis szociológiai körképet adsz, hogy áll ez nálatok?
2: Persze, gond van, hát ez egyértelmű. A stagnálásra hajtunk, tehát nyilván az volna a cél, hogy legalább ne csökkenjen a népesség. Aha. Egyelőre biztosan többen halnak meg sajnos, mint amennyien születnek. Ugyanakkor van a Balatonnak egy nagyon jó, hát ilyen szívó hatása, ha így lehet mondani, tehát ide szeretnek költözni, tehát ez ami egyelőre a stagnálást azért biztosíthatja. Sajnos azonban nem mindig a fiatalok költöznek, ez most természetesen így nyilván ironikusnak hat, de valóban sokan a Budapestről például, az agglomerációból szívesen töltik a nyugdíjas éveiket Balatonbogláron, ugye ez egy azért, mint ahogy láttuk, ugye, vagy mondtam is, hogy Balatonboglár azért egy fejlődő, prosperáló hely, tehát igazából a népesség, ha nő is, sajnos idősödik. Tehát a probléma inkább ezzel van, hogy idősödik a népesség, ugyanakkor azok az üzemek, akik nagyobb befogadó képességűek, ők meg munkaerő problémával küzdenek. Uh-huh. Tehát azok vannak itt nagy cégek, szolgáltató cégek, ipari cégek, kis Datalogic, Halker, folyamatos a munkafelvétel, tehát fiatal munkaerőre szükség lenne, abból kevés van, biztos van egy elvándorlás is, nyilván nyugatra azért a fiatalok szívesen mennek, és van egy erős beköltözés is, ami viszont hát nyilván jól szituált és viszonylag anyagilag biztonságban lévő idősebb korosztályról szól.
1: Mesélj nekem a külföldiekről, többször voltam Zalában, és tudom, hogy ti nem Zala megye vagytok, de azt láttam, hogy rengeteg holland, német, svéd, meg norvég idős vagy nyugdíjas költözik oda, a Balaton közelsége, a golfpálya közelsége, a nyugodt élet, az ő nyugdíjukban sokkal olcsóbban lehet élni. Nálatok is van ilyen példa erre, hogy jönnek nyugatról nyugdíjasok ide költözni, vagy csak nyára jönnek ide, erről tudsz mondani valamit?
2: Igen, az látható, hogy van ilyen, tehát példaként van, de összességében mint trend ezt nem érzékeljük. Inkább azt, hogy a magyar viszonylag tehetősebb nyugdíjas réteg, aki itt az ingatlan vásárlásban szerepet tud vállalni, hát nyilván itt mondtam az ingatlan árak miatt, inkább itt ezt érezzük, tehát a Budapestről kiköltöző és nyugalmasabb nyugdíjas évekre tehetősebb nyugdíjasok vásárolnak itt magasabb szintű ingatlanokat, és itt tervezik az életüket. Azt gondolom, hogy ezre minden esélyük jól megvan, hiszen az egészségügyi ellátás is rendkívüli, az infrastruktúra is, természetesen hát azt gondolom, hogy jó választás ilyen szempontból Balatonboglár. Amit mondtam, inkább a probléma, hogy a fiatalokban ez viszont pont ellenkezőleg hat, hiszen ők viszont nem tudják megvásárolni az ingatlanukat a magas árak miatt, ezért kevés a fiatal beköltöző, és innentől kezdve viszont hát munkaerőhiány van.
1: Fogunk róla beszélgetni. Most, ha mi télen nem is beszélünk, vagy nem találkozunk, akkor lehet, hogy úgy csináljuk a következő podcastet tavasszal, a nyárindítót, hogy lehet, hogy arra megyünk, és a videópodcastet ott veszük fel nálad az irodában, és akkor kicsit körbesétálunk, lehet, hogy így is forgatunk veled, mit szólsz hozzá.
2: Szuper, szeretettel.
1: Ez lesz a tavaszi. Nagyon szépen köszönöm Mészáros Miklósnak, Balatonboglár polgármesterének, és Enikő majd küldi a linket nektek, és addig is további jó munkát. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
2: Minden jót, szervusz, Pál.
1: Szervusz, köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Az árréstop megszüntetéséről beszélt a kormányfő országjárásán. Már a központi nyomozó ügyészség vizsgálja az aranykonvoj ügyet. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Az árréstop tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, ezért meg kell fontolni a kivezetését, mondta a miniszterelnök országjárása kisvárdai állomásán. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több tucat kisbolt csődölt be az árréstop miatt, és az intézkedést csak az olcsóbb termékeket kínáló nagy élelmiszerláncok élték túl. Hozzátette, az infláció jelenleg 1,7%, és az utóbbi hónapokban csökkent több élelmiszer ára is, ezért a kamarákkal és az élelmiszer üzletláncokkal együttműködve fontolóra kell venni az intézkedés megszüntetését. Saját hatáskörbe vonta a központi nyomozó ügyészség az aranykonvoj ügyet. A vádhatóság közölte, hogy a nyomozás az ügy minden szállára kiterjed, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint. Mint érték, a nyomozás a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartása miatt indult. Az ügyben eddig a fővárosi nyomozó ügyészség folytatott eljárást. Lezárult a közmédia jövőjéről indított szakmai egyeztetés. A beérkezett beadványok a legfontosabb feladatnak, a közönség bizalmának megerősítését jelölték meg, valamint kiemelték a többi közt a szerkesztői függetlenséget, a hiteles és modern tájékoztatást, tartalomgyártást. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium közleményében célként jelölte meg, hogy a közmédia vezérigazgatói pályázatán a jelöltek a megfogalmazott javaslatokra is térjenek ki. Az új vezetés pedig ezek ismeretében alakíthassa ki az intézmény stratégiáját. A stratégiai dízelkészletek megnyitásáról döntött a hét vezető ipari hatalom. A G7-ek 100 millió hordó dízelt és nyersolajat szabadítanak fel a következő 4 hónapban, hogy csökkentsék a nyomást a benzinárakon. Továbbá megállapodtak abban, hogy nem korlátozzák az ilyen irányú exportjukat. Ezekkel a döntésekkel csökkennie kell az üzemanyagáraknak, mondta Emmanuel Macron, francia államfő. Villám csapott egy német turistába Rodoszon. Az 58 éves nő a helyszínen meghalt. A vele együtt a strandon sétáló férje könnyebben megsérült. Már második napja tombol vihar az égei tengeren. Krétán egy pásztor halt meg. Ott a heves esőzések okozta árvizek megrongálták a hidakat és az utakat. Van olyan település, ahol 24 óra alatt négyzetméterenként 500 liter csapadék hullott. Itthon holnap is marad a napos, száraz idő. Fátyol felhők a Dunántúl nyugati részén és északkeleten zavarhatják a napsütést. A szél csak a nyugati ország részben élénkülhet meg. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk. Vasárnap is marad a kellemes őszi idő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Jelentősen visszaesett májushoz képest a Tisza párt támogatottsága, de még így is nagy az előnye az ellenzéki pártokkal szemben, derül ki a 21 kutatóközpont felméréséből. Az intézet azt mérte, hogy a választás utáni eufórikus hangulatnak őszre vége lett. A Tisza a májusi szinthez képest 9%-pontot veszített, miközben erősödött a Fidesz és a Mi Hazánk is. Kukorelli Endrével és Nagy Attila Tiborral beszélgetünk. Tiltakoznak a fővárosi polgármesterek, amiért elvonják tőlük a parkolási bevételeket, miközben eddig is nehéz helyzetben voltak. Nehezményezik, hogy kihagyták őket az egyeztetésből, és úgy vélik, Karácsony Gergely méltatlanná vált arra, hogy képviselje a kerületek érdekeit. Vendégeink Baranyi Krisztina és Rózsa András. Nagy ütést kapott a héten a magyar tőzsde, rég nem látott mértékben esett a MOL és az OTP részvények ára, és mínuszban állt a BUX Index is. A nemzetközi piacokon sem túl jó a hangulat, a geopolitikai konfliktusok miatt jelentősen emelkedett az üzemanyagok ára, ami világszerte nagy bizonytalanságot okoz. A stúdióban Szalai Berzevici Attila. Elhatárolódott Osztia Zoltán kijelentésétől az Esztergom budapesti főegyházmegye, miután Magyar Péter nyilvánosságra hozta a plébános Tisza párt szavazóit bíráló prédikációját. A miniszterelnök szerint megengedhetetlenek az ilyen pártpolitikai megnyilvánulások egy szent misén. Osztia Zoltán ugyanakkor kijelentette, tartja magát álláspontjához, mert az erkölcsi igazságot képviseli. Gégény Istvánnal beszélgetünk.
3: Ezek a mai témák, kezdődik az egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Kukorelli Endre, író, költő, volt képviselő, és Nagy Attila Tibor politikai elemző. Jó estét, szervusztok.
4: Jó estét kívánok.
3: Kezdjük a főváros és a kormány megállapodásával. Ugye tegnap úgy mondták, történelmi megállapodás született a kormány és a főváros között. Valóban nagyon sokan várták már, hiszen a főváros is egyébként sok más önkormányzathoz és kerülethez hasonlóan nagyon-nagyon rossz anyagi helyzetben van. Kiderült ugye már sokszor, hogy a csőd szélén táncol. Hogy látjátok ezt a tegnapi megállapodást? Ahogy mondtam, sokan várták már, és azért az új kormány és a főváros között voltak odaszúrások, üzengetések, most megvan ez a megállapodás.
4: Nehezen indultak a tárgyalások, az egyeztetések, és ez a megállapodás is elég nehezen jött létre, ahhoz képest, hogy a Tisza párt tisztában volt az alapvető problémákkal, hiszen a szolidaritási hozzájárulás magas mértéke nem mostani probléma, ez már évek óta van, de én azt gondolom, hogy összességében az önmagában pozitívan értékelhető, és talán eléggé romlott magyar politikai kultúrára némi pozitívumként hathat, hogy valamiben meg tudtak egyezni a felek, méghozzá fontos dologban. Én összességében úgy értékelem a tegnapi megállapodást, hogy a kormány volt nyerő helyzetben, tehát a feltételek többségét a Magyar Péter vezette kormány diktálta, hiszen például, bár ugyan odaadt 120 milliárd forintot, de annak a nagy részét a FETA, hiszen például, bár

0: gondolom, hogy a megállapodás abból a szempontból mindenképpen jó, hogy valamilyen irányba végre elmegy a kormány, és elmegy a főváros, és végre tisztázzák azokat a politikai keretfeltételeket, hogy a következő években hogyan kívánnak együttműködni. Még egy mondat, arról is szó van, hogy a jelentős beruházások lesznek a főváros és a területén, tehát jönnek az új hévszerelvények például, és egyéb fejlesztések is lehetnek a fővárosban uniós pénzekből, úgyhogy ezért is szerencsés, hogy ez a megállapodás megvan, még hogyha nem is teljesen ideális.
1: Endre, te hogy látod? Egyébként a szolidaritási adó valószínűleg egy következő kör lesz, most abban nem állapodtak meg, nem is tudtak volna.
0: De szó volt róla,
1: de ugye az összes önkormányzattal, vagy az összes önkormányzati szövetséggel
2: kell. Ezt akartam mondani, hogy tulajdonképpen én is úgymond pozitívan látom ezt az ügyet, mert hogy egyáltalán meg tudtak valamiben állapodni. Ez is összejött a Magyar Péter és a Karácsonyi Gergely. Összeültek, és megállapodtak olyan dolgokba, amiket így részletében én nem látok át, és nem is akarok átlátni, és senki sem akarja ezt átlátni. Szerintem azt ajánlom az embereknek, ne ilyennel foglalkozzanak, hanem ennél magasztosabb
0: dolgokkal. Miért? Hát ezek fontos kérdések.
2: Na, oké, fontos kérdések, de azért tartjuk az álladalmat, meg az önkormányzatot, hogy intézzék el ezeket a dolgokat helyettünk. Mert mi nem értünk hozzá, ők jobban értenek hozzá, megbízunk bennük, odaadjuk a kamra kulcsát, és csinálják. És persze ellenőrizzük őket, hogy helyesen csinálják-e, de szerintem az igazi politika, hogyha ilyen dolgokról van szó. Nem ilyen hajánál előrángatott ilyen ideológiai katyvaszokról, a jobb oldal, bal oldal, meg ilyen ilyesmikről, hanem egyszerűen adózás, milyen adókulcsok legyenek, hogy legyen az egész, a többi. Egy dolgot, konkrétan az, hogy oké, most rendben van, hogy a város, főváros meg tudott állapodni a kormánnyal, de azért más önkormányzatok is vannak, tehát azokkal is meg kell állapodni. Ott is problémák vannak, én úgy tudom, tehát ez nyilván nem ilyen egyszerű. És teljesen igazad van abban természetesen, hogy itt különböző részérdekek vannak, és a részérdekek ütköznek. De még egyszer mondom, ez a politika. Tessék ütközni, az a jó, hogyha win-win a helyzet, tehát mind a két oldal úgy érzi, hogy nem kapott ki legalább, és akkor tulajdonképpen rendben van a dolog.
1: Ugye most úgy tűnik, legalábbis ugye tegnap itt volt Vitézi Dávid és Karácsony Gergely, egy win-win helyzetnek tűnt. Aki nem érezheti winnek ezt a helyzetet, azok a kerületi polgármesterek, mindjárt tényleg érkezik két kerületi polgármester. Ezt hogy látod? Most nem politikai értelemben kérdezem, azért, mert itt szövetségesekről van szó. Tegnap nyilvánosságra került ugye egy videó, hát igen éles helyzet volt, kérdőre vonták a kerületi polgármesterek.
0: Valóban itt olyan polgármesterekről van szó, akik például támogatták annak idején Karácsony Gergely főpolgármestert, és maga a főpolgármester is annak idején határozottan kiállt Pikó András polgármesterei megválasztása mellett, kampányolt mellette, tehát ezek a szövetségesek most igencsak összevesztek. De azt azért látni kell politikailag, hogy itt az kerületek a parkolási pénzeket nem kizárólag az utakra forgatták be, hanem más a kerületi feladatokra is. Úgyhogy én az ő dühüket egyébként ilyen értelemben meg tudom érteni. Másfelől viszont miután azért a főváros kiélezett anyagi helyzetben van, neki is szüksége van plusz pénzekre, és azért ez a 120 milliárd forint a főváros nyomorához képest nem egy túl magas összeg, de ki tudja húzni. Felveti bennem ugye ez a vita azt a kérdést is, amit még mindig nem tudtunk megoldani, pontosabban a politikai elit, hogy mekkora hatásköre legyen valójában a fővárosi önkormányzat, meddig terjedjen a fővárosi önkormányzat hatalma, és hol végződjön, hol lépjenek be a kerületi önkormányzatok. 36 éve vonszoljuk magunkkal ezt a kérdést, a politikai elit nem tudott igazából végleges megoldást tenni. Ezek 1990 óta zajlanak a belső city koncepcióval kapcsolatos viták, mi legyen a külső kerületekkel. Most a Tisza kormánynak van egy kétharmados parlamenti többsége. Tehát ha a Tisza kormánynak megvan ez, meg lenne ez a megfelelő politikai akarata és felkészültsége, és elképzelése, hogy mit akar Budapesten, mint önkormányzattal csinálni, akár a parkolási rendszer.

0: Erre egy példa, de hát ugye, ha már hozzányúlnak a parkolás kapcsán az önkormányzati törvényhez, szerintem legfőbb ideje volna, hogy végre az egész önkormányzati rendszer struktúrájához hozzányúljanak, és valóban Endrének igaza van abban, hogy nyilván még sok más egyéb fontos önkormányzat van az országban, nagyvárosok, megyei jogú városok, kisvárosok, rengeteg kis település, azoknak a finanszírozását, működtetését is át kéne tekinteni, csak jó lenne, hogyha a kormány végre egy kicsit csipkenné magát ezen a téren.
1: Még annyi talán, hogy bizonyos dolgok nyilván, hogy sokkal jobb, hogyha központosítva vannak, például az a teljesen egyetértek, hogy ne legyen tíz rendszer a parkolásban, hanem legyen egy rendszer, és megkönnyítenem minden az adminisztratíve is, stb. Az autósok életét is megkönnyíteni valamelyest, meg minden. Úgy tudom, hogy bizonyos kerületekben effektív ráfizetéses a dolog, tehát hogy többe kerül a leves, mint a hús, vagy hogy szokták ezt mondani, tehát hogy a parkoló ügyeknek a fenntartása, ez teljesen abszurd az egész, úgyhogy szerintem ez egyik, a másik az, hogy a szubszidiaritás elve az nagyon fontos, tehát hogy azzal nem értenék egyet, hogy mondjuk megszüntetnék a kerületeket, mert nagyon jó az, hogyha ezek ilyen nagy városok, ezek ilyen 60-100 ezer fős városok, ezek a kerületek, ezeket kár lenne megszüntetni szerintem, mert igenis az jó, hogyha van egyfajta ilyen identitása az embernek, hogy én például 6. kerületi lakos vagyok, és az nekem egyfajta identitást.
2: Ezt a főváros sem akarja egyébként. A péntek lévén egy picit össze lehetne foglalnotok a hetet, mégpedig mondjuk az elszámoltatás szempontjából. Ez is a politikai kommunikáció szempontjából. Sesták Miklós, Hankó Balázs letartóztatva, MVVH bejelentette ezt a 4 ügyet, amit ugye magához von. Hogy látjátok, Tisza és a Fidesz kommunikációját, ugye itt volt Szent Mise Gödöllőn, volt Gajdos László poszt még a letartóztatás előtt, hogy letartóztatták, szóval volt itt minden kommunikációs szempontból is.
0: Hát kommunikációs szempontból azt kell, hogy mondjam, hogy a Tisza pártnak kifejezetten jó jött, különösen Magyar Péternek, hogy letartóztattak két egykori Fideszes, illetve KDNP-s minisztert, mert végre Magyar Péter nem is nagyon titkolja, fel tud mutatni letartóztatottakat, amit már annyira vártak a tiszások, főleg a radikálisabb kommentelők. Magyar Péter ma esti, illetve délutáni kisvárdai gyűlésének az eleje egyébként erről is szólt. Magyar Péter tulajdonképpen dicsekedett azzal, hogy na végre valóban zajlik a tisztító tűzi és a leszámolás. Tehát kommunikáció szempontból ez a hét szerintem nyereség volt a Tisza párt számára. A jogállamiság szempontjából viszont veszteség, illetve vereség. Azért gondolom ezt, hiszen a miniszterelnök már múlt hét óta, és ma ezen a héten, hétfőn a parlamentben meglehetősen élesen kritizálta az ügyészséget, illetve még olyan elvárást is megfogalmazott, hogy most már kihallgatásoknak kellene jönnie. Én azt gondolom, hogy a miniszterelnök erősen túlterjeszkedett a jogállami lehetőségein is, ugyanis jogállamban a miniszterelnöknek semmi köze nincs ahhoz, hogy az ügyészség, a rendőrség, a bíróság hogyan dolgozik, különösen nem egy olyan kétharmados többségű kormány esetében, amelyik mondjuk meg tudná nehezíteni a bíróságok, a rendőrség, vagy akármilyen más nyomozószerv helyzetét, hiszen kétharmados átszervezésekkel ezt meg tudná tenni. Tehát a mindenkori miniszterelnöknek maximális visszafogottsággal kellene konkrét büntető eljáráshoz viszonyulni. Semmi beleszólás, még a beleszólásnak a látszatát sem lenne szabad megengedni. Ehhez képest sajnálatos módon Magyar Péter igencsak beleszólt, de azért, mert nyilván ezzel a tiszás radikális magnak a kedvére igyekszik tenni, akik valóban meg vannak győződve arról, hogy az elmúlt 16 évben Orbánék alatt elképesztő lopás sorozat történt, és ezért büntetés jár. Én ezt az indulatot értem, de a jogállamisághoz akkor is ragaszkodni kéne.
2: Na te, hogy látod, költőként, íróként biztos van az NK ügyről egy külön véleményed is.
1: Hát ehhez nem sokat tudnék hozzátenni, de azt mondom, hogy minden embernek van egy alkata, egy attitűdje, egy hozzáállása, és kétségtelen az, hogy milyen pozícióban van, vagy te, vagy én, vagy kegyed, az ugye ez meghatározza az attitűd, meghatározza a diskurzus, tehát hogy tematizálod a dolgokat. Kétségtelen, hogy Magyar Péter miniszterelnök az én ízlésem szerint is kicsit túl élénk, vagy túl megy ezeken a dolgokon, de ő ilyen ember, és az a helyzet, megmondom úgy, ahogy van, ő, el kell ismerni, szerintem ezt állandóan nekünk el kell ismernünk, hogy ő ezt megcsinálta. Ő elképesztő dolgokat kapott ez alatt a két év alatt, és úgy látszik, hogy visszahagyja valamilyen módon. Még egyszer mondom, ez nekem se tetszik igazából, de emberileg ezt megértem. Na most, ami az NK-t illeti, az különösképpen kényes, le is számomra rendkívül fontos dolog, ugye? Arról van szó, hogy van egy párja helyzetbe levő kortárs magyar kultúra, egy kortárs magyar művészet, stb. Tényleg párja helyzetben van, a társadalom nem nagyon foglalkozik vele, és ezért pontosan emiatt a párja helyzet miatt van takarásban is. És szerintem az a méretlen pofátlanság, hogy így lerabolták ezt a területet, ezek a 17 milliárddal, meg még most kiderült, hogy valami újabb 600 millió derült ki, stb. Ez számomra rendkívül fájós dolog. Tehát ezt kell tudni, hogy a művészek, most az írókról, például az írókról beszélve, tehát elég sok kollégám, mert majdnem a nyomor állapotban, nyomor helyzetben van. És ebből a pénzből, ami a kortárs magyar kultúrára, a kortárs magyar irodalomra akár fordítandó lett volna, ebből vették el ezeket a méretetlen nagy pénzeket, és adták oda ilyen lehetetlen dolgoknak, ilyen Mága Zoltánoknak, meg Fánsi Zsülikéknek, meg minden. És ez számomra annyira felháborító, hogy tulajdonképpen az a helyzet, hogy bár nekem se tetszik az, hogy valakit rabosítanak és vezető száron visznek el, mert tényleg ott esetben ez nagyon rossz látvány, de az a helyzet, hogy az se tetszik, hogy ahogy te mondtad, hogy misét tartanak, meg ilyen Jézushoz hasonlítják a szenvedését, mondjuk a Hankónak, stb. Ezek annyira aláltalan, annyira blasfém dolgok, hogy ezektől rosszul vagyok.
2: Egy-egy mondat maradt, ugye a 21 kutatóközpont friss felmérésével harangoztunk be a beszélgetést, aztán erre marad a legkevesebb idő, de egy-egy mondatban 9%-ot esett májushoz képest a Tisza támogatottsága, a Fideszi 3%-ot nőtt, a különbség még mindig óriási, és ha le kéne fordítanom a kutatást egy mondatban, akkor azt mondanám, hogy egyértelműen nyertes a Mi Hazánk, amelyik 6-ról 11-re jött föl, ez szerint a kutatás szerint. Egy-egy mondat, mit láttok ebből?
0: Valóban a Mi Hazánk számára az egyértelmű nyeresség, de még nagyon messze van attól, hogy a legnagyobb ellenzéki párt legyen. Ami pedig a Tisza pártot illeti, az kétségtelenül igaz, hogy a kutatási számok szerint ma Magyar Péter pártja nemhogy simán megnyerné kétharmaddal a választást, de még az is elképzelhető, hogy a Fidesz egyetlen egy választókerületet sem tudna megnyerni.
1: Egyszer volt egy Brazília-Németország mérkőzés, amikor 7-0 vezetett Németország, ami hát teljesen abszurd, uh-huh. És a végén rúgtak a brazilok egy gólt. Igen. Szerintem most körülbelül ez a helyzet.
2: Köszönöm, hogy jöttetek.
0: Köszönjük szépen.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Tiltakoznak a fővárosi polgármesterek, amiért elvonják tőlük a parkolási bevételeket, miközben eddig is nehéz helyzetben voltak. Nehezményezik, hogy kihagyták őket az egyeztetésből, és úgy vélik, Karácsony Gergely méltatlanná vált arra, hogy képviselje a kerületek érdekeit. Vendégeink Baranyi Krisztina és Rózsa András.
2: Baranyi Krisztina, Ferencváros és Rózsa András, Zugló polgármester. Jó estét kívánok!
3: Jó estét!
4: Jó estét!
2: Tegnap számon kértek a főpolgármestert a parkolással kapcsolatban. Hogyan és milyen információ jutott el önökhöz ezzel? Amikor a videó ugye megszületett, tehát mikor tudták meg, hogy mi történik itt?
3: Előző este, tegnap volt a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának az első ülése, délután 1 órakor kezdődött, és szerdán este, hát ha jól emlékszem, hozzám 6:30 körül jött el a főpolgármester úr, Nidel Mürál Pétert este 9:30-kor hívta fel, és Soprani Tamással beszélt még személyesen, tehát előző este közölte velünk, hogy elveszik a parkolási üzemeltetést és a parkolási bevételeket az összes kerülettől, és centralizálják, ami ugye először még pár éve kizártnak minősítette a főpolgármester úr ezt az opciót.
2: Önhöz is így jutott el az információ előző este?
4: Nem, nekem reggel a Momentumos pártársam Soproni Tamás szólt, ő mondta, hogy mi készülődik, és akkor egyeztettünk.
2: Hogy akkor oda mennek kérdőre vonni a főpolgármestert?
3: Nem, ez annál sokkal nem. Viccesebb volt. Ugye egy sajtótájékoztatót tartottunk, ahol elmondtuk a sajtónak, hogy mit gondolunk erről a kiváló ötletről. Ez a Városháza parkban volt maga a sajtótájékoztató, és kiderült, hogy Nidel Müller polgármester úr 1/2 órával később átadja ünnepélyes körülmények között a Madács utca egy szakaszát, ami egyébként fővárosi tulajdon egy rész, de a hetedik kerület újította föl, és ezen az átadón ott lesz Vitézi Dávid és Karácsony Gergely is, úgyhogy kihasználtuk a lehetőséget, hogy akkor személyesen is megkérdezzük, hogy ebből mi az igaz.
2: Önök azt mondják, hogy Karácsony Gergely elárulta a kerületeket, elárulta az elveit, elvesztette a közlekedés szervezési autonómiáját a főváros. Ez egy rossz döntés. Kezdjük a parkolási rendszer megváltoztatásával. Egyértelműen rossz az a megállapodás önök szerint, ami lenne? Amit egyébként még jogszabályba, tehát el kell forgatni a parlamentnek, és most olvasom Kis Ambrust, aki azt mondja, hogy még a fővárosi közgyűlésnek is rendeletet kell alkotnia róla.
4: Minek után nem volt előzetes egyeztetés, ezért nagyon nehéz erre a kérdésre válaszolni. Nekem a folyamattal van elsősorban problémám. Tehát, hogyha a főpolgármester olyan megállapodást kíván kötni a fejünk fölött és a hátunk mögött, ami egyébként valószínűleg anyagilag káros lesz a kerületeknek, akkor szerintem az lett volna a minimum, a transzparencia és a demokratikus képviseletek alapján és a partnerség alapján, hogy előzetesen egyeztet erről. Valószínűleg ezt az egész politikai gubancot el lehetett volna kerülni, hogyha ezt ő előzetesen, nem előző este néhányakkal közli, hanem előzetesen ezt leegyezteti velünk.
2: Tegnap ő itt volt Vitézi Dáviddal, és Róna Egon megkérdezte erről, hogy miért nem volt egyeztetés. Azt mondta, hogy ha lett volna, akkor belementek volna?
3: Ez valami vicc?
2: Tette fel a kérdést. Nem vicc, valóban ezt mondtam, tehát én ezt halálkomolyan kérdezem, hogyha egyeztettek volna, ugye ön is azt mondta, polgármester úr, hogy elsősorban ezzel van problémája, vagy ezzel is. Ha egyeztettek volna, akkor bele tudtak volna ebbe menni?
4: Önmagában az, hogy a főváros szervezze központilag a parkolást, amellett vannak komoly szakmai érek, amiket én el tudok fogadni. Nem arról van szó, hogy ez egy olyan vita, amit nem lehet egyik oldalnak, vagy másik oldalnak megnyernie. Születhet kompromisszum, születhet megállapodás, de nem folytattuk le az egyeztetést, nem folytattuk le a vitát. Az alapján, amit Karácsony Gergely főpolgármester úr mondott, nekem azt kell feltételeznem, hogy ő arra célzott ezzel, hogy el akarták venni ezeket a bevételeket a kerületektől, és hogy ebbe biztos nem mentek volna bele a polgármesterek.
2: Majd még elmondom, mit mondott, mert ő nem ezt mondja, hogy elveszik a kerületektől ezt a pénzt, hanem hogy tulajdonképpen visszakapják majd. Ő mintha jobban tiltakozna ezzel ellen egy picit úgy.
3: Igen, mert hogy...
2: Egyáltalán nem kellene változtatni?
3: Nézze, azon az érven, az az ő érvelésük, amin alapszik az, hogy el kell venni a kerületektől a parkolásüzemeltetést, hogy mi ezt nem működtetjük hatékonyan. Hogy túl magasak a költségeink, hogy a budapestiek nem érdemlik meg, hogy ennyi pénzt költsenek üzemeltetésre. És ezeket a kijelentéseket egy hibás adatsor alapján teszik meg. Az a kimutatás, amit ők mutogatnak, az
2: amit
3: nem
2: a... Amit tegnap este húzott elő a zsebéből, csak aki nem látta esetleg, gyorsan elmondom a nézőknek, ő azt mondta, hogy ez a kimutatás azon alapszik, amit a kerületek nyújtanak be a fővárosra, és ez szerint 64%, tehát a parkolási bevételek 64%-a átlagosan elmegy a működési költségekre, és hogyha ő egy autós társadalom lenne, akkor fel lenne háborodva, mert nem oda megy a pénz, ahova kellene, hogy menjen.
3: Igen, csak az a kimutatás, azt a kerületek nem a saját területükön lévő parkolóhely üzemeltetés után adják be, hanem az alapján, a szerződés alapján, amelyet a fővárossal kötnek, és azokra a parkolóhelyekre szól, amelyek a kerületben lévő fővárosi utakon lévő parkolóhelyek.
2: Tehát nem az összes?
3: Nem. Ráadásul ez úgy néz ki, hogy nálunk mondjuk van 7200 parkolóhely, és ebből 300 a fővárosi fenntartású. Ez a 300 nem egy tömbben van, mint a kerület belsejében például, hanem szétszórtan, elszórtan és kevés számban, ezért fajlagosan, mivel élőerővel ellenőrzünk, sokkal drágább ezeknek az üzemeltetése. És még egyszer mondom, 5% alatti a számuk. Ebből azt levonni, és én először nem is értettem, hogy milyen számokat mutogatnak ezen az FKT-n, hiszen én pontosan tudom, hogy nálunk 50% alatt van az üzemeltetés költsége, és utána kellett néznem, hogy mégis mire hivatkoznak, miközben megvádoltak azzal, hogy akkor mi vagy hamis adatokat adunk, vagy pedig igenis ennyire drága nálunk az üzemeltetés, csak hogy ez nem így van.
2: Milyen összegekről beszélünk, tehát például Zuglónak mennyi bevétele van ebből?
4: Zuglónak a bevétele az meghaladja a 2 milliárd forintot, olyan 2,4 milliárd forinttal számolunk az idejében.
2: Mennyi marad meg ebből? Tehát mennyi nem az üzemeltetés?
4: Ez egy érdekes kérdés, azért, mert a nettó eredmény az több mint 1 milliárd forint. Viszont az a cég, aki végzi magát a parkolást, ez egy non-profit KFT, ugyanő üzemelteti például a térfigyelő kamerarendszert is. Tehát az már rontja az eredményt, hiszen kifizetjük ennek a költségét, szoftver, karbantartás, személyerő, Úgyhogy ez önmagában egyébként már így is egy jobb eredmény, mint amit itt átlagként elhangzott, de ugye vannak más költségek is, amik ott jelennek meg.
2: De akkor egyik kerület, mert az is elhangzott, hogy van, ahol veszteséges, tehát hogy sokkal jobban jár az a kerület, hogyha központosítják ezt, vagy kiveszik a kerületektől.
3: Nem tudom, hogy melyik kerületre gondolnak. Ugye itt elhangzott Vitézi Dávidtól, hogy ez Zugló, most ezt megcáfolta itt a zuglói polgármester úr. Én azt tudom, hogy azok, akik így egy éjszaka alatt összetudtunk jönni, mindannyian megnéztük, mindannyiunknál körülbelül 50% az üzemeltetési költség, és ugye ez azért fontos, mert a 2019-es önkormányzati kampány az jó részt a parkolási mutyiról szólt, főszereplője volt ennek egyébként Karácsony Gerge is. És minden kerület rendkívül nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy ezt rendbe tegye, teljesen korrupciómentesen és átláthatóan működtesse. Mi például elértük, hogy a nulla közeli eredményről ma 1,5 milliárdot tudunk a lakosaink életminőségének a javítására fordítani, csak ebből az egy tevékenység.
2: Mire fordítják? Tehát mit jelent az, hogy a lakosság életminőségének a javítására? Tehát ezt utakra fordítják? Hát mert elhangzott, hogy nem oda fordítják, hova kellene.
4: Hát ugye a költségvetésbe kerül, nálunk például most csinálunk először a kerület történelmében először olyat, hogy egy óvodát és egy bölcsödét bezárunk egy évre, és teljes körűen felújítjuk, tetőtől talpig. Ez 950 millió forint bruttóba kerül, nagyjából ez az összeg fedezi. Mert egyszerűen fejlesztésre és működésre mennek ezek a pénzek, ugyanúgy, hogy a fővárosba is erre mennének, vagy fognak majd menni, ha úgy alakul a dolog.
2: De azt mondják, hogy utak fejlesztésére most nem arra mennek, hanem működésre és iskoláról, de hát alapvetően fejlesztésre mennek ezek a pénzek. Azt hangzott el, hogy ha a fővárosnál lesz, akkor nem lesz kevesebb bevétele. Kisambrus most ezt mondja, itt van előttem, a kerületek bevétele nem lesz kevesebb. Az ülésen elhangzottak alapján a kerületeknek legalább a 26-os, vagyis idei júliusi parkolási elszámolások arányainak megfelelően kell a forrásból juttatni. Ez a szándék az új rendszer létrehozásával, hatékonyabb, gyorsabb és egyszerűbb legyen.
3: Jó, akkor mondok erre egy nagyon egyszerű példát. Ez az összeg az összes kerületnél, ahol van parkolási üzemeltetés, éves szinten 10-15 milliárd közötti összeget tesz ki. Körülbelül ennyi most a parkolás nyeressége a fővárosban. A főváros úthálózatának csak nem a 30%-a, egészen pontosan 306 olyan út van most, amely azonnali beavatkozást igényel. Ez nem a kerületekben lévő utakra vonatkozik, hanem kizárólag a fővárosiban, tehát a főutak, vagy ahol BKV jár. Ezeknek az utaknak az azonnali beavatkozás azt jelenti, hogy annyira rossz műszaki állapotban vannak, hogy akár balesetveszélyesek is lehetnek, tehát már az alappal is baj van. Ezeknek az utaknak a felújítása 100 milliárd forintba kerülne. Azt hiszem, hogy jó darabig kellene takarékoskodni a kerületek pénzéből, ebből a 10-15 milliárdból, hogy legalább a legrosszabb 30%-ot valamennyire mondjuk egy kopó réteggel rendbe hozzák.
2: Tehát azt mondja, hogy ez a pénz csepp a tengerben,
3: és egyetlen egy célja volt, hogy kivegyék a kerületekből ezt a bevételt, holott a mi költségvetésünkben, a mi városunkban ebből jelentős dolgokat lehet csinálni. Nekünk az Ecseri úti metrófelszín felújítása került ennyibe, szociális bérházak felújítása kerül ennyibe, és egyébként mi karbantartjuk az útjainkat ellentétben a fővárossal. Vagyis az, hogy erre hivatkoznak, hát akkor 10 évig majd takarékoskodnak, és addig tovább romlanak az útjaink. Egyébként a teljes úthálózat 2007-es szintre hozásához most 300 milliárd forintra lenne szükség a fővárosban. Tehát ez csak egy látvány, valamit adni kellett, hogy a kerületek is hozzájáruljanak a főváros csődjének elkerüléséhez. De én azt gondolom, hogy ez nem a kerületek dolga. A fővárost a Fidesz extrém magas szolidaritási hozzájárulása elvonással juttatta ebbe a helyzetbe. Most ezt mi nem tudjuk semmilyen módon kompenzálni.
2: Kell változtatni, és nem így, vagy hagyni kellene így a parkolási rendszert, ahogy van? Tehát, hogyha mégis lesz egyeztetés, vagy bele tudnak abba szólni, nem tudom, mi a következő lépésük, vagy van-e következő lépésük, akkor mit mondanak, vagy mit javasolnak, vagy mi az, amiben belemennének?
4: Hát elsősorban az eljárásrendet kellene leegyeztetnünk, és igen, lesz következő lépésünk, abban biztosak lehetnek. Én nagyon rosszul viseltem tegnap is, meg általában rosszul viselem, hogyha valaki, akit én tényleg politikai szövetségesnek tekintek, és egy politikailag egy baráti képviselőnek tekintek, az így a fejünk fölött és a hátunk mögött hoz döntéseket. Én személy szerint nagyon vártam a fővárosi közfejlesztések tanácsát, és ez egy hideg zuhany volt. Azt hittem, hogy szó lesz a 4-es metró meghosszabbításáról, az egészséges Budapest programból, még mindig tartoznak 800 millió forint az Zuglónak. Ehelyett úgy tűnik, hogy a jó hír az volt, hogy a kormány visszaadja, amit a kormány elvett, persze az előző kormány. Ez lehet, hogy jó hír, de hogy a polgármestereket kihagyták ebből a történetből, ez azért egy elég rossz képet fest. Mi lesz a következő? Ugye azért nem szeretnénk ebbe az irányba menni, nem kérünk mi semmi olyasmit, ami extra lenne. Azt kérjük, hogy transzparensen, demokratikusan és partnerként kezeljenek minket.
2: Egy gondolat, hogy mi lesz a következő lépés, azt mondta a polgármester, hogy mindenképpen lesz.
3: Hát nézze, nyilván minden rendelkezésünkre álló eszközt használni fogunk, hogy tiltakozzunk ez ellen, hogy ennek a döntésnek legalább újrainduljon ez az egyeztetés. Én ezért kértem, hogy kerüljön le a napirendjéről a közfejlesztések tanácsának ez az ügy. Ezt nem tették meg. Kétharmaddal önkormányzati törvényt is lehet módosítani. Én azt gondolom, hogy ez a döntés megszületett, de az biztos, hogy annak az önkormányzati autonómiának, a demokratikus és mindenféle transzparens politikai működésnek, amit hirdetett a kormány, hirdetett a főváros, ez hát nem felel meg. Tehát erről mindenképpen beszélni kell, hogy tudunk beszélni, azt nem tudom. A centralizáció, az, hogy felhasználóbarát legyen, hogy hatékonyabb legyen a parkolás, ezt meg lehet oldani a kerületeknél is. Amire most készülnek fővárosi szinten, ahhoz jelentős jogszabálymódosítások kellenek, azokkal a jogszabálymódosításokkal mi is tudunk még ennél is hatékonyabban működni. Tehát az, hogy csak csupán a pénzünkért alakítják át ezt a rendszert, és most a gépjárműadó, meg a Szola, meg minden után újabb elvonást tapasztalnak az önkormányzatok. Ennek nincs jó üzenete, hiszen minden önkormányzat azt hitte, hogy jobb lesz neki a kormányváltás után.
2: Köszönöm, hogy itt voltak. Át kell adjuk a szót a híradónak. Jön a híradó, de maradjanak utána. Jövünk, Szalai Berzevici Attila Véth volt elnöke, gazdaság, világgazdaság lesz a témánk. Maradjanak.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Nagy ütést kapott a héten a magyar tőzsde, rég nem látott mértékben esett a MOL és az OTP részvények ára, és mínuszban állt a BUX Index is. A nemzetközi piacokon sem túl jó a hangulat, a geopolitikai konfliktusok miatt jelentősen emelkedett az üzemanyagok ára, ami világszerte nagy bizonytalanságot okoz. A stúdióban Szalai Berzevici Attila.
2: Budapesti értéktőzsde volt elnöke, jó estét kívánok, köszöntöm.
3: Jó estét kívánok.
2: Eddig viszonylag jól teljesítettek a piacok, még a háborúk ellenére is lehet ezt mondani, talán egyetért, mint most ez változna. Ugye tegnap ütést kapott a magyar tőzsde, OTP MOL esett, az egész BUX. Az amerikai tőzsde is meredeken esett a hét elején, mára, mint hogyha stabilizálódott volna. Mi történik most a tőzsdéken és a pénzpiacokon?
3: Az a meglepő számomra, hogy csak most kezdődik ez a piaci turbulencia, hisz a folyamatok mind a gazdaságban és a geopolitikában, ahonnan a problémák erednek, azok jól érzékelhetők most már egy éve, vagy még több, hosszabb ideje. Ugye az alapvető probléma az, hogy van három nagy hatalom, amit vezet három napkirály, abból ketten legalább kamikázék. Tehát belehajtott az amerikai gazdaságot az amerikai elnök egy zsákutcába azzal, hogy előbb elindította a vámháborút, utána elindította az iráni háborút, és mindezzel együtt egy jelentős adócsökkentést indított el. Ez olyan inflációs helyzetet generált Amerikába is, meg a világon is, ami önmagában is probléma, de az, hogy a másik napkirály pedig ott van az ukrán fronton, és a kettőjükből egyik se tud győztesen kihátrálni. Tehát mind a kettő benn van a zsákutcában, nem tud kijönni, és mind a kettő egy energetikai problémát hozott a világra. Ez az inflációs helyzet azt jelenti, hogy az Egyesült Államoknak a finanszírozási költségei egyre erősebben növekszenek. Egy jelentős országkockázattá vált az, amit Amerika csinál, egyfelől a háborúval, egyfelől a saját szövetségesi rendszerének a megkérdőjelezésével, és ugye azzal a kudarccal, amit elszenvedtek az ukrán fronton, azzal, hogy nem tudták lezárni a háborút az elmúlt időszakban, ellentétben azzal viszont egy hatalmas vámháborút eresztettek a világra, aminek jelen pillanatban nincs nyertese. És ez mindemellett viszont ott van Kína, aki ül a part szélén, és mosolyog, ahogy a két nagy riválisa az lassan elolvasztja önmagát. Csak az a baj, hogy Kínának, ami rövid távon kedvező, az hosszú távon neki is fájni fog.
2: Meg aztán az egész világnak, a háború végét meg egyik oldalon sem, vagy egyik helyen sem látjuk. Még mindjárt visszatérünk ide, de az összeomlás viszont, vagy nagyon nagy gazdasági világválság nem történt a világgazdaságban, pedig azt is prognosztizálták. Tehát én emlékszem, amikor a Hormuzi szorost lezárták, hát az sem most volt, akkor azt mondták, hogy hát, ha ez augusztusig, szeptemberig így marad, hát akkor itt apokalipszis lesz. Ugye most sincs finomítói kapacitás, borzasztóan alacsonyak a készletek Amerikában is, mindenhol is, látjuk az üzemanyagárakat, de az összeomlás nem jött el, hát reméljük, hogy nem is fog, de vajon miért nem?
3: Hát kettő okot látok erre. Az egyik az, hogy miután mindkét nagy problémát egy-egy ember idézte elő, aki vissza is léphetne. Tehát Trumpnak egy szavába kerül befejezni az iráni háborút, ugyanúgy, mint Putyinnak is. Nyilván ez sok ok miatt, de leginkább saját maguk miatt nem teszik meg.
2: Hát azt mondta, hogy kamikázeként viselkednek, ami nagyon-nagyon beszédes, mert nem tudom, hogy egy ilyen sarokba szorított állapotból lehet jó döntést hozni.
3: Mert szembe mentek a racionalitással. Az minden épeszű gondolkodással szembe ment az a háború, amit mindketten elindítottak. És most nem tudnak kijönni. De a piacok abban reménykednek, hogy mielőtt összeomlana a piac, előtte a józanész nyer. És ugye ők meg nem, mert eddőlebb a piac omoljon össze, kerüljenek olyan krízis helyzetbe, hogy rákényszerülnek. Szóval ez ilyen, mi van előbb, a tojás vagy a tyúk? A másik, hogy fontosok, hogy közben egy olyan AI vagy mesterséges intelligencia láz fogta el a világot, ami szerencsére jelen pillanatban gazdasági tevékenységeket figyelembe véve kompenzálja azt a kiesést, amit ez a két háború okoz. Kivéve ez az AI láz egy helyen nagyon bántja az Egyesült Államokat, ez pedig szintén a finanszírozási igény. Tehát az, hogy hatalmas adatközpontokat kell megépíteni és infrastruktúrát az AI-hoz, hűtőrendszerektől kezdve a chip alapanyagok gyártásáig, tehát hatalmas költsége van ennek az AI versenynek. Ez azt jelenti, hogy ezek a vállalati kötvények szintén versenyeznek az amerikai állam kötvényeivel. Ami megint csak tovább hajtja föl az amerikai kötvényhozamokat. És ez egyrészt emögött az is van, hogy a nagy kísérlet, hogy ugye Trump elnök azzal ígérettel jött a hatalomba, hogy leszorítja az amerikai államadósságot. Ezért végrehajtott egy jelentős adócsökkentést. Ez nem jött be, ellenben a háború az nyilván nagyon költséges mulatság, és most egy rekordmagasságban van az amerikai kötvényhozam, és miután nem látszik, hogy ennek hogy lehet megállítani, az még tovább fokozza a nyomást a kötvényhozamokon. És ebben a helyzetben drágul a pénz, és ez gyengíti a gazdaságot, és ha az amerikai gazdaság helyzete gyengül, akkor a világgazdaság helyzete is. És ez igazából az, ami összességében most látható a tőzsdéken, mert egy jelentős elbizonytalanodás van, hogy ebből a katyvaszból, ami most körülöttünk létrejött, az mi a kiút?
2: És akkor még olyan dolgokról nem is beszéltünk, hogy az előrejelzések szerint pár éven belül elfogyhat a világgazdaság egyik legfontosabb féme, a réz, az új olajnak szokták nevezni, tehát itt iszonyatosan összetett problémáról van szó, és akkor az $1 millió kérdés, hogy mi várható? Be kell fejezni a háborút, ezt mondja. Egyáltalán nem úgy néz ki, hogy Putyin és Trump egyelőre be akarja fejezni a háborút. Putyin most nyert, úgy nyert, mint még soha. Jó, hát mondhatjuk, hogy nincs demokrácia, persze, hogy nyert. Trumpnak itt van a félidős választás, mindjárt itt van, de hát nem úgy tűnik, mintha a közel-keleten még lenne.
3: Mind a kettő egy gyengülő gazdasággal a háta mögött. Hát nyilván az oroszok nagyon, tehát ők igazán rossz állapotban vannak, de hát ez nem egy demokrácia. Tehát ilyen szempontból egy sokkal rosszabb gazdasággal tovább bírja Oroszország. Itt ugye Kína a megoldás, és a harmadik probléma. Ugye ez egy nagy kérdés, hogy a gazdaságunkat és a világgazdaságot hogy készítjük föl mindarra, amit Kína jelent. Tehát Kína megoldás. A Kínán múlik az, hogy az iráni háború is, meg az ukrajnai háború is lezáródik holnap, vagy holnap után.
2: Miért múlik Kína?
3: Azért, mert rendelkezik mindennel ahhoz, hogy ezt a két beszorult nagyhatalmat kisegítse abból a zsákutcából, amiből vannak.
2: Ki akarja segíteni, és kit?
3: Előbb-utóbb Kínának érdeke lesz, hogy az ukrajnai háború és az iráni háború is lezárjon. Ez a kérdés, hogy mikor ez a megoldás.
2: Meddig tartható ez a helyzet, ami tudjuk. Most van a világgazdaságban?
3: Nem tudjuk, mert ez
2: semmilyen prognózis nem tartható mostanában, de hát nem. A legtöbb cég a vészforgatókat.
3: Mert nyilván sokan arra számítottak, hogy az amerikai midterm választások azok lehetnek egy fontos határkő arra, hogy még előtte lezáruljon az iráni háború, de ez...
2: Jó, de akkor ha nem több éves távlatból beszélünk, hanem mondjuk 26 végére, 27 elejére, tehát ez már azért itt van, tehát hogyha tovább tartanak ezek a háborúk még a jövő év elején is, mert nagyon úgy néz ki, hogy tovább tartanak, akkor a pénzpiacokra, a világgazdaságra mi a hatással lehet?
3: Hát a növekedési, mondom, hogy van egy része az AI növekedés, ami szintén nem belátható. Tehát nem olyan területre tévedt a világgazdaság az AI fejlesztéssel, amiben az a kérdés, hogy hogy mikor és hogy ki jut el előbb az általános mesterséges intelligenciához. Tehát ez gyakorlatilag olyan, mint az atombomba fejlesztése volt vissza a 40-es években.
2: Rejtett magában.
3: Tehát itt nagyon-nagyon nagy ismeretlenek vannak, amiben nehéz prognosztizálni. Csak abba bízhatunk, hogy egyrészt az emberiség adaptív, másfelől meg a józanész vissza tudja rántani a nagyhatalmakat és a világot is a szakadéktól.
2: És akkor mi lesz itthon?
3: Hát itthon nyilván ez egy komplikált helyzet, mert itt van egy örökség is, amivel az új kormánynak meg kell birkóznia. Vannak strukturális gondok, és hát nyilván pozitív az, hogy az EU-s pénzek felszabadulása és majdani megérkezése egyfelől, másfelől pedig az új kormány felé való nemzetközi bizalom az támogató, szinte a gazdaság minden területén. Ami problematikus, az, hogy a strukturális problémáink, azok nem lehet, rövid távon nem lehet egyiket se kezelni. Itt szerintem, amire most figyelni kell, az a szükséges, mert nyilván én nevezhetem megszorításnak, ami történik, kiigazítás az valójában a költségvetési hiányt arról a 7-8%-os szintről alapvető fontosságú, hogy lehozzuk.
2: Az áldozatokkal jár. Tehát a politika azt ígéri, hogy nem lesz megszorítás, lesz növekedés, csökken a hiány, sőt 30-ra teljesítjük az összes euró bevezetéséhez szükséges feltételt, mindezt úgy, hogy nincs olyan terület ma, amire ne kellene sokkal többet költeni, mint amit eddig költöttek. Oktatás, egészségügy, nem is sorolom.
3: Így van. Tehát az biztos, hogy egy komoly gazdaságpolitikai gondolkodás változásra van szükség. Ahhoz képest, amit az elmúlt 16 évben csináltunk. Én ezt biztos, hogy összekötném. Tehát, hogyha én a gazdasági minisztert leginkább a oktatási miniszterrel együtt látnám. Nekik kell párban menni. Ez nem, nyilván nem holnapra teremt eredményt, de az eddigi összeszerelő üzemmódból nekünk át kell menni a szolgáltatások világába, azon belül is mindent az AI digitalizáció köré építeni, ahhoz pedig egy megfelelő oktatást kell kompatibilisan hozzárakni. Mert ez a jövő, ez az európaiak jövője, mert ha az AI egy probléma a munkaerőpiacon és a jövő exportjába, akkor a robotika, a megjelenése, ami majd 27-28-ban fog igazán elkezdeni megjelenni a privát szférában, az meg majd a fizikális munkátban fogja az embereket egyre jobban helyettesíteni, ami majd a 30-as években egy teljesen más világ lesz. Tehát nekünk előre kell, ma el kell szórni a magjait annak a gazdaságnak, amiben mi 30-as években működni és sikeresek akarunk lenni.
2: Kellene nekünk ehhez euró? Vagy először teljesen át kellene alakítani a gazdaság szerkezetét, hogy egy növekedési pályára álljon, hogy legyen miből növekedni, hogy legyen termelékenység és a többi? Vagy ezt várjuk meg, és utána legyen euró. Itt azért megosztanak a közgazdászok.
3: Tudom, mert nincsen egyértelmű igen vagy nem. Tehát megvannak az eurónak az áldásai és a kockázatai, de ez számomra egy olyan kérdés, hogy jól kell tudni bevezetni az eurót, és ez csak úgy lehet, ha elköteleződünk. És ez a kormány remélem megtette ezt az elköteleződést. Ez egyrészt egy nagyon fontos bizalmi és hitkérdés a magyar gazdaság irányába is, külföldről és magunk a jövőjét illetően. Másrészt pedig egy biztosíték arra, hogy soha többet nem jöhet olyan politikus és olyan politikai erő, aki a legkisebb módon is meg tudja kérdőjelezni a jövőben Magyarország Európai Unióhoz való szerves hozzátartozását. És inkább nekünk, magyaroknak azon kell dolgozni, hogy tudjuk az Európai Uniós piacba való erősebb integrációkon túl tovább erősíteni az EU-t. Például azzal, hogy egy katonai szövetségési rendszert upgrade-elünk, vagy felminősítünk egy gazdasági szövetségé. Ebben most nehéz az amerikaiakkal, de bízunk benne, hogy eljön az az idő, amikor belátják ők is, hogy az egyetlen esélyük Kínával szembe, hogyha az észak-amerikai gazdasági közösség, Kanada és az Egyesült Államok gyakorlatilag egy közös piacot épít ki az Európai Unióval. Ha ezt nem tudjuk megtenni, és ezt tudom, hogy nehéz, és sok mindennel szembe megy, de ha nem hozunk létre egy 800 milliós fogyasztói piacot, amiből kiszorítjuk azokat az ide exportáló erőt, mint Kína, amely teljesen más játékszabályokkal játszik, mint mi, az állami dotációkon keresztül, az árfolyam manipuláción keresztül, akkor bizony ők az AI és a robotikával együtt nagyon-nagyon nehéz helyzetbe hozzák a nyugati demokráciák gazdaságait.
2: Nagy témák, sokat lehetne még róla beszélni, szerintem folytatjuk. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
3: Köszönöm szépen.
2: Most jön egy rövid reklám, aztán folytatjuk Gégény Istvánnal, a Szemlélek Alapítvány elnökével, Osztia Zoltán katolikus pap szavairól kérdezem majd.
0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Utazó podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Az árréstop megszüntetéséről beszélt a kormányfő országjárásán. Karbantartás miatt nem járnak a vonatok a hétvégén Veszprém megyében. Marad a napos, száraz idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Az árréstop tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, ezért meg kell fontolni a kivezetését, mondta a miniszterelnök országjárása kisvárdai állomásán. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több tucat kisbolt csődölt be az árréstop miatt, és az intézkedést csak az olcsóbb termékeket kínáló nagy élelmiszerláncok élték túl. Hozzátette, az infláció jelenleg 1,7%, és az utóbbi hónapokban csökkent több élelmiszer ára is, ezért a kamarákkal és az élelmiszerüzletláncokkal együttműködve fontolóra kell venni az intézkedés megszüntetését. A kormány legnagyobb feladata, hogy stabilizálja a költségvetést, mondta Magyar Péter országjárása kisvárdai állomásán. A miniszterelnök szerint az előző kormányok letagadták az óriási hiányt. Hangsúlyozta, az eladósodott ország talpraállítása nem olyan látványos, mint a vagyonvisszaszerzés, de legalább annyira fontos. Az Európai Uniós források hatékony és korrupciómentes felhasználását ígérve, Magyar Péter azt mondta, nem összeszerelő üzemeket szeretnének, hanem egy olyan országot, ahol a magyar vállalkozások fejlődhetnek. Március végéig kell rendezni a jogszabályi hátteret az egységes fővárosi parkolási rendszer bevezetéséhez, közölte Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. A kormány és a főváros megállapodása értelmében a kerületektől a fővároshoz kerül a parkolás üzemeltetése és bevétele, amit kizárólag útfelújításokra fordítanak majd. A rendszert kamerás autókkal tennék gyorsabbá és hatékonyabbá, a döntésről pedig rendkívüli közgyűlésen szavaznak a képviselők. Karbantartás miatt nem járnak a vonatok a hétvégén Veszprém megyében Ajka és Devecser között. A Bakonya, Göcse és a Citadella Intercity-k megosztva Zalaegerszegtől Devecserig, Szombathelytől Devecserig, valamint Budapesttől Ajkáig járnak. A kieső szakaszon az utasokat pótlóbuszok szállítják. Egyre több francia szarvasmarha kerül Vágóhídra. A Franciaországot is sújtó rendkívüli asszály miatt jelentősen megdrágult az állatok takarmányozása, amit az állattartók egyre nehezebben tudnak kigazdálkodni. Egy év alatt 12%-kal nőtt a vágásra küldött tejelő tehenek száma, miközben a marhahús fogyasztása jelentősen csökkent. A kínálati piac lefelé nyomja az árakat, hosszú távon pedig a tej és sajtermelésre is kihathat. 10 év alatt 1 millió tehén tűnt el az állományból, írja az Agroinfo. Marad a napos, száraz idő. Fátyol felhők a Dunántúl nyugati részén és északkeleten zavarhatják a napsütést. A szél csak a nyugati ország részben élénkülhet meg. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk. Vasárnap is marad a kellemes őszi idő.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Elhatárolódott Osztia Zoltán kijelentésétől az Esztergom budapesti főegyházmegye, miután Magyar Péter nyilvánosságra hozta a plébános Tisza párt szavazóit bíráló prédikációját. A miniszterelnök szerint megengedhetetlenek az ilyen pártpolitikai megnyilvánulások egy szentmisén. Osztia Zoltán ugyanakkor kijelentette, tartja magát álláspontjához, mert az erkölcsi igazságot képviseli. Gégény Istvánnal beszélgetünk.
3: A Szemlélek alapítvány elnökét kapcsoljuk. Jó estét, szervusz!
4: Jó estét!
3: Egy egyház és pártpolitika kapcsolatáról nem először beszélgetünk itt az Egyenes Beszédben veled, úgy tűnik, hogy időről időre kell erről beszélnünk. Mit gondolsz te magad Osztia Zoltán mondatairól, illetve azóta ő nyilatkozott az ATV híradójának, azt mondja, hogy fenntartja ezeket a gondolatait és ezt az álláspontját?
4: Teljesen egyetértek az Esztergom budapesti főegyházmegye közleményével, akik példás gyorsasággal, gyakorlatilag néhány órával az ügy kirobbanása után, talán ének idején kiadtak egy nyilatkozatot, amelyben azt mondják, hogy összeegyeztethetetlen a néhány kijelentése az Osztia Zoltánnak a katolikus tanítással, és különösen is az a kirekesztő gondolkodásmód, amelyben pártpolitikai hovatartozás mentén szeretné ő gyakorlatilag szelektálni, hogy kik azok, akik a jó keresztények, és kik azok a rossz keresztények. Ez teljesen szenvedj a katolikus egyház tanításával, és még azt is mondhatnánk, hogy lehet egy papnak politikai preferenciája, bizonyos körülmények között kifejtheti a közéletről a véleményét, de a legkevésbé teheti ezt meg szentmise keretében. Ilyen szempontból azt kell, hogy mondjam, hogy Magyar Péternek az az észrevétele, hogy ez felháborító, az nem csak az én véleményemmel, de a katolikus egyház véleményével is találkozik, miközben az valóban nem szerencsés, erre is voltak megfogalmazások, hogy mondjuk egy miniszterelnök ne szólítsa föl a katolikus egyházat arra, hogy mit csináljon, vagy mit ne csináljon a katolikus egyház.
3: Mindjárt kitérünk még erre. Az, hogy hivatalos megrovásban, figyelmeztetésben részesítették őt, az mit jelent, hogy egyházon belül mekkora büntetésnek számít?
4: Ez nem számít szankciónak, büntetésnek, ez egy nagyon komoly, hogy is mondjam, mutatói felemelés. Tehát az, amikor úgy fogalmaz az Esztergom budapesti főegyházmegye, itt azért ugye az Esztergom budapesti főegyházmegye szólal meg az érsekség, nem pedig mondjuk a katolikus egyház, az MKPK, mert hogy ennek a részegyháznak a tagja, ha úgy tetszik, oda van inkardinálva ez a pap, tehát az ő feladatuk az, hogy ezt az ügyet kezeljék. Az, hogy ilyen szavakat használnak, hogy felszólítjuk, és elhatárolódunk tőle, ez egy nagyon kemény jelzés, de még nem szankció. Azért nem szankció, mert bár szembe ment a katolikus tanítással maga Osztia Zoltán ebben a szentmisében megfogalmazott néhány gondolatával, de nem sértett olyan egyház jogi törvényt, ami miatt lépnie kell a feljebb valóinak, az ordináriusának.
3: Jöjjenek akkor a politikai reakciók, ugye te már említetted a miniszterelnököt, aki felszólította a katolikus egyházat, hogy azonnal határolódjon el ezektől a mondatoktól. Felszólíthat-e ilyesmi a miniszterelnök? Szólíthatja-e a katolikus egyházat meg ilyen formában, vagy nem?
4: Felszólíthatja, mint hogy megtette, de ez szerintem egy nagyon szerencsétlen, és már csak politikai szempontból is szerencsétlen lépés az ő részéről, hiszen látszik, hogy a politikai ellenfelei már is bizonyos vészkorszakokat idéző, nem tudom, ilyen az egyházak életébe autonómiai beleszólást emlegetnek. Sokkal jobb lett volna, ha a szándékánál maradunk, hogy megállott, hogy kifejezi az ellenérzését, és bízik benne, mondjuk, hogy majd az egyházi vezetők ezt megteszik. Ne szólítson fel semmelyik politikai vezető egyházi vezetőket semmire, de én nem gondolom, hogy nagyon beavatkozni akart Magyar Péter, ismerjük őt, inkább az indulat vezérelhette őt, akármennyire is ez mondjuk egy szent indulat, tehát továbbra is mondom, hogy amit ő képviselt, mármint hogy ez egy megbotránkoztató kijelentés, az találkozik a katolikus egyház tanításával, sokkal inkább igaza van ebben a történetben, mondjuk így teológiai szempontból Magyar Péternek, mint Osztia Zoltánnak.
3: KDNP is reagált, azt írták, amit te már említettél, hogy egy jogállamban a miniszterelnök nem támadhatja az egyházat, és egyáltalán nem mondhatja meg, hogy miről prédikáljon egy pap, és Radics Béla fideszes képviselő is időközben reagált. Azt mondja, a legnagyobb alázattal megjegyzi, hogy Oszthyél Zoltán atya szavaiban nem gyűlölet, hanem egy pap lelki ismeretéből fakadó, bátor és világos figyelmeztetést hall, inkább dicséret járna neki, mint megrovás. Ez is egy álláspont.
4: Hát Radics Béla, Rétvári Bence, és azóta én is találkoztam sok-sok megszólalással. Ezek a KDNP-s vagy a mostani ellenzékhez köthető megszólalások, van belőle legalább egy fél tucat, ezek szembe mennek a Katolikus Egyház tanításával, és szembe mennek a Katolikus Egyház hivatott részegyházának, az Esztergom Budapesti Főegyházmegyének a megnyilatkozásával, amely kimondja, hogy a katolikus tanítással összeegyeztethetetlen az, amit Oszthyél Zoltán mondott. Tehát innentől kezdve saját magukról állítanak ki egy bizonyítványt, ez egyértelműen egy megbotránkoztató megszólalás volt, és olyannyira figyelemre méltó maga a megszólalásnak a fogadtatása, hogy még a helyszín, ugye Feldebrő, ahol ez a templom található, ahol ez a beszéd elhangzott, és szentmise keretében, Feldebrő plébánosa is a hozzászólások között jelezte, hogy semmiféleképpen nem tudnak azonosulni, és nem is szeretnék, hogyha azonosítanák ezt a megszólalást Feldebrő híveivel és Feldebrő lakosságával, mert ők az egységet, és nem pedig ezt a beszédben sajnos a megosztás, a polarizáció jelent meg, ami a pártpolitikának a sajátja, és itt vétett leginkább Oszthyél Zoltán, hogy az, ami a pártpolitikának a sajátja, és ezt el szoktuk fogadni, hogy igenis ott egy megosztás van, az a pápák sokasága felszólítja a papokat, hogy nagyon-nagyon vigyázzanak rá, hogy a keresztény közösség tagjai közé ne verjenek éket, hanem az egységet szolgálják. Ezzel egyértelműen szembe ment Oszthyél Zoltán.
3: Tehát az egységnek ártott, de talán a legfontosabb kérdés magának, az egyháznak mekkorát ártanak az ilyen megnyilvánulások?
4: Akkor ártanak nagyon sokat, leginkább az egyháznak ezek a megnyilatkozások, hogyha reakció nélkül maradnak. Én szeretném újra kiemelni, hogy például gyorsasággal és határozottsággal reagált az Esztergom Budapesti Főegyházmegye, és azt feltételezem, hogy mivel ők ott megfogalmaztak egy olyan felszólítást ennek a nyilatkozatnak, közleménynek a végén, hogy legyen szíves Oszthyél Zoltán a továbbiakban tartózkodjon az ilyen és ehhez hasonló megszólásokhoz. Majd ezen felszólítás után Oszthyél Zoltán néhány média felületen továbbra is kitart a véleménye mellett. Én azt feltételezem, nem tudom, és én aztán tényleg senkit nem szeretnék felszólítani, de azt feltételezem, hogy lépéskényszerbe került az Esztergom Budapesti Főegyházmegye, és akár itt most már tényleg szankció kivetés, és például eltilthatják a nyilvános prédikációtól az adott plébánost. Könnyen lehet, hogy ez lesz a következő lépés.
3: Meglátjuk. István, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönjük szépen.
4: Köszönöm, szép estét kívánok.
3: Átadjuk a szót az Aktuálnak, ahol egyébként tegnap vendég volt István, éppen Paprika Kinga, szervusz. Kik jönnek hozzád ma, és miről beszélgettek?
5: Szervusz, jó estét kívánok! Ezt a témát is körbe fogjuk kukorékolni Baka Zoltánnal, Lambert Mónikával és Hoffmann Tamással, de arról is szó lesz, hogy 1000 milliárd forintnyi EU-s pénzt már megszerzett a kormány, de 800 millióról még töri a fejét az Európai Parlament. Nyugdíjemeléssel is beszélgetek velük, tartsanak velünk, mindjárt kezdünk.
3: Réka, köszönjük, hétfőn lesz legközelebb egyenes beszédünk kollégáim nevében, és köszönöm figyelmüket, várjuk majd önöket hétfőn is. Kellemes hétvégét, viszontlátásra!
1: Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munkavilágában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Paprika Kinga és vendégei következnek.
6: Sávos nyugdíjemelés várható, és az EU-s források egy részét még visszatartja az Unió. Erről is beszélünk, kezdünk.
7: Osztié Zoltán, katolikus plébános durvaszavakkal illette a tisza szavazókat egy szentmisén. A katolikus főegyházmegye elítélte az atyaszavait. Milliárdos kiesés jelenthet több kerületnek, a parkolási rendszer egységesítése. Karácsony Gergely kész szembeszállni a szövetségesek indulataival. 120 ezer forintra nő a nyugdíjminimum januártól. A magasabb összegű juttatások sávosan emelkednek majd 146 ezer forintos határig. Magyarországra jön az Európai Parlament LIBE bizottsága. Céljuk a jogállamiság helyzetének vizsgálata. Mai vendégeink Lampert Mónika, volt belügyminiszter, Hoffmann Tamás, nemzetközi jogász, Baka F. Zoltán, a Della Podcast szerkesztő műsorvezetője.
1: Ez az Aktuál, a stúdióban Paprika Kinga.
5: Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket és a vendégeimet is. Már megint megörököltem egy nagyszerű péntek estét, és végül is kiöregettem már abból a korból, amikor ilyenkor még hívnának házi buliba, úgyhogy itt vagyok messze a legjobb helyen és a legjobb társaságban. Szervusztok! Kezdjük is egyből a pulpitusról, és mielőtt megnéznék az összefoglalót, ezért hagyj kérdezzem meg gyorsan először Mónikát, hogy ez az ideál, amit ugye pár évszázada szeretünk sokan hangoztatni, hogy az egyház, vagy bármiféle spirituális világképviselői és az államigazgatás szétválasztása sokak számára kívánatos volna, ez mennyire reális elvárás? Vagy ez csak egy távoli ideál, amifelé törekszünk, de sose érjük el?
8: Szerintem az elvárás reális. Vannak erre nézve szabályok is, meg ki lehet alakítani szabályokat. Én legjobban a katolikus egyház, hogy mondjam, állapotát ismerem ilyen szempontból, lévén én katolikus vagyok. Én azt látom, hogy az elmúlt 16 év, ahogyan megpróbált a kormány és a pártpolitika rányomulni az egyházi kapcsolatrendszerre, az sokat ártott. És a hívők, azok nem szeretik ezt.
5: Nézzük, hogy mi történt, nézzük az összefoglalót, és aztán beszéljük meg, hogy mi az, amit el lehet érni politikai eszközökkel, és mi az, amitől illene inkább távol maradni.
9: Hány olyan keresztény testvérünk van?
7: Nagy felháborodást keltettek Osztié Zoltán szavai. A katolikus plébános dura szavakkal illette egy múlt heti feldebrőn tartott szentmisén a Tisza párt szavazóit.
9: Hogyan lehetséges az, hogy aki magát kereszténynek mondja, az egy erkölcsileg mélységesen romlott társaságra képes voksolni, szavazni, amelyik elpusztítja az országot. Nem ért semmit az evangéliumból.
7: Magyar Péter Facebook bejegyzésében azt írta, hogy Osztié magatartása megengedhetetlen, és szembe megy a kereszténység tanításával és az alapvető emberi jó érzéssel is. A magyar miniszterelnök hozzátette, elvárja a katolikus egyház azonnali és nyilvános elhatárolódását. A komment szekcióban az egyház a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia októberi közleményére hivatkozott. Ez szerint az egyház nem politikai szervezet, küldetésük a lelkek üdvösségének szolgálata. Az Esztergom budapesti főegyházmegye felszólította a plébánost a videó eltávolítására, és arra, hogy tartózkodjon a hasonló jellegű megnyilvánulásoktól. Telefonon elértük Osztié Zoltánt. Aki bár nem nyilatkozott, azt megerősítette, hogy tartja magát szavaihoz, és ő az erkölcsi igazságot képviseli.
5: Kell-e Magyar Péternek felszólítania a Magyar Katolikus Egyházat? Ez az ő szerepe? Kell egy miniszterelnöknek az ilyesmibe beleszólni?
10: Alapvetően nem kellene, én azt gondolom, viszont azt is gondolom, hogy már 5 hónapja várok arra, hogy az állam megpróbálja elválasztani magát az egyházaktól. Ugye az elmúlt
5: tényleg is sokkal régebben.
10: De az elmúlt 16 évben én ezt nem vártam, mert egy másodpercig nem jutott eszembe, hogy ez meg fog történni. Az elmúlt 5 hónapban azért várom, és amikor mondjuk egy szívhangrendelet kapcsán hirtelen megjelennek az egyházak képviselői, akkor én így érdeklődve nézem, hogy ők olyan mit keresnek ott, és miért hívták őket oda. Ennyi erővel, nem tudom, az útkarbantartók is jöhettek volna beszélgetni a szívhangrendeletről, én úgy gondolom, mert egy szekuláris államban én nem gondolom, hogy egy ilyen kérdésbe bele kellene szólni az egyházaknak, és azt is érdeklődve várom, hogy mit tudom én, a vagyon visszaszerzés kapcsán mikor fog felmerülni az, hogy az elmúlt 16 évben az összes létező egyháznak kiosztott felfoghatatlan mennyiségű pénz egy részét esetleg visszavegyék. Mondjuk azt, hogy Magyarországon most már az iskolák nagyon-nagyon jelentős része egyházi fenntartásban van, szintén az elmúlt 16 év eredménye. Én ilyen dolgokra várok, nem arra, hogy egy plébános mit mond. Hát Oszti folyamatosan ilyeneket mond, amióta csak hallok róla. Hát júliusban nyilvános beszédet tartott, és arról beszélt, hogy Magyar Péter megtéréséért imádkozik. És nem volt ekkora botrány. Hát ő folyamatosan ezt mondja. Ő egy plébános, akinek nincs politikai szerepe, inkább próbáljon szerintem a magyar kormányfő arra fókuszálni, hogy vajon milyen intézményes együttműködést kellene kialakítani a magyar államnak a magyar egyházakkal, és hogy vajon tényleg kell ilyen elképesztő méretű vagyoni transfert végrehajtani az egyházak felé, mint ami még jelen pillanatban is történik.
11: Itt azért van egy minőségi különbség ebben a beszédben a plébános lényegében másodrendű állampolgárokká minősítette le a TISZA szimpatizánsokat, tehát meg lett szólítva ez a közösség. Ilyen értelemben én értem, hogy Magyar Péter miért reagál erre, hogy ezt most miniszterelnöki minőségében, vagy magánemberi minőségében teszi, nem tudja külön választani. Amíg ő a miniszterelnök, mindig abból a pozícióból fog beszélni, de az első kérdésedre hadd próbáljak én is egy választ adni. Szóval az egyház meg az állam mindig szimbiózisban élt. Persze. Mind a kettő a maga módján szervezi a társadalmat. Az egyik spirituális alapon, a másik pedig a hétköznapok mentén. Itt a kérdés mindig az, hogy az egyház mindenkori vezetője törekszik-e, akar-e távolságot tartani, vagy nem akar távolságot tartani az államtól. Tehát igazából ez a vezető személyisége múlik, és nem pedig egy örökölt történelmi helyzet.
5: Vagy mit gondol a saját
8: Én vitatkozom veled annyiban, hogy amikor mondjuk az előző kormány alatt akár a kormányfő, akár a kormány különböző szereplői vindikálták maguknak azt a jogot, hogy ők olyan pozícióból beszéltek az állampolgárokhoz, mint akik kvázi képviselik az egyházat is, akkor azért az hatott a hívekre. Tehát vannak, akik úgy gondolták, hogy ez egy másfajta viszony. Miközben, én most a katolikus egyházról beszélek, már a második vatikáni zsinat is kimondta, hogy nem, hogy ugyanabból a tételből más politikai következtetésre is lehet jutni. Tehát én úgy gondolom, hogy azért kellenek világos szabályok és távolságtartás, az egy külön dolog, amit mondtál a vagyonról, meg most szerintem arra most nincs elég idő, hogy átbeszéljük, mert egyébként ez kárt okoz, és volt tavaly valamikor egy fölmérés, egy kutatás, talán emlékeztek rá, meg a nézők is emlékeznek rá, ami azt mutatta, hogy a vallásukat gyakorló hívők is azt várják, még a fideszes szavazók is azt várták, hogy ebben legyen distinkció.
11: De pont itt jön be a vezetőnek a felelőssége, amiről te beszélsz, hogy a hívők felől milyen nyomást helyeznek az egyházra, hogy ezt meghallják, megértik és alkalmazkodnak-e hozzá. Én pedig az egyházról, mint intézményről beszélek ilyen értelemben, hogy az ő viszonya mi a mindenkori államhoz, hogy be tudja-e csatornázni, vagy hajlandó-e becsatornázni a hívők álláspontját, véleményét, ez szintén az egyház vezetésén
5: Azért, ezt, bocsánat, azt engedtessék itt megjegyezni, hogy ezek a történelmi egyházak, amik a legszorosabban működtek együtt a Fidesszel, ugye a Fidesz inkább a református egyházhoz volt rendkívül közel, a KDNP hozta ugye a katolikusokat, érdekes ilyen furcsa módon, hogy a katolikusok a többség és a reformátusok volt a politikai többség, ezek közben iszonyatos tempóban veszítik a híveiket és az elérésüket a társadalmon belül, tehát miközben vagyon felhalmozás, intézményi felhalmozás ment, aközben a nyáj egyre zsugorodott.
11: De az nem az elmúlt 16 évben kezdődött.
10: De ez is
11: már
10: nem csak
11: korábban.
10: De az európai hívők számának csökkenése valóban nem az elmúlt 16 évben kezdődött, viszont az, hogy ekkora vagyoni transzferek történtek az egyházaknak, az az elmúlt 16 évnek az eredménye, és én nem gondolom, hogy ne lenne összefüggés a kettő között. Mert a magyar egyházi vezetők hihetetlenül barátságosak voltak a Fidesszel az elmúlt 16 évben, és én nem gondolom, hogy ez független attól, hogy közben elképesztő méretű vagyoni transzferek történtek az ő javukra. Tehát a kettő között én azt gondolom, hogy egy egyértelmű összefüggés van, és azt se gondolom, hogy az igaz, hogy az egyházak csak spirituális dimenzióval foglalkoznak, még ott van a politika. Nem, hát az egyházi tanításoknak vannak konkrét következményei.
5: Hát
10: optimális egy katolikusnak
5: esetben
10: valóban egyébként az abortusz mondjuk bűn, és adott esetben megpróbálja úgy befolyásolni a jogalkotást, hogy betiltsák az abortuszt. Emlékezzünk mondjuk a vasárnapi munkatartás vagy boldzárással kapcsolatos kérdésekre is, és a többi, és a többi. Ezek mind-mind vallási koncepciókból következtek.
8: Én még egy dolgot csak szeretnék elmondani, nem folytatva azt a szállat, amit te felvettél, mert arra most tényleg nincsen elég idő, hogy én azért azt jónak tartom, hogy szerintem a miniszterelnöknek nem kell felszólítani egy papot semmire se, ezt gondolom, de az, hogy a főegyházmegye az elhatárolódott ettől, és nagyon világos állásfoglalást tett közé, szerintem korrekt állásfoglalást, az egy jó irányú változás.
5: Én azért azt hozzátenném, hogy amikor az ember politikai döntéseket hoz, mondjuk választópolgárként, nem baj, hogyha abban morális szempontok szerepet játszanak, de itt most nem csak ebben a döntésben kell morális szempontok szerepet játszanak, hanem például abban is, hogy mi lesz az EU-s pénzek sorsa, mennyi és pontosan mikor érkezik Magyarországra, nézzük, mi történt.
7: A jogállamiság helyzetét vizsgálja majd a Libe küldöttség. Kormánytagokkal, ellenzéki képviselőkkel, bírákkal, civil szervezetekkel, szakszervezetekkel és újságírókkal is találkoznak majd. Az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának missziója október 26 és 28 között látogat Budapestre. Tineke Strik, holland EP képviselő korábban úgy fogalmazott, hogy ezen a kiküldetésen egyeztethetnek a hetes cikkelyes jogállamisági eljárás helyzetéről, mielőtt jelentést készítenének. A Patrióták Európáját frakció és a Fidesz-KDNP bizottsági delegációja azt kezdeményezte, hogy az uniós küldöttség keresse fel a börtönben Hankó Balást, Sesták Miklós, valamint Búzs Balást. A Libe bizottság küldöttsége a választások óta először látogat hazánkba.
5: A rab Táncsics rázza börtönere ácsait, ezt szoktam mondani, amikor a gyerekeim kiakadnak, hogy fel kell szedniék az okniaikat a földről, de akkor most térjünk rá erre a hírre részletesebben. Ugye nemrégiben jelent meg a hír arról is, hogy nem csak október végén jön ide egy küldöttség az Európai Parlamentből, a Libe bizottságból, hanem most tartott sajtótájékoztatott Daniel Freund vezetésével egy másik küldöttség, ami egy másik hetes cikkelyes, tehát kötelezettségszegési eljárást vizsgál. És hogy röviden összefoglaljam, arról beszéltek, hogy az eddigi 1000 milliárdnyi forrás, amit Magyarország megkapott, és augusztus végével ezt aláírták, ezt ők jogosnak ítélik, de ők itt még látnak bőven jogállami aggályokat, úgyhogy még egy következő 800 milliárdról még nem húznák le a sapkát. Mi ennek a jelentősége? Ezek ugye parlamenti bizottságok a pénzről, nem a parlament dönt.
10: Igen, a tanács és a bizottság fog dönteni, de hát nyilvánvaló az, hogy ugyanakkor meg a tanácsban ugye olyan állam és kormányfők vannak, akik pártokhoz kötődnek a bizottságban, olyan delegáltak vannak, akik elméletileg függetlenek, de valójában ugye ők is meghatározott politikai háttérrel érkeznek. Tehát, hogyha a parlamentben létezne egy olyan átfogó konszenzus, hogy mégsem kellene Magyarországnak visszaadni, vagy pontosabban felfüggesztve tartani azt a pénzt, akkor valószínűleg azért a tanácsban és a bizottságban sem biztos, hogy nem úgy döntenének. Tehát itt azért látni kell, hogy Magyarországon azért még mindig nagyon sok olyan dolog létezik, ami miatt különböző kötelezettségszegési eljárásokat indított az Európai Bizottság. Idefelé jövet megnéztem, jelen pillanatban Magyarország a harmadik legmagasabb számú kötelezettségszegési eljárással bír, 103 darab ilyen van. Ezek némelyike eléggé piszticsári, de továbbra is ugye olyan dolgok vannak, hogy Magyarország nem teljesíti például a menekültügyi eljárásból fakadó kötelezettséget, és emiatt napi 1 millió eurós bírságot fizet.
5: Még jelentős korrupciós ügyek kivizsgálására vár a bizottság.
10: Igen, de az,
5: de azért
10: az viszont egy eljárási
5: kérdés. Tehát
10: igen, viszont például a különböző LGBTQ-val kapcsolatos diszkriminatív jogalkotást nem változtatták az meg az elmúlt 5 hónapban sem, pedig azzal kapcsolatban nem olyan régen született egy európai bírósági döntés, ami azt mondta, hogy ez az Európai Unió alapelveivel ellentétes. Tehát ezeket már elég könnyű lett volna megváltoztatni, de mégsem változtatták meg, és ennek bizony lehetnek pénzügyi következményei Magyarországra nézve is.
5: Ez politikai kalkulus, vagy csak nem jutottak még hozzá?
8: Én szerintem kapacitás problémák vannak. Én amit láttam a Tisza kormány működéséből, az a euróatlanti elkötelezettség, az a fordulat, amit a külpolitikában bejelentettek, az szerintem megalapozott, annak látom a jeleit, látom az erőfeszítéseket, ugyanakkor azt is látom, hogy a közigazgatásban még felkészülési és kapacitás problémák vannak. Én ezt sejtem e mögött, de ez csak kombináció, mert semmi konkrétumot nem tudok. Tehát semmi olyan hír nincs a fejemben, vagy nem tudok róla, hogy a 103 eljárásból 2 van, amit nem akarnak megcsinálni. Nem tudok ilyenről.
5: Erre azt mondta mindig a nagyanyám, hogy nem volt még érkezésem, kislány. Majd lesz érkezésem,
8: valószínűleg érkezési problémák van.
5: Lássuk meg, hogy mikor tudják ezt érkeztetni.
10: De probléma nem volt.
5: De vajon az, hogy ez késlekedik, az befolyásolja azt, hogy ebből a pénzből mennyit fogunk megkapni? Lehet, hogy itt a Della podcast szereplője, mondja meg nekem, elúszik-e a Della?
11: Ami szerintem ebben a hírben igazából érdekes, az a bejelentő személye, Daniel Freund. Aha. Egy zöldpárti politikus, akit az Orbán rendszer alatt a legnagyobb ördögnek állítottak be, egy Orbán fóbiásnak, akit ütötte, vágta a NER-t, ahol csak tudta, és ez a politikus, ez most beleáll ebbe az ügybe már a Tisza kormány alatt. Tehát ez mondjuk arányosítja egy kicsit az ő szerepét az Európai Parlamentben és az európai és magyar politikai életben, vagy legalábbis átértékelésre szorulhat fideszes körökben. Talán mégsem annyira a Fidesszel szemben volt elfogult, hanem egyszerűen a lopás nem annyira viseli jól. Vagyunk így egy páron. Ami a pénzeket illeti, itt már részben szóba került, szóval az Európai Parlament bár nagyon szeretne komoly hatásköröket, de nem nagyon tud hozzájutni, miközben ők a közvetlenül választott szereplői a politikai életnek, tehát éppenséggel joggal tarthatának igényt is egy befolyásosabb szerepre. Szoktak kardot csörgetni, meg asztalt verni, de azért általában valóban a tanács meg a bizottság szintjén szoktak ezek a dolgok eldőlni. Ismervén a korábbi bejelentéseket a RRF alap esetében, vagy a kohéziós alapoknál is most már megnyíltak komoly pénzes zsákok. Én azt gondolom, hogy bár az Unió nyilván monitorozni fogja a teljesítéseket, de ezek a pénzek, ezek elérhetővé fognak válni a magyar kormány számára, függetlenül attól, hogy az Európai Parlament esetleg milyen kifogásokat tesz. Nem tartom életszerűnek, hogy ekkora összegben továbbra is záruljanak jogállamisági kifogások miatt, bár hozzáteszem, mondjuk az integritás hatóság hatáskörének a bővítése talán nem teljesen történt még meg, ahogy az Unió szerette volna az igazságszolgáltatásban, a bírói karban, a bérrendezés is talán még várat magára, tehát valóban vannak még gyenge pontjai ennek.
5: És mit gondolok én? Mondjátok meg, mint Besenyő Pista bácsi a véleményemet arról, amikor politikai fogolyként pozícionálja a Fidesz Hankó Balást, és hozzá akarja elküldeni ezt a bizottságot, hogy kivizsgálják a fogvatartása körülményeit.
8: Szerintem ennek egy nagy kehéje van, hogy a letartóztatás az majdnem órányi pontosan 2 volt, a Sesták volt miniszter, és a Hankó volt miniszter esetében. De most a Sesták Balázsról nem beszél a Fidesz sem, mert hát ordító, hogy milyen Miklós, vélekedés Sesták van Miklós, az ő... Bocsánat?
12: Sesták Miklós.
8: És mit mondtam?
12: Balázs.
8: De, hát szegény.
12: Ez szóval a szószerántás.
8: No, minden,
11: egy, de szemét, egy szemét csináltál belül.
8: Szóval, mert hogy az már a Fidesznek és a KDNP-nek is sok, amit ez az úr művelt, ahogyan ez hírlik. Na most, ha az önkény politikai foglyokat kreál, és nem valóban az elkövetett bűnöket üldözi, akkor nem lehet a kettőt egy serpenyőbe, vagy egy kosárba rakni. Ezért szerintem ez egy olyan ellentmondás, ami, hogyha lenne ennek a bizottságnak egy kis humorérzéke, akkor a Sesztákot látogatnák.
10: Mondjuk én azt nem tudom egyébként pontosan megmondani, hogy vajon ha annyira rossz volt nekik a Sesták, akkor miért választották meg most is képviselőt? Tehát miért volt a parlamentben, hogyha büntetés ennyire el akartak tőle határolódni? Igen, ez lehet, hogy büntetésben volt ott.
12: Én mindig azt szoktam mondani, hogy Szabolcs-Szatmár Bereg megyébe, mi elkezdjük a munkát, azt befejezzük. Lehet, hogy csak ez történt Sesták Miklóssal is, de ezt még megbeszéljük rövidesen. A reklám után maradjanak velünk, mindjárt jövünk.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Paprika Kinga és vendégei következnek.
1: Összekapott a fővárosi kerületekkel, méghozzá nem kicsit, hanem nagyon nézzük, mi történt.
2: Abszolút, hogy egy olyan városban, ami persze 23 kerületből áll, még egy fontos érték, és meg is akarjuk őrizni, nincs egy egységes parkolási rendszer.
3: Ezen kívánnak most változtatni azzal, hogy mostantól a főváros szedheti be a parkolási pénzeket. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a források nem a főváros pénzügyi válsághelyzetét segítik majd.
4: Ez egy utalapba fog menni, és minden egyes forint, ami a parkolásból az üzemeltetési költségek levonása után megmarad, és szerintem az egy egységes rendszernél több lesz, mint amennyi ma megmarad a kerületeknél. Azt az utakra, a kerületi utakra és fővárosi utakra, azoknak a fejlesztésére kell fordítani.
3: Budapest 8. kerülete is érintett.
5: Ez Józsefvárosban 1,5 milliárd forintot jelent bevételkiesést, amelyből köztisztaságot, rendészetet, kimit finanszíroz. Ezt most nem fogjuk tudni ezután megtenni.
6: Ez Erzsébetváros esetében ki.
3: Niedermüller Péter Start című műsorunkban hangsúlyozta, Erzsébetvárosnak 2,5 milliárd forint kiesés jelent a módosítás. Karácsony Gergely az Egyenes Beszédben kijelentette, megérti, de ha kell, szembeszáll az indulatokkal.
4: Ha nekem vitába kell szállnom azért politikai szövetségeseimmel, azért, hogy egy rossz rendszert megváltoztassak, akkor nekem az az erkölcsi kötelességem, hogy vállaljam ezt a vitát.
1: Hát nézzük, akkor hagyd kérdezzem először Mónikát, akinek erről az állami részről vannak tapasztalatai, milyen a fővárossal együttműködni. Most akkor Budapest kap 120 milliárd forintot az államtól tulajdonképpen a tartozásai kiegyenlítéseire. Ennek egy tekintés része eleve az államnál fog landolni, mint szolidaritási hozzájárulás. És mint egy IMF hitellel, vagy ehhez hasonló konstrukciókkal kapcsolatban már láttuk, kap mellé egy pénzügyi felügyelőt. Most ez tényleg egy ilyen ártatlan, jelentéktelen dolog, vagy megszűnik a főváros pénzügyi autonómiája ezzel?
7: Ennek a pénzügyi autonómiához nincs köze, mert itt kétféle intézményt ismerünk, amit az állam oda tehet így az önkormányzathoz. Van a pénzügyi biztos döntéseket hozhat, pénzügyi döntéseket, tehát az korlátozna az autonómiát. De ez a felügyelő, ez egy másik műfaj, ez azt jelenti, hogy figyeli a gazdálkodást, mindenre rálátása van, és jelzéseket ad a kormánynak. Ez szerintem sokkal inkább egy bizalomerősítő intézkedés, mert hogy...
1: Nem egy tartótiszt?
7: Nem Még az se. Hát ott van, és figyelj, mint egy anyós, aki ott van a
1: háztartásban. Figyelj, én szeretem az anyósomat, a részemről az ő ideülhet, de volt olyan anyósom, akinek nem örültem annyira.
7: Lehet, hogy Karácsony Gergely szeretni fogja, ezt nem tudjuk, ki lesz ő, de komolyra fordítva a szót, ennek van jelentősége, mert itt azért nagyon sokféle számítás van még, itt még nagyon sok minden fog történni a jövő évi költségvetés tervezéssel kapcsolatban, és egyáltalán nem baj az, hogyha ott van egy olyan személy, akinek rálátása van pénzügyekhez értő, mert lehetne azt is mondani, hogy hiszen a kincstáron keresztül mindent látnak, de ez azért nem igaz, mert a budapesti gazdálkodásban nagyon komoly szerepe van a cégeknek, és a cégekre nincs rálátása a kincstárnak, tehát az külön másféle technikákkal kell figyelni, hogy ott mi történik. Tehát én úgy gondolom, hogy mivel mind a két oldalon látok egy kis fanyalgást, ezért azt kell gondoljam, hogy ez egy jó kompromisszum. Mert a kompromisszumnak a lényege az, hogy mindenkinek kell valamit engedni, hogy eljussunk a megállapodásig.
1: Hát nekem nem úgy tűnik, mintha a Tisza kormány olyan nagy kompromisszumot kötne, vagy olyan sok mindenben engedne. Rákos rendezőt közösen fogják megvalósítani, a Diákvárost, a fürdőfejlesztést, a Dunai kikötőket közösen fogják üzemeltetni, visszaveszik köztulajdonba a fővárosi csatornázási műveket, mondjuk ez ellen viszonylag kevés szakmai érvet hallottam még eddig. Szóval azért itt jelentős beleszólása lesz a kormánynak közvetlenül a fővárosi működés tekintélyes területeiben.
8: Abszolút lesz, de azért azt tegyük hozzá, hogy itt nagyon sok olyan projekt van, amihez óriási állami beruházás is szükséges.
1: Bocsánat, például... nem említettem a BKK-t, aminek a felé.
7: Megegyezés kell, bocsáss meg, hogy közbevágok itt. Nem arról van szó, hogy az állam szól bele, arról van szó, hogy ezeket közösen kell csinálni. Tehát Karácsony is, ha úgy tetszik, beleszólhat, hogy mennyibe fog kerülni a buszjegy Budaörsön, most lehet, hogy rossz példát mondtam, bocsánatot kérek, és fordítva. Ezt közösen fogják csinálni, közösen fogják finanszírozni, és én szerintem ennek éppen itt volt az ideje, mert az agglomerációval normális, közös közlekedés szervezést anélkül, hogy itt ne legyen közös felelősség, nem lehetne csinálni. Bocsáss meg, hogy beleszóltam, csak ezt én fontosnak tartom, hogy értsék azok, akik úgy gondolják, vagy akikben aggodalom van, hogy itt a főváros valami rossz megállapodást kötött.
8: Viszont, hogy felvegyem egy kicsit a vulgár politológusi sipkámat, azért gondoljunk abba bele, hogy én azt gondolom, hogy ez egy jó megállapodás a kormánynak, és ez egy jó megállapodás Karácsony Gergelynek, hiszen azért Budapest folyamatosan tényleg a fizetés képtelenségnek a szélén imbolygott, és most úgy tűnik, hogy legalább egy ideig biztosan nem lesz ilyen gondja. És ez viszont nagyon rossz úgy tűnik, legalábbis az ő kijelentéseik alapján, meg valószínűleg az elveszett pénz alapján, és hogy a kerületeknek. És kik vezetik a kerületeket? Hát ugye alapvetően az ellenzék vezeti a kerületeket, akikkel egyébként a Tisza amúgy is valószínűleg szeretne leszámolni. Budapest valószínűleg az egyetlen olyan jelentősebb hatalmi bázis, ahol még léteznek, és ahol valamennyire fent tudják tartani a hátországukat, és hogy megint egy kis összeesküvés elméletet behozzak. Hát én azért nem lepődnék meg azon, hogyha a parkolási ügyek felderítése során számos egyéb polgármester is érintett lenne majd bizonyos korrupciógyanús ügyekben, amelyeket valószínűleg már évtizedek óta visznek. Kifejezetten a parkolás kapcsán évtizedes történetek vannak arról, hogy itt nagyon-nagyon nem megfelelő módon történtek a dolgok, és most úgy tűnik, hogy először, megint évtizedek után van politikai szándék ezeknek a felderítésére. Tehát, hogyha most először is ugye nem kapják meg ezt a pénzt a kerületek, ugyanakkor kiderül, hogy számosan érintettek is, akkor azt gondolom, hogy ez meg fogja semmisíteni a még megmaradt volt ellenzéki pártokat.
1: Ugye nagyon hosszú ideig a parkolás működtetése a fővárosnál volt, ezt később Rogán Antal kezdeményezésére még akkor ugye önkormányzati képviselőként adták oda a kerületeknek, és bizonyos kerületekben nagyon nagy erőfeszítést tett az ottani vezetés annak érdekében, hogy ezt a korrupciót, ezt a fertőzöttséget, ahogy többen fogalmaztak, felszámolják. Most azért azt látjuk főleg az elektronikus parkolással, hogy eléggé átalakult a helyzet. Lássuk meg, hogy mi lesz a vége. Itt azért Rózsa András úgy fogalmazott nemrég Szőlősi Györgyinél, egy fél órával előttünk, hogy őnekik a legnagyobb bajuk az az, hogy nem volt velük egyeztetés. Tehát ez egyszerűen csak be lett nyújtva, mint egy kész megegyezés. Most akkor azért sokan dörzsölhetik a tenyerüket, hogy Karácsony Gergely a legközvetlenebb szövetségeseivel szembe került.
9: Ez a leginkább izgalmas politikai szempontból. Nekem nincs erről megerősített információm, de határozott benyomásom, hogy itt a kormány diktálta a feltételeket, és nem mellesleg a közlekedési miniszter közlekedés politikai vízióit végre meg tudja valósítani a fővárosban. Erre utal az összes ilyen általad már felsorolt együttműködési forma, hogy fele-fele arányba meg fog jelenni az állam a közlekedés szervezésben, Rákos rendezőn itt-ott. Amott, tehát szerintem itt vitézi Dávid megvalósítja a gyerekkori álmait, egyébként lehet érvelni ezek mellett. No de, és itt jön ez majd kifutja magát, a közgyűlés fog erről dönteni, a parlament fog erről dönteni, tényleg számos érvet lehet az együttműködés mellett felsorakoztatni. De azért Karácsony Gergely, én úgy emlékszem az elmúlt 16 évben, de a főpolgármestersége alatt feltétlenül biztos, hogy kifogásolt volna egy ilyen eljárás. Tehát az, hogy a szövetségesek megkérdezése, a szövetségesek beavatása nélkül egymaga döntsön arról, hogy a kerületek bevételeinek egy részét biztosító tevékenység az átkerüljön a fővároshoz. Ez bizonyos optikából nézve olyan fideszes tempó. Tehát, hogy teljesen megkerülve az érintetteket, és amikor azt mondom, hogy érdemes tovább is gondolni ennek a politikai következményét, akkor meg kell nézni a fővárosi közgyűlés összetételét. Ugye a Tisza pártot maga mögött tudhatja a megállapodással, véletlenül a Párbeszéd frakció ott lesz mögötte, meg a Podmanicki ott lesz mögötte, ők vannak 16-an, és ellene lesz a Fidesz, ellene lesz szerintem a Kutyapárt és a Demokratikus Koalíció, szintén 16 fővel. Karácsony Gergely lesz a mérleg nyelve ezekben az ügyekben. Innentől kezdve csúnya kifejezéssel egy fogott ember. Tehát a Tisza sakban tudja tartani a főpolgármestert, aki elvesztette, ha elveszti a régi hagyományos szövetségeseit, a közgyűlési többség biztosításához szüksége lesz mindenképpen.
8: Én ezt megfordítanám, mert szerintem már elvesztette a tradicionális szövetségeseit azzal, hogy az országos választáson ezek a pártok megsemmisültek. Tehát persze léteznek most még ott a közgyűlésben, de politikai értelemben ezek a pártok már nem tényezik.
9: Igen, a döntés hogyha, mégis ők hozzák még ebben a ciklusban.
8: Igen, de Karácsony Gergely feltételezem, hogy a jövőre tervez. Ne adj Isten, lehet, hogy szeretne még a jövőben is főpolgármester lenni, esetleg függetlenként
9: indulni. Meg tudja őrizni az autonómiáját, akkor fölvetődnek kérdések.
1: Kuncogtál miközben az urak társalogtál.
7: Ne zárjuk ki azt, hogy a politikai mérlegelések mellett, amik mindig vannak, Karácsony Gergely is, és a kerületi polgármesterek is olyan megoldást akarnak, ami jó a budapesti embereknek. Azért ezt ne zárjuk ki. Na most abban igazad van, és szerintem a kerületi polgármestereknek is igazuk van, hogy elvárják az egyeztetést. Valószínűleg, hogy Karácsonynak majd pótolni kell, amikor előkészítik az önkormányzati rendeletet, meg a törvényt, hiszen ezt majd, ez egy politikai megállapodás, ezt törvénybe kell foglalni. Tehát akkor biztos, hogy meg kell egyezni. Én személyesen arról vagyok meggyőződve, kerületi jegyzőként is ez volt a véleményem, hogy ez a parkolási rendszer, ami most van, ez igazságtalan, ezt rendbe kell tenni, és a fővárosban az egységes parkolási rend kialakításának a támogatója vagyok. Az más kérdés, hogy milyen feltételeket kell majd előállítani a kerületek számára, hogy ebben nekik is meglegyen a saját érdekük. Mert ha igaz az, hogy azt hiszem a vitézi minisztertől hallottam ezt az érvet, hogy azért az volt az egyik nyomósérv, hogy ezzel mégis foglalkozzanak, hogy elképesztően rossz minőségűek a budapesti utak, és hogy a parkolási bevételnek nem volt egyenes útja az útfelújításokhoz. Ha igaz az, hogy ebből egy egységes útkassa lesz, amiben több pénz lesz, mint ahogy, amit ígérnek, mint ahogy most van, akkor minden kerület, és főleg minden budapesti ember jól járhat, hogyha az utakat rendbe teszik. Ez van most az ígéretcsomagban, és reméljük, hogy ezt fogják megvalósítani.
1: Én azért ezt képzelem, hogyha ezek az önkormányzatok nem lettek volna nem, hogy eltolva a falik, hanem felkenve a falra éveken keresztül, és nem kellene élére rakott fillérekből kihozni a városigazgatást, akkor ezeket az egyességeket is más módon lehetne megkötni. De erről egyébként megkérdeztük a nézőinket is, és akkor most mutassuk meg, ez volt ugyanis a nap kérdésének a témája. Azt kérdeztük, hogy önök szerint hol van jobb helyen a budapesti parkolás ügye, a kerületeknél vagy a fővárosnál? 77% egyébként abszolút egyetért Mónikával, hogy a fővárosnál van a helye, 23% azt mondta, hogy ő szerintük azért a kerületeknél jobb helyen lenne, és mondom is, hogy mit írtak erről. Gábor szerint
10: teljesen mindegy.
1: Az a lényeg, hogy mire fordítja a pénzt a kezelő. A főváros is tud tisztességes lenni, és a kerületek is el tudják hárdálni, csak szándék kérdése, majd meglátjuk. Ilona azt írja, mindenképpen egységes legyen, akkor meg ugye a fővárosé legyen a feladat, ahogy a BKV, a víz, a rendőrlámpa, stb. Az viszont üdvös lenne, ha a költségek utáni profit az új útfelújításra menne. Piroska azt írja, hogy a helyi önkormányzatnak lenne ez a dolga. Miért vesznek el bármit is a kerületektől? Régen ez nagyon jól működött. Zsuzsanna azt írja, az embereket ez abszolút nem érdekli. Ők csak parkolni akarnak. Nem is látják át ezeket a struktúrákat, de nem is az ő dolguk, így a véleményük teljesen irreleváns. Zoltán pedig azt írja, hát ő átvágta a gordiuszi csomót. Ingyenes parkolást tessék bevezetni, és nincs vita a lóvén.
7: Na, ez gyönyörű. De egy dolgot még hadd tegyek hozzá, bocsánat, mert az szerintem nem közismert, hogy a kerületek egy részének, nem mindegyiknek, de főleg a belvárosi kerületeknek is, akik itt most nehezményeznek bizonyos, vagy nehezményezik ezt az eljárást, közöttük is van ilyen, 10 milliárdos nagyságrendű kötvény megtakarítása van. Tehát a kerületek egy része sokkal jobb anyagi körülmények között van, mint a főváros. A fővárosnak hónapról hónapra kellett azon törni a fejét, hogy hogyan fizesse ki a béreket, mert hogy elsősorban a fővárost és Karácsonyt akarta a Fidesz tönkretenni, a kerületeknél nem ilyen rossz a helyzet. Most majd a kerületi kollégáim nekem esnek, és kapok hideget, meleget, de attól ez még így van, hát tudom konkrétan. Hát van,
1: nagyobb házban üresebb kassa, bocsánat, muszáj lekeverjem ezt a beszélgetést, mert nyugdíjaznunk kell, én már gyermekkorom óta arra várok, hogy végre nyugdíjas lehessek, de talán most kilátásaim is lesznek valamiféle alkalmasabb megoldásra, nézzük, mi történt.
11: Négyszeresére 120 ezer forintra emeli a 2008 óta változatlan összegű üres.

0: Fidesz-Tisza kormány hangsúlyozza, hogy reformcsomagjainak célja elsősorban a felzárkózhatás a nyugdíjasok körében.
1: A differenciálás alapvetően a legalacsonyabb jövedelmekre fókuszál. Ezt mi nagyon-nagyon támogatjuk. Az, hogy ez az összeghatár elegendő-e, vagy ez egy csak jelzés, azt mi azt gondoljuk, hogy jelzésnek jó, összeghatárnak kevés.
2: Na, hát azért azt engedtessék megjegyezni, hogy 99-ben a Fidesz egyszer már belebukott egy sávos nyugdíjemelésbe, mármint, hogy nem politikailag elbukott, hanem az Alkotmánybíróság ezt akkor elkasszálta. Az volt méghozzá az érvelésük, és itt most idézem, nagyon sajátos, hogy az állampolgárnak alkotmányos igénye van az életszínvonal megőrzésére és a nyugdíjak közötti arányok fenntartására. És itt most nem folytatom az idézetet, ezt egyébként a Konfront emelte ki a Facebook oldalán, de azóta van egy másik alkotmány, el fog-e akadni a sávos emelés, vagy ez most simán átmegy, mert akkora szükség van a nyugdíjak alsó rétegeiben?
3: Hát én ezt előre nem fogom tudni megjósolni nyilvánvalóan. Hát annyi, azért kiegészíteném, tehát egy kicsit talán elmagyaráznám a 99-es döntésnek a hátterét, mert ebből szerintem senki nem értette meg, hogy miért döntött így az Alkotmánybíróság, csak azt, hogy azok nyilvánvalóan hülyék, hiszen nem akarnak pénzt adni a nyugdíjasoknak. Ugye az Alkotmánybíróság érvelése azon támaszkodott, hogy a nyugdíj az egy biztosítási elvet tükröz. Tehát mi fizetünk, abból levonnak meghatározott százalékot, ugye a nyugdíjjárulékot, és ennek alapján kapjuk meg a jövőben feltételezhetően majd a nyugdíjunkat. Aki többet keres, attól többet vonnak le, az magasabb nyugdíjat kap. Ha valaki viszont keveset keres, és kevesebb nyugdíjat kap, és hirtelen felemelik a nyugdíját, egészen odáig, ameddig valaki más, aki többet keresett, és magasabb nyugdíjat kapott, tehát hasonló összegig, akkor az alapvetően igazságtalan, hiszen hirtelen valaki gyakorlatilag nem megérdemelt módon ért el pontosan ugyanazt, mint amit elméletileg nem ugyanakkor a teljesítménye, ha szabad ezt mondanom, ha feltételezzük, hogy a fizetés az tényleg a teljesítményt bármilyen módon tükrözi. Na most ez az alapvető elv egyébként nem változott azóta sem. Tehát ma is, hogyha hirtelen jelentősen megemelik a nagyon alacsony nyugdíjakat, és felemelik a alacsony nyugdíjak szintjére, akkor olyanokhoz képest kerülnek paritásba, akik egyébként magasabb nyugdíjárulékot fizettek, amíg ők dolgoztak. És ez valóban egy igazságtalan dolog. Tehát az, hogy most az Alkotmánybíróság erre mit fog mondani, azt én előre nem tudom megmondani. Lehet, hogy figyelembe veszik a korábbi alkotmánybírósági határozat érvelését, nem kötelező figyelembe venniük, ha jól emlékszem, 2014 óta ugye a Fidesz kormány alatt született egy olyan alaptörvénymódosítás, ami azt mondja, hogy ezek nem kötelezőek, tehát nem meghatározzák az alkotmánybíróság érvelését, de figyelembe lehet őket venni. Viszont azért nekem ez mindig egy ellentmondásos dolog, amikor ilyen viszonylag nagy összegű nyugdíjemelésekről hallok, mert egyrészt tényleg, hát ez nyugdíja, hogy a legtöbben mondják, 28.500 forint, ez éhenhaláshoz sem elég. De a másik dolog az, hogy viszont mondjuk a szociális szférában dolgozóknak a jogos igényeit meg a kormány így söpri félre most, és azt mondja, hogy most erre nincs pénz. Nyugdíjasokra van pénz. Tehát az elmúlt évtizedekben nyugdíjasoknak a nyugdíj emelésére mindig volt pénz. Más szférában, ahol aktívan dolgoznak, ott meg nem nagyon van pénz. És ez nem változott azóta sem. És én ezt visszásnak tartom, és nem biztos, hogy egy olyan Magyarországon, ahol folyamatosan szűkül a korfa, és egyre kevesebben tartanak el egyre több nyugdíjast, feltétlenül jó dolog az, hogyha a nyugdíj emelés az, amire mindig van pénz. A többi szektorra meg nincs.
4: Zolt. Most haragítottál magadra körülbelül 3 millió.
3: Tudom, nyilván a nézők többsége.
5: Én ezzel nem értek egyet. Azért nem értek egyet, mert megnézve a számokat, itt valahol az emberi méltóság határa körül mozognak ezek az összegek. Tehát ha itt most egy olyan mértékű...
2: Már hogy ez emelt nyugdíj.
5: Igen. Tehát hogyha itt most olyan nagyságrendű emelésről lenne szó, ami azonnali életszínvonal ugrásszerű emelkedést jelentene bármilyen rétegnek, akkor igazad lenne. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy a nagyon-nagyon alacsony juttatásban, mert nem

0: csak nyugdíj van ebben, hanem időskori járadék, meg nem tudom én még milyen juttatások, az éppen csak...
1: Rokkantsági ellátás, árvasági, árvaellátás.
0: Így. Tehát az ami tényleg az éhenhalástól menthet meg egyes embereket. Ez az egyik része. A másik része pedig, amit szeretnék vitázni, hogy én nem úgy éltem meg a híreket, hogy a kormány, a szociális ágazatban dolgozók bérigényét lesöpörte az asztalról.
2: De azt mondta, hogy most nincs rá pénz, ezt mondta.
0: Azt én nem tartom lesöprésnek, türelmet kért. És én úgy gondolom, hogy ez a türelem egyébként nem fog sokáig tartani, és ennek oka van. De ha azt a kifejezést használjuk, hogy lesöpörte, akkor az úgy néz ki, mintha nem akarna vele foglalkozni. Szerintem akar vele foglalkozni, és már nincs túl sok idő hátra, ha jól emlékszem, október közepén, te jobban tudod, akkor állnak majd elő az új költségvetéssel. És akkor majd meglátjuk, hogy körülbelül milyen mozgástér van a bérekben. Én megértő, sok mindenben nem vagyok megértő az új kormánya, de a pénzügyekben megértő vagyok, mert az a romhalmaz, amit az Orbán kormány hagyott itt a központi költségvetésben, azt azért kezelni, tehát én megemelem a kalapom a pénzügyminiszter előtt.
1: Én most Zoltánhoz fordulok, ha már Dellának hívják a podcastodat. Itt tisztázzunk valamit, ebben a 99-es alkotmánybírósági döntésben is arról szól, azzal érvel a bíróság, hogy itt két eleme van a társadalombiztosításnak. Az egyik eleme a biztosítás, a másik eleme pedig a szolidaritás. Hát, ezek optimális esetben ugye összefonódnak, és együtt működtetnek egy rendszert, azon a nagyon egyszerű belátáson alapulva, hogyha a társadalom egy tekintélyes része az elképesztő szegénységbe lecsúszik, akkor az összességében nem csak gazdaságilag, de minden tekintetben többe kerül, mint amennyit úgymond meg lehet spórolni rajta. Hogyan lehet ezeket a szempontokat mérlegelni akkor, amikor tulajdonképpen a nyugdíjak reál értéke hosszú-hosszú évek óta zuhant, mint a kavics, és igazából nincsen jelentős gazdasági fellendülés a horizonton?
3: Kaptam egy akadémikus kérdést, köszönöm szépen. Ennyi időnk már biztos nincsen, hogy ezen végigmenjünk. Azért néhány gondolat. A mindenkinek nyilvánvalóan a 28.500 forintos összeg ragadt be, mint az adható legkisebb nyugdíj. Nagyon kevesen kapták azt. Egyébként ezen a szinten alig voltak, és meglepő módon, amikor ezt sok-sok évvel ezelőtt egyszer lekértem a nyugdíjfolyósítótól, az derült ki, hogy a legtöbben külföldön élnek, és külföldön kapnak ottani országban nyugdíjat, de valamennyi jogszerző idejük itthon is volt, ezért kapják ezen a szinten a pénzt. Tehát ez a fajta torlódás, amiről te beszélsz, ez igazából egy szűkebb sávot érint, ez a 80 ezer és 120 ezer közti.
1: Hogy ez a Magyarországon folyósított nyugdíjakra vonatkozik, amennyire én tudom, igen. És 120 ezer forint alatti juttatást kapok, 242 ezeren volt.
3: Így van, csak azt mondom, hogy nem a 28 ezer forint környékén voltak ezek az összegek, hanem a 70-80 és a 120 közötti. Tehát ilyen értelemben a torlódás egy kicsit kisebb részt érint. Segítsetek nekem visszaemlékeznem. Az Alkotmánybíróság visszakapta a jogát arra, hogy költségvetési kérdésekben döntsön?
0: Ez még nincs benne a 17-es módosításban.
3: Így van. Tehát ilyen értelemben ez okafogyott, nem hiszem. A 99-es példát értem, hogy miért hoztad elő, de per pillanat ez a helyzet nem áll fönt, hogy az Alkotmánybíróság ezzel foglalkozhasson. Majd egy esetleges alkotmánymódosítás után elejük kerülhet majd ez a téma. Ami pedig a kvázi vitát köztetek illeti, hogy kiérdemelték-e az életút alapján, és hogy mégiscsak az állam azért is van, hogy szolidáris legyen. Ugye itt a létminimum szintjéről beszélünk, ami még a 120 ezernél is magasabb.
0: Hát
3: a KSH az való 170-180 ezer forint környékére becsli most havi létminimum összegét. Tehát mindenképpen ezt a dolgot rendbe kellett tenni, de én értem a te érvedet, hogy valóban lehet azért ebben a tekintetben egyfajta rosszallás azok körében, akik aktívabb életutat tudnak maguk mögött, hosszabb szolgálati idővel, magasabb összeggel, és hirtelen ott vannak mögöttük a többiek. Nem tudunk ebben igazságot tenni. Tehát ezt el kell fogadni, ezt a helyzetet, és bízni kell abban, hogy a jövőben a magyar gazdaság képes lesz kitermelni a nyugdíj középosztály számára is, hogy ott is egy intenzív emelkedés meg tudjon valósulni.
1: Ennél szebb zárszót el sem tudnék képzelni, nem is képzeltem el, úgyhogy ez lesz a zárszó. Nagyon szépen köszönöm a vendégeimnek, hogy itt voltak, Baka Zoltánnak, Lambert Mónikának, Hoffmann Tamásnak, és önöknek pedig kiváló estét kívánok, várja önöket mindjárt a kollégám a médiapiacban, Ceglédi Zoltánnal. Maradjanak velünk 21:50-től, én pedig holnap várom önöket a fórumban. Viszlát, kiváló estét kívánok!

0: ki vagy legbelül, és végül sikerül.
1: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Műsorajánlót hallottak.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét minden napján.

még veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

Jaj, a heli, jaj, a heli, szeme kéke olyan titokzatos, mint tangernél a tenger, szívem a jelvesen ver. Jaj, a heli, jaj, a heli,

0: műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm Önöket, akik ma reggel a közéletre kíváncsiak, bár az az adásíven megfigyelhető, hogy úgy zárjuk a hetet, hogy a közélet súlyos eseményeinek talán az emberi részét visszük tovább, illetve megpróbáljuk a szabadidő értelmes eltöltését, vagy mondjuk pihentető oldalát megfogni. Erre jól szolgál az a téma, hogy aki most arra időzítette szabadságát, még jól is járhat az őszi utazással. A magyar turizmus augusztusi mérlege viszont gyengébb lett a tavainál, és nagyon nem mindegy, hogy milyen szálláshelyet foglal valaki. Mi változott az árakban, a foglalásokban, a vendégek elvárásaiban? Ezt nézzük meg Kis Robert Rihárd turisztikai szakértővel, aki az előző beszélgetésben Önök nem hallották, kiderült, hogy Kós Károly dédunokája.
2: Hát igazából azt mondom, hogy rokonom, egyik ágon rokonom, így van, leszállom az...
1: Igen, nem tudom, hogy ezzel az információval tudnak-e mit kezdeni, én, aki a Kós Károly téren lakom, én tudok, de minden esetre nem ez a fő téma természetesen. A megfogalmazott kérdés tekintetében van-e valami drámai változás a kevésbé erős számokban, vagy egyáltalán ez teljesen szezonalitás hatás? Úgyhogy mi a helyzet?
2: Ha megnézzük a mostani KSH adatokat, akkor azt látjuk, hogy augusztusban eleve éreztük is azt, hogy hát hú, lehet, hogy lehetne jobb is a Balaton, tehát biztos, hogy intőjelek vannak benne, de nem annyira drámai azért minden, mint ahogy elsőre tűnik, mert azt látjuk, hogy hú, hát nagyobb visszaesések jellemzőek, de valóságban a visszaeséseknek az is az oka, hogy nagy volt a bázis, ahonnan indultunk, mégpedig azért, mert az előző évben augusztusban volt a MotoGP, ami most idén júniusban volt, tehát 80 ezer embert jelentett külföldről a Balaton környékének a MotoGP. Jövőre nem lesz, tehát ettől nyilván nem lesznek jobbak a számok abban az időszakban. Viszont tavaly például augusztus 1-3 volt a Forma 1, tehát a budapesti számokat meg megdobta a Forma 1. eleve a Sziget Fesztiválra is valamivel többen látogattak, és több vendégészakát töltöttek el tavaly, mint idén. Tehát ezek a nagy rendezvények, nagy eseményeknek a számai hiányoznak. Na most ebből a Forma 1-es számok azok benn vannak júliusban, a MotoGP számok benn vannak a júniusban, ezért is mondhattuk azt június-júliusban, hogy hú, hát a tavalyi bázisponthoz képest jók a számok. Hát most augusztus azért lett drámaian alacsony idézőjelesen, mert hogy ezek a viszonyítások azért eleve magasak voltak. Tehát ettől nem kell megijedni, nem kell azt mondani, hogy úristen, most már az emberek nem mennek belföldön nyaralni, meg a külföldi turisták elmaradoznak, tehát nem maradoznak el. Azt gondolom, hogy van tennivaló, tehát intőjelek vannak benne. Ha megnézzük Budapestet, akkor azt látjuk, hogy itt lényegében, hogyha ezt a hatását a Forma 1-nek, Sziget Fesztiválnak így kihagyjuk, akkor igazából a marketing munkát kell úgy megcsinálni, mint korábban, vagy jobban. Tehát azt gondolom, hogy a csapat nekiállt. Tehát ne felejtsük el azt, hogy ugye volt egy kormányváltás, utána gyakorlatilag a nyári időszakra állt fel a megújult szervezet, vagyis hát megújult önmagában, azt gondolom, hogy a vezetés kicserélődött. Tehát ilyen értelemben majd szeptemberben, a októberben a tendereknek, ha me lesz eredmény, akkor elindulhatnak a hirdetések. Tehát ott hirdetni kell Budapestet, a kínálat rendben van, alapvetően Budapesten szerintem strukturális problémák nincsenek. A Balaton környékén ott nyilván el kell gondolkodni azon, hogy ebben a helyzetben most, amikor a belföldi kereslet azért valamelyest csökkent, akkor milyen új élményigerettel fogjuk majd visszacsábítani a turistákat? Akarjuk-e visszacsábítani a turistát? Mit akarunk csinálni egyáltalán? Tehát látjuk azt, hogy ha a közösségi médiát fellapozzuk, akkor sokszor maga a szolgáltató is kétségbe esett üzeneteket küld bele a világba, hogy úristen, nem tudom, kevés a víz, alig vannak emberek. Hát nem tudom, én nem láttam Kalabriába azt, hogy mondják, hogy te úristen, nem lehet elférni a tengerparton, meg már megint mik történtek. Meg, tehát egy picit meg kell nézni, hogy mi az, amit kínálunk, mi az, amit szeretnénk adni az embereknek, ezt ki kell találni. Fesztiválokat akarunk, rendezvényeket akarunk, csinálunk még 5 rendezvényt. Trabant fesztivált csinálunk az NDK egykori turistáinak, Wartburg fesztivált csinálunk, rámegyünk erre a retro életérzésre, és azt mondjuk, hogy ha DJ Otinak sikerült hatalmas tömegeket verbúválni, akkor nekem is sikerülhet akár az egykori kelet-német területekről, vagy bárhonnan. Tehát ezt most mondtam ötletet, de nyilván a helyi szolgáltatóknak, a helyi vezetőknek együttműködve a központi turizmus irányításra kell kitalálni olyan ötleteket, amitől ez működni fog. Plusz a másik dolog meg azt látjuk, hogy a különböző kisebb panziók esetében dinamikus árazás, digitális áttalálás, tehát sokat kell fejleszteni. Főleg azért, mert amikor a manapság már még a német vasutak is dinamikus árazással adja a jegyeket, akkor nehéz értelmezni azt, hogy ennyi üres hely van, hiszen hogyha üres helyed van, akkor valójában az algoritmus, akkor először adja 60 ezer forintért, aztán 50 ezer, ha még holnapra még mindig van üres helyed, akkor 2 forintért. Csak legyen vendég, csak mozogjon az egész. Tehát igazából ennek az a lényege, hogy ha odahozod a vendéget, akkor az már fog költeni valamit valamire. Tehát azt gondolom, hogy sokat kell ezen dolgozni, de a szolgáltatók közül nagyon sok olyan van, aki szerintem rátermett családi vállalkozások tömege, van a kínálatban is bőven olyan elem, 5 csillagos szálloda, és ahol ott vagyunk, ott vannak a kisebb panziók is, tehát van bőven potenciál. Meg hát azt se felejtsük el, hogy ha 5 csillagos szállodák épültek, ez nagyon szép dolog, és egyébként nagyon jó, de nem biztos, hogy ha ott egy remek wellness van, akkor az ember, az ki akar menni a partra. Rengeteg apartman épül a Balatonparton, ezt is látjuk. Hát hogyha valaki megvesz Budapestre egy apartmant, akkor az már nem lesz szálló vendég. Tehát ezek a hatások is begyűrűztek, ezekkel is együtt kell élni, attól még szép a világ, Magyarország gyönyörű, és a Balaton nélkül nincs nyár.
1: Ide beszúrok egy kérdést, hogyha... Jó, hogyha ez lehetséges, mert hogy a számok azok azért a figyelmeztető jelek közé tartoznak, szálláshelyek vendégszáma 7,3%-kal, vendégészaka száma 5,8%-kal csökkent éves összevetésben, a külföldi vendégszám 13%-os visszaesése is elég figyelmeztető, de hogyha az első 8 hónap összesített vendégszámát nézzük, akkor csak 0,9% az elmaradás, ezek szerint ugye ezek a tavalyi nagy rendezvények, ezek tulajdonképpen eltolták az összlétszámot, és hogyha egy gazdasági kapaszkodót adunk, akkor ugye, hogyha ha egy 40 ezer forintos szoba 400 forintos eurónál számítódik, akkor 100 euróba kerül, 370-es árfolyamnál pedig 108, tehát nyilván a külföldiek számára ez nem volt egy jó hír, ez a ugye erősödés.
2: nem szabad túldimenzionálni azt a hatást, ami alapján most azt mondjuk, hogy a külföldieknek drága lenne Budapest, tehát akkor bezárhatna Bordeaux vagy Franciaország.
3: Ahová a legtöbb turista megy a világban, mert ott minden sokkal drágább.
2: Tehát bőven megvan az a potenciális kereslet, amelyik szeretné megnézni Budapestet, Magyarországot, amelyik élményre vágyik. Manapság a média zajban már rengeteg munka az, hogy eljutass az üzenetet, hogy kedvet csinálja arra, hogy ide látogassanak. Most látjuk azt, hogy valóban a forint árfolyamnak az erősödése az tényleg hatott arra a piacra, ami Budapestnek egy erős piaca. Az Egyesült Királyságból érkező fiatalok tömegei, mert egyébként Németország is nagy küldőpiac, hogyha egész Magyarországot nézzük, akkor német turistából van a legtöbb. Tehát az biztos, hogy kevesebben jöttek a Király utcába jól érezni magukat relatíve, mi ahhoz képest, hogy ott tavaly augusztusban hányan érkeztek, de Budapestet nem is biztos, hogy erre a piacra kellene feltétlenül lőnie, tehát érdemesebb esetleg a kultúra iránt érdeklődők, a fürdőzni vágyókra, a családosokra is, mint célpont terem tekinteni, és azt gondolom, hogy ebből bőségesen lehet pótolni az esetleges itteni elmaradásokat, tehát attól még Budapest nem lett drága város, és a drága városokban is túlturizmusra.
1: Világos. Üzenek. Fordítsuk meg az utolsó egy percre. Mi az az élmény, amiért ön szívesen utazik ősszel?
2: Városokban is túlturizmusra.
1: Világos. Üzenek. Fordítsuk meg az utolsó egy percre.

0: csinálni, mi ez a vonzerő?
1: Az szünet, azt gondolom, hogy tele vagyunk a jobbnál jobb programokkal, lesznek halászléfesztiválok, fügefesztiválok, gasztrofesztiválok, most a Balaton is már ősztel is él, tehát megpróbáltuk 4 évszakossá tenni a Balatont, sok mindent lehetett ezért tenni, és azt gondolom, hogy vannak is eredmények, ilyenek például ezek a remek kis események. Én például imádom a fügét.
0: Fügefesztivál, csodálatos.
1: Hát minden biztos, hogy elmegyek majd egy olyan helyre, ahol kipróbálhatjuk a fügés ételeket, mert már a füge az olyan, hogy minden nap megkérdezi Fülöp feleségemet is, hogy mikor csinálja végre meg a fügerekrál, de most az adás után szerintem megcsinálja majd. Úgyhogy azt gondolom, hogy sok ilyen fesztivál rendezvény esemény van. Sárospatakon például történészkonferenciát rendeznek, oda elmertnek mindazok, akiket ez érdekel. Tehát konferenciák, gasztrofesztiválok, rendezvények, események, sörfesztiválok. Hát most október elején egymást érik a sörfesztiválok, és nem csak Münchenben, nem kell odáig elmenni.
0: Kis Róbert Richárdnak köszönöm szépen, várom legközelebb is.
1: Köszönöm.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jelentősen visszaesett májushoz képest a Tisza párt támogatottsága, de még így is nagy az előnye az ellenzéki pártokkal szemben, derül ki a 21 kutatóközpont felméréséből. Az intézet azt mérte, hogy a választás utáni euforikus hangulatnak őszre vége lett. A Tisza a májusi szinthez képest 9%-pontot veszített, miközben erősödött a Fidesz és a Mi Hazánk is. Kukorelli Endrével és Nagy Attila Tiborral beszélgetünk. Tiltakoznak a fővárosi polgármesterek, amiért elvonják tőlük a parkolási bevételeket, miközben eddig is nehéz helyzetben voltak. Nehezményezik, hogy kihagyták őket az egyeztetésből, és úgy vélik, Karácsony Gergely méltatlanná vált arra, hogy képviselje a kerületek érdekeit. Vendégeink Baranyi Krisztina és Rózsa András. Nagy ütést kapott a héten a magyar tőzsde, rég nem látott mértékben esett a MOL és az OTP részvények ára, és mínuszban állt a BUX Index is. A nemzetközi piacokon sem túl jó a hangulat, a geopolitikai konfliktusok miatt jelentősen emelkedett az üzemanyagok ára, ami világszerte nagy bizonytalanságot okoz. A stúdióban Szalai Berzevici Attila. Elhatárolódott Osztia Zoltán kijelentésétől az Esztergom budapesti főegyházmegye, miután Magyar Péter nyilvánosságra hozta a plébános Tisza párt szavazóit bíráló prédikációját. A miniszterelnök szerint megengedhetetlenek az ilyen pártpolitikai megnyilvánulások egy szent misén. Osztia Zoltán ugyanakkor kijelentette, tartja magát álláspontjához, mert az erkölcsi igazságot képviseli. Gégény Istvánnal beszélgetünk.
2: Ezek a mai témák, kezdődik az egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Kukorelli Endre, író, költő, volt képviselő, és Nagy Attila Tibor politikai elemző. Jó estét, szervusztok.
3: Jó estét kívánok.
2: Kezdjük a főváros és a kormány megállapodásával. Ugye tegnap úgy mondták, történelmi megállapodás született a kormány és a főváros között. Valóban nagyon sokan várták már, hiszen a főváros is egyébként sok más önkormányzathoz és kerülethez hasonlóan nagyon-nagyon rossz anyagi helyzetben van. Kiderült ugye már sokszor, hogy a csőd szélén táncol. Hogy látjátok ezt a tegnapi megállapodást? Ahogy mondtam, sokan várták már, és azért az új kormány és a főváros között voltak odaszúrások, üzengetések, most megvan ez a megállapodás.
3: Nehezen indultak a tárgyalások, az egyeztetések, és ez a megállapodás is elég nehezen jött létre, ahhoz képest, hogy a Tiszapár tisztában volt az alapvető problémákkal, hiszen a szolidaritási hozzájárulás magas mértéke nem mostani probléma, ez már évek óta van, de én azt gondolom, hogy összességében az önmagában pozitívan értékelhető, és talán a eléggé romlott magyar politikai kultúrára némi pozitívumként hathat, hogy valamiben meg tudtak egyezni a felek, méghozzá fontos dologban. Én összességében úgy értékelem a tegnapi megállapodást, hogy a kormány volt nyerő helyzetben, tehát a feltételek többségét a Magyar Péter vezette kormány diktálta, hiszen például, bár ugyan odaad 120 milliárd forintot, de annak a nagy részét a főváros szolidaritási hozzájárulásként kénytelen lesz majd befizetni. Ugyanakkor ezzel a főváros elkerüli a csődöt, tehát évvégéig ki tudja húzni, illetve azért a Karácsony Gergely eredményként mutathatja fel, hogy viszont a parkolási pénzek a fővárosi önkormányzathoz fognak kerülni, majd hamarosan jön két kerületi polgármester az egyenes beszédbe, akiknek az a dolguk, hogy ez ellen tiltakozzanak. Tehát én azt gondolom, hogy a megállapodás abból a szempontból mindenképpen jó, hogy valamilyen irányba végre elmegy a kormány, és elmegy a főváros, és végre tisztázzák azokat a politikai keretfeltételeket, hogy a következő években hogyan kívánnak együttműködni. Még egy mondat, arról is szó van, hogy jelentős beruházások lesznek a főváros és a területén, tehát jönnek az új hévszerelvények például, és egyéb fejlesztések is lehetnek a fővárosban uniós pénzekből, úgyhogy ezért is szerencsés, hogy ez a megállapodás megvan, még hogyha nem is teljesen ideális.
2: Endre, te hogy látod? Egyébként a szolidaritási adó valószínűleg egy következő kör lesz, most abban nem állapodtak meg, nem is tudtak volna.
3: De szó volt róla, ezért emlékeztem.
2: De ugye az összes önkormányzattal, vagy az összes önkormányzati szövetséggel kell.
4: Ezt akartam mondani, hogy tulajdonképpen én is úgymond pozitívan látom ezt az ügyet, mert hogy egyáltalán meg tudtak valamiben állapodni. Ez is összejött a Magyar Péter és a Karácsonyi Gergely. Összeültek, és megállapodtak olyan dolgokba, amiket így részletében én nem látok át, és nem is akarok átlátni, és senki sem akarja ezt átlátni, szerintem ezt ajánlom az embereknek. Ne ilyennel foglalkozzanak, hanem ennél magasztosabb dolgokkal.
3: Hát ezek fontos kérdések.
4: Na, oké, fontos kérdések, de azért tartjuk az álladalmat, meg az önkormányzatot, hogy intézzék el ezeket a dolgokat helyettünk. Mert mi nem értünk hozzá, ők jobban értenek hozzá, megbízunk bennük, odaadjuk a kamra kulcsát, és csinálják. És persze ellenőrizzük őket, hogy helyesen csinálják-e, de szerintem az igazi politika, hogyha ilyen dolgokról van szó. Nem ilyen hajánál előrángatott ilyen ideológiai katyvaszokról, a jobb oldal, bal oldal, meg ilyen ilyesmikről, hanem egyszerűen adózás, milyen adókulcsok legyenek, hogy legyen az egész, stb. Egy dolgot, konkrétan az, hogy oké, most rendben van, hogy a város, főváros meg tudott állapodni a kormánnyal, de azért más önkormányzatok is vannak, tehát azokkal is meg kell állapodni, ott is problémák vannak, én úgy tudom, tehát ez nyilván nem ilyen egyszerű. És teljesen igazad van abban természetesen, hogy itt különböző részérdekek vannak, és a részérdekek ütköznek. De még egyszer mondom, ez a politika. Tessék ütközni, az a jó, hogyha win-win a helyzet, tehát mind a két oldal úgy érzi, hogy nem kapott ki legalább, és akkor tulajdonképpen rendben van a dolog.
2: Ugye most úgy tűnik, legalábbis ugye tegnap itt volt Vitézi Dávid és Karácsony Gergely, egy win-win helyzetnek tűnt. Aki nem érezheti winnek ezt a helyzetet, azok a kerületi polgármesterek, mindjárt tényleg érkezik két kerületi polgármester. Ezt hogy látod? Most nem politikai értelemben kérdezem, azért, mert itt szövetségesekről van szó. Tegnap nyilvánosságra került ugye egy videó, hát igen éles helyzet volt, kérdőre vonták a kerületi polgármesterek.
3: Valóban itt olyan polgármesterekről van szó, akik például támogatták annak idején Karácsony Gergely főpolgármestert, és maga a főpolgármester is annak idején határozottan kiállt Pikó András polgármesterei megválasztása mellett, kampányolt mellette, tehát ezek a szövetségesek most igencsak összevesztek. De azt azért látni kell politikailag, hogy itt az kerületek a parkolási pénzeket nem kizárólag az utakra forgatták be, hanem más a kerületi feladatokra is. Úgyhogy én az ő dühüket egyébként ilyen értelemben meg tudom érteni. Másfelől viszont miután azért a főváros kiélezett anyagi helyzetben van, neki is szüksége van plusz pénzekre, és azért ez a 120 milliárd forint a főváros nyomorához képest nem egy túl magas összeg, de ki tudja húzni. Felveti bennem ugye ez a vita azt a kérdést is, amit még mindig nem tudtunk megoldani, pontosabban a politikai elit, hogy mekkora hatásköre legyen valójában a fővárosi önkormányzat, meddig terjedjen a fővárosi önkormányzat hatalma, és hol végződjön, hol lépjenek be a kerületi önkormányzatok. 36 éve vonszoljuk magunkkal ezt a kérdést, a politikai elit nem tudott igazából végleges megoldást tenni, 1990 óta zajlanak a belső city koncepcióval kapcsolatos viták, mi legyen a külső kerületekkel. Most a Tisza kormánynak van egy kétharmados parlamenti többsége, tehát ha a Tisza kormánynak megvan ez, meg lenne ez a megfelelő politikai akarata és felkészültsége, és elképzelése, hogy mit akar Budapesttel, mint önkormányzattal csinálni, akár a parkolási, ugye a parkolási rendszer erre egy példa, de hát ugye ha már hozzányúlnak a parkolás kapcsán az önkormányzati törvényhez, szerintem legfőbb ideje volna, hogy végre az egész önkormányzati rendszer struktúrájához hozzányúljanak, és valóban Endrének igaza van abban, hogy nyilván még sok más egyéb fontos önkormányzat van az országban, nagyvárosok, megyei jogú városok, kisvárosok, rengeteg kis település, azoknak a finanszírozását, működtetését is át kéne tekinteni, csak jó lenne, hogyha a kormány végre egy kicsit csipkedné magát ezen a téren.
4: Még annyi talán, hogy bizonyos dolgok nyilván, hogy sokkal jobb, hogyha központosítva vannak, például azért teljesen egyetértek, hogy ne legyen 10 rendszer a parkolásban, hanem legyen egy rendszer, és megkönnyítene mindent, adminisztratíve is, stb. Az autósok életét is megkönnyíteni valamelyest, meg minden. Úgy tudom, hogy bizonyos kerületekben effektív ráfizetéses a dolog, tehát hogy többe kerül a leves, mint a hús, vagy hogy szokták ezt mondani, tehát hogy a parkoló
2: a fenntartás,
4: ügyeknek a fenntartása, ez teljesen abszurd az egész, úgyhogy szerintem ez egyik, a másik az, hogy a szubszidiaritás elve az nagyon fontos, tehát hogy azzal nem értenék egyet, hogy mondjuk megszüntetnék a kerületeket, mert nagyon jó az, hogyha ezek ilyen nagy városok, ezek ilyen 60-100 ezer fős városok, ezek a kerületek, ezeket kell lenne megszüntetni szerintem, mert igenis az jó, hogyha van egyfajta ilyen identitása az embernek, hogy én például 6. kerületi lakos vagyok, és az nekem egyfajta identitást.
2: Ezt a főváros sem akarja egyébként. A péntek lévén egy picit össze lehetne foglalnotok a hetet, mégpedig mondjuk az elszámoltatás szempontjából, ez is a politikai kommunikáció szempontjából, Sesták Miklós Hankó Balázs letartóztatva, MVVH bejelentette ezt a 4 ügyet, amit ugye magához von. Hogy látjátok, Tisza és a Fidesz kommunikációját, ugye itt volt Szent Mise Gödöllőn, volt Gajdos László poszt még a letartóztatás előtt, hogy letartóztatták, szóval volt itt minden kommunikációs szempontból is.
3: Hát kommunikációs szempontból azt kell, hogy mondjam, hogy a Tisza pártnak kifejezetten jól jött, különösen Magyar Péternek, hogy letartóztattak két egykori fideszes, illetve KDNP-s minisztert, mert végre Magyar Péter nem is nagyon titkolja, fel tud mutatni letartóztatottakat, amit már annyira vártak a tiszások, főleg a radikálisabb kommentelők. Magyar Péter ma esti, illetve délutáni kisvárdai gyűlésének az eleje egyébként erről is szólt. Magyar Péter tulajdonképpen dicsekedett azzal, hogy na végre valóban zajlik a tisztító tűzi és a leszámolás. Tehát kommunikáció szempontból ez a hét szerintem nyereség volt a Tiszapárt számára. A jogállamiság szempontjából viszont veszteség, illetve vereség. Azért gondolom ezt, hiszen a miniszterelnök már múlt hét óta, és ma ezen a héten, hétfőn a parlamentben meglehetősen élesen kritizálta az ügyészséget, illetve még olyan elvárást is megfogalmazott, hogy most már kihallgatásoknak kellene jönnie. Én azt gondolom, hogy a miniszterelnök erősen túlterjeszkedett a jogállami lehetőségein is, ugyanis jogállamban a miniszterelnöknek semmi köze nincs ahhoz, hogy az ügyészség, a rendőrség, a bíróság hogyan dolgozik, különösen nem egy olyan kétharmados többségű kormány esetében, amelyik mondjuk meg tudná nehezíteni a bíróságok, a rendőrség, vagy akármilyen más nyomozószerv helyzetét, hiszen kétharmados átszervezésekkel ezt meg tudná tenni. Tehát a mindenkori miniszterelnöknek maximális visszafogottsággal kellene konkrét büntető eljáráshoz viszonyulni. Semmi beleszólás, még a beleszólásnak a látszatát sem lenne szabad megengedni. Ehhez képest sajnálatos módon Magyar Péter igencsak beleszólt, de azért, mert nyilván ezzel a tiszás radikális magnak a kedvére igyekszik tenni, akik valóban meg vannak győződve arról, hogy az elmúlt 16 évben Orbánék alatt elképesztő lopássorozat történt, és ezért büntetés jár. Én ezt az indulatot értem, de a jogállamisághoz akkor is ragaszkodni kéne.
2: Na te, hogy látod, költőként, íróként biztosan az NK ügyről egy külön véleményed is.
4: Hát ehhez nem sokat tudnék hozzátenni, de azt mondom, hogy minden embernek van egy alkata, egy attitűdje, egy hozzáállása, és kétségtelen az, hogy milyen pozícióban van, vagy te, vagy én, vagy kegyed, az ugye ez meghatározza az attitűd, meghatározza a diskurzus, tehát hogy tematizálod a dolgokat. Kétségtelen, hogy Magyar Péter miniszterelnök az én ízlésem szerint is egy kicsit túl élénk, vagy túl megy ezeken a dolgokon, de ő ilyen ember, és az a helyzet, megmondom úgy, ahogy van. Ő, el kell ismerni, szerintem ezt állandóan nekünk el kell ismernünk, hogy ő ezt megcsinálta. Ő elképesztő dolgokat kapott ez alatt a két év alatt, és úgy látszik, hogy visszahagyja valamilyen módon. Még egyszer mondom, ez nekem se tetszik igazából, de emberileg ezt megértem. Na most, ami az NK-t illeti, az különösképpen kényes, le is számol rendkívül fontos dolog, ugye? Arról van szó, hogy van egy párja helyzetben levő kortárs magyar kultúra, egy kortárs magyar művészet, stb. Tényleg párja helyzetben van, a társadalom nem nagyon foglalkozik vele, és ezért pontosan emiatt a párja helyzet miatt van takarásban is. És szerintem az a méretlen pofátlanság, hogy így lerabolták ezt a területet, ezek a 17 milliárdal, meg még most kiderült, hogy valami újabb 600 millió derült ki, stb. Ez számomra rendkívül fájós dolog. Tehát ezt kell tudni, hogy a művészek, most az írókról, például az írókról beszélve, tehát elég sok kollégám, mert majdnem a nyomor állapotban, nyomor helyzetben van. És ebből a pénzből, ami a kortárs magyar kultúrára, a kortárs magyar irodalomra akár fordítandó lett volna, ebből vették el ezeket a méretetlen nagy pénzeket, és adták oda ilyen lehetetlen dolgoknak, ilyen Mága Zoltánoknak, meg Fánsi Zsülikéknek, meg minden. És ez számomra annyira felháborító, hogy tulajdonképpen az a helyzet, hogy bár nekem se tetszik az, hogy valakit rabosítanak és vezető száron visznek el, mert tényleg ott esetben ez nagyon rossz látvány, de az a helyzet, hogy az se tetszik, hogy ahogy te mondtad, hogy misét tartanak, meg ilyen Jézushoz hasonlítják a szenvedését, mondjuk a hangkónak, stb. Ezek annyira aláltalan, annyira blasfém dolgok, hogy ezektől rosszul vagyok.
2: Egy-egy mondat maradt, ugye a 21 kutatóközpont friss felmérésével harangoztunk be a beszélgetést, aztán erre marad a legkevesebb idő, de egy-egy mondatban 9%-ot esett májushoz képest a Tisza támogatottsága, a Fideszi 3%-ot nőtt, a különbség még mindig óriási, és ha le kéne fordítanom a kutatást egy mondatban, akkor azt mondanám, hogy egyértelműen nyertes a Mi Hazánk, amelyik 6-ról 11-re jött föl, ez szerint a kutatás szerint. Egy-egy mondat, mit láttok ebből?
3: Valóban a Mi Hazánk számára az egyértelmű nyeresség, de még nagyon messze van attól, hogy a legnagyobb ellenzéki párt legyen, ami pedig a Tisza pártot illeti, az kétségtelenül igaz, hogy a kutatási számuk szerint ma Magyar Péter pártja nemhogy simán megnyerné kétharmaddal a választást, de még az is elképzelhető, hogy a Fidesz egyetlen egy választókerületet sem tudna megnyerni.
4: Egyszer volt egy Németország-Brazília, Brazília-Németország mérkőzésen, amikor 7-0 vezetett Németország, ami hát teljesen abszurd, és a végén rúgtak a brazilok egy gólt. Igen. Szerintem most körülbelül ez a helyzet.
2: Köszönöm, hogy jöttetek.
3: Köszönjük szépen.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Egy késő esti landolás az utasnak azt jelenti, hogy hazaérkezett, hogy a repülőtér környékén élőknek mit jelenthet, hogy megint felébredt, azt nem tudjuk, hogy mennyire zavarja meg a család bioritmusát, az minden esetre biztos, hogy a kormány munkacsoportot állít fel az éjszakai forgalom ügyében, hol lehet változtatni úgy, hogy az eredményt a lakók is megérezzék. Erről fogunk beszélgetni Varga G. Gábor repülési szakújságíróval.
2: Jó reggelt kívánok!
1: Aki talán arra is reagálhat, hogy hamarosan lesz népszabadság.
2: Hát ez egy örömteli hír, október 8-án, a bezárásunk 10. évfordulóján, úgyhogy bátorítom a kedves nézőket, hogy olvassák az új népszabadság tartalmát. Nekem semmi közöm hozzá, tehát én...
1: Te az új kollektíva tagjává válsz, vagy...
2: Nem, én az egykori szerkesztőségnek a támogató tagjaként
1: világos.
2: Reménykedem abban, hogy ez egy sikeres vállalkozás lesz.
1: Nyilván, és erről nyilván külön érdemes lesz majd beszélni, talán az újraindulásról, van is erre vonatkozó ígéretünk, de nem lövöm le a poént, ebben az adásban nem fogunk többet erről beszélni. Minden esetre ugye az éjszakai repülés korlátozása milyen látható eredményt hozhat, ha egyáltalán, hogy ez a munkacsoport feláll?
2: Ugye alapvetően az éjszakai repülés korlátozása az ma szerintem egyébként egy viszonylag jó rendszerben működik, vagy legalábbis egy sokkal jobb rendszerben működik, mint mondjuk a 2019 előtti rendszer, amikor egy ilyen nagy káosz volt ezen a téren. Ennek a ma működő rendszernek az a lényege, hogy nagyon erősen be van korlátozva a 11 és reggel 5 óra között érkező gépeknek a száma.
1: Van egy ilyen több tucatos szám, ami az este 10 és éjfél közötti sávban lehet, és a reggel 6 órai sávban.
2: Ugye azért kevesebb. Beszélünk erről a sávról egyébként, mert ez a mély alvási fázis. Tehát amikor tényleg nagyon oda kell figyelni, hogy a repülőtér milyen zajterhelést jelent a lakosságnak. De ugye egy repülőtér esetében hiába tervezzük így meg a menetrendet, meg a forgalmat, késhetnek technikai okból, késhetnek bármilyen másokból a repülőgépek, lehet vészhelyzet egy olyan repülőgép esetében, amelyik nem is akart Budapesten leszállni. Na, summa summarum, ki van találva egy olyan rendszer, hogy meg lehet sérteni indokolt esetben ezt a mélyalvási tilalmi időszakot, viszont akkor a légitársaságnak, aki üzemelteti a járatot, nagyon komolyan zsebbe kell nyúlni. Ebből egy szabad szemmel elég jól látható összeg összegyűlik minden évben, és ezeket a büntetéseket arra fordítják, hogy a legérintettebb területeken zajvédelmi fejlesztéseket hajtsanak végre, vagy ne adj Isten, óvodáknak a hangszigetelését megcsinálják, tehát különböző közcélú beruházásokra fordítják ezt a pénzt. Szerintem ennek az elve alapvetően jó. Ugye Budapesten azért egy nagyon neuralgikus kérdés ez, mert Budapesten a repülőtér leszállási folyosója az egy viszonylag nagy terület, tehát nagyon sok mindenkit érint, és a budapesti repülőtér forgalmi fejlődése mondjuk az elmúlt 10-15 évben az nagyon-nagyon masszív volt. Tehát most végignéztem a leszállógépeknek az adatait, 2016-hoz képest több mint 40% volt a leszállók számában a növekedés. Tehát összességében a légiforgalom növekedése az ezen az útvonalon lakóknak hát egy nagyon-nagyon masszív változás.
1: Világos. Segítsen azt megérteni, hogy mi ez a hatos korlát, ami az éjfél és a reggel hatos sáv között van. Tehát én olvastam, mondom, egy nagyobb számot, ami az este 10 órától reggel 6-ig, és van benne egy 6 órás időszak, amikor 6 gépről beszél, de hogyha azt nézzük, hogy mennyi száll le ténylegesen, akkor az átlag 9.
2: Ugye valójában a polgári légi közlekedésben, tehát az utasszállító menetrend szerinti járatoknak a tervezésénél egy olyan repülőtéren, ahol javarészt rövid és középtávú járatok üzemelnek, nem olyan nehéz megcsinálni azt, hogy tényleg este 11 vagy éjfél után ne nagyon érkezzenek meg járatok Budapestre, hiszen sem a légitársaságnak nem jó, sem az utasnak nem jó, sem pedig a lakosságnak nem jó. Igen ám, de azért a repülés az nem egy Schaffhausen pontosság manapság, tehát ebből adódóan bele-bele csúsznak járatok mégis ebbe a sávba, és akkor ezért van az, hogy egyébként a menetrend az úgy van tervezve, hogy mindössze 6 jön bele, és azok is ilyen 10-15 perccel, az talán egy picivel több a legkésőbbi, de hát valójában lehet, hogy egy este 10-kor tervezett érkezésű londoni járat érkezik meg 0 óra 40-kor, szóval ez azért a mai légi közlekedésben simán benne van, és akkor nyilván ez növeli a számot.
1: Ez azt jelenti, hogy így jól lehet tervezni, hogy erre az időszakra ne essen, hogyha valaki egy légitársaság több tartalékot hagy az utazás tervezésbe, akkor ez bekövetkezik, hogy nem csúszik bele ebbe a sávba? Tehát ez így tervezhető?
2: Hát igen, inkább úgy mondanám, hogy ez így tervezhető, és a terv akkor válik valósággá, hogyha egyébként a légi fuvarozó vállalatoknak a prioritási listáján a pontosság az mondjuk nagyon-nagyon mondjuk az első két helyen szerepelne. Ez ma azért iparágilag nem így van.
1: És kinek kell ténylegesen változtatni? Melyik szereplőnek, a légitársaságnak, a forgalomirányításnak, a repülőtérnek, vagy kinek?
2: Egy ilyen szakmai munkacsoport, ami egyébként egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés, hozzáteszem, rendkívül sok faktort kell megvizsgálniuk, de egy ilyen szakmai munkacsoport, hogyha igazán alapos munkát szeretne végezni, akkor összehasonlít nemzetközi gyakorlatokat is, amiket lehet alkalmazni, mert azért a budapesti repülőtérnek az elhelyezkedése azért azt lehetővé teszi, hogy a város és a keleti urbanizáció vagy agglomeráció felől közelítsék meg a repülőgépek a repülőteret. Nyilvánvalóan nem a lakosság komfortja az első számú szempont akkor, amikor a leszállás irányát meghatározzák a szakemberek, hanem az időjárás és a repülőgépek biztonsága, de hosszú távon megvizsgálandó az a gyakorlat is, hogy milyen olyan lehetőségek vannak, amikor adott esetben lehet használni a másik irányt is ezekben a késői órákban a leszállásra. Hozzáteszem, azért ott is okozunk zajterhelést, csak éppen nem a budapesti, hanem lehet, hogy az ecseri és a vecsési lakosságnak.
1: Lehet azt mondani, hogy több helyen alkalmazzák, ha már a nyugati példát mondjuk, azt a megoldást, hogy kint a városon kívül száll le a gép, és vonatok vagy gyorsvasutak hozzák be az utasokkal?
2: Hát ez egy nagyon-nagyon hosszú távú elképzelés lehet tekintettel arra, hogy a budapesti repülőtér egyébként Magyarország egyik legértékesebb vagyoneleme. Ugye 2 évvel ezelőtt fizettek a magyar adófizetők 2,4 milliárd eurót érte, azt azért nem lehet csak úgy odébb tenni.
1: Világos. De azért ez megoldás máshol, ugye, ha nem is Budapesten.
2: Az új repülőtér fejlesztéseknél ez egy komoly szempont.
1: Gábor, nagyon köszönöm, hogy itt voltál, bár közben elkezdtek magázni, ami teljesen irracionális, de mondom, örülök, hogy itt vagy, és minden jót.
2: Köszönöm szépen. Egy

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Tiltakoznak a fővárosi polgármesterek, amiért elvonják tőlük a parkolási bevételeket, miközben eddig is nehéz helyzetben voltak. Nehezményezik, hogy kihagyták őket az egyeztetésből, és úgy vélik, Karácsony Gergely méltatlanná vált arra, hogy képviselje a kerületek érdekeit. Vendégeink Baranyi Krisztina és Rózsa András.
2: Baranyi Krisztina, Ferencváros és Rózsa András, Zugló polgármestere, jó estét kívánok!
3: Jó estét!
4: Jó estét!
2: Tegnap számon kértek a főpolgármestert a parkolással kapcsolatban. Hogyan és milyen információ jutott el önökhöz ezzel? Amikor a videó ugye megszületett, tehát mikor tudták meg, hogy mi történik itt?
3: Előző este, tegnap volt a Fővárosi Közfejlesztési Tanácsának az első ülése, délután 1 órakor kezdődött, és szerdán este, hát ha jól emlékszem, hozzám 7:30 körül jött el a főpolgármester úr, Nidál Mürál Pétert este 9:30 hívta fel, és Soproni Tamással beszélt még személyesen, tehát előző este közölte velünk, hogy elveszik a parkolási üzemeltetést és a parkolási bevételeket az összes kerülettől, és centralizálják, ami ugye először még pár éve kizártnak minősítette a főpolgármester úr ezt az opciót.
2: Önhöz is így jutott el az információ előző este?
4: Nem, nekem reggel a Momentumos pártársam Soproni Tamás szólt, ő mondta, hogy mi készülődik, és akkor egyeztettünk.
2: Hogy akkor oda mennek kérdőre vonni a főpolgármestert?
3: Nem, ez annál sokkal nem. Viccesebb volt. Ugye egy sajtótájékoztatót tartottunk, ahol elmondtuk a sajtónak, hogy mit gondolunk erről a kiváló ötletről. Ez a Városháza parkban volt maga a sajtótájékoztató, és kiderült, hogy Niedermüller polgármester úr 1/2 órával később átadja ünnepélyes körülmények között a Madács utca egy szakaszát, ami egyébként fővárosi tulajdon egy rész, de a 7. kerület újította föl, és ezen az átadón ott lesz Vitézi Dávid és Karácsony Gergely is, úgyhogy kihasználtuk a lehetőséget, hogy akkor személyesen is megkérdezzük, hogy ebből mi az igaz.
2: Önök azt mondják, hogy Karácsony Gergely elárulta a kerületeket, elárulta az elveit, elvesztette a közlekedés szervezési autonómiáját a főváros, ez egy rossz döntés. Kezdjük a parkolási rendszer megváltoztatásával. Egyértelműen rossz az a megállapodás önök szerint, ami lenne? Amit egyébként még jogszabályba, tehát el kell forgatni a parlamentnek, és most olvasom Kis Ambrust, aki azt mondja, hogy még a fővárosi közgyűlésnek is rendeletet kell alkotnia róla.
4: Minek után nem volt előzetes egyeztetés, ezért nagyon nehéz erre a kérdésre válaszolni. Nekem a folyamattal van elsősorban problémám. Tehát, hogyha a főpolgármester olyan megállapodást kíván kötni a fejünk fölött és a hátunk mögött, ami egyébként valószínűleg anyagilag káros lesz a kerületeknek, akkor szerintem az lett volna a minimum, a transzparencia és a demokratikus képviseletek alapján és a partnerség alapján, hogy előzetesen egyeztet erről. Valószínűleg ezt az egész politikai gubancot el lehetett volna kerülni, hogyha ezt ő előzetesen, nem előző este néhányakkal közli, hanem előzetesen ezt leegyezteti velünk.
2: Tegnap ő itt volt Vitézi Dáviddal, és Róna Egon megkérdezte erről, hogy miért nem volt egyeztetés. Azt mondta, hogy ha lett volna, akkor belementek volna?
3: Ez valami vicc?
2: Tette fel a kérdést. Nem vicc, valóban ezt mondtam, tehát én ezt halálkomolyan kérdezem, hogyha egyeztettek volna, ugye ön is azt mondta polgármester úr, hogy elsősorban ezzel van problémája, vagy ezzel is. Ha egyeztettek volna, akkor bele tudtak volna ebbe menni?
4: Önmagában az, hogy a főváros szervezze központilag a parkolást, amellett vannak komoly szakmai érvek, amiket én el tudok fogadni. Nem arról van szó, hogy ez egy olyan vita, amit nem lehet egyik oldalnak, vagy másik oldalnak megnyernie. Születhet kompromisszum, születhet megállapodás, de nem folytattuk le az egyeztetést, nem folytattuk le a vitát. Az alapján, amit Karácsony Gergely főpolgármester úr mondott, nekem azt kell feltételeznem, hogy ő arra célzott ezzel, hogy el akarták venni ezeket a bevételeket a kerületektől, és hogy ebbe biztos nem mentek volna bele a polgármesterek.

0: majd még elmondom, mit mondott, mert ő nem ezt mondja, hogy elveszik a kerületektől ezt a pénzt, hanem hogy tulajdonképpen visszakapják majd. Ő mintha jobban tiltakozna ez ellen egy picit úgy.
1: Igen, mert hogy...
0: Egyáltalán nem kellene változtatni?
1: Nézze, azon az érven, az az ő érvelésük, amin alapszik az, hogy el kell venni a kerületektől a parkolásüzemeltetést, hogy mi ezt nem működtetjük hatékonyan. Hogy túl magasak a költségeink, hogy a budapestiek nem érdemlik meg, hogy ennyi pénzt költsenek üzemeltetésre. És ezeket a kijelentéseket egy hibás adatsor alapján teszik meg. Az a kimutatás, amit ők mutogatnak, az
0: amit
1: nem
0: itt a... tegnap este húzott elő a zsebéből, csak aki nem látta, esetleg gyorsan elmondom a nézőknek, azt mondta, hogy ez a kimutatás azon alapszik, amit a kerületek nyújtanak be a fővárosra, és ez szerint 64%, tehát a parkolási bevételek 64%-a átlagosan elmegy a működési költségekre, és hogyha ő egy autós társadalom lenne, akkor fel lenne háborodva, mert nem oda megy a pénz, ahova kellene, hogy menjen.
1: Igen, csak az a kimutatás, azt a kerületek nem a saját területükön lévő parkolóhelyi üzemeltetés után adják be, hanem az alapján, a szerződés alapján, amelyet a fővárossal kötnek, és azokra a parkolóhelyekre szól, amelyek a kerületben lévő fővárosi utakon lévő parkolóhelyek.
0: Tehát nem az összes?
1: Nem. Ráadásul ez úgy néz ki, hogy nálunk mondjuk van 7200 parkolóhely, és ebből 300 a fővárosi fenntartású. Ez a 300 nem egy tömbben van, mint a kerület belsejében például, hanem szétszórtan, elszórtan és kevés számban, ezért fajlagosan, mivel élőerővel ellenőrzünk, sokkal drágább ezeknek az üzemeltetése. És még egyszer mondom, 5% alatti a számuk. Ebből azt levonni, és én először nem is értettem, hogy milyen számokat mutogatnak ezen az FKT-n, hiszen én pontosan tudom, hogy nálunk 50% alatt van az üzemeltetés költsége, és utána kellett néznem, hogy mégis mire hivatkoznak, miközben megvádoltak azzal, hogy akkor mi vagy hamis adatokat adunk, vagy pedig igenis ennyire drága nálunk az üzemeltetés, csak hogy ez nem így van.
0: Milyen összegekről beszélünk, tehát például a Zuglónak mennyiben bevétele van ebből?
2: Zuglónak a bevétele az meghaladja a 2 milliárd forintot, vagy 2,4 milliárd forinttal számolunk az idejében.
0: Mennyi marad meg ebből? Tehát mennyi
2: ez
0: nem
2: egy,
0: az üzemeltetés?
2: Ez egy érdekes kérdés, azért, mert a nettó eredmény az több mint 1 milliárd forint. Viszont az a cég, aki végzi magát a parkolást, ez egy non-profit KFT, ugyanő üzemelteti például a térfigyelő kamerarendszert is. Tehát az már rontja az eredményt, hiszen kifizetjük ennek a költségét, szoftver, karbantartás, személyerő. Ugye ez önmagában egyébként már így is egy jobb eredmény, mint amit itt átlagként elhangzott, de egyébként vannak más költségek is, amik ott jelennek meg.
0: De akkor egyik kerület, mert az is elhangzott, hogy van, ahol veszteséges, tehát hogy sokkal jobban jár az a kerület, hogyha központosítják ezt, vagy kiveszik a kerületektől.
1: Nem tudom, hogy melyik kerületre gondolnak. Ugye itt elhangzott Vitézi Dávidtól, hogy ez Zugló, most ezt megcáfolta itt a zuglói polgármester úr. Én azt tudom, hogy azok, akik így egy éjszaka alatt összetudtunk jönni, mindannyian megnéztük, mindannyiunknál körülbelül 50% az üzemeltetési költség, és ugye ez azért fontos, mert a 2019-es önkormányzati kampány az jó részt a parkolási mutyiról szólt, főszereplője volt ennek egyébként Karácsony Gerge is. És minden kerület rendkívül nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy ezt rendbe tegye, teljesen korrupciómentesen és átláthatóan működtesse. Mi például elértük, hogy a nulla közeli eredményről ma 1,5 milliárdot tudunk a lakosaink életminőségének a javítására fordítani, csak ebből az egy tevékenység.
0: De mire fordítják? Tehát mit jelent az, hogy a lakosság életminőségének a javítására? Tehát ezt utakra fordítják?
2: Hát például,
0: elhangzott, hogy nem oda fordítják, hova kellene.
2: Hát ugye a költségvetésbe kerül, nálunk például most csinálunk először a kerület történelmében először olyat, hogy egy óvodát és egy bölcsödét bezárunk egy évre, és teljes körűen felújítjuk, tetőtől talpig. Ez 950 millió forint bruttóba kerül, nagyjából ez az összeg fedezi. Mert egyszerűen fejlesztésre és működésre mennek ezek a pénzek, ugyanúgy, hogy a fővárosba is erre mennének, vagy fognak majd menni, ha úgy alakul a dolog.
0: Ők azt mondják, hogy utak fejlesztésére, most nem arra mennek, hanem működésre és iskolára, de hát alapvetően fejlesztésre mennek ezek a pénzek. Azt hangzott el, hogy ha a fővárosnál lesz, akkor nem lesz kevesebb bevétele. Kis Ambrus most ezt mondja, itt van előttem, a kerületek bevétele nem lesz kevesebb. Az ülésen elhangzottak alapján a kerületeknek legalább a 26-os, vagyis idei júliusi parkolási elszámolások arányainak megfelelően kell a forrásból juttatni. Ez a szándék az új rendszer létrehozásával, hatékonyabb, gyorsabb és egyszerűbb legyen.
1: Jó, akkor mondok erre egy nagyon egyszerű példát. Ez az összeg az összes kerületnél, ahol van parkolási üzemeltetés, éves szinten 10-15 milliárd közötti összeget tesz ki. Körülbelül ennyi most a parkolás nyeressége a fővárosban. A főváros úthálózatának csaknem a 30%-a, egészen pontosan 306 olyan út van most, amely azonnali beavatkozást igényel. Ez nem a kerületekben lévő utakra vonatkozik, hanem kizárólag a fővárosiban, tehát a főutak, vagy ahol BKV jár. Ezeknek az utaknak az azonnali beavatkozás azt jelenti, hogy annyira rossz műszaki állapotban vannak, hogy akár balesetveszélyesek is lehetnek, tehát már az alappal is baj van. Ezeknek az utaknak a felújítása 100 milliárd forintba kerülne. Azt hiszem, hogy jó darabig kellene takarékoskodni a kerületek pénzéből, ebből a 10-15 milliárdból, hogy legalább a legrosszabb 30%-ot valamennyire mondjuk egy kopó réteggel rendbe hozzák.
0: Tehát azt mondja, hogy ez a pénz csepp a tengerben.
1: Ez a pénz csepp a tengerben, és egyetlen egy célja volt, hogy kivegyék a kerületekből ezt a bevételt, holott a mi költségvetésünkben, a mi városunkban ebből jelentős dolgokat lehet csinálni. Nekünk az Ecseri úti metró felszín felújítása került ennyibe, szociális bérházak felújítása kerül ennyibe, és egyébként mi karban tartjuk az útjainkat ellentétben a fővárossal. Vagyis az, hogy erre hivatkoznak, hát akkor 10 évig majd takarékoskodnak, és addig tovább romlanak az útjaink. Egyébként a teljes úthálózat 2007-es szintre hozásához most 300 milliárd forintra lenne szükség a fővárosban. Tehát ez csak egy látvány, valamit adni kellett, hogy a kerületek is hozzájáruljanak a főváros csődjének elkerüléséhez. De én azt gondolom, hogy ez nem a kerületek dolga. A fővárost a Fidesz extrém magas szolidaritási hozzájárulással, elvonással juttatta ebbe a helyzetbe. Most ezt mi nem tudjuk semmilyen módon kompenzálni.
0: Kell változtatni, és nem így, vagy hagyni kellene így a parkolási rendszert, ahogy van? Tehát, hogyha mégis lesz egyeztetés, vagy bele tudnak abba szólni, nem tudom, mi a következő lépésük, vagy van-e következő lépésük, akkor mit mondanak, vagy mit javasolnak, vagy mi az, amiben belemennének?
2: Hát elsősorban az eljárásrendet kellene leegyeztetnünk, és igen, lesz következő lépésünk, abban biztosak lehetnek. Én nagyon rosszul viseltem tegnap is, meg általában rosszul viselem, hogyha valaki, akit én tényleg politikai szövetségesnek tekintek, és egy politikailag egy baráti képviselőnek tekintek, az így a fejünk fölött és a hátunk mögött hoz döntéseket. Én személy szerint nagyon vártam a fővárosi közfejlesztések tanácsát, és ez egy hideg zuhany volt. Azt hittem, hogy szó lesz a 4-es metró meghosszabbításáról, az egészséges Budapest programból, még mindig tartoznak 800 millió forint a zuglónak. Ehelyett úgy tűnik, hogy a jó hír az volt, hogy a kormány visszaadja, amit a kormány elvett, persze az előző kormány. Ez lehet, hogy jó hír, de hogy a polgármestereket kihagyták ebből a történetből, ez azért egy elég rossz képet fest. Mi lesz a következő? Ugye azért nem szeretnénk ebbe az irányba menni, nem kérünk mi semmi olyasmit, ami extra lenne. Azt kérjük, hogy transzparensen, demokratikusan és partnerként kezeljenek minket.
0: Egy gondolat, mi lesz a következő lépés? Azt mondta a polgármester, hogy mindenképpen lesz.
1: Hát nézze, nyilván minden rendelkezésünkre álló eszközt használni fogunk, hogy tiltakozzunk ez ellen, hogy ennek a döntésnek legalább újrainduljon ez az egyeztetés. Én ezért kértem, hogy kerüljön le a napirendjéről a közfejlesztések tanácsának ez az ügy. Ezt nem tették meg. Kétharmaddal önkormányzati törvényt is lehet módosítani. Én azt gondolom, hogy ez a döntés megszületett, de az biztos, hogy annak az önkormányzati autonómiának, a demokratikus és mindenféle transzparens politikai működésnek, amit hirdetett a kormány, hirdetett a főváros, ez hát nem felel meg. Tehát erről mindenképpen beszélni kell, hogy tudunk beszélni, azt nem tudom. A centralizáció az, hogy felhasználóbarát legyen, hogy hatékonyabb legyen a parkolás, ezt meg lehet oldani a kerületeknél is. Amire most készülnek fővárosi szinten, ahhoz jelentős jogszabálymódosítások kellenek, azokkal a jogszabálymódosításokkal mi is tudunk még ennél is hatékonyabban működni. Tehát az, hogy csak csupán a pénzünkért alakítják át ezt a rendszert, és most a gépjárműadó, meg a Szola, meg minden után újabb elvonást tapasztalnak az önkormányzatok. Ennek nincs jó üzenete, hiszen minden önkormányzat azt hitte, hogy jobb lesz neki a kormányváltás után.
0: Köszönöm, hogy itt voltak. Át kell adjuk a szót a híradónak. Jön a híradó, de maradjanak utána. Jövünk, Szalai Berzevici Attila Béth volt. Elnöke, gazdaság, világgazdaság lesz a témánk. Maradjanak.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A budapesti vezetés és a kormány megállapodása nyilván pénzügyi segítséget jelent költségvetési szempontból, viszont új viták nyitott a kerületek és a város vezetése között. A parkolási bevételeket fővárosi szinten kezelnék, a tiltakozó polgármesterek pedig a saját mozgásterük miatt aggódnak. Mit veszít vagy nyer ebben a vitában például egy erzsébetvárosi lakó? Köszöntöm a stúdióban a 7. kerületi polgármestert, Niedermüller Pétert.
2: Jó reggelt kívánok!
1: És hát nyilván adódik a kérdés, hogy Terézváros, Józsefváros, Ferencváros, 13. kerület, Zugló, olyan kerületek, amelyeket hát régóta megbecsülésnek örvendő politikusok vezetik, és legfőképpen, hát jó, nyilván azért, mert a szolgáltatások szűkülhetnek, de hogy nem is egyeztettek erről a megállapodásról, és ez régi reflexeket idéz.
2: Válasszuk ketté a dolgot, úgy, ahogy szerkesztő úr is mondta. Egyrészt van nyilván a pénzügyi része a dolognak. Ez Erzsébetváros esetében 2,5 milliárd forint, ami most eltűnik.
1: A többi összmennyiség szempontjából, ugye 9 milliárdos tételt ismerünk, meg, hát meg
2: az összes
1: 15.
2: Többi, igen, összerakva. Igen. Ugye nyilván ebből a 2,5 milliárdból az, ami tisztán nyereségként megmarad, az ennél jóval kevesebb, de mindegy, ez az összeg hiányozni fog. És akkor utána meg kell gondolni természetesen, hogy ezt a hiányos összeget lehet-e valahonnan pótolni, mi az, amit akkor meg kell szüntetni, nem tudunk tovább csinálni. Tehát van egy ilyen anyagi gazdasági része. De én ennél súlyosabbnak tartom a politikai és bizalmi kérdést. Szóval a főpolgármester és a kormány heteken keresztül tárgyalt úgy a parkolási rendszer átalakításáról is, többek között, hogy a főpolgármesternek eszébe nem jutott legalább informálisan tájékoztatni a kerületi polgármestereket. És ez a mi bőrünkre megy, ezt én teljességgel elfogadhatatlannak tartjuk. Így nem lehet együtt dolgozni a főváros és a kerületek között, hogyha csütörtökön bejelentésre kerül az FKT-n ez a bizonyos átalakítás, és mondjuk én szerdre este 8:30-kor értesülök róla, ez így elfogadhatatlan.
1: Ugye mondjuk a főpolgármester is egy kényszerűségben vagy szükségszerű helyzetben van, mert ugye sokáig lenyelették vele a békát mindenféle pluszadóval, és megnyírbálták a költségvetést a szolidaritási adóval, és nyilván most, hogy én nem tudom, hogy alakult ez, de régóta sürgette, hogy üljön le vele a kormányzat, gondolom, hogy ez nagyon gyors volt neki is.
2: Hát én ezt értem, de nem tudok elképzelni olyan gyorsaságot, ami megakadályozza a főpolgármestert abban, hogy fölvegye a telefont, és akkor legalább telefonon tájékoztasson bennünket arról, hogy figyeljetek, ebbe az irányba megy a dolog, beszéljünk róla, és így tovább. Tehát ezt egyszerűen nem látom, hogy ezt hogy lehet kimagyarázni, és nem is törekednék arra, ez egy súlyos bizalmi válság.
1: Kunce Gábor nagy mondása jut eszembe, aki azt mondta, hogy a BK-kkal nem lehet egyeztetni a mocsár lecsapolásáról, de nem tudom, hogy ez ügyben például megáll-e.
2: Hát ez nagyon szellemes, Kuncira jellemző szellemes.
1: Nem erre az ügyre mondta.
2: Jó. De ez akkor sem így működik. Tehát eddig az volt a kerületek és a főváros közötti együttműködésnek az alapja, hogy az egy bizalmi viszony, hogy egymással egyeztetünk, hogy közösen próbálunk meg megoldásokat keresni. És azt is mondhatom nagyon nyugodtan, hogy ha jól emlékszem, akkor tegnap az egyenes beszédben a főpolgármester valami olyasmit mondott, hogy Budapest parkolási rendszere abszurd, vagy valami ilyesmi kifejezés.
1: Igen.
2: Na most szeretném mondani, hogy ha a főpolgármester 7 év után észreveszi, hogy a parkolási rendszer, meg előtte zugló polgármestereként észreveszi, hogy a parkolási rendszer elfogadhatatlan az ő számára, vagy abszurd, akkor nem az az első lépés, hogy leülünk a kerületi polgármesterekkel, hogy akkor próbáljuk meg végig gondolni, hogy lehetne ezt jobbá tenni. Abban részt tudunk venni, de abban nem, hogy ilyen ultimátumszerűen közlésre kerül, hogy akkor ezt a pénzt most elvisszük, mert szükségünk van rá. Ez elfogadhatatlan, mondom még egyszer.
1: Hogyha teljes Budapestet nézzük, akkor ugye az összes kerülettől 15 milliárd forint megy el, amit említett, hogy Erzsébet városnál ez 2-2,5 milliárd forint. Ez mit jelent majd az ott élők számára, mire nem jut pénz?
2: Ugye azt nagyon fontos látni, hogy az a pénz, amit most elvesznek tőlünk, azt nem a önkormányzattól veszik el, ezt az ott élő emberektől veszik el, pontosan azáltal, amit szerkesztő úr mondott, hogy nyilván én már jövő héten hétfőn le fogok ülni a gazdasági igazgatóval, és elkezdjük végignézni, hogy akkor most milyen új helyzet állt elő. Egészen biztos, hogy lesz egy sor olyan dolog, fejlesztés, egyebek, amit ezek után a 27-es költségvetésben nem fogunk tudni érvényesíteni. De most ugye elsőre azt mondani, hogy na majd ez nem lesz, meg az nem lesz, meg amaz nem lesz, az nem az én műfajom. Én azt gondolom, hogy üljünk le, nézzük meg, és utána egészen biztos, hogy valamit meg kell húzni, valamit kurtítani kell.
1: Milyen érdekérvényesítési képességgel rendelkeznek a kerületi polgármesterek, hiszen azért a főpolgármesternek a politikai támogatottsága a közgyűlésben is erőteljesen függ az önök szavazatától. Nyilván az, amikor megalakult a karácsonyféle frakció, ha tetszik, akkor nem lehet a DK-t vagy az ön szemét ebből kivonni. Minden esetre ez egy jó kérdés, hogy mit tudnak elérni akár így közösen heten vagy többen.
2: Ugye van ez a Budapesti Önkormányzati Szövetség, a BÖSZ, aminek az elnöke a főpolgármester. Mi azt gondoltuk, hogy a BÖSZ az tipikusan az a keret, ahol lehet érdekeket egyeztetni, érvényesíteni. Ezek után kiderült, hogy ez nem így van. Tehát ezt most újra kell gondolni, nem véletlenül jelentettük be azt, hogy akkor egyelőre felfüggesztjük a BÖSZ-beli tagságunkat, és nagyon komolyan méregelni fogjuk, hogy ki is lépünk onnan, mert szemmel láthatólag a BÖSZ ebben a formájában működésképtelen. Én nagyon erősen amellett vagyok, hogy most a nekünk, hetünknek, vagy többi kerületi polgármesternek is össze kell ülni, és meg kell gondolnunk, hogy szükség van egy másik szervezetre, egy új szervezetre, milyen érdekérvényesítési lehetőségeik vannak, mert ez szemmel láthatólag, ami most van, nem működik.
1: Az miért van egyébként, hogy a tiltakozók között csak pesti oldali polgármesterek vannak?
2: Hát ugye alapvetően ez úgy indult ki, hogy a belvárosi polgármesterek, ugye ez a 4 kerület,
1: igen,
2: aztán később Tóth polgármester úr is csatlakozott, most már Zugló is csatlakozott. Igen. Szóval azt mondanám, hogy nagyon remélem, hogy ez egy egyre bővülő kör lesz, amiben természetesen bármely kerület részt vehet, de hát mondom, ez egy ilyen belvárosi kezdeményezésként indult.
1: Igen, csak hogy a nézők tudják, hogy mi van a másik oldalon, ugye a csomag része egy egyszeri 120 milliárd forintos állami támogatás, amelyért cserébe Budapest eláll a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos perektől. Ugye? A közölt terv a BKK-ban fele-fele állami tulajdont és fővárosi tulajdont eredményez, illetve közös finanszírozást feltételez majd majd a jövőben, és a parkolási bevételekből egy közös útalapot határozott el a fővárosi vezetés. Egyébként a kerületi utak megújítására is, legalábbis ez a most a statement.
2: Hát az nagyszerű, ez eddig is történt, tehát a kerületi utakat eddig is, ahogyan tudtuk, felújítottuk. Nem látom, hogy ebből majd valami olyan zseniálisan új útfelújítási program lenne, mint amire egyesek gondolnak. De muszáj még egy mondatot mondanom, szerkesztő úr, ahhoz, amit az előbb mondott.
1: Let it be.
2: Mert ugye, amikor arról van szó, hogy a főváros meg a szolidaritási adó, szeretném mondani, hogy ez a kerületeket is érinti. Nem hallottam egyetlen olyan mondatot sem, amelyik azt mondta volna, hogy most például október 15-ig Erzsébetvárosnak be kéne fizetnie 1,5 milliárd forintot.
1: Igen.
2: Szeretném mondani, ez is elmegy tőlünk, nem csak a parkolási díjak. Szóval azt kellene észrevenni, hogy lehet, hogy a fővárosnak most akkor konszolidálódik a helyzete, kételjeim vannak, de mindegy, de a kerületeknek a gazdasági pénzügyi helyzete pedig még inkább romlani fog. Nem beszélek a helyi iparűzési adóról és egy sor más tényezőről, ami elvonásra került.
1: Hogyha most kilép a polgármesteri szerepből, és azt nézi, hogy fővárosi szinten mit lehet csinálni, akkor ez a BKK közös finanszírozás, amelyben ezek szerint a jövőben úgy teszik be majd a 170 milliárd forintot, hogy a kormányzat is berakja, meg berakja a fővárosi költségvetés is, illetve hogy a főváros 27-es megtakarítása egy 20 milliárdos tételt eredményez, ez érdemben mit jelenthet a fővárosiaknak?
2: Hát azt reméljük, vagy én azt remélem, kilépve a szerepemből, ahogy ön javasolta, hogy a közösségi közlekedés még jobb lesz. És azt
1: ez a hetedik keretet nagyon is érinti.
2: Abszolút, éppen azért mondom, tehát az minden olyan kezdeményezés, amelyik a közösségi közlekedést erősíti, jobbá teszi, európaibbá teszi, azt nyilvánvalóan támogatjuk. De még egyszer mondom, az alapkérdés, nem lehet úgy a fővárost vezetni, hogy nincs folyamatos egyeztetés a kerületi polgármesterekkel.
1: Egyébként az, ahogy a kerületi utak kiléznek, az mit jelenthet, mit tart az elemzés középpontjának?
2: Hát ugye nyilván azonkor az utakon, például a 7. kerületben, de a 6-ban is, a 8-ban is, ahol ez az irdatlan forgalom lebonyolódik, hát azoknak az utaknak az állapota nyilvánvalóan nem jó, de ugye mi például ezért nyertünk egy jelentős EU-s pályázatot, hogy ennek a keretében újítjuk föl az Erzsébet városi utaknak egy részét, plusz hozzáteszem, egyre inkább azt gondolom, de már régóta, de most még inkább, hogy alapvetően csökkenteni kell a belvárosban forgalmat, és kevesebb átmenő forgalmat kell lehetővé tenni, mert enélkül nem fog menni.
1: Péter, azt szeretném megkérdezni, egy szavas választ szeretnék, hogy ez egy végleges döntés, vagy a kerületek, hogy mondjam, a 38-asát odarakja a főpolgármester asztalára?
2: Ugye én egy higgadt öreg ember vagyok, ezért azt mondom, hogy most első felindulásból nem mondjunk semmit. Jövő héten fogok polgármester társaimmal találkozni a reményeim szerint, és akkor ki fogjuk alakítani a további politikánkat.
1: Köszönöm szépen, figyelni fogjuk az eseményeket, és akkor beszámolunk a fejleményekről.
2: Én köszönöm, hogy itt lehettem.